0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara. 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Süveges Mark Said mindjárt itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. A manapság slam poetry körökben mozgó Saidet polgári nevén Süveges Markot a kezdet fiai budapesti underground hip-hop csapatból ismerheti a nagy közönség. Azt azonban nem sokan tudják, hogy a trió nevében szereplő két K betű a kortárs költészetért áll, és aminek szellemiségét az alapító Said később a slam munkásságában is tovább vitte. A 90-es években a Magyarországra is betölt rap sokakat megihletett, köztük Süveges Markot is, aki eredetileg DJ-ként kezdte pályafutását. Művész nevét az 1995-ben megjelent francia fekete-fehér filmből a Gyűlöletből vette. Az első fellépéseinek egyikén, ugyanis ő szavalt el egy részt a film egyik szereplőjének Said szövegéből. Závada Péterrel, az egyébként Kossuth Díjas Závada pár fiával a Morrisonsban találkozott először, még a magyar rap hajnalán, ahol a két bőgötyás sapkás fazon nagyon megörült egymásnak, a rév és pop uralt a környezetben, így azonnal egyesítették erőiket, melléjük csapódott Havas Patrik, azaz DJ Frequent is, így 1996-ban a trió Higher Tone Alliance néven alapított együttest, eleinte csupán a zeneszerzésre koncentrálva, csak egy fél évvel később kezdtek el angol nyelven szövegeket írni, három évvel később 1999-ben kötelezték el magukat a magyar nyelv mellett, ekkor változtatták a nevüket is a már ismert a kezdet fiaira. A szókimondó szójátékos néhol erősen lírikus szövegek sikerét semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2012-ben a pécsi Lövei Klára gimnáziumban hivatalos tételként szerepeltek az irodalom érettségén. A slam poetry-vel még az együttes megalakulása előtt 1998-ban találkozott az utolsó belövés című film kapcsán. Hivatalosan először az első hazai a Műcsarnokba tervezett-szervezett slam eseményen szavalt ilyen módon először. A kezdet fiaiban már megismert mainstream-mel szembe menő őszinte és költői vonalat tovább vitte a slam költészetbe is, ami idővel meghozta gyümölcsét. 2013. november 15-én a Trafóban megrendezték a második országos egyéni slam poetry bajnokságot, ahonnan ő vihette haza az első díjat. Íme tehát Süveges Márk Said most a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet, kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán most.
1: Na már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Színt vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a
1: ott
2: közepén.
1: Vagyunk veled.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyára, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
2: csak
1: vagy?
2: Te emlékszel vagy?
1: Rád is emlékezne?
2: Rád is emlékezne?
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott
1: mindig,
2: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet.
1: Helyből a szabadban. De... saját magad hite legyél magadban.
3: Trend FM 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én nagyszabású koncertet szerveznek, ami a 80 éves Bródy János ünnepli. A produkcióban több mint 50 előadó és színész lép pályára. A rendezőt Novák Pétert hallják.
2: A Sziget úgy gondolta, ez a fesztiválnak egy régi hagyománya, tehát annak idején volt LGT nap, ott volt a Magyar Dal napja, tehát mindig minden nagy időszakos pillanatban a Szigetnek van egy ilyen visszaemlékező, nosztalgiázó, de egyben előremutató invenciója, amiben most ezen a koncerten azért tulajdonképpen az összes generáció képviselteti magát. Délután 5-kor kezdődik a koncert, és este 11-kor abba kell hagyni a legendás csendrendeletek okán. Viszont nagyon sokan jöttek a hívásunkra, és nagyon sokan jelentkeztek is, hogy lenne kedvük fellépni, így nem is volt más választásunk, mint hogy ezeket a fúziókat összehozzuk. Na de, ha belegondolunk a Bródy életmű egyik alapvető üzenetébe, ami az együttműködésről szól, hogy mindannyian mások vagyunk, de mégis egyben másban hasonlítunk, hogy őt idézzem, hát ennél szemben nem is lehetne visszaadni valaminek az üzenetét, hogy igenis olyan előadók, akik adott esetben még az életben nem dolgoztak együtt, azok most együtt lépnek a színpadra, hogy nincsenek műfai határok és korlátok, és a színészek és a zenészek és mindenki, aki él és mozog, ezért tesz. Ráadásul készül egy dokumentumfilm, amiben megpróbáltunk megszólaltatni olyan teljesen más területről, a sport, a természettudományok, az irodalom területére jövő embereket, hírességeket, akiknek az életében valamikor fontos volt Bródy János, és fontos is maradt. És ebből az egészből szerintem valami olyasmi alakul ki üzenet szinten, amit túlmutat magán az előadón, hogy azért valahogy minket egy csomó minden, sokkal több bennünk a közös, mint a különbség.
1: Mindez tehát akkor augusztus 9-én is, ugye 50 fellépő, 70 dal, de én azt...
2: 80 fok.
1: Ráadásul 80 fok várható. Szóval nem baj, hogyha az ember ezt addig szépen átböngészgeti a Sziget honlapján, hogy kik is pontosan a fellépői.
2: Igen, és mindenki szeretettel várunk.
0: Film.
1: A Veszprém Balaton film piknike mintegy 60 filmalkotás lesz látható augusztus végén. A fesztivál idén megújult koncepcióval várja a közönséget Veszprémben és Balatonfüreden. Augusztus 27-e és 29-e között megújult filmes esemény várja a nézőket és a filmeseket a Veszprém Balaton 2023 szervezésében. Az esemény célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben még erősebben kapcsolódik a Veszprém-Balaton régió közösségi és kulturális karakteréhez. A fesztiválon mintegy 60 játék- és dokumentumfilm, valamint kisjáték- és animációs filmes válogatás is látható lesz, valamint közönségtalálkozók, koncertek, gyerekprogramok, kerekasztalbeszélgetések teszik majd teljessé a programot. A fesztiválon megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltán színművészről, Tar Béla filmrendezőről és a 100 éve született Herskó János rendezőről. Lehetőség lesz újra nézni az elmúlt év legjobb alkotásait, és premierek is várhatók. A közleményben idézik a program művészeti vezetőjét, Kolozsi László forgatókönyvírót, egyetemi tanárt, aki szerint visszatérnek a veszprémi hagyományokhoz, amikor a fesztivál még a film ünnepe volt, mert hisznek abban, hogy Veszprém és a balatoni régió ideális helyszín erre. Kiemelte, hogy a Magyar Mozgókép díj lebonyolítására és átadására a Nemzeti Filmintézettől kapott támogatást nem használják fel, bízva abban, hogy ez az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
0: Kiállítás.
1: Francesca Todde, olasz fotográfus, Iudza a láthatatlan jelenlét képei című kiállítása várja a látogatókat a mai Manuház Projektlab galériájában Budapesten. Az augusztus 23-áig látogatható tárlat Goliarda Sapienza kultikus olasz illónő életművéből alakul ki, de nem életrajzi rekonstrukció, hanem a fotoművész személyes hangvételű vizuális utazása, amely a hiány, az emlékezés és a láthatatlan jelenlét kérdéseit állítja középpontba. A tárlat címe, Sapienza gyermekkori becenevére utal, a fotósorozat az írónő regényei, versei, levelei és feljegyzései nyomán születtek. Francesca Todde néhány fennmaradt archív felvételből kiindulva készített új képeket Szicília különböző helyszínein, a fotókon az Etna tájai, a szicíliai barokk építészet részletei, a mitológiai motívumok és a tengeri átkelés képei egy közös vizuális történetet alkotnak, egyszerre idézik fel Goliarda Sapienza világát és mutatnak egy önálló vizuális világot. Francesca Todde Milánóban él, a fotográfia mellett tervezőként és kiadóként is dolgozik. Az IUZZA című projekt forgatókönyvként 2024-ben jelent meg, a budapesti kiállítás ennek a vizuális és irodalmi kutatásnak fontos állomásait mutatja be. A kiállításra a belépés ingyenes.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Selje két keréken. Arborétum, drávamenti túrák és vidéki hangulat. Kinek ideális Selje bringával? Ez a környék nem azoknak való, akik extrém szinteket keresnek. Sokkal inkább azoknak, akik szeretnek egyedül vagy kevés emberrel tekerni. Nem bánják, ha a látvány nem instagramos, értékelik a csendet, a zöldet és az egyszerűséget. Selje környékén a kerékpározás egyik nagy előnye, hogy nem kell túltervezni. Az utak többsége aszfaltozott, elég jó állapotú, a forgalom alacsony, különösen a kisebb falvakat összekötő szakaszokon. Emiatt nem csak tapasztalt bringásoknak ideális, hanem azoknak is, akik ritkában ülnek nyerekbe. Egy trekking, cross vagy városi kerékpár bőven elég. Vastag gumik nem kötelezőek, technikás terepre nem kell számítani. A hangsúly itt nem a felszerelésen van, hanem azon, hogy kényelmesen érezzük magunkat. Sisak viselete azonban ajánlott. Útvonal tervezés lazán. Seljéről indulva több irányba is könnyen el tudunk indulni, és ha menet közben változtatnánk, az sem okoz különösebb gondot. A térség kifejezetten alkalmas arra, hogy érzésből navigáljunk, amin manapság ritka luxus. Víz, pihenés, megállók. Érdemes vinni magunkkal elegendő folyadékot, mert hosszabb szakaszokon kevés a bolt vagy a büfé. Ugyanakkor pihenőhelyből nincs hiány. Padok, árnyékos fák, buszmegállók adnak lehetőséget a megállásra. Mi marad meg emlékül Seljéből? Nem egy ikonikus épület, nem kötelező látnivalók, inkább egy hangulat. Az érzés, hogy jó volt lassabban menni, kevesebbet akarni, és nem sietni vissza sehova. Selje Baranya megyében található, Pécstől körülbelül egy óra autóútnyira. Autóval egyszerűen elérhető, a környéken pedig több, kisebb forgalmú út is ideális kerékpározáshoz. Vonattal Pécs irányából szintén megközelíthető, a bicikli szállítása megoldható, így akár kombinált túrában is gondolkodhatunk. Mikor érdemes menni? Tavasztól őszig bármikor jó választás, de a kora nyári és kora őszi időszak különösen kellemes. Ilyenkor nincs hőség, a táj viszont már vagy még teljes zöldben pompázik. Ha szeretjük a nyugalmat, a hétköznapok kifejezetten ideálisak.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Polgár Judit Facebook oldalán este bejelentette, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Azt írta, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, de nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Egy új, független és elismert köztársasági elnököt ugyanakkor minden tőle telhető módon támogatni fog majd. Magyar Péter saját közösségi oldalán erre úgy reagált, hogy sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi a döntést. A kormányfő szerint Polgár Judit döntésével arról tett tanúbizonyságot, hogy minden tekintetben alkalmas lett volna államfőnek. Felidézte, hogy az elmúlt napokban sok vélemény és kritika jelent meg az államfőjelölés folyamatáról. Ezek között voltak jóhiszemű kérdések, jogos észrevételek és öncélú politikai támadások is. Elismerve, hogy a folyamat nem mindenben úgy zajlott, ahogyan azt sokan helyesnek vagy ideálisnak tartották volna, Magyar Péter közölte, hogy a Tisza frakció olyan jelöltet fog támogatni, aki képes az egész nemzetet képviselni. Új jelöltet viszont nem nevezett meg. Az ellenzéki Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de még ők sem közölték, hogy kit javasolnak köztársasági elnöknek. A Fidesz viszont nem vesz részt az új államfő megválasztásában, mert a párt szerint az új elnök megválasztása illegitim. Az amerikai haderő újabb támadásokat intézett iráni célpontok ellen már a 10. egymást követő napon. A légi műveleteket irányító középső parancsnokság egyelőre annyit közölt, hogy a csapássorozat célja továbbra is Irán katonai képességeinek csökkentése a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmi hajózás fenyegetését illetően. Donald Trump elnök közösségi média oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege minden Irán által megölt amerikai katonáért többszörösen fizet vissza, és hozzátette, hogy az utasítást megkapta Pete Hegseth hadügyminiszteres Dan Kane, az Egyesített Vezérkar főnöke is. Az elnök arra reagált, hogy a hétvégén Jordániában 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt egy Iránból indított drón és rakéta támadás során. Irakban ezzel egy időben egy további amerikai katona vesztette életét egy korábban kilőtt iráni lövedék hatástalanítása közben. Az Egyesült Államokban ismét jelentős mértékben drágult az üzemanyag átlagára, az iráni konfliktus eszkalációjához kapcsolódó világpiaci olajára emelkedés miatt. Az Amerikai Autós Szövetség összegzése szerint a gallonkénti átlagár 4 dollár fölé emelkedett az egy héttel korábbi 3,87 centről. Nézzük, hogy áll most a kőolaj világpiaci ára. 90 dollár alatt, 88 dollár 60 cent a Brent, az amerikai könnyolaj 82 dollár 82 centen jár. 10 életüket vesztették a legénységből, amikor egy biszalgínai zászló alatt hajózó kereskedelmi teherhajót orosz támadás érte a Fekete-tengeren Odessa közelében, ezt közölte az ukrán haditengerészet a közösségi médiában. Az indiai külügyminisztérium bejelentette, hogy a halálos áldozatok közül 4 indiai állampolgárok voltak.
0: Tőzsde hírek.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 6%-kal gyengült, az S&P 500-as mutatója 2%-os mínuszban fejezte be, míg a technológiai részvények Nasdaq kompozitja mindössze 0,05%-ot veszített az értékéből. Európában a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek, de alig-alig mozogtak. A londoni FTSE 7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC néhány század százalékot emelkedett, gyakorlatilag stagnált a két tőzsdemutató. Ahogy egyébként az olasz börze és a spanyol parkett is, csak ez a két mutató pár század százalékot gyengült. Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 4%-os emelkedéssel 141.600 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra, az OTP 6%-ot erősödött 44.750 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.636 forintra, míg a Richter 4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton. A devizapiacon az euróért jelenleg 361 forint 90 fillért kell adni.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű. 6 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval fél héttől a reggeli monitorban várom Önöket. A hírszerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban szó lesz majd arról, hogy Kína gazdasága miért lassul, de még mindig jobban növekszik, mint az Egyesült Államok, vagy éppen Európa, de akár Japán is. Aztán szó lesz például arról, hogy miért kell vigyázni a naptejekkel, és hogy hogyan érdemes választani. De megnézzük majd a legfrissebb innovációs lehetőségeket. Aztán szó lesz a körbetartozásról, a jegybanki kamatcsökkentés esélyeiről, meg persze arról, hogy a jegybanki kamatvágások ellenére miért vannak még néhol persze viszonylag jó betéti kamati lehetőségek. Ez tehát a mai adás kínálata, de mindenekelőtt a hírösszefoglaló.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Polgár Judit Facebook oldalán este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Azt írta, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezék felkérését, rendkívül hálás érte, de nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni, egy új független jelöltet viszont támogatna. Magyar Péter saját közösségi oldalán erre úgy reagált, hogy sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi a döntést. Új jelöltet egyelőre egyébként nem nevezett meg a Tisza párt, mint ahogy az ellenzéki Mi Hazánk sem, amelynek lesz saját államfő jelöltje, a Fidesz viszont közölte, hogy nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában. A piac egyértelműen 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít a monetáris tanács ülésén. A KNTH vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hosszabb, viszont nagyban függ a külső körülményeken túl a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve annak lefragásának tervezett tempójától.
2: A kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés, ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen hiánylefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
1: A jegybanki kamatvágások ellenére továbbra is találni 6-8%-os akciós betétlekötési lehetőségeket a bankoknál, amelyek akár konkurálhatnak az állampapírok hozamaival. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ennek oka, hogy a Nemzeti Bank eddigi kamatcsökkentése még óvatos volt, a bankoknak pedig továbbra is szükségük van a forrásokra. Tóth Leventét hallják.
3: Egyelőre a jegybanki kamatvágás még óvatos volt, hiszen idén kétszer vágott kamatot a jegybank, mint a kétszer 0,25%-ot. Általában a bankok a betéti ajánlataikban erre szoktak reagálni, de úgy tűnik, hogy most a forrásszerzés még fontosabb volt annál, hogy általánosan elinduljon egy betéti kamatcsökkenés. Az várható, hogyha a jegybank betartja az ígéretét, tehát a nyári hónapokban még vág újabb 4,4%-ot, az már ugye összesen 1% lenne, akkor azért ez előbb-utóbb meg kell, hogy jelenjen a betéti kamatokba is, tehát valamennyire lejjebb mehetnek ezek.
1: 361 forint 90 filléren jelenleg az euró árfolyama, a dolláré 317 forinton jár. Az amerikai haderő újabb támadásokat intézett iráni célpontok ellen már a 10. egymást követő napon. A légi műveleteket irányító középső parancsnokság egyelőre annyit közölt, hogy a csapássorozat célja továbbra is Irán katonai képességeinek csökkentése a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmi hajózás fenyegetését illetően. Donald Trump elnök közösségi média oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege minden Irán által megölt amerikai katonáért többszörösen fizet vissza. Az elnök arra reagált, hogy a hétvégén Jordániában 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt egy Iránból indított drón és rakéta támadás során. Irakban ezzel egy időben egy további amerikai katona vesztette életét egy korábban kilőtt iráni lövedék hatástalanítása közben. A CNN amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról ír, hogy az Egyesült Államok egyre több vadászgépet és légi utántöltőt küld a Közel-Keletre. Ez azt jelzi, hogy az amerikai elnök kiszélesítheti a konfliktust, bár azt még Donald Trump nem döntött el, hogy milyen mértékben. Az Egyesült Államokban ismét jelentős mértékben drágult az üzemanyag átlagára, az iráni konfliktus mélyüléséhez kapcsolódó világpiaci olajár emelkedés nyomán. Az amerikai autószövetség összegzése szerint a gallononkénti, vagyis 3 liter 8 deciliter átlagára újra 4 dollár fölé emelkedett az egy héttel korábbi 3 dollár 87 centről. 10 életüket vesztették a legénységből, mikor egy bissau guineai zászló alatt hajózó kereskedelmi teherhajót orosz támadásért még vasárnap a Fekete-tengeren Odessa közelében. A török tulajdonú gabonaszállító hajót, amelynek fedélzetén 17 indiai és szíriai tengerész, valamint egy ukrán állampolgár tartózkodott, az orosz erők cirkáló rakétákkal támadták meg. A hajót a támadás a harci övezetben érte, de Ukrajna szerint nem jelentett katonai fenyegetést. A rakéták okozta tűz miatt kigyulladt, és még vasárnap éjjel is égett. Szerhi Korecki, ukrán kormányfő, elítélte a támadást és a nemzetközi jog megsértésének nevezte. A Fekete-tengeri régióban heves harcok folynak, Oroszország szinte naponta támadja az odesszai kikötőt.
0: Tőzsde hírek.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 6%-kal gyengült. Az S&P 500 2%-os mínuszban fejezte be, míg a Nasdaq 0,05%-ot veszített az értékéből. Európában a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek, de alig-alig mozogtak. A londoni FTSE 0,7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC néhány 0,01%-ot emelkedett, gyakorlatilag stagnáltak, mint ahogy az olasz és a spanyol parkett is, de ez a két mutató néhány 0,01%-ot gyengült. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os emelkedéssel 141.600 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra, az OTP 6%-kal emelkedett 44.750 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.636 forintra, a Richter 4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomó napos idő várható, de az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok! A kínai gazdaság lassulása mögött nem hirtelen sok, hanem évek óta gyűlő strukturális problémák állnak. A korábbi pekingi nagykövet szerint a növekedés továbbra is 4% körül lehet, vagyis Kína még mindig gyorsabban bővül, mint az amerikai, európai vagy éppen a japán gazdaság, de korábbi előnye jelentősen csökkent. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a növekedés több mint fele továbbra is az exportból fakad, miközben a hivatalos cél éppen a belső fogyasztás erősítése lenne. Az ingatlan válság már régóta ismert tényező, az igazi probléma inkább az, hogy az új növekedési motorok nem kapcsoltak be a várt ütemben. A külső kitettség miatt Kína sebezhető marad az amerikai és európai vámokkal, technológiai korlátozásokkal és geopolitikai nyomással szemben. Kusai Sándorral Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Lassított a korábban száguldó kínai gazdaság. Mennyire súlyos most a gazdasági helyzet az országban?
3: Úgy lehetne fogalmazni, hogy körülbelül nagyjából az ország gazdasági helyzete olyan, mint eddig volt. Most jelennek meg a statisztikákban azok a folyamatok, amelyek a kínai gazdaságban hetek, hónapok, sőt inkább évek óta gyülekeznek, halmozódnak. Úgyhogy nagy tragikus változás nincs. A növekedés 4% körül van körülbelül, már ha figyelembe vesszük azt is, ahogy a statisztikai mutatókkal a kormányok, nem csak a kínai, hanem mindegyik, az amerikai, az európai, a magyar és a többi játszani szokott. Tehát ha mindent figyelembe veszünk körülbelül, akkor legalább egy, de inkább másfél százalékpontos csökkenés van a növekedési ütemben, de még mindig a kínai gazdaság egyébként gyorsabban növekszik, mint az amerikai, vagy az európai, vagy a japán, vagy bármelyik, de az előny, a növekedési előny, az vitathatatlanul jelentősen csökkent.
2: Összességében mi okozhatta ezt a lassulást? Viszonylag egy gyors ütemvesztésről van itt szó.
3: Hát az okozta a lassulást, amiről már, hogy mondjam, az elemzők régóta beszélnek. A kínai gazdaság belső problémáinak megoldása, strukturális bajainak megoldása lassabban halad, mint ahogy tervezték. A növekedést elősegítő vagy gyorsító folyamatok hatásai is lassabban érvényesülnek, mint gondolták, itt elsősorban a technológiai fejlesztésre és egyéb ehhez kapcsolódó innovációs folyamatokra gondolok, illetve harmadsorban, amit már mindenki érez a világban, természetesen Kína is érzi, a globális geopolitikai válság, az ukrajnai, az iráni háború és ennek a nagyon összetett gazdasági következményei, energetikai és egyéb következményei, többek között a világpiacok szűkülése is, még mindig jelentősen exportbővítésre orientált kínai gazdaságnak komoly gondokat okoz. Csak ehhez hadd mondjak egy adatot, hogy az kínai adatokban az igazán, hogy mondjam, komoly veszélyt rejtő elem az nem szimplán a növekedés lassulása, hanem az, hogy a megmaradt növekedésben, abban a 4% körüli növekedésnek több mint a fele az exportbővülésből fakadt, tehát a kínai gazdaság exportfüggősége az továbbra is fennmarad, sőt talán növekszik is, miközben a hivatalos gazdaságpolitikai cél az az export kitettség csökkentése, a belső fogyasztás növelése lenne. Na láthatóan az elmúlt mondjuk fél évben vagy egy évben, hiszen ezek a folyamatok a statisztikában mindig egy legalább pár hónapos késéssel jelennek meg, valójában a folyamat, ami zajlik, az az elmúlt fél egy évben nem érte el azt, amit a gazdaságpolitika szándékozott. Ez az alapvető gondja a kínai lassulásnak, továbbra is túlságosan exportfüggő.
2: Évek óta húzódik egy ingatlan válság Kínában, ennek mekkora szerepe van a lassulásban?
3: Én úgy gondolom, hogy ennek ma már szinte semmi szerepe nincs, ez viszonylag jól kalkulálható. Amikor a gazdaságpolitikát kialakították, megtervezték, akkor ezzel számoltak. Tehát ez az ingatlanpiaci anomália, elhúzódó válságjelenségek, ez már több mint 3 éve jelen van a kínai gazdaságban, nem hiszem, hogy ez bárkinek újdonságot jelentett, tehát ez be van kalkulálva. Ami újdonság ebben, hogy az alternatív megoldásokat, az ingatlan befektetések és fejlesztéseknek a gazdaság húzó hatásait, amik most kiestek, vagy jelentősen csökkentek, ezek helyett azok az más hajtóerők, amiket terveztek a kínaiak felhasználni, azok messze nem olyan ütemben és messze nem olyan hatékonysággal működnek, mint ahogy gondolták. Tehát ez vagy egy átmeneti probléma, a gazdasági csökkenés, amelynek részben oka az ingatlan probléma, de nem az ingatlan probléma az alapvető ok, azt már 3 éve tudjuk, hogy van, így úgy kezelik, jó, rosszul, mikor, hogy. Nem az az alapvető gond, az az alapvető gond, hogy a gazdaság egyéb motorjai, azok nem úgy kapcsoltak sebességbe, ahogy gondolták. Lehet, hogy később sebességbe kapcsolnak, ezt majd meglátjuk, de az is lehet, hogy itt van valami tévedés a tervezésben, hogy ez lehet, hogy ezek a motorok nem is alkalmasak arra, hogy beindítsák a gazdasági növekedést, vagy fenntartsák. Ezt majd meg fogjuk látni, ezt negyedéves vagy féléves adatokból, amik most rendelkezésre állnak. Ezt a következtetést nem lehet levonni.
2: Azt látjuk, hogy a belső gazdaság gyenge, ugyanakkor a kínai export továbbra is rendkívül erős. Ez a kettősség mennyire tartható fenn?
3: Ennek a problémának van 2 vetülete. Az egyik vetület az, hogy rövid távon az export bővülés az jelent egy hajtóerőt, de tekintettel a világgazdasági folyamatokra, a globális recesszió veszélyre, az energetikai hiányra és sok minden másra, a világpiacon, más országok piacain a kereslet szűkülése várható. Nem csak a fejlett világban, hanem a globális dél országaiban is kereslet szűkülés várható. Ez pedig a kínai gazdaság számára egy nagyon negatív előjel, hiszen ha továbbra is a növekedésnek több mint a fele, azaz exportbővülésből adódik, és közben a világpiacok szűkülnek, az azt jelenti, hogy az ilyen ütemű exportbővülés fenntartása nem lesz hosszú távon megoldható. Amit a kínai gazdaságpolitikának csinálnia kellene, amire törekszik is, de ezek szerint messze nem elég hatékonyan, az a belső gazdasági gondok megoldása, a belső fogyasztás növelése, a lakosság és a befektetők, bármint a belső, a kínai lakosság és a kínai befektetők bizalmának visszaszerzése, azaz annak az elindítása, hogy a kínaiak is kezdjenek vásárolni, utazni, turistáskodni, szolgáltatást igénybe venni, és ezzel generáljanak belső növekedést. Az alapvető probléma, hogy ez messze nem úgy sikerül, ahogy tervezték. És ezért válik az export kérdés komoly kérdésé. Rövid távon segít az exportbővülés, de már közép és hosszú távon is egy olyan ciklusba viszi be a kínai gazdaságot, amely teljesen a világpiacoktól, a külső tényezőktől függ, és egy olyan nagy ország, olyan nagy lakosságú ország, egy olyan nagy gazdaság, mint a kínai, ezt a fajta tartós függőséget a globális konjunktúrától nem feltétlenül engedheti meg magának. Én strukturálisan itt látom a legnagyobb problémát a helyzetben.
2: Hogyan reagálhat mindenre, akár az Egyesült Államok, akár az Unió, gondolok itt, akár mondjuk új vámokra, esetleg kereskedelmi konfliktusokra, lehet-e ilyenekre számítani?
3: Én szerintem mindenképpen lehet ilyenre számítani. Ugyan a tavalyi 25%-os csökkenés után az idei év első felében 14%-kal nőtt Kína exportja például az Egyesült Államokba, de ez egy korlátozott export, egy korlátozott és hát kisebb export. Tehát egy kisebb számnak a 14%-a az jóval kisebb, mint egy sokkal nagyobb számnak a 25%-a. Tehát itt ez nem megoldás. Azt viszont mutatja, hogy a kínai kitettség az amerikai és az európai piacoknak továbbra is jelentős. És ha figyelembe vesszük, hogy az Egyesült Államok, a Trump kormányzat, és részben az Európai Unió, vagy legalábbis az unió mostani vezetése, az a fő ellenségnek a mindenáron bekerítendő, elnyomandó és megbuktatandó szerkezetnek Kínát tekinti, ebből az következik, hogy ki fogják használni azt a lehetőséget, hogy a kínai növekedés továbbra is exportvezérelt, továbbra is az exporttól függ, tehát a stratégiai célok, hogy Kínának sok gondot okozzunk, Kína fejlődését megállítsuk, megakasszuk, és ezzel belső társadalmi politikai feszültségeket keltsünk, ez ismét hatékonynak mutatkozik,

0: piaca, az Egyesült Államok, illetve Európa, az tudatosan azon dolgozik, hogy neki gazdasági gondokat okozzon. A vámok, a korlátozások politikája nem, hogy enyhülni fog sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió részéről, hanem erősödni. Hiszen ez a normális felállás. A kínaiak pedig a homokba dugják a fejüket, és azt hiszik, hogy ezt majd ilyen-olyan tárgyalásokkal, alkukkal meg lehet oldani, nem lehet megoldani. Az, hogy az export egy részét átirányították viszonylag sikeresen a globális dél országaiba. Tehát, hogy ma Kínának a legnagyobb kereskedelmi partner az nem az Európai Unió, mint régebben volt, hanem a dél-kelet-ázsiai országok, az ASEAN. Ez egy részsiker, hogy több elektromos autót adnak el a fejlődő országokban, a globális dél országaiban, mint a fejlett országokban összesen. Ez is egy részsiker. De az alaphelyzeten azon, hogy kínai gazdaságra geoökonomiai, geopolitikai nyomást tudunk mi nyugatiak gyakorolni, ezen a helyzeten a kínaiaknak nem sikerült változtatniuk, és nekem az az érzésem, hogy azért nem sikerült, mert tutyimutyi nyámnyila a belső nagy tőke érdekeit kiszolgáló gazdaságpolitikát folytatnak.
1: Kussai Sándort hallották, volt pekingi nagykövetet a kínai helyzetről. Az ázsiai tőzsdei kereskedésben Shanghai egyébként jelenleg 8%-os pluszban jár, Hongkong pedig 2,4%-kal ugrott meg. A japán tőzsde viszont úgy tűnik, hogy a mai kereskedésben egyelőre szintén felfelé megy, 2,8%-kal. A dél-koreai tőzsde emelkedik leginkább, ott 4,5%-os az erősödés.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4

0: 1200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősödik a forgalom a Budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál észak irányban, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, a Gyáli úton befelé a Könyves-Kálmán körút előtt, illetve az Üllői úton az Ecseri út előtti szakaszon. Az első kerületben az Attila utat egyirányosították a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet közlekedni. Az 5-ös autóbusz Rákospalota felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Szél-Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. A közelben a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárása és sávelhúzásra kell készülni, mert csatornát építenek. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra kell majd készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok is terelt útvonalon járnak majd a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak majd meg. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Újabb és újabb amerikai támadások Irán ellen, már a 10. egymást követő nap. Erről is lesz majd szó, meg persze arról, hogy vajon a háború szélesedése várható, vagy azért a diplomácia előbb-utóbb utat tör magának. Egyelőre jó hír, hogy a kőolaj nem emelkedik tovább, az elmúlt órák fejleményei.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Polgár Judit Facebook oldalán jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Azt írta, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, de nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter saját közösségi oldalán erre úgy reagált, hogy sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi a döntést. Felidézte, hogy az elmúlt napokban sok vélemény és kritika jelent meg az államfőjelölés folyamatáról. Ezek között voltak jóhiszemű kérdések, jogos észrevételek és öncélú politikai támadások is. Elismerte, hogy a folyamat nem mindenben úgy zajlott, ahogyan azt sokan helyesnek vagy ideálisnak tartották volna. Közölte, hogy a Tisza frakció olyan jelöltet fog támogatni, aki képes az egész nemzetet képviselni, ugyanakkor új jelöltet nem nevezett meg. Az ellenzéki Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol köztársasági elnöknek. A Fidesz viszont nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában. A piac egyértelműen 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít a monetáris tanácsülésén. A KNTH vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hosszabb, viszont nagyban függ a külső körülményeken túl a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve annak lefragásának tervezett tempójától.
4: A kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés. Ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen jájlefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
3: A jegybanki kamatvágások ellenére továbbra is találni 6-8%-os akciós betétlekötési lehetőségeket a bankoknál, amelyek akár konkurálhatnak az állampapírok hozamaival. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ennek oka, hogy a Nemzeti Bank eddigi kamat csökkentése még óvatos volt, a bankoknak pedig továbbra is szükségük van a forrásokra. Tóth Leventét hallják.
5: Egyelőre a jegybanki kamatvágás még óvatos volt, hiszen idén kétszer vágott kamatot a jegybank, mind a kétszer 0,25%-ot. Általában a bankok a betéti ajánlataikban erre szoktak reagálni, de úgy tűnik, hogy most a forrásszerzés még fontosabb volt annál, hogy általánosan elinduljon egy betéti kamatcsökkenés. Az várható, hogyha a jegybank betartja az ígéretét, tehát a nyári hónapokban még vág újabb 4-4%-ot, az már ugye összesen 1% lenne, akkor azért ez előbb-utóbb meg kell, hogy jelenjen a betéti kamatokba is, tehát valamennyire lejjebb mehetnek ezek.
3: Egy kínai hajó éles lövészeti gyakorlatot hajtott végre Japán kizárólagos gazdasági övezetében, egy Oroszországgal közös hadgyakorlat keretében, közölte a Japán Védelmi Minisztérium. A japán kormány szóvivő tájékoztatása szerint az ügyben felvették a kapcsolatot Pekinggel, miután a gyakorlat veszélybe sodorhatta volna a közelben tartózkodó hajókat. A Luyang osztályú rombolót az Okinotori szigettől Japán legdélibb területétől 180 km-re délnyugatra észlelték. Ugyanezen a napon Tokió egy 4 hajóból álló flottát, 3 kínai hajót és egy orosz haditengerészeti fregattot észlelt a szigettől 330 km-re délnyugatra, miközben azok észak-kelet felé tartottak. Amikor a lőgyakorlat megkezdődött, az orosz fregatt is a közelben volt. Az éles lőgyakorlat arra késztette Tokiót, hogy saját hadihajóit és harci repülőgépeit mozgósítsa a helyzet figyelemmel kísérése és nyomon követése érdekében. A kínai-japán kapcsolatok azt követően váltak különösen feszülté, hogy Takaichi Sanae japán miniszterelnök tavaly novemberben azt sugallta, Tokió katonai beavatkozást is fontolóra vehet, ha Kína megtámadná Tajvant. Peking elítélte ezeket a kijelentéseket, felszólította polgárait, hogy kerüljék a Japánba utazást, és szigorította az egyes japán vállalatokra vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat. A kínai gazdaság lassulása mögött nem hirtelen sok, hanem évek óta gyűlő strukturális problémák állnak. A korábbi pekingi nagykövet szerint Kína még mindig gyorsabban bővül, mint az amerikai, európai vagy a japán gazdaság, de korábbi előnye jelentősen csökkent. Kusai Sándort hallják.
6: Úgy lehetne fogalmazni, hogy nagyjából az ország gazdasági helyzete olyan, mint eddig volt. Most jelennek meg a statisztikákban azok a folyamatok, amelyek a kínai gazdaságban hetek, hónapok, sőt inkább évek óta gyülekeznek, halmozódnak. Úgyhogy nagy tragikus változás nincs. A növekedés 4% körül van, de inkább 1,5% csökkenés van a növekedési ütemben, de még mindig a kínai gazdaság egyébként gyorsabban növekszik, mint az amerikai, vagy az európai, vagy a japán, vagy bármelyik, de az előny, a növekedési előny, az vitathatatlanul jelentősen csökkent.
3: Az amerikai haderő újabb támadásokat intézett iráni célpontok ellen már a 10. egymást követő napon. A légiműveleteket irányító középső parancsnokság egyelőre annyit közölt, hogy a csapás sorozat célja továbbra is Irán katonai képességeinek csökkentése a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmi hajózás fenyegetését illetően. Donald Trump elnök közösségi oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege minden Irán által megölt amerikai katonáért többszörösen fizet vissza. Az elnök arra reagált, hogy a hétvégén Jordániában két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt egy Iránból indított drón és rakéta támadás során. Irakban ezzel egy időben egy további amerikai katona vesztette életét egy korábban kilőtt iráni lövedék hatástalanítása közben. A CNN amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról ír, hogy az Egyesült Államok egyre több vadászgépet és légi utántöltőt küld a Közel-Keletre. Ez azt jelzi, hogy az amerikai elnök kiszélesítheti a konfliktust, bár azt még Donald Trump nem döntött el, hogy milyen mértékben. Állítólag ez attól függ, hogy a környékbeli országok mennyire lesznek sikeresek a diplomáciai közvetítésben. Az Axios értesülései szerint a környező országok azért lobbiznak, hogy az Egyesült Államok és Irán kössön 10 napos tűzszünetet és térjen vissza a korábban aláírt szándéknyilatkozathoz. Légfegyverekkel, késekkel és bozótvágóval fegyverezte fel magát az a férfi, aki gyúlékony anyaggal okozott kisebb robbanást New York belvárosában a Szövetségi Bevándorlási Hatóság épületénél. A 43 éves Andrew Barnackert a helyszínen őrizetbe vették. A férfi a tegnap reggeli támadás idején a bevándorlási és vámvégrehajtás ellenes feliratokat viselt öltözékén. A hatósági illetékes megfogalmazása szerint egy kormány ellenes, Amerika ellenes szeméről van szó. A nyomozás megállapítása szerint Barnacka korábban az amerikai hadsereg kötelékében szolgált Patriot rakéta rendszerek műszaki személyzetének tagjaként. Az esetről megjelent felvételek szerint a férfi gyúlékony anyagot locsolt szét az épület bejáratának közelében, majd azt lángra lobbantotta. A hatóságok közölték, hogy az épületnél dolgozó biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy utcán tartózkodó civil könnyebben megsebesült. Zarah Magdani, New York polgármestere a történteket nyugtalanítónak nevezte, és üdvözölte, hogy senki sem sebesült meg súlyosan, illetve hogy a gyanúsított őrizetben van.
1: Tőzsde hírek.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 6%-kal gyengült. Az S&P 500 2%-os mínuszban fejezte be, míg a Nasdaq 0,05%-ot veszített az értékéből. Európában a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek, de alig-alig mozogtak. Londonra FTSE 0,7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-ban néhány 0,01%-ot emelkedett, az olasz börze és a spanyol parkett is mindössze néhány 0,01%-ot gyengült. Idehaza a BUX 0,4%-os emelkedéssel 141.600 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra. Az OTP 6%-kal emelkedett 44.750 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.636 forintra, míg a Richter 4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton.
1: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű.
1: Sporthírek a 94.2.
3: Győzelmi körúttal ünnepelte világbajnoki győzelmét a spanyol labdarúgó válogatott Madridban este. A New York-i döntőről hazérkezett csapat nyitott tetejű autóbusszal haladt át a belvároson. Az előzetesen ismertetett és lezárt útvonal mentén szurkolók vége láthatatlan tömege várta, hogy üdvözölje a bajnokokat. A főváros központjának forgalmát lényegében megbénította a felvonulás. A menet úti célja a városközpontban található Cibeles tér volt, ahol a színpadon koncertekkel zárult az ünneplés. A válogatottat tegnap délután még a királyi család fogadta, a Zarzalua palota kertjében rögtönzött ünnepségen a személyzet, köztük a királyi gárda tagjai is részt vettek, és bajnokok skandálással fogadták a spanyol csapatot. 6. Fülöp király gratuláló beszédében epikus diadalnak, igazi odüsszejának nevezte a győzelmet. Előzetes becslések szerint akár 1 millió ember is ünnepelhetett Madrid utcáin. Közösségi oldalán keresztül osztotta meg érzéseit az elveszített világbajnoki döntőt követően Lionel Messi, az argentin labdarúgó válogatott kapitánya, aki szerint sokáig tart majd feldolgozni a spanyolok elleni összecsapást. Hatalmas a fájdalom, időbe telik majd, mire a seb begyógyul, fogalmazott a 39 éves klasszis, aki 8 gólt szerzett az amerikai-kanadai-mexikói közösrendezési tornán, és hát ugye, mint ismert a vasárnapi fináléban, címvédőként hosszabbítás után 1-0-ra maradtak alul az Európa-bajnok spanyolokkal szemben. Messi azt írta, hogy úgy döntött, a jó dolgokra fog emlékezni, azokra a meccsekre, amelyeket mindent beleadva megfordítottak, és azokra a pillanatokra, amelyek örökre megmaradnak az emlékezetükben. Lionel Messi egyúttal gratulált a spanyoloknak a sikerükhöz. 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája. Az angol válogatott volt szövetségi kapitánya június elején közölte, hogy negyedik stádiumú rákban szenved. A család közleménye szerint felesége és lányai vele voltak, amikor távozott az élők sorából. Keegan a Liverpool-al a három bajnoki címet, két-két angol szuperkupát és UEFA kupát, valamint egy FA kupát és Becket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az aranylabdát pedig 1978-ban és 79-ben érdemelte ki. Miután visszavonult játékosként a futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 99-től 2000-ig pedig az angol válogatott szövetségi kapitánya volt.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
7: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 7 óra 18 perc van, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A naptejeknél nem elég csak a faktor számot nézni, a megfelelő védelemhez a használat módja is döntő. A Semmelweis Egyetem bőr nemikortani és bőr onkológiai klinikájának igazgatója szerint a legbiztosabb védelmet továbbra is a ruha és az árnyék adja, a fényvédőt pedig azokra a bőrfelületekre kell használni, amelyeket nem tudunk eltakarni. Fontos, hogy a naptej UVA és UVB sugárzás ellen is védjen, magas faktorszámú legyen, megfelelő mennyiségben kerüljön fel a bőrre, és legalább 2 óránként, illetve fürdés vagy izzadás után újra kell kenni. A sprays készítményeknél különösen figyelni kell arra, hogy ne túl vékony rétegben vigyük fel őket, mert így gyengébb lehet a védelem. Enyhe leégésnél hűtés és hidratálás javasolt, hólyagos égés vagy sok anyajegy esetén viszont érdemes orvoshoz fordulni. Dr. Holló Péterrel Kecső Rihárd beszélgetett.
2: A naptejek esetében nem a legfontosabb a faktorszám, természetesen fontos az is, de nem a faktorszám fogja meghatározni a naptejet, de mégis mi az, amit nekünk néznünk kell a védőképesség esetén?
3: Elsősorban azt kell leszögezni, hogy a legbiztosabb védelmet a ruha és az árnyékban tartózkodás nyújtja. Ezen kívül azokat a bőrterületeket, amiket nem tudunk ruhával védeni, azokat kell napfényvédőkkel védeni. A naptejek, napvédők esetében nagyon fontos a faktorszámuk, de ezen kívül nagyon fontos az, hogy ezek milyen állagúak, milyen a vízállóságuk, mennyi ideig maradnak fönt a bőrön. Tehát a naptej is csak akkor hatásos, hogyha az többször kenjük be, izzadás, hogyha fürdeni megy valaki, úszni megy valaki, annak kapcsán is lekerül a bőrről, tehát ezt a bekenést, ezt rendszeresen 2 óránként meg kell ismételni. Nagyon fontos, hogy azt is hangsúlyozzuk, hogy a naptejek, a napvédők azért egy hamis biztonságérzetet nyújtanak. Nagyon sokan azt hiszik, hogy egyszer bekenik magukat reggel mondjuk, és onnantól kezdve őket már ez védi. Tehát az előbb elmondottak is azt bizonyítják, hogy ez így nem igaz. Vissza kell rátérni, újra be kell kenni 2 óránként amúgy is, de fokozott izzadás fürdés esetén ismételten, még akár sűrűbben is.
2: Kell-e különbséget tenni az UVA, illetőleg az UVB sugárzás között? Milyen károsodásokat tudnak ezek okozni?
3: Igen, kell. Ugye az UVA sugárzás az mélyebbre hatol, az elsősorban a bőr öregedéséért felelős, amelyben a kollagén rostokat, plasztikus rostokat károsítja, és gyakorlatilag azért a bőr rák kialakulásában is van szerepe. Tehát gyakorlatilag azok a fényvédők a megfelelők, melyek mind az UVA, mind az UVB ellen védelmet nyújtanak.
2: Mi a helyzet a faktorszámokkal? Ugye azért itt látjuk, hogy vannak különböző faktorszámmal ellátott naptejek. Azt szokták mondani, hogy az 50-es faktorú naptejet kell megvenni. Legalábbis nekem anyukám mindig ezt mondta. Tényleg az a jó?
3: Tehát a faktorszám azt mutatja meg, hogy hányszoros a időt lehet a napon tölteni anélkül, hogy a bőr megpirulna. Minél magasabb a faktorszám, annál nagyobb védelmet nyújt. Hosszú ideig Európában 50-es volt a maximum, ma már ennél egyébként magasabb faktorszámú krémek is elérhetők, tehát egyértelműen ki lehet jelenteni azt, hogy a magas faktorszámú krémek adnak megfelelő védelmet. Léteznek egyébként olyan krémek, amelyek teljes fényblokk, ezek általában olyan szemcséket tartalmaznak, amik már mechanikai úton elszedik a bőrt az UV-sugárzás elől. Tehát lényeg az, hogy minél magasabb faktorszámú krémet használjunk, és ezt megfelelő mennyiségben és megfelelő gyakorisággal vigyük fel a bőrre azokra a területekre, amiket nem tudunk ruhával védeni.
2: Ha már mennyiség, milyen, mekkora mennyiségre van szükség mondjuk egy átlagos felnőttnek a megfelelő védelemhez?
3: Ez ugye természetesen attól függ, hogy mekkora bőrterületről van szó. A teljes testfelületre való kenéshez sok fényvédőkrém kell. Itt ugye az nagyon fontos, hogy azért ez megfelelő vastagságban is fölkerüljön. Ugye itt is nagyon nagy különbség van az szerint, hogy milyen állagú kenőcs, krém, tej, olaj, ez hogyan van csomagolva, pumpás adagolóval, vagy ilyen sprébe van rakva, tehát nagyon-nagyon nehéz így megmondani egyébként pontosan, hogy melyikből mennyi kell. Itt inkább az a lényeg, hogy egyenletesen oroszlatva a bekenni kívánt és védeni kívánt bőrfelületen megfelelő vastagságban fölkerüljön.
2: Mi a különbség a sprés naptejek között és a krém naptejek között? Ugyanolyan esetleg kell különbséget tenni, jobb a krém?
3: A fényvédő faktorok meghatározása az a nagy kozmetikum, gyógykozmetikum, dermokozmetikum gyártó cégeknél megbízható. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ahogy az előbb is említettem, milyen vastagságban kerül föl. Lát a bőrre az adott fényvédő krém, vagy spré, vagy oldat. Ezek ugye, ha sprében van, pumpás adagolóban, látszólag az ember azt gondolja, hogy könnyebb egyenletesen eloszlatni, de azért a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem mindig sikerül. Általában ezzel vékonyabb rétegben viszik föl az emberek a fényvédő krémet, vagy oldatot, ami benne van. Tehát gyakorlatilag a pumpás vagy a sprés adagolás mellett viszont nagyon fontos, hogy sokkal több vészkárba, ami a levegőbe szétoszlik, és akár még ugye, ha belégzésre kerül, az pedig egy nem kívánatos esemény.
2: Van-e különbség árban a naptejek között, hogy mondjuk a drágább naptej a jobb, vagy lehet ugyanolyan hatékony, mondjuk az olcsóbb naptej is?
3: Azt gondolom, hogy általánosságban nagyon sok tényező határozza meg egy dermokozmetikum árát. Tehát azon túl, hogy milyen hányas fényvédő faktor számú az a krém, még nagyon sok minden befolyásolhatja a bekerülését. Általánosságban azért elmondhatjuk, hogy a nagy dermokozmetikai cégek fényvédő krémei azok minél magasabb faktor számúak, annál drágábbak, de annál jobbak is.
2: Leégés esetén mikor forduljunk orvoshoz?
3: Enyhe leégés esetén nem kell orvoshoz fordulni, akkor nagyon fontos a bőr hidratálása, hűtése, rendszeres hidratáló testápolóval való bekenése. Ha súlyos, hólyagosra ég valakinek a bőre, akkor azért már érdemes orvoshoz fordulni, és hát nagyon fontos, ugye, hogy azok, akiknek anyajegyeik, sok anyajegyük van, ők különösen vigyázzanak a bőrükre, ők ne égjenek le. Aki többször leég, akinek sok anyajegye van, azoknak viszont nyilván akkor nem közvetlenül a napozás után, de érdemes azért a nyarat követően felkeresnie szakembert egy bőrdagalat szűrő vizsgálat céljából.
1: Dr. Holló Pétert a Semmelweis Egyetem bőrnemi kórtani és bőronkológiai klinikájának igazgatóját hallották. 7 óra 25 perc van, 5 perc múlva 7:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, információkkal.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a 13. kerületben a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében sávlezárásra készüljenek. Erősödik a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Gyáli úton a Könyves-Kálmán körútnál, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassa-Jenő út között vasárnap éjfélig, a Hajóállomás utcában a Soroksári út szervíz útjára és a Legtenődön fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak majd be. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon jár majd, nem érinti a közvágóhíd végállomást. A 13. kerületben lezárták a Szent László utat a Kucsma utca és a Kánfor utca között, mert felújítják a csatornát, a Kucsma utcában is korlátozásra kell számítani. A Bécsi úton és a Vörösvár úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, itt tart még a csatorna javítása. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondom a legfrissebb információkat, az elmúlt pár óra híreit.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Polgár Judit Facebook oldalán este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Azt írta, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, de nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Magyar Péter saját közösségi oldalán erre úgy reagált, hogy sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi a döntést. Új jelöltet még nem nevezett meg a Tisza párt, mint ahogy az ellenzéki Mi Hazánk sem, de közölték, hogy nekik lesz saját köztársasági elnök jelöltjük. A Fidesz viszont nem vesz részt az új államfő megválasztásának folyamatában. A piac egyértelműen 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít a monetáris tanács ülésén. A KNH vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hosszabb, viszont nagyban függ a külső körülményeken túl a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve annak lefragásának tervezett tempójától.
5: kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés, ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen hiánylefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgás terét a Magyar Nemzeti Banknak.
4: Halovány mértékben gyengül a forint, most 361 forint 90 félére az euró, a dollár 316 forint 90, a svájci frank 391 forint 20 félére. Az amerikai haderő újabb támadásokat intézett iráni célpontok ellen már a 10. egymást követő napon. A légiműveleteket irányító középső parancsnokság egyelőre annyit közölt, hogy a csapássorozat célja továbbra is Irán katonai képességeinek csökkentése a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmi hajózás fenyegetését illetően. Donald Trump elnök közösségi média oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege minden Irán által megölt amerikai katonáért többszörösen fizet vissza. Az elnök arra reagált, hogy a hétvégén Jordániában két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt egy Iránból indított drón és rakéta támadás során. Irakban ezzel egy időben egy további amerikai katona vesztette életét egy korábban kilőtt iráni lövedék hatástalanítása közben. A CNN amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról ír, hogy az Egyesült Államok egyre több vadászgépet és légi utántöltőt küld a Közel-Keletre. Ez azt jelzi, hogy az amerikai elnök kiszélesítheti a konfliktust. Állítólag ez attól függ, hogy a környébeli országok mennyire sikeresek a diplomáciai közvetítésben. 10 életüket vesztették a legénységből, mikor egy bissau-guineai zászló alatt hajózó kereskedelmi teherhajót orosz támadásért még vasárnap a Fekete-tengeren Odessa közelében. A török tulajdonú gabonaszállító hajót, amelynek fedélzetén 17 indiai és szíriai tengerész, valamint egy ukrán állampolgár tartózkodott, az orosz erők cirkáló rakétákkal támadták meg. A hajót a támadás a harci övezetben érte, de Ukrajna szerint nem jelentett katonai fenyegetést. A rakéták okozta tűz miatt kigyulladt, még vasárnap éjjel is égett. Szerhij Korecki ukrán kormányfő elítélte a támadást és azt terror cselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte.
0: Tőzsde hírek.
4: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 6%-kal gyengült, az S&P 500 2%-os mínusszal fejezte be, a Nasdaq mindössze 0,05%-ot veszített az értékéből. Európában a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek, de alig-alig mozogtak, a londoni FTSE 0,7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-ra néhány 0,01%-ot emelkedett, az olasz börze és a spanyol parkett néhány 0,01%-ot gyengült. Idehaza a budapesti értéktőzsde 0,4%-os emelkedéssel 141.600 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra, az OTP 6%-kal emelkedett 44.750 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.636 forintra, a Richter 4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton. Átalakította elődje Keir Starmer kormányát Andy Burnham, az Egyesült Királyság tegnap hivatalba lépett új miniszterelnöke. A legnagyobb meglepetést a pénzügyminisztérium élén bekövetkezett váltás okozta. Ennek a tárcának az élére a kormányfő John Healey, korábbi védelmi minisztert nevezte ki. A korábbi pénzügyminiszternek, Rachel Reevesnek más magas beosztással járó tisztséget ajánlottak fel, a volt pénzügyminiszter azonban ezt nem fogadta el. Shabana Mahmood az új kormányban is maradt a belügyminisztérium élén, Ed Milibandet viszont külügyminiszterré nevezték ki. A külügyi tárca eddigi vezetője Yvette Cooper ugyanakkor az egészségügyminiszter lesz. Az új brit kormányfő telefonon tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, akinek hangsúlyozta, hogy az ő miniszterelnöksége alatt abszolút semmiféle változás nem lesz az Ukrajnának nyújtott brit támogatásban.
0: Időjárás jelentés.
4: Napsütéses idő várható, időnként megélénkülő északi északkeleti szél, a csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. 7 óra 37 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: O, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Bár most vakáció van, és ez még az egyetemekkel, főiskolákkal kapcsolatban is igaz, de hát azért vannak támogatói programok, illetve különböző olyan programok, amelyekről érdemes beszélni, és ilyenekről lesz most szó. Molnár Dániel a vonalban, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatás tehetségfejlesztési igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önt és a hallgatókat is!
1: Megszokhatták már, akik minket követnek a keddi reggeli monitorban, hogy számos innovációs programról beszélünk. Most például arról, hogy matematika, természettudomány, műszaki és informatikai területen milyen utánpótlás erősítési program ösztönző indul el. Ez az úgynevezett innovációs műhelyben milyen szerepet tölt be, és milyen program alatt fut?
2: A Nemzeti Innovációs Ügynökség kiemelten fontosnak tartja azt, hogy a jövő tudományos és innovációs utánpótlását már a lehető legfiatalabb korban megszólítsa. Ennek érdekében különböző programokat működtet. Arról már itt is volt lehetőségem többször beszámolni, hogy a Selye János Diáklabor program folytatása és egyéb MTMI pályára ösztönző programok támogatása című projekt az elindult. Ugye ennek az a célja, hogy az MTMI területek utánpótlását erősítse, továbbá a fiatalok tudományos és innovációs életpálya iránti érdeklődését növelje. És maga ez a projekt 4 stratégiai pillér mentén valósul majd meg. Ugye szerepel benne a meglévő diáklaborok tevékenységének a támogatása, külhoni területen lévő diáklaboroknak a kiterjesztése és az MTMI kezdeményezések támogatása, valamint a diáklaborokat működtető szervezetek szakmai programjainak ösztönzése. És a projektnek kiemelt eleme az MTMI innovációs műhely, amely egy új kezdeményezés, és azt tűzte ki célul, hogy a fiatalok MTMI pályára lépését ösztönözze meglévő és újonnan létrejövő kezdeményezéseknek a szakmai és pénzügyi támogatását biztosítsa.
1: Milyen kezdeményezések jöhetnek itt szóba, mert ugye azért főleg az új technológiák területén már rengeteg mindent fel tudna az ember sorolni, mesterséges intelligenciát, robotikát, digitalizációt, ilyesmikre kell gondolni?
2: Az MTMI innovációs műhely most 2 új pályázati felhívása jelent meg, összesen 100 millió forintos keretösszegben, és itt lényegében az a fő lényege a konstrukciónak, hogy civil szervezeteket és non-profit szervezeteket szeretnénk támogatni, akiknek már van egy meglévő kezdeményezése, vagy egy olyan új ötlete, amivel általános és középiskolás fiataloknak a tudományos, innovációs szemléletformálását, tudományos utánpótlás nevelését tudják szolgálni. Azt, hogy ezt milyen program keretében teszik meg, ezt rájuk bízzuk. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a mai modern technológiák, mesterséges intelligencia, digitalizáció, robotika, drón technológia, hogyha megjelenik a szemléletformálásban, akkor az egy nagyon pozitív dolog.
1: Ez a támogatás 100%-os intenzitású és ugye vissza nem térítendő pénzügyi forrás. Mennyi idő alatt lehet ezt az összeget lehívni, és az önök tapasztalatai szerint egy ekkora összeg mire elegendő?
2: Lényegében 2 konstrukciót tartalmaz. Van egy olyan része, amely nagyobb volumenű, komplexebb, akár országos kezdeményezéseket tud támogatni. Ennek a keretösszege 30 millió forint, és itt egy pályázó 6,5, illetve 10 millió forint közötti támogatást tud igényelni. És van egy második része, itt a kisebb és közepes méretű kezdeményezéseket szeretnénk támogatni. Ennek a teljes keretösszege 70 millió forint, és itt kettő támogatási kategóriában lehet gondolkodni. Van a kismértékű, ami támogatásonként 2,5 millió forintot jelent, illetve a közepes mértékű, amelynél maximum 5 millió forint igényelhető. És ahogy itt ezekből az összegekből is látható, nyilván a pályázat kiírása előtt végeztünk piackutatást, így igyekeztünk lefedni azokat a kezdeményezéseket, amelyek akár helyi szinten, lokálisan, vagy regionálisan, vagy országosan tudnak megszólítani minél több fiatalt. Azt gondoljuk, hogy a legkisebb szemléletformáló eseményektől, hát akár egy tábortól, workshop sorozattól egy hosszabb időintervallumot meg átfogó eseménysorozatig ez a pályázati konstrukció kiváló lehetőséget tud biztosítani a pályázók számára.
1: Az új becsatlakozó diákok számára, akik remények szerint majd akár matematika, akár természettudományok, vagy éppen informatika területén jönnek, mi kelti fel vajon az érdeklődésüket maga, akár ahogy ön is említette, egy tábor, egy közösségi élmény is simán ebben fontos szerepet játszhat, vagy feltétlenül nagyon fontos, nem tudom én, a családi háttér, vagy nagyon pozitív példáknak a sorozata a szem előtt?
2: Én azt gondolom, hogy amiket felsorolt, azoknak mindegyiknek van jócskán realitása. Mi azt gondoljuk alapvetően, hogy ahhoz, hogy a tudománnyal, az innovációval megismerkedjenek, ahhoz nem elég az, hogy csak egy tankönyvben halljanak róla, vagy elolvassanak egy cikket róla, hanem hogyha részt vesznek egy jó kísérletben, találkoznak egy lelkes mentorral, ebből egy emlékezetes élményük születik, akkor azok az általános és középiskolás diákok, akik majd a jövő kutatói és innovátorai lesznek, ezt, hogyha korban egy inspiráló élmény keretében tudjuk nekik megvilágítani, akkor az hozzájárul ahhoz, hogy ebben a pályában is gondolkodjanak. Tehát az élmény alapúság, a gyakorlatorientáltság, azt gondolom, hogy nagyon fontos ezekben a leendő pályázatokban.
1: Molnár Dániát, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszonthallásra.
0: Ó, IO, CIO, ÁCIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: Reggeli Monitor.
1: Egy kínai-magyar kutatás bizonyította egy eddig rejtőzködő fekete lyuk jelenlétét egy különleges galaxis csoportban. A vizsgált rendszer három galaxis ütközéséből születik, és mintegy 450 millió fényévre található a Földtől. A galaxis ütközések során nem csak csillagok milliárdjainak pályája rendeződik át, hanem a galaxisok központjában lévő szupernagy tömegű fekete lyukak is kölcsönhatásba lépnek egymással. A most vizsgált rendszer azért különleges, mert egyszerre három galaxis összeolvadását lehet benne megfigyelni. A kutatók a látható fény helyett rádióhullámok segítségével vizsgálták a galaxis központját, mivel azt sűrű por és gázfelhők takarják el. Az európai és amerikai rádiótávcső

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a 13.

0: Egy kerületben a Dózsa-György úton a Kassák Lajos utca közelében sávlezárásra készüljenek. Nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassejenő út között, a környező utcákban is korlátozásra kell majd készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágó hídnál a Kvassejenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak majd meg. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sáv járható. Az 5-ös autóbusz Rákospalota felé terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondom az elmúlt órák fejleményeit, például azt, hogy mi várható a Nemzeti Bank mai komoly döntésétől.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A piac egyértelműen 25 bázispontos kamat csökkentésre számít a monetáris tanács ülésén. A KNTH vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hosszabb, viszont nagyban függ a külső körülményeken túl a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve annak lefragásának tervezett tempójától.
3: A kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintése a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés. Ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítás, terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen hiánylefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
2: Délután 2 órakor lesz nyilvános a Nemzeti Bank döntése, 3 órától pedig sajtótájékoztató tart Varga Mihály jegybankelnök. Jelenleg 361 forint 80 fillér az euró árfolyama, az angol fonté 426 forint, a dollár 316 forint 80 fillére jár. A jegybanki kamatvágások ellenére továbbra is találni 6-8%-os akciós betétlekötési lehetőségeket a bankoknál, amelyek akár konkurálhatnak az állampapírok hozamaival. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ennek oka, hogy a Nemzeti Bank eddigi kamatcsökkentése még óvatos volt, a bankoknak pedig továbbra is szükségük van a forrásokra. Tóth Leventét hallják.
4: Egyelőre a jegybanki kamatvágás még óvatos volt, hiszen idén kétszer vágott kamat az a jegybank, mind a kétszer 0,25%-ot. Általában a bankok a betéti ajánlataikban erre szoktak reagálni, de úgy tűnik, hogy most a forrásszerzés még fontosabb volt annál, hogy általánosan elinduljon egy betéti kamatcsökkenés. Az várható, hogyha a jegybank betartja az ígéretét, tehát a nyári hónapokban még vág újabb 4,4%-ot, az már ugye összesen 1% lenne, akkor azért ez előbb-utóbb meg kell, hogy jelenjen a betéti kamatokba is, tehát valamennyire lejjebb mehetnek ezek.
2: Egy kínai hajó éles lövészeti gyakorlatot hajtott végre Japán kizárólagos gazdasági vezetében, egy Oroszországgal közös hadgyakorlat keretében, között a Japán Védelmi Minisztérium. A japán kormány szóvivő tájékoztatása szerint az ügyben felvették a kapcsolatot Pekinggel, miután a gyakorlat veszélybe sodorhatta volna a közelben tartózkodó hajókat. Amikor a lőgyakorlat megkezdődött, ez arra késztette Tokiót, hogy saját hadihajóit és harci repülőgépeit mozgósítsa a helyzet figyelemmel kísérése és nyomon követése érdekében. Ha mindez nem lenne elég, az észak-koreai külügyi vezető találkozott az orosz külügyminiszterrel, és Észak-Korea újra nyíltan deklarálta, hogy Oroszországot támogatja az ukrajnai háborúban, és a továbbiakban is abban elkötelezett Észak-Korea, hogy Oroszország úgymond elérje az ukrajnai, szó szerint idézem, nézeteltéréssel kapcsolatos rendezést. Egyébként nem meglepő az újabb deklaráció, mert 2024-25-ben a Kurszkot részlegesen megszálló ukrán erőknek a úgymond kiverésében segítettek az észak-koreai katonák, és jelentős veszteséget szenvedett el az észak-koreai hadsereg is az orosz-ukrán háborúban. Mindeközben az elmúlt napokban több intenzív orosz csapás érte az odesszei kikötővárost, 24 órán belül 3-an haltak meg a településen. Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter pedig visszatérhet a védelmi tárca élére. Tegnap ugyanis Alekszandr Szirszki ukrán főparancsnok nyilvánosan is bocsánatot kérte a konfliktusok miatt. Egyébként a fronton az orosz csapatok Liban Konstantinivkát, Dobropiljet is szorongatják. Konstantinivkát egyes információk szerint már tulajdonképpen az oroszok elfoglalták, de hivatalos bejelentés, ukrán elismerés ezzel kapcsolatban még nincsen. A kínai gazdaság lassulása mögött nem hirtelen sok, hanem évek óta gyűlő strukturális problémák állnak. A korábbi pekingi nagykövet szerint Kína még mindig gyorsabban bővül, mint az amerikai, európai vagy a japán gazdaság, de korábbi előnye jelentősen csökkent. Kusai Sándort hallják.
5: Úgy lehetne fogalmazni, hogy nagyjából az ország gazdasági helyzete olyan, mint eddig volt. Most jelennek meg a statisztikákban azok a folyamatok, amelyek a kínai gazdaságban hetek, hónapok, sőt inkább évek óta gyülekeznek, halmozódnak. Úgyhogy nagy tragikus változás nincs. A növekedés 4% körül van, de inkább 1,5% pontos csökkenés van a növekedési ütemben, de még mindig a kínai gazdaság egyébként gyorsabban növekszik, mint az amerikai, vagy az európai, vagy a japán, vagy bármelyik, de az előny, a növekedési előny, az vitathatatlanul jelentősen csökkent.
2: Viszonylag jó hangulatú az ázsiai tőzsdei kereskedés, mert hogy a kínai tőzsde például emelkedik a shanghai 1%-kal, a hongkongi 1/10-del, Japán 3%-os plusszal zárhat, Indiában egy enyhe 3%-os mínusz jött ideig össze, Dél-Korea 3,9-del, Szingapur 7%-kal megy felfelé.
1: Tőzsde hírek.
2: És akkor a tegnapi zárások gyengüléssel fejezték be a napot a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 6%-kal gyengült, az S&P 500 2%-os mínuszban fejezte be, míg a Nasdaq Composite 0,05%-ot veszített az értékéből. Európában a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek, de alig-alig mozogtak. A londoni FTSE 0,7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-ra néhány 0,1%-ot emelkedett, az olasz börze és a spanyol parkett is mindössze néhány 0,1%-ot, de gyengült. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os emelkedéssel 141.600 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra. Az OTP 6%-kal emelkedett 44.750 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.636 forintra, a Richter 4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton. Átalakította elődjel Keir Starmer kormányát Andy Burnham, az Egyesült Királyság tegnap hivatalba lépett új miniszterelnöke. A pénzügyminisztérium élére John Healey, egykori védelmi minisztert nevezte ki. A korábbi pénzügyminiszter Rachel Reeves távozott a kormányból. Shabanam Mahmood az új kormányban is maradt belügyminiszter, Ed Miliband külügyminiszter lett. A külügyi tárca eddigi vezetője Yvette Cooper viszont az egészségügyi miniszteri tisztséget tölti majd be. Az új brit kormány főtelefonon tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is, akinek hangsúlyozta, hogy az ő miniszterelnöksége alatt abszolút semmiféle változás nem lesz az Ukrajnának nyújtott brit támogatásban. Az informatikai munkaerőpiacon egyre értékesebbek azok a szakemberek, akik más területen szerzett tudásukat tudják kötvözni IT ismeretekkel. A Progmasters alapítója szerint különösen a jogi, orvosi, pénzügyi, oktatási vagy műszaki háttér jelenthet előnyt, mert az informatika ma már szinte minden ágazat működését kiszolgálja. Philip Szabolcsot hallják.
6: A különböző szakmai tapasztalattal rendelkező emberek, ha jól kombinálják az informatikai tudással a korábban megszerzett tapasztalataikat, akkor nagyon értékes munkavállalóként dolgozhatnak ezen a piacon. Ennek leginkább az oka, hogy az informatika nem egy önálló szektor, nem egy önálló iparterület, hanem gyakorlatilag a legtöbb ipar részt kiszolgálja automatizmusokkal, szoftverekkel, rendszerekkel. Ezért talán érthető, hogyha valakinek van más területről tapasztalata, és ezt kombinálja egy új informatikai szaktudással, akkor jó esélyekkel indul ezen a területen.
2: Friss információ, még az esti órában jelentette be az OTP, hogy megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról a Blackstone által kezelt magántőke alapokból álló konzorciummal és a DNB bankkal. Az OTP csoport stratégiai befektetőként hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni a balti régióban, és a Luminoron keresztül szeretne aktívan hozzájárulni úgymond ügyfelei pénzügyi jólétéhez. Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója közleményben kiemelte, hogy a Luminor felvásárlása nem csupán földrajzi terjeszkedést jelent, hanem stratégiai belépést egy fejlett, stabil és jelentős potenciállal rendelkező régióba.
1: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Győzelmi körúttal ünnepelte világbajnoki győzelmét a spanyol labdarúgó válogatott Madridban este. A New Yorki döntőről hazérkezett csapat nyitott tetejű autóbusszal haladt át a belvároson, az előzetesen ismertetett és lezárt útvonal mentén szurkolók vége láthatatlan tömege várta, hogy üdvözölje a bajnokokat. A főváros központjának forgalmát lényegében megbénította a felvonulás. A menet úti célja a városközpontban található Cibeles tér volt, ahol a színpadon koncertekkel zárult az ünneplés. A válogatottat tegnap délután még a királyi család fogadta, a Zarzalua palota kertjében rögtönzött ünnepségen a személyzet, köztük a királyi gárda tagjai is részt vettek, és bajnokok skandálással fogadták a spanyol csapatot. 6. Fülöp király gratuláló beszédében epikus diadalnak, igazi odüsszejának nevezte a győzelmet. Előzetes becslések szerint akár 1 millió ember is ünnepelhetett Madrid utcáin. Közösségi oldalán keresztül osztotta meg érzéseit az elveszített világbajnoki döntőt követően Lionel Messi, az argentin labdarúgó válogatott kapitánya, aki szerint sokáig tart majd feldolgozni a spanyolok elleni összecsapást. Hatalmas a fájdalom, időbe telik majd, mire a sebb begyógyul, fogalmazott a 39 éves klasszis, aki 8 gólt szerzett az amerikai-kanadai-mexikói közösrendezési tornán, és hát ugye, mint ismert, a vasárnapi fináléban címvédőként hosszabbítás után 1-0-ra maradtak alul az Európa-bajnok spanyolokkal szemben. Messi azt írta, hogy úgy döntött, a jó dolgokra fog emlékezni, azokra a meccsekre, amelyeket mindent beleadva megfordítottak, és azokra a pillanatokra, amelyek örökre megmaradnak az emlékezetükben. Lionel Messi egyúttal gratulált a spanyoloknak a sikerükhöz. 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája. Az angol válogatott volt szövetségi kapitánya június elején közölte, hogy 4. stádiumú rákban szenved. A család közleménye szerint felesége és lányai vele voltak, amikor távozott az élők sorából. Keegan a Liverpool-al a három bajnoki címet, két-két angol szuperkupát és UEFA kupát, valamint egy FA kupát és Becket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az aranylabdát pedig 1978-ban és 79-ben érdemelte ki. Miután visszavonult játékosként a futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 99-től 2000-ig pedig az angol válogatott szövetségi kapitánya volt.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: A piac egyértelműen 25 bázispontos csökkentésre számít a monetáris tanács mai ülésén. A K&H vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben teljesen érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hossza nagyban függ a külső körülményeken túl a hazai költségvetési hiány pontos mértékétől, meg persze a tervezett lefaragás ütemétől. M. Szűcs Péter interjúja.
2: Kamatdöntő ülés előtt a monetáris tanács mit prognosztizálsz, hogyan változik az alapkamat? Változik-e?
3: Júliusban minden valószínűség szerint ugye most csökkenteni fogja az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal. Ugye alapvetően a legutóbbi döntésüknél július és augusztusban is előirányoztak egy 25 bázispontos csökkentést, és hát nyilván sokat változott a világ, de annyira laza hangvételű volt akkor az üzenet, hogy eléggé nagy meglepetés lenne, hogyha a mostani kamatdöntő ülésen nem lépnék meg ezt a 25 bázispontos csökkentést.
2: Miért csak 25 bázisponttal? Többen felvetették, hogy akár egy 50 bázispontos csökkenés is történhetett volna korábban.
3: Hát volt olyan momentum, amikor valóban nagyon összeálltak a csillagok, így akár a magyarországi kockázati felár értékelését illetően, akár a forint árfolyamát, akár a nemzetközi folyamatokat illetően, azt mutatták, hogy lehetne akár nagyobb kamatot is csökkenteni, pláne, hogy Magyarországon még mindig jóval magasabb az alapkamat, mint a régiós országokban. Itt Lengyelországban és a cseheknél is 3,75%-os alapkamatról beszélünk. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank mindig nagyon óvatos volt, és lépésenként kívánta megvalósítani a kamatcsökkentéseket. Részben azért, mert a nemzetközi környezet az kiszámíthatatlan, és hát azért ebből most láttunk ismét ízelítőt, hiszen az elmúlt hetekben itt a hormuzi szorosnak a konfliktusa az ismét fellángolt. Az olajára is emelkedik, bár az csak 88-90 dollár környékére, de a gázára az ennél sokkal jelentősebben ment fölfelé, most már 50 euró környékén van, úgyhogy ennek azért vannak inflatórikus kockázatai közép-hosszú távon, amennyiben természetesen ez a konfliktus ez továbbra is megmarad.
2: Ugyanakkor azért az inflációs helyzet most kedvezne mindennek, mert nehézség ide, kockázat oda, azért még jó van, célsávon belül van az infláció.
3: Hát hajajnom, hogy célsávon belül, hanem inkább azt mondom, hogy célsávon kívül van, hiszen a legutóbbi inflációs adat az 1,7% volt, ez a júniusi adatra vonatkozott, és a célsáv az a 2-4% közötti infláció, tehát ha így nézzük, akkor bőven van tere a Magyar Nemzeti Banknak a kamatcsökkentése, ráadásul az idei évre a júniusi inflációs jelentésben 1,8%-os éves átlagos inflációt jelzett előre, ami szintén alacsonyabb, mint a célsávnak az alja, úgyhogy ez is azt indokolja, hogy bőven lehet kamatot csökkenteni. Ami egyelőre meglepetés volt, és azért ez alapvetően nem csak Magyarországon, hanem akár Európában is több helyen megjelent, hogy annak ellenére az energiárak emelkednek, vannak ellátásbeli láncbeli problémák, tehát itt azért akár a szállítási idők is hosszabbodni tudnak, de mindennek mellett is az infláció az kedvezően alakul, messze nincs akkor a infláció sok, mint azt korábban számítani lehetett. És én azt gondolom, hogy ebben egyik főszerepe azért Kínának is van, hiszen Kína továbbra is rengeteg terméket próbál eladni Európában. A kínai belső kereslet az igen visszafogott, és ezzel így dömpingeli az európai piacokat, úgyhogy ez is abban segít, hogy Európában egy alacsony inflációs környezet alakuljon ki.
2: Most azzal, hogy csökken az alapkamat mondjuk most 25 bázisponttal, meg akár még egyel mondjuk a következő hónapokban, mindez hogyan hat az állampapírokra és a hozamokra?
3: Azt láttuk már az elmúlt időszakban, hogy nagyon sokat jöttek lefelé az állampapírhozamok, és itt nem csak a rövid vége, ugye, amire sokkal inkább hat az alapkamatnak az alakulása, hanem a közép és hosszú vége, tehát az 5-10 éves állampapírok hozama is lefelé mozdult el. Itt 5% körüli szinteket is láttunk. Aztán az elmúlt 1-2 hétben, ahogy a hormuzi szorosban a konfliktus az elkezdett rosszabbra fordulni, így azért némi korrekciót is láttunk a piacokon, de hát azért továbbra is alacsony szinteken, itt a 5%-ot picivel meghaladó szintekről beszélünk az állampapírok esetében, és ez úgy történt ez a hozamemelkedés, hogy közben a sportpiacokon, tehát itt akár a német vagy más eurókötvénypiacokon is volt egy hozamemelkedés, tehát valójában most csak ezekkel a piacokkal mozgott együtt inkább a magyar hozamkörnyezet is, és nem a kockázati prémiuma nőtt a magyar gazdaságnak. Tehát ez azt is jelenti, hogy ez a jelzés, ez a Magyar Nemzeti Bank számára nem azt jelenti, hogy az emelkedő hozamkörnyezet miatt most nem szabad kamatot csökkenteni, hiszen a kamat prémium az nem változott, tehát továbbra is ez lehetőséget biztosít arra, hogy kamatot csökkentsen a Magyar Nemzeti Bank. Ami még izgalmas lehet így a hozamok alakulását illetően, hogy júniusi inflációs jelentésben azért a kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre, ugye ez egy technikai kivetítés, ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen hiánylefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
2: Hogyha 25-50 vagy akár 75 bázisponttal csökken majd a következő hónapokban az alapkamat, az a forintot hogy mozgatja?
3: Hát egyelőre most ugye láttunk egy komolyabb korrekciót benne, hiszen 3-50 körüli szintekről 360 környékére mozdult el az árfolyam, volt 365 magasságában is, és úgy, hogy azért olyan nagyon nagy kamatcsökkentés még nem zajlott le. Már az is igaz, hogy a piac viszont árazza ezeket a kamatcsökkentéseket, úgyhogy ezeknek a döntésbe való átültetése azért csak részben gyengíteni a forintot, hiszen erre már számít a piac, tehát nem hordoz új információt. Hogyha gyorsítana a kamatcsökkentésen, vagy egy nagyon romló nemzetközi környezet ellenére is folytatná a kamatcsökkentéseket, ugye akkor sokkal inkább megjelenne ez a forint árfolyamában. Én azért azt gondolom, hogy itt a 3.65 környékén ezért inkább a tetejét építheti ki a forint, tehát én nem számítok arra, hogyha most még 50 vagy 75 bázisponttal csökkenteni az alapkamatot változatlan körülmények között a Magyar Nemzeti Bank, akkor emiatt a forintnak mondjuk 3.70 fölé kéne gyengülni az euróval szemben.
1: Németh Dávidot, a K&H vezető elemzőjét hallották. A kamadöntés előtt némileg erősödik a forint, 361 forint 10 fillérén az euró, a dollár 316 forint 20 fillére jár. 8:26 perc van, 4 perc múlva 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton kifelé a Szállás utcánál, itt csak a belső sáv járható, illetve tart még a baleseti helyszínen és a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében. A Budafoki úton a Galvani utcánál továbbra sem működnek a jelzőlámpák, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál lezárták a külső sávot, mert burkolatot javítanak, a Fóti úttól befelé torlódásra kell készülni. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is korlátozással lezárásra kell készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek majd. Erős a forgalom a budai alsó rakparton a Petőfi híd közelében, a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljárónál, a Budaörsi úton befelé a Bakcsomópont előtt, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom az elmúlt órák legfrissebb információit, például a Dunai Vasművel kapcsolatosakat.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunai Vasmű energiaellátásért felelős ISD Power Kft. Felszámolója. A 150 fős elbocsátása a munkavállalók felét érinti. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a leépítések és az állag megóvása fordítható kormányzati támogatások megnyírása miatt a megmaradt géppark a téli időszakban helyrehozhatatlan károkat szenvedhet. A Telex beszámolója szerint ezt teljesen ellehetetleníteni a létesítmény amúgy is csekély értékesítési esélyeit. Az OTP Bank megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról, a Blackstone által kezelt magántőkkel a populáló konzorciummal és a DNB Bankkal. Az OTP csoport ezzel 14 országra bővíti jelenlétét, több mint 10%-kal növeli mérleg főösszegét, az eurozónán belüli működésének részaránya pedig eléri az 50%-ot. A tranzakciót a szükséges hatóság engedélyek megszerzése után zárhatják le. A Luminor a balti régió harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatója, magánszemélyek, családok és vállalatok pénzügyi igényeit szolgálja ki. A bank 2025-ben 158 millió euró nettó nyereséget ért el. Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy a Lumiral felvásárlása nem csupán földrajzi terjeszkedést jelent, hanem stratégiai belépést egy fejlett, stabil és jelentős növekedési potenciállal rendelkező régióba.
5: A piac egyértelműen 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít a monetáris tanácsülésén. A KNTH vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hosszabb, viszont nagyban függ a külső körülményeken túl, a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve annak lefragásának tervezett tempójától.
6: A kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés, ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen jájlefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
4: Kamatdöntés előtt erősödik a forint, most 361 forinton az euró árfolyama. Az Egyesült Államok 50%-os vámot vett ki számos kanadai importcikre. Jamison Greer, amerikai kereskedelmi képviselő szerint a vámok körülbelül 20 milliárd dollár értékű kanadai importra vonatkoznak, beleértve olyan termékeket, mint a kanadai alkohol, tejtermékek és mezőgazdasági termékek, valamint bútor, papír, hokiütők, továbbá cement, ruházati és textil termékek. A vámok augusztus 19-én lépnek hatályba, 30 nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök aláírta a döntést. A Fehérház közleménye szerint a lépés válasz arra, hogy Kanada, idézem, megtorló és diszkriminatív intézkedéseket hozott Donald Trump amerikai elnök korábbi vámtarifáira válaszol. A washingtoni bejelentésre reagálva Mark Carney kanadai miniszterelnök az X közösségi oldalon kiadott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Kanada készen áll intenzíven együttműködni az Egyesült Államokkal a fennálló kérdések megoldásában polgáraink kölcsönös előnyére. Hozzátette a kanadai kormányfő, hogy a kereskedelmi vita költségeket okozott a családoknak, különösen az Egyesült Államokban.
0: Tőzsdehírek.
4: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 6%-kal gyengült, az S&P 500 2%-os mínuszban fejezte be, a Nasdaq 0,05%-ot veszített az értékéből. Európában a londoni FTSE 0,7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-án néhány 0,01%-ot emelkedett, az olasz börze és a spanyol parkett mindössze néhány 0,01%-ot gyengült. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,4%-os emelkedéssel 141.600 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra, az OTP 6%-kal emelkedett 44.750 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2636 forintra, a Richter 4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton.
0: Időjárás jelentés.
4: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 8:40 van, jó reggelt kívánok. Vanek Balázs, az Atradius hitelbiztosító országigazgatója, a vendégünk. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Volt pár olyan év, hát ez nem most volt, amikor azért adósságról, körbetartozásról kevésbé kellett beszélni, viszont az elmúlt pár év, amikor nem volt olyan gazdasági növekedés, vagy néha visszaesés volt, igazából egy helybe topogás, ez megtette a nem annyira jótékony hatását. Legutóbb egy nyilatkozatukban azt írták, hogy visszatért a körbetartozás szelleme. Ez mit jelent? Nagyon-nagyon megnövekedtek a 30 napon túli késedelmek?
2: Hát ez arra vonatkozik, hogy a vállalatoknál mennyi szabad pénzeszköz van, ha úgy tetszik, milyen a cash flow. Ugye itt a bevételeket, költségeket tervezik a vállalatok, és ez a rendelkezésre álló szabad pénzmennyisége szűkült le folyamatosan az elmúlt években. Ha föltesszük magunkba a kérdést, hogy miért történhetett ez, akkor ez nem csak egy magyar jelenség, jelenleg hanem régiós is. Igazából az alacsony kamatszintek eltűnése egy ilyen lassú apadást hozott a vállalati likviditásba, a szabad pénzekbe.
1: Mert hogy az alacsony kamatok mire ösztöröztek?
2: Az alacsony kamatok az egy olyan segítség, hogy a nehéz időkben is egy vállalat forráshoz jut, és az olcsó a forrás, van nagymértékben elérhető, és akkor így túl tud akkor is élni, amikor adott esetben nem versenyképes, vagy nem annyira életképes. Tehát az megkönnyíti a úgymond vegetálást, vagy túlélést. De mivel ez egy pár éve eltűnt itt Magyarországon és Nyugat-Európában is, így a tartalékok picit kifogyóban vannak, és így ez a körbetartozás, ez újra jelentkezik a gazdaságban.
1: Mi egyébként, van egy terület, ami a magyar gazdaságban speciálisan érzékeny, kapásból az építőipar jut ilyenkor az ember eszébe, de lehet, hogy nagyon sztereotíp gondolkodása az ember. Itt van probléma, vagy igazából nem lehet teljesen behatárolni az, hogy mely gazdasági területre jellemző ez?
2: Egyrészt több ágazat is van, így az elektronikai kiskereskedelem, a logisztika területe, vagy a sertés területeket beszélhetünk is róla, de az építőipar az egy olyan állatorvosi ló, ami egy korai indikátor, egy korai jelző, amikor a gazdaság lassul és, hogy mondjam, a recesszió jeleit mutatja, akkor először jelez, és amikor kifelé kezd jönni a gazdaság, akkor is először jelez. Tehát most sajnos inkább befelé megyünk ebbe az erdőbe, mint kifelé itt Magyarországon vagy Európában, ugye ennek egy jó jelzőszáma a beruházások mértékének visszaesése Magyarországon.
1: Mik a tipikus jelek arra, amikor látszik, hogy már ebből fizetési problémák lehetnek egy gazdaságban? Mik szoktak emelkedni? Túl hosszúak egy idő után a fizetési határidők, vagy azok be nem tartása a jelentkező első probléma?
2: Hát mikor követelésbiztosításra, vagy ez a szállítóvevő kapcsolatra vonatkozó kreditmenedzsment kezelésre vonatkozó ajánlatot teszünk, akkor például megnézzük azt, hogy mennyi a 90 napon túli lejárt tartozások aránya. Ez, hogyha egy jó működő cég van, egy jó működő ágazatban, egy jó működő országban, gazdasági értelemben, akkor ez tud ilyen 1-2% körüli lenni. És amikor ez a 90 napon túli lejárt tartozású, tehát a vevőnek már fizetni kellett volna 3 hónappal ezelőtt, de még nem tette meg, ez 5% környékére ér, vagy a fölé, akkor az mindenképp egy olyan üzenet, hogy hiányzik a likviditás a vevő körébe, és ez egy ilyen, hát egy emelt kockázatú állapot. Tehát ilyenkor már mindenképp úgymond felemeljük a szemöldökünket, és nyilván azért is keresnek minket, mert egy külső támogatást keresnek.
1: Brutális egyébként a 90 napon túli, tehát ha csak végig gondolja az ember a saját anyagi helyzetét, és hogy 3 hónapot úgy kéne túlélni, hogy egyébként nincs fizetés, vagy bármiféle jövedelem, és a meglévő tartalékokból, akkor rögtön érti az ember, hogy milyen probléma adódik. Még mindig nagyon magasak egyébként a fizetési határidők multinacionális vállalatoknál, hogyha beszállító az ember, vagy azért erről fogalmazunk úgy idézőjelben, mert leszoktak a multi cégek.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy normális és óvatos szintre állt be. Tehát ennek az előnye, hogy a maga jelzőszám, egyet hagyd lépjek vissza, hogy miből lehet látni, közé teszik havonta az újonnan induló felszámolási eljárások számát, és ez Magyarországon nagyjából duplázódott 2-3 évvel ezelőtt, havi 1000 darab magasságában van, és ezt így tartósan tudja is a gazdaság. És ez azt jelenti, hogy havonta 1000 vállalatról a közönyben is megjelenik, a cégjegyzékben is megjelenik, hogy ő tovább nem életképes. És ugye ez azt jelenti, hogy ez természetes, hogy váltokat alapítanak, és vállalatok fejezik be a tevékenységüket, de ez mindenképp egy magas szám.
1: Említette már a vevői cash flow problémákat, ez a felmérésük szerint az egyik leggyakoribb oka a nem fizetésnek, vagy a késve fizetésnek. A banki késedelmeket érti az ember, belső jóváhagyási késedelmeket is, amelyek ezek után jönnek. A hibás számlázás 11%, azért az nagyon durva.
2: Hát találékony a magyar, és úgy kell...
1: Direkt hibásak ezek a számlák?
2: Hát én nem is úgy mondom, hanem hogy ez a vitatást jelenti. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy fizetnem kellene, de nem azt mondom, hogy nincsen pénzem, hanem mondjuk úgy próbálom az időt húzni, és sokszor a vitatást egy ilyen időnyerési akciónak tekintjük, amikor el lehet egy-két hónapig arról beszélgetni, levelezni, hogy fizetnék én, de... Nem jó a számla, ez van vele, volt egy kis hibás teljesítés, tehát ez inkább időnyerési akciók ezek, ami mindenféle adminisztratív vagy egyéb más dolog, de ez egy nagyon fontos témakör, hogyha egy ilyen vitatás is van, akkor is finanszírozni kell az életet, akkor is fizetni kell a dolgozók bérét, akkor is fizetni kell a villanyszámlát, akkor is fizetni kell a hitel havi törlesztőjét, és ezeket, ha nem fizeti ki az adós a tartozását, akkor valahol máshonnan kell elővenni. Na erre mondom, hogy a likviditás az szűkült a piacon, kicsit úgy, mint ahogy a Balaton vízszintje lejjebb ment most már egy fél méterrel a kívánatoshoz képest, ugyanígy egy kicsit visszahúzódott a gazdaságból ez a finanszírozás, és ennek volt egy nagyon-nagyon nagy cégek bedőlésével sok éven át nem találkoztunk az alacsony kamatok korában, ahogy megbeszéltük, és tavalyi év harmadik, negyedik, negyedévében egy trendváltozás következett be a gazdaságban. Két nagy vállalat körüli fizetési problémákról jöttek elő hírek, a Agráriumban, a Vásznagabona ügyében, ahol egy nagyjából 10 milliárd forintot nem fizetett ki a hitelezőinek, illetve karácsony előtti napokban érkezett a szerkezet átalakítás híre a Best Buy Kft-nél, ez egy elektronikai kisker, nagyker, sokaknak ismerős, a plázákban megtalálhatók a boltja, itt is egy több mint 10 milliárd forintos összeg nem került kifizetésre, és azóta így a választással és a gazdasági bizonytalansága nagyon megnövekedett ennek a témakörnek a jelentősége.
1: Hát igen, mert azt érzékeli az ember, hogy picit más mederben folynak már a dolgok, és az, hogy valaki hónapokig nem fizet, az úgy tűnik, hogy most már politikailag sem lesz menedzselhető, hogy ilyen szépen fogalmazunk. Amikor önöket megkeresik, és mondjuk segítséget kérnek, mert bajban van egy vállalat, akkor mi az a pont, ameddig lehet segíteni, és mi az a pont, ahol már, hát igazából már lehet, hogy a felszámolás vagy végelszámolás mellett kell dönteni?
2: Hát külön választanám, ez a úgymond már megtörtént a baj, és utána próbáljuk orvosolni, erre a megoldásunk az a követelésbehajtás. Követelésbe hajtani azért attól lehet, akinek valamennyi pénze még van, és van szándéka arra, hogy kifizesse a tartozását, de ez már egyfajta kiszolgáltatottság. Nagyon hatékonyan tudjuk behajtani a számlákat annyiból, hogy vannak nálunk kicsi, közepes és nagy összegű tartozásra bíró szállítók, és ilyen hitelkeretek megvonásával vagy csökkentésével tudunk plusz nyomást gyakorolni az adósra, hogy fizesse ki a tartozását. Mi szerintünk ezt egy picit már késői, főleg ugye a mostani világban, ahol egy emelt kockázat van. Az igazi megoldás az, hogyha valaki ezt a nyitva szállításból, ugye fizetési határidőt adnak a szállítók a számlán, hogy ma megkapod az árut, és ráérsz 30 nap múlva kifizetni. Így meg is hitelezik a vevőt. Ez az egyik legfontosabb, és talán a legkevésbé kedvező finanszírozási lehetőség a vevő számára. A másik kettő az az, hogy a saját pénzéből finanszírozza a cégét, vagy a harmadik az, hogy bankból. A banknak ugye ez nagyon jó, csak a bank az erőfölényes, a saját pénz ugye az abban, hogy el lehet bukni, és ez a szállító vevő, ez a legelőnyösebb annyiból, így két egyenrangú, hosszú távú kapcsolatra törekedő partner finanszírozza egymást, és itt lehet egyezkedni. Tehát ebben van a legtöbb rugalmasság, és ez a legolcsóbb. De erre, hogy ezt valaki jól tudja csinálni, egy kreditmenedzsment nevű tevékenységet kellene végezni. Ezt nem mindenki végzi egyformán ügyesen, hogy így fogalmazzak.
1: Mit jelent a gyakorlatban a kreditmenedzsment? Persze érti az ember magát a szó összetétel, de rászólni az illető tartozóra, hogy most már fizessen, és nem mondjuk a 30 napos fizetési határidőnél, mondjuk 40. napnál észbe kapni, hogy már fizetnie kellett volna. Mennyire ilyen jellegű dolgokról van szó?
2: Hát jó helyen gondolkozott az, ami a magyar mikro és kisvállalati körben nagyon sokszor előfordul, az improvizálás, hogy ez a terület, ez nem nagyon bírja az improvizálás. Az improvizálás ellentéte az, hogy mondjuk van egy olyan pénzügyes kollégánk, egy pénzügyi vezetőnk, aki ehhez a területhez ért, ezt kreditmenedzsernek hívják. A másik az, hogy van egy szabályzatunk, előre kitaláljuk, hogy mikor mit csinálunk. Mit is jelent ez a vevőnknek? Előre kijöttek most a 2025-ös beszámolók. Meg kell vizsgálni, hogy mennyi a hitel kerete, tehát mennyi árut adok oda a szolgáltatás hitelbe. Lehet, hogy még tavaly azt mondtam, hogy 10 millió forintig vagy 100 millió forintig okés, de meg kell nézni a 25-ös beszámolót. Most az elemzőink most nagyon gyakran vakarják a fejüket, mert a 2025-ös beszámolók Magyarországon rendkívül gyenge képet mutattak, vagy nagyon olyan romlást 2024-hez képest. Tehát egy gyenge gazdasági állapotban van a nagyon sok szereplő, nagyon sokféle szektorba Magyarországon, és ilyenkor ezeket a hitelkereketeket hozzá kell igazítani, ez a második lépésünk, hogy ez egy monitorozást jelent, vagy például megjelenik kellene egy NAV végrehajtás. Tehát ezeket figyelni kell egy hitelkeret, azt monitorizni kell egy megoldás, egy folyamat arra, hogy hogyan lehet behajtani, és elképzelhetjük, hogy az egyik kihívás ezt Magyarországon megtenni, itt is lehet 10 lépcsőt azonosítani, míg végigmegyünk, és megint más, ha valaki exportál, hogy meg mit csinál Romániába, ne adj Isten, mit csinál az Európai Unión kívül, mert nem ugyanaz az eljárási rend. Mi azt úgy oldjuk meg, hogy mind a hitelképességvizsgálatok, mind a követelés behajtás jellemzően abban az országban zajlik, ahol a vevő van. Tehát exportál valaki mondjuk Romániába, példánál élve, akkor román kollégák állapítják meg a vevő hitelképességét, vagy monitorizzák, illetve román kollégák hajtják be a követelést. Mert sajnos Budapestről nem olyan könnyű átlátni a románt, vagy esetleg az osztrák, ne adj Isten mondjuk a kínai rendszert.
1: Említette az unión kívüli export lehetőségeket. Hát nem tudom, hogy a magyar cégeknél ez mennyire jellemző. Még nyilván Kína, bizonyos ázsiai országoknál azt mondja az ember, hogy csak-csak, vagy a tengeren túlra. De mi van akkor, hogyha mondjuk ilyen nagyon speciális területen tud érvényesülni egy cég, mint Észak-Afrika, Algéria, Marokkó, tehát hogy olyan, ami akár egyébként most már egy nagyon, nagyon jó területnek minősül, de hát nyilván az ember az ottani gazdasági szabályokat, rendszereket kevésbé ismeri. Ezek már tényleg veszélyes terepek, vagy nagyon sokat fejlődtek, és igazából csak odafigyelés, megszabályozási követésnek a kérdése mindez?
2: Ez egy jó működő terület, tehát ezt igénybe tudja venni egy magyar KKV is, ezt a szolgáltatást. Itt Magyarországon több mint 100 multinacionális cég az ügyfelünk, és ők az egész világra exportálnak sokszor. Ilyen magyar tulajdonú regionális nagyvállalat is az ügyfelünk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy 270 országban ennek egy kialakult rendszere van, ugye ez az elég egész világgazdaság működését lefedi, és függetlenül, hogy melyik ország, melyik kontinensére szállít, ott lesz olyan kollega, vagy lesz olyan bejáratott céginformációs kapcsolat, elemzői kapacitás, behajtási kapacitás, amivel ezt meg lehet oldani. Ez úgy kell elképzelni, hogy ennek a minősége, az adatmennyiség, hogy mennyi cég van ebbe bevonva, az attól függ, hogy egy gazdaság mennyire erős, mennyire fejlett. Tehát nyilvánvalóan különbségek lesznek egy afrikai kis közepes államnál, és különbség lesz egy ázsiai feltörekvőnél. Tehát egészen másképpet fogunk látni, de ugyanez igaz, hogy itt Európában mondjuk Németország, Hollandia, Franciaország, Anglia, ezek 100 évvel ezelőtt itt tudunk ez a szolgáltatás, ezek a legerősebb EU-s országok,

0: egészséges tartozásról van szó, de hát nyilván ez inkább már egy utolsó eszköz, hogyha semmiben nem sikerül megállapodni, de mi az az eszköz, aminél nem kompromisszumkész vagyok, de mindenképpen a pénzemet be akarom hajtani, de még nem felszámlási eljárás. Itt talán a fizetési meghagyás itt az ember eszébe, amit ha nem kifogásolnak meg, akkor az mintha automatikusan életbe lépne.
1: Ezt is szokták alkalmazni, de talán nem ez a leghatékonyabb. Mi ugye a nagy ügyek sávjában dolgozunk jellemzően, tehát úgy kell érteni, hogy ez a nagy szállítók, nagy összegű, nagy tartozásra rendelkező nagyvevőkre koncentrálunk. Itt vannak a legkritikusabb helyzetek, és ezt úgy kell elképzelni, ha valahol kiderül, és éppen tegnap is volt ilyen nagy összegű, milliárdos összegről szóló tárgyalásunk, akkor ugye az a kérdés, hogy a vevő nem tud fizetni, megcsúszott, hiányzik a pénze, tehát nincs is miből, de szeretné életben maradni. Nálunk ugye az az adottság van, hogy kint vagyunk rajta több százmillió vagy több milliárd forinttal, és ilyenkor egy közös érdek a vevő életben tartása. Ezt úgy lehet megoldani, hogy életben tartsuk, hogy valamilyen módon kap még továbbra is finanszírozást, kap árut, kap szolgáltatást, amit ő föl tud dolgozni, utána megint el tud adni, tehát marad egy körforgás a vállalatban, de ennek feltételei vannak, és ilyenkor a tulajdonossal lehet tárgyalni, tehát hogy hogyan próbálja leszenni lassan, fokozatosan a régi tartozásokat, és ez valami olyasmi, mint hogyha vállalatoknak is lenne sürgősségi osztály a kórházon, ahol a legtapasztaltabb kollégák dolgoznak, nagyon kedvesek és nagyon okosak is, és ilyenkor ilyen tárgyalás technikával, bankkal, tulajdonosokkal egyezkedünk. Ez a statisztika, ez az Atreides fizetési szokások barométer azt mutatta, hogy nagyon sok vállalatnál előfordul már 5% fölötti követeléskiesés is, tehát egy évben ezekből a halasztott fizetési számlákból 5%-ot is meghaladhatja, amit nem fizetnek ki. Sajnos egy ilyen egy vállalat felszámolási eljárásához is vezethet. Nem mindenki tudja ezt megoldani, illetve akinek van pénze, mondjuk kivette a vállalatából, mondjuk osztalékba, az is nagy kérdés, hogy visszarakja-e ilyenkor, amikor gondban. Tehát lehet organikusan megoldani, hogy új üzleteket kötök, és abból kitermelem, de úgy is lehet, hogy a tulajdonos visszahozza a pénzét. De likviditás kell a cégbe, tehát hogy valakinek bele kell tenni azt a kiesett pénzt, hogy a vállalat életben maradjon, és hát ez mindenképp azt mondja, hogy egy kicsit jobban kell figyelni.
0: Találkoznak gyakran mondjuk úgy, hogy családcsőddel, tehát hogy olyan jellegű céges tevékenységgel, amikor egyértelmű, hogy például osztalékként úgy vettek ki pénzt, hogy igazából a vállalatnak a anyagi helyzet ezt nem engedte volna meg, és aztán ott állnak az eladók a nem teljesített kötelezettségekkel, vagy azért ez nem annyira gyakori?
1: De az osztalék kivételnek nagyon kedvező adózási szabályai voltak, illetve pont az idei év, ugye egy választási év, azért volt osztalék kivétel bőségesen, és ugye itt azért vannak olyan típusú cégek most is előttünk, és nyilván nagyon aktívan és időben vizsgáltuk, ez a fogjuk meg és vigyétek típussal. Tehát, hogy benne állunk a finanszírozásában, mi is a bankok is, viszont a tulajdonos kivette az osztalékból a vállalatban a szavatoló tőkét, hát ugye ez mindenképp egy jóval magasabb kockázat, és ezt kezelni kell. Nagyon oda kell figyelni, mert gyorsan változó a vállalatok élete. Az ember azt gondolja, hogy vannak ilyen nagy nevű, régen fönnálló vállalatok, hogy egy vállalat élete nem olyan változik, mint egy emberi, de sajnos ugyanígy. Sajnos az ő fejükre is tud egy cserép esni a tetőről, hogyha valami baj van. Például egy nagy vevő nem fizet, az is egy ilyen esemény tud lenni.
0: Hát nekem még rengeteg kérdésem lett volna, de sajnos az időnk elfogyott. Vanek Balázsral beszélgettünk, az Atreides országigazgatójával. Köszönjük, hogy bent volt, és hát jó munkát, és minél kevesebb csődeseményt kívánok ennek.
1: Köszönöm szépen, szép napot!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton kifelé a Szállás utcánál, itt csak a belső sáv járható, illetve tart még a baleseti helyszínen és a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos

0: utca közelében. A Budafoki úton a Galvani utcánál továbbra sem működnek a jelzőlámpák, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál lezárták a külső sávot, mert burkolatot javítanak, a Fóti úttól befelé torlódásra kell készülni. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra, lezárásra kell készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek majd. Erős a forgalom a budai alsó rakparton a Petőfi híd közelében, a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljárónál, a Budaörsi úton befelé a Bakcsomópont előtt, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. július 21-e reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit. Egyebek mellett például azt, hogy szeptembertől új vezető irányítja a DH Group Magyarország működését.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Szeptembertől Koch András irányítja operatívan a DH, vagyis a Danubius Hotels Group magyarországi működését. Máté Ferenc country manageri megbízatása július 1-én megszűnt, igazgatósági tagságát ugyanakkor megtartja. Az átmeneti időszakban augusztus végéig Gay Dimsitz csoport vezérigazgató vezeti a hazai működést. Koch András több mint 20 éves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási szektorban. Korábban az MPH Banknál, a Fundamentálnál, a Raiffeisennél és az Unicreditnél is dolgozott vezetőként. Máté Ferenc a váltás után igazgatósági tagként vesz részt a DH Group stratégiai irányításában. Némi korrekció egyébként az általam elmondókatokkal kapcsolatban, hogy egyébként a DH az itt a Duna House-t jelenti, tehát nem a hotelláncról, hanem az ingatlan közvetítő cégről van szó. Mindjárt nézzük majd egyébként az árfolyamot is. Előtte viszont még arról, hogy a Bloomberg szerint Ukrajnában már kering a lista Alekszandr Szilszkij főparancsnok lehetséges utódairól. A lap értesülései szerint a 11 nevet tartalmazó listáról egyelőre nem született végleges döntés, de Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök állítólag Mihajlo Drapatoj vezérőrnagyot látná szívesen a poszton. A hírek szerint Szilszkij leváltása akár napokon belül megtörténhet, bár az ukrán fél korábban röviden cáfolta az erről szóló értesüléseket. A pletykák összefüggésben állhatnak a kormányzati átalakításokkal és a védelmi tárca körüli politikai feszültségekkel. Hivatalos bejelentés egyelőre nem történt, egyébként nagyon úgy tűnik, hogy maradhat a védelmi miniszter Fedorov, aki miatt országos tüntetések törtek ki, miután le akarta őt váltani Volodymyr Zelenszkij. A Nemzetközi Valuta Alap lezárta Ukrajna finanszírozási programjának újabb felülvizsgálatát, ezzel 690 millió dollár azonnali átutalása vált lehetővé. A 4 éves 8,1 milliárd dolláros hitelprogramból így eddig 2,2 milliárd dollárt fizettek ki. A Valuta Alap szerint Ukrajna a háború ellenőre is megőrizte makrogazdasági és pénzügyi stabilitását. A kilátások ugyanakkor romlottak, főként a kritikus infrastruktúrák elleni orosz támadások és a közel-keleti háború hatásai miatt. Az IMF szerint a program teljesítése összességében kielégítő, de a reformok végrehajtása lassult, több vállalást késve vagy egyáltalán nem teljesítettek. Megugrott a lakossági állampapírok vásárlása. Az államadósság kezelőközpont adatai szerint múlt héten több mint 130 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, ebből több mint 100 milliárd forint fix MÁV-ba ment. A roham oka, hogy július 17-i értéknappal lezárták a korábbi fix MÁV és MÁV plusz sorozatok értékesítését, és azokat fél százalék ponttal alacsonyabb kamatozású papírok váltják. Az elmúlt hónapokban ez már a harmadik kamatcsökkentési kör volt. A fix MÁV éves kamata 7%-ról 5,5%-ra mérséklődött. A kamatvágás előtt a fix MÁV-ból és a MÁV pluszból is több mint kétszer annyi fogyott, mint az előző hetekben.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 4,5 perce zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza. Az első percek után 6,1%-os az emelkedés. 142.521 ponton a BUX, a forgalom 1.442.770.000 forint. A MOL 9,1%-kal gyengül, 4.184 forinttal jár. Az OTP 2%-kal drágul, 45.630 forinton. Az OTP bejelentette egy LED banknak a felvásárlását. A Richter 2,1%-kal csökkent, 11.910, a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban 2640 forinton. Érdemi még a forgalom a 4iG-nél, amely ma épp 1,3%-os pluszban jár, 1793 forinton. Drágul a Dunahouse 0,8-del, 1220 forint. Csökken viszont a CIG Pannonia 1,3-del 301 forint, gyengül az Opus 2,8-del 361 forinttal jár, és gyengül az MBH Bank is 7-del 2840 forinton. Az euróért 360 forint 90 fillért kell adni. Legalább 27-en meghaltak a Guyana partjainál történt kombalesetben, és több tucat embert még keresnek. A miniszterelnök szerint a hivatalos utaslistán szereplőknél jóval többen 180-an lehettek a Barima nevű hajón, amikor a szombati jel elsüllyedt. A mentők 69 embert találtak meg élve, 83-an továbbra is eltűntek. A tragédia okait vizsgálják, a komp feltelten túlterhelt volt, a kapitány marihuana tesztje pedig pozitív lett. Guyana elnöke független minden részletre kiterjedő vizsgálatot ígért. Csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunai Vasmű energiaellátásért felelős ISD Power Kft. Felszámolója. A 150 fős elbocsátása a munkavállalók felét érinti. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a leépítések és az állag megóvásra fordítható kormányzati támogatások megnyírása miatt a megmaradt géppark a téli időszakban helyrehozhatatlan károkat szenvedhet, amit teljesen ellehetetleníteni a létesítmény amúgy is csekély értékesítési esélyeit, mindenről a Telex számolt be. Az OTP Bank megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról, a Blackstone által kezelt magántőke alapból álló konzorciummal és a DNB Bankkal. Az OTP csoport ezzel 14 országra bővíti jelenlétét, több mint 10%-kal növeli mérlegfőszegét, az eurozónán belüli működésének részaránya pedig már eléri majd az 50%-ot. A Luminor a balti régió harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatója, magánszemélyek, családok és vállalatok pénzügyi igényeit szolgálja ki. Tavaly 158 millió euró nettó nyeressége volt. A piac egyértelműen 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít a monetáris tanácsülésén. A KNTH vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hosszabb, viszont nagyban függ a külső körülményeken túl a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve annak lefragásának tervezett tempójától.
3: A kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés, ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen hiánylefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
2: A naptejeknél nem elég csak a faktorszámot nézni, a megfelelő védelemhez a használat módja is döntő. A Semmelweis Egyetem bőr nemikortani és bőr onkológiai klinika igazgatója szerint naptej és naptej között is van különbség, és az sem másodlagos, hogy UVA és UVB sugárzás ellen is védjen. Dr. Holló Pétert hallják.
4: Elsősorban azt kell leszögezni, hogy a legbiztosabb védelmet a ruha és az árnyékban tartózkodás nyújtja. Ezen kívül azokat a bőrterületeket, amiket nem tudunk ruhával védeni, azokat kell napfényvédőkkel védeni. A naptejek, napvédők esetében nagyon fontos a faktorszámuk, de ezen kívül nagyon fontos az, hogy ezek milyen állagúak, milyen a vízállóságuk, mennyi ideig maradnak fönt a bőrön. Tehát a naptej is csak akkor hatásos, hogyha az többször kenjük be, izzadás, hogyha fürdeni megy valaki, úszni megy valaki, annak kapcsán is lekerül a bőrről, tehát ezt a bekenést, ezt rendszeresen 2 óránként meg kell ismételni.
1: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Győzelmi körúttal ünnepelte világbajnoki győzelmét a spanyol labdarúgó válogatott Madridban este. A New York-i döntőről hazérkezett csapat nyitott tetejű autóbusszal haladt át a belvároson. Az előzetesen ismertetett és lezárt útvonal mentén szurkolók vége láthatatlan tömege várta, hogy üdvözölje a bajnokokat. A főváros központjának forgalmát lényegében megbénította a felvonulás. A menet úti célja a városközpontban található Cibeles tér volt, ahol a színpadon koncertekkel zárult az ünneplés. A válogatottat tegnap délután még a királyi család fogadta, a Zarzalua palota kertjében rögtönzött ünnepségen a személyzet, köztük a királyi gárda tagjai is részt vettek, és bajnokok skandálással fogadták a spanyol csapatot. 6. Fülöp király gratuláló beszédében epikus diadalnak, igazi odüsszejának nevezte a győzelmet. Előzetes becslések szerint akár 1 millió ember is ünnepelhetett Madrid utcáin. Közösségi oldalán keresztül osztotta meg érzéseit az elveszített világbajnoki döntőt követően Lionel Messi, az argentin labdarúgó válogatott kapitánya, aki szerint sokáig tart majd feldolgozni a spanyolok elleni összecsapást. Hatalmas a fájdalom, időbe telik majd, mire a seb begyógyul, fogalmazott a 39 éves klasszis, aki 8 gólt szerzett az amerikai-kanadai-mexikói közösrendezési tornán, és hát ugye, mint ismert, a vasárnapi fináléban címvédőként hosszabbítás után 1-0-ra maradtak alul az Európa-bajnok spanyolokkal szemben. Messi azt írta, hogy úgy döntött, a jó dolgokra fog emlékezni, azokra a meccsekre, amelyeket mindent beleadva megfordítottak, és azokra a pillanatokra, amelyek örökre megmaradnak az emlékezetükben. Lionel Messi egyúttal gratulált a spanyoloknak a sikerükhöz. 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi 2-szeres aranylabdás futballistája. Az angol válogatott volt szövetségi kapitánya június elején közölte, hogy 4. stádiumú rákban szenved. A család közleménye szerint felesége és lányai vele voltak, amikor távozott az élők sorából. Keegan a Liverpool-al 3 bajnoki címet, 2-2 angol szuperkupát és UEFA kupát, valamint egy FA kupát és Becket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az aranylabdát pedig 1978-ban és 79-ben érdemelte ki. Miután visszavonult játékosként a futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 99-től 2000-ig pedig az angol válogatott szövetségi kapitánya volt.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 17 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés, hogy nyitottak a főbb részvényeink, és milyen az OTP kereskedési hangulata, tekintve, hogy egy új bankot vásárolt fel. Kérdezem Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Mielőtt ráforduljánk a magyar piacra, hát nézzünk ki azért ki a világba, és hát azt láthatjuk, hogy Ázsiában eléggé pozitív volt. Ugye Amerikában tegnap még enyhén negatív volt a hangulat, mostanra Ázsiában pozitív, és az amerikai határidős piacok is enyhén pluszban vannak, de Ázsiában például a Nikkei 3%-kal, a Kospi, a dél-koreai index, ami ugye elég sokat szenvedett itt az elmúlt hetekben, és elég nagy esésen van túl, most már megvették, és több mint 3%-kal tudott emelkedni, úgyhogy pozitív volt a hangulat, és hát Európában is egy nagyon enyhe pozitív hangulat van, ezt csak úgy félre mondom, mert a Eurostox 50 az ugyan 6%-kal emelkedik, de a FTSE 100 az 5 ponttal, francia kekkeron az 1,4%-kal, a DAX pedig valamivel több mint 1,1%-kal emelkedik, tehát azért nincsen kirobbanó öröm. Na most ehhez képest a magyar piac elég szépen tud emelkedni, mert 1,2%-kal értékelődik föl a BUX Index, 143.337 pontra. A forgalom is egészen szép itt az első 20 percet követően, hiszen már majdnem 3,5 milliárd forint a forgalom, és hát ugye már utaltál rá, hát az OTP viszi a prímet 2,6%-os emelkedéssel 45.890 forintra, és több mint 3 milliárdos, majdnem 3,2 milliárdos forgalommal, tehát alapvetően ugye itt van a nagy pörgés ebben a részvényben. És ugye ebben nyilván komoly szerepet játszik két tényező, egyrészt, hogy az elmúlt napokban jelentősen csökkent az OTP-nek az árfolyama, ugye néhány nappal ezelőtt még, vagy múlt héten még a csúcson, történelmi csúcson járt, és aztán jött egy ilyen kisebb korrekció, és hát ugye ebben a korrekciós periódusnak talán mondhatjuk most már, hogy a végén jött ugye ez a hír tegnap este, hogy a Luminor bankot megvásárolta a Baltikumban, ugye ez egy olyan bank, ami Lettországban, Litvániában és Észtországban is működik, tehát tényleg egy komplett balti bank, és hát ugye részlet, nem túl sok részletet lehet tudni, annyit, hogy mi a teljes 100%-át megvette a banknak, és hogy még jóváhagyásra vár a hatóságok részéről a tranzakció. Vételáról nem lehet tudni, azt viszont tudjuk, hogy a banknak a tőke megtérülése hát az elég alacsony, tehát ahhoz képest is, hogy ugye az eurozónában működő bankról van szó, tehát ugye ez egy fontos tényező, hogy ez egy újabb eurozónás akvizíció az OTP részéről, de hogy ilyen 8% körül az első negyed évben 7,5% volt a tőke megtérülés, ez a tavaly 8,5% talán, amúgy a tőkeköltség az 8,5% körül van ezekben az országokban, amikről beszéltünk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy így első ránézésre én azt mondanám, hogy valószínűleg a saját tőkénél többet nem fizetett az OTP érte nagy valószínűséggel. És hát ugye azért olyan értelemben meg nem egy hatalmas tranzakció, hogy ez a bankcsoport nagyjából az OTP tavalyi profitjának az 5%-át termelte meg. Tehát ennyivel tudja nagyjából növelni majd az OTP-nek az eredményét. Aztán nyilván lehet hatékonyságot növelni, mert a költségbevétel mutató számai azért nem túl erősek ennek a banknak. Tehát, hogy lehet hatékonyságot nevelni, és ahogy az OTP-t ismerem, fog is. Tehát nyilván pozitív, vagy hogy mondjam, Ugyan a részleteket nem tudjuk, de az a gyanunk, hogy azért pozitív a tranzakció, a piac is így ítéli meg. Összességében azért azt gondolom, hogy erre egy 2,5%-os árfolyam reakció abban azért vastagon benne van, hogy az elmúlt napokban csökkent az árfolyam.
1: Van azért nemzetközi szinten is történés jócskán, gyakorlatilag 10. napja nem múlik el úgy nap, hogy ne lenne légi csapássorozat az Egyesült Államok részéről iráni célpontokra, mire Irán drónokkal, rakétákkal válaszol a környébeli arab országokat támadva. Ez egy időre felröppentette a kőolajárát $90 fölé, de most ez alatti. És hát vannak arról információk, hogy lehet, hogy ez a konfliktus újra szélesedni fog, mert vadászgépek, légi utántöltőgépek mennek a zónába. Ha ez így lesz, akkor újra durva kőolaj árat láthatunk?
2: Hát az a helyzet, hogy az arra kezd átállni a világgazdaság, és ugye itt utaltál már arra, hogy miközben ugye arról is van szó, hogy a hútik lezárják majd a Babel-Mandeb szorost is, és akkor ugye az a kiskapu is bezárul, hogy ugye azon keresztül a Szaúd-Arábia. Szaúd-Arábiának van egy vezetéke, ami a Perzsa-öböltől a Vörös-tengerig tart, 1200 km hosszú, kb. 5 millió hordónyi kőolajat tud szállítani naponta, de hogyha kicsit föltorbúzok, akkor többet állítok, 6 millió hordót is át tudnak tolni rajta, plusz még vonatokon is szállítanak, tehát hogy elég sokat tud arra Szaúd-Arábia szállítani, és ugye akkor a Babel-Mandeb szorosan keresztül tud eladni kőolajat a távol-keletre, ugye Kína, stb. Országokba. És ugye most az is felrepült, hogy na hát ezt is most azt a húszik lezárják. És ennek ellenére ugye nyilván a kérdés erre vonatkozik, hogy esik a kőolajnak az ára, és hát ugye ebben szerintem az van benne, hogy már kevésbé reagál, de kevésbé a kőolaj ára ezekre a hírekre, hiszen ugye volt azért áremelkedés korábban, mert hogy a világ elkezdett átállni. Tehát egyszerűen azt mondja, úgy állnak hozzá a döntéshozók, hogy oké, van ez a háború, ki tudja, mikor fog lezárulni, nem tudjuk. Írjuk be a modelleinkbe, hogy 10-15 dollárral, 5-15 dollárral magasabb a kőolajár, mint amivel korábban számoltunk, mert a háború miatt folyamatosan lesz egy ilyen feszültség, és látszik, hogy a megoldás az nagyon nehézkes, és nézzük meg, hogy miben lehet akkor kiváltani. Tehát, hogyha ilyen magas kőolaj árakkal számolunk, akkor milyen földgáz, ugye például Amerikában csordultig, irtózatos mennyiségű földgáz van, ami helyettesítő eszközként megjelenik, és máshol is nyilván lehet helyettesítő eszközökkel számolni a kőolaj tekintetében. És szerintem egyszerűen ez ennek az oka, hogy nem azt látjuk, hogy 100 meg 100 dollár fölött van a kőolajár, és már a 150 dolláros szinteket nyaldossa, hanem egyszerűen az van, hogy megjelenik a helyettesítés. És van még egy másik tényező, hogy ugyan a nagyon nagy tankerek, azok nem tudnak átmenni a Suezi csatornán, tehát a 2 meg a 4 millió hordós tankerek, de a kisebbek át tudnak menni, tehát hogy végszükség esetben van egy olyan megoldás, hogy oké, nem a Vörös-tengernek ezen a szorosán megy keresztül a szállítmány, hanem a szaúdi csatornán, kisebb egységekben, 14 napban, akkor meg kell kerülni egész Afrikát, és akkor úgy eljutni Ázsiába, tehát tényleg megnövekszik a költsége, megnövekszik az idő, stb., de nem az történik, hogy eltűnik a kőolaj teljesen a piacról. Tehát a lényeg, hogy vannak megoldások, majdnem minden esetre, és hát ezért látjuk azt, hogy moderáltabb a kőolajárnak az emelkedése.
1: Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, mindezt elmondtad. Jó napot és jó munkát neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen!
0: Reggeli Monitor.
3: A magyar csapat minden tagja éremmel tért haza a 67. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról, amit idén Sánkhájban rendeztek meg középiskolások számára. A vasárnapi eredményhirdetésen Szakács Ábel, a budapesti Fazekas Gimnázium diákja aranyérmet nyert. Vámosi Bendegúz Péter, a debreceni Fazekas Gimnázium tanulója ezüstérmes lett, míg Aravin Péter, Holló Martin, Bodor Mátyás és Víg Zalán bronzélemmel zárta a versenyt. A magyar küldöttség a 117 résztvevő ország nem hivatalos pontversenyében a 16. helyen végzett. A csapat vezetője Kós Géza volt, a felkészülést pedig Dobos Sándor irányította. Az élmezőnyben ezúttal is több ázsiai ország szerepelt, mellettük az Egyesült Államok, Oroszország és Nagy-Britannia került az első 10-be. A verseny egyik külön érdekessége, hogy a brit Alex Chui 5. alkalommal szerzett aranyérmet, amivel az örökranglista élére került. 7. részvételével pedig beérte Kunszenti Kovács Dávidot, aki korábban Norvégia színeiben szintén 7-szer indult a diákolimpián.
0: Ez a Reggeli Monitor.
4: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
6: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit a hírszerkesztőn Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyomozást rendelt el a rendőrség egy Tiborcz István érdekeltségeit érintő ügyben Hadházi Ákos feljelentése alapján.
7: Politikus szerint az ügy egy tőzsdei társasághoz kapcsolódik, amely túlározottan vásárolhatott meg egy Tiborczhoz köthető cégben lévő tulajdonrészt. Hadházi állítása szerint Tiborcz időközben értékesítette részvényeit, miközben később kiderült, hogy a megvásárolt cég értéke jelentősen elmaradhatott a vételártól. A leírás és a csatolt dokumentum alapján az érintett tőzsdei cég az Alteo. A vállalat közölte, hogy eddig nem kapott rendőrségi megkeresést, az Éltex ügyben pedig nem kíván nyilatkozni.
0: Tőzsde hírek.
1: Az Alteo részvényei egyelőre 3,1%-kal gyengülnek, 3590 forinttal jegyzik őket, a forgalom 500 000 forint fölötti. Összességében 8,1%-kal erősödik a BUX, 142.723 ponttal jár, a forgalom 4.561 000 forint. 3,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4212 forinttal jegyzik őket. Az OTP 1,9%-kal drágult, 45.620, A Richter 1,1%-os pluszban 11.940, a Magyar Telekom 2,1%-kal csökken 2630 forinton, Dragonnak a Forage részvények 6,1%-del 1780 forinton jegyzik őket. Az euróért most 360 forint 90 félért kell adni. Európában a főbb tőzsdemutatók a tegnapi szinte egy helyben topogáshoz képest most legalább néhány 10%-ot mozognak. A londoni FTSE 2,1%-kal gyengül, a német DAX 1,1%-del, a francia CAC-án szintén 1,1%-kal erősödik, az olasz tőzsde 4,1%, a spanyol 2,1%-os emelkedésben jár, 1,1425 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Idehaza újabb nyílt levélben tiltakozik a Budapesti Operettszínház társulata.
7: A művészek a korábbi kérdéseikre nem kaptak világos választ, miközben továbbra is alacsony anyagi megbecsülést és csökkenő szakmai lehetőségeket tapasztalnak. A levélben bírálják, hogy a forráshiányra hivatkozó vezetés közben jelentős energiát fordított egy külsős szerző, Orbán János Dénes nagyértékű projektjeire. A társulat közölte, emberileg és szakmailag is elhatárolódik Orbán János Dénestől és Rózsás Pétertől, és ugyanezt várja a színház vezetésétől is. A levél szerint a Budapesti Operettszínház vezetése elveszítette a társulat szakmai és emberi bizalmát.
1: Tömeges gyomor és bélrendszeri megbetegedések miatt őrizetbe vették az Észak-Macedon Gosztivár vízművének igazgatóját és két alkalmazottját.
7: A 32 ezres városban egy hét alatt több mint 3100 embert láttak el hasonló panaszokkal, ezért járványhelyzetet hirdettek. A nyomozás első megállapításai szerint a szennyeződés oka az lehetett, hogy vízhiány miatt a közeli Várdár folyóból szivattyúztak vizet a települési hálózatba. A vezetékes ivóvíz használatát megtiltották, a lakosságnak naponta mintegy 50 ezer liter palackozott vizet osztanak. A labor eredményekre még várnak, az ügyészség pedig a vizsgálat lezárása után dönt a további jogi lépésekről.
1: Öten fulladtak a Scioto folyóba az amerikai Ohio államban, miután többen egy bajba jutott társukat próbálták kimenteni.
7: A társaság Columbus közelében pihent a folyóparton, amikor egyikük úszni ment, majd fúdokolni kezdett. Négyen a segítségére siettek, de valamennyien elmerültek a vízben. A hatóságokat az egyik gyerek riasztotta, aki kiszaladt az útra segítséget kérni. A sheriff szerint a folyó vízállása magas volt, a sodrás pedig rendkívül erős.
1: Orosz légi csapások értek több észak-ukrajnai célpontot Szumiban és Csernyihivben.
7: Csernyihiv belvárosában egy közigazgatási épületet talált el a drón. Az épület részben romba dőlt és kigyulladt, egy ember megsebesült. Szumiban egy 9 emeletes lakóház és egy bevásárlóközpont is megrongálódott. A támadásokban két felnőtt és négy gyerek sérült meg. A mentés közben újabb drónok csapódtak be, de ezek már nem okoztak személyi sérülést. Az ukrán légierő szerint Oroszország 58 drónt indított, ezek közül 46-ot sikerült elfogni.
1: Szeptembertől a Koch András irányítja operatívan a DH Group magyarországi működését.
7: Máté Ferenc country manageri megbízatása július 1-én megszűnt, igazgatósági tagságát ugyanakkor megtartja. Az átmeneti időszakban augusztus végéig G. Dimsitz csoportvezérigazgató vezeti a hazai működést. Koch András több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási szektorban. Korábban az MBH banknál, a Fundamentánál, a Raiffeisennél és az UniCredit banknál is dolgozott vezetőként. Máté Ferenc a váltás után igazgatósági tagként vesz részt a DH Group stratégiai irányításában.
1: A Durohaus 1245 forinton 2,9%-os pluszban jár, 5 millió forintos a részvényforgalma idáig. A Bloomberg szerint Ukrajnában már kering egy lista Alexander Szirszky főparancsnok lehetséges utódairól.
7: A lap értesülései szerint a 11 nevet tartalmazó listáról egyelőre nem született végleges döntés, de Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök állítólag Mihajlo Drapatoj vezérről nagyot látná szívesen a poszton. A hírek szerint Szirszky leváltása akár napokon belül megtörténhet, bár az ukrán fél korábban röviden cáfolta az erről szóló értesüléseket. A pletykák összefüggésben állhatnak a kormányzati átalakításokkal és a védelmi tárca körüli politikai feszültségekkel. Hivatalos bejelentés egyelőre nem történt.
0: Időjárás jelentés.
7: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 9:40 van, jó napot kívánok! A jegybanki kamatvágások ellenére továbbra is találni 6-8%-os akciós lekötött betéti lehetőségeket a bankoknál. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ennek oka, hogy a Nemzeti Bank eddigi kamatcsökkentése még óvatos volt, a bankoknak pedig továbbra is fontos a forrásszerzés. A magas kamatok ugyanakkor bruttó értékek, ezekből a kamatadó, és a szochó miatt összesen 28%-ot kell levonni, de a nettó hozam még így is, akár az infláció többszöröse lehet. A betétek egyre inkább versenyképesek az állampapírokkal, amelyek hozamai 3 hónap alatt jelentősen csökkentek. Tóth Levente szerint érdemes megnézni a lekötések feltételeit, mert egyes ajánlatok új számlanyitást, bankkártyás vásárlást vagy más befektetési termék vásárlását is előírhatják. Kecső Richard interjúja.
2: Hiába vágott kamatokat a Magyar Nemzeti Bank, ennek ellenére továbbra is 6-8%-os kamatokat kínálnak egyes lekötött betétekre. Mi lehet ennek az oka?
3: Egyelőre a jegybanki kamatvágás még óvatos volt, hiszen idén kétszer vágott kamatot a jegybank, mind a kétszer 0,25%-ot. Általában a bankok a betéti ajánlataikban erre szoktak reagálni, de úgy tűnik, hogy most a forrásszerzés még fontosabb volt annál, hogy általánosan elinduljon egy betéti kamatcsökkenés. Az várható, hogyha a jegybank betartja az ígéretét, tehát a nyári hónapokban még vág újabb 4/4%-ot, az már ugye összesen 1% lenne, akkor azért ez előbb-utóbb meg kell, hogy jelenjen a betéti kamatokba is, tehát valamennyire lejjebb mehetnek ezek. Van is rá már példa, hogy kisebb módosítás történt még az elmúlt napokban is. És vannak olyan betéti kamatok is, amelyek már ebbe az alapkamathoz kötöttek, de azt ilyenkor mindig figyelembe kell venni, hogy ezek bruttó kamatok. Tehát ebből lejön a kamatadó és lejön a szocó, ami együttesen 28%, tehát csak nem a harmadát elviszi a kamatnak az adó. Tehát így érdemes számolni, amikor valaki beteszi egy lekötött betétbe a pénzét, hogy nagyjából ennek a 30%-át elviszi majd az adó, de hogyha még így nézzük, ezt levonva nézzük, akkor is akár az inflációnak a dupláját is meg lehet ezzel keresni, és ilyen módon már az állampapírokkal is egyre inkább versenyképesek a betétek. Az állampapírok ugye nem adóznak, tehát az ottani hozam, a bruttó hozam az egyben nettó hozam. 3 hónap alatt 1,5%-a csökkentek a legnépszerűbb lakossági állampapíroknak a hozamai, így már egyre inkább összeérnek ezek, és hát vannak olyan szempontok is, és olyan befektetők is, akik valamilyen pénzüket nem akarják állampapírba rakni, vagy több helyre akarják rakni mások a céljaik, tehát már akik éppen akarnak állampapírt venni, vagy van abban pénzük és máshol is akarják, azok is már ezzel szemérhető nettó kamatot tudnak elérni, akár lekötött betétben is, és hozzá kell ezt tenni, hogyha nem kötik le a pénzüket, most már ott is egész szép ajánlatokat lehet találni, nem ilyen magasokat, de a jelenlegi inflációval mindenképpen összemérhetőeket, tehát aki teheti annak, nem érdemes most már a folyószámláján rohasztani a pénzét a kamat nélkül, okozni azon, hogy a nélkülözhető összeget azt például betegye akár lekötött betétbe, vagy megnézze azt, hogy hogyan tudja lekötés nélkül is a bankjánál fiatatni a pénzét.
2: Ezek az évi 6-8%-os kamatok mennyit jelentene ténylegesen egy 3 vagy 6 hónapos lekötés esetén?
3: Mindig érdemes minden ajánlatnál megnézni azt, hogy pontosan mi is a feltétele. Hiszen az ilyen akciós ajánlatokban sokszor a kamat az egy nagyon szép szám, de hogyha megnézi az ember, hogy pontosan mit kell érte vállalni, akkor ezt nem biztos, hogy tudja vállalni, vagy nem biztos, hogy érdemes vállalni. Tehát fontos, hogy ne csak a kamatot nézzük, ezeknél az ajánlatoknál, hanem a feltételeket is. Vannak olyan bankok, vagy olyan feltételek, amit valaki minden további nélkül tud vállalni. Más esetben viszont lehet, hogy az jön ki, hogy ez hiába egy magas kamatú ajánlat, de neki mégsem jó valamilyen feltétel miatt. Itt nyilván az is kérdés, hogy valakinek milyen hosszú időre van lehetősége a betétlekötésre, tehát hogy akár csak 3 hónapra, vagy 6 hónapra, ilyenkor természetesen arányos az éves kamat, tehát amikor akár 6-8 vagy 4-5%-os kamatokról beszélünk, akkor egy 3 hónapos vagy egy 6 hónapos lekötésnél ennek az arányos része az, amit meg tud az ember szerezni. Akár 3 vagy 6 hónapra sem érdemes barlagon hagyni a pénzünket, tehát hogyha ez nélkülözhető, látjuk, hogy várhatóan nincs ilyen költésünk, tervezett költésünk ilyen időtávon, akkor még ilyen lekötést is érdemes vállalni, hiszen az a legjobb, hogyha dolgozik a pénzünk, és bármekkora kamatot is elérünk, az biztos, hogy magasabban az összegnél, mint ami lekötés nélkül kamatmentesen van a folyószámlánkon, már pedig sajnos a magyarokra nagyon jellemző az, hogy óriási összeget tartanak lekötés, és jellemzően így aztán kamat nélkül a folyószámlájukon több mint 10 000 milliárd forint folyószámlákon így, és hogyha belegondol az ember, akkor azért feltételezhető, hogy ennek jelentős része olyan, ami nem egy pénztartalék, vagy nem egy a mindennapi költésekhez kapcsolódó összeg, hanem olyan pénz, amit igenis be lehetne fektetni kockázatmentesen és könnyen hozzáférhetően, és akkor kamatozhatna ez a tulajdonosaiknak. Jelenleg ez a pénz a bankoknak működik, tehát a bankok ebből hasznot húznak, de az ügyfelek bizony sokszor és általában az összeg mutatja, hogy nem figyelnek arra, hogy ez a pénz ez nekik is kamatozzon. Kisebb inflációnál persze nem érzi az ember annyira azt, hogy elértéktelenedik a pénze. A nagyobb inflációs években ez jobban látszott, de én azt mondom, hogy bármilyen kicsi kamat is jobban nullánál. És abban az értelemben ingyen van, hogy csak foglalkozni kell azzal, hogy az ember a nélkülözhető, de meglévő megtakarítását betegye olyan befektetési formákba, akár állampapírba, akár betétekbe, ahol biztonsággal, kockázat nélkül kamatozik számára.
2: Több ajánlatnál is előírják akár a bankkártyás vásárlást, új számlanyítást, vagy befektetési termék vásárlását is. Ezek az úgymond járulékos költségek mennyire csökkentik a tényleges hozamot?
3: A járulékos költségek, vagy járulékos vállalások csökkenthetik a hozamot. Itt nyilvánvalóan az a kérdés, hogy valakinek egyébként van egy ilyen szándéka, tehát hogyha valami olyan dolgot kell vállalnia, ami ilyen szándéka nem volt, vagy mondjuk nem akar egy másik bankhoz menni, vagy nem akar befektetési, tehát értékpapír, nem állampapír, értékpapír termékeket vásárolni, akkor ez egy plusz dolog, akár jelenthet egy plusz kockázatot is. Tehát ezért is érdemes megnézni azt, hogy pontosan a magas kamatért mit vár el egy bank. Van, ahol jószerivel semmit sem várnak el ezért, míg más banknál akár komoly elvárások is lehetnek, de ezek az elvárások, vagy ezeknek a komolysága, nehézsége, korlátja, vagy költsége, az nagyon erősen függ attól, hogy a konkrét számla tulajdonosnak, a konkrét befektetőnek milyen szándékai vannak. Ha ezek a szándékok összevágnak azzal, vagy nem ellentétesek azzal, amit tőle elvárnak, akkor gyakorlatilag úgy érezheti, hogy ennek nincs plusz költsége, plusz elvárása, míg másoknál pedig lehet, hogy az jön ki, hogy oké, ezt ő mégsem vállalja, mert hiába magas a kamat, ő nem akar például mellé értékpapírba befektetni, vagy nem akar plusz számlát nyitni. Ez konkrétan az egyedi helyzettől függ, hogy melyik a kedvező. Lehet, hogy azt mondja, hogy akkor ő nem 6%-os kamatot választja, mert az az ajánlat az olyan, amit ő nem akar vállalni, inkább választja egy másik banknál az 5%-os ajánlatot, vagy 4%-os ajánlatot, mert az viszont neki nem jelent többletköltséget. Vagy akár a saját bankjánál is természetesen szét lehet nézni, hogy milyen ajánlatok vannak, akár lekötés nélküli módon is, tehát például több banknál is van már olyan megtakarítási számla lehetőség, amikor a folyószámla mellett egy elkülönített számlára teszi be az ember a pénzét, amihez bármikor hozzáférhet, viszont már látható kamatot adnak rá. Tehát érdemes a saját bankoknál, vagy ha több bankot használunk, akkor a saját bankjainknál szétnézni, hogy vajon amióta legutóbb megnéztük ezt, vannak olyan új ajánlatok, amit ki tudnánk használni, és kamatot tudnánk szerezni a pénzünkre.
1: Tóth Leventét hallották, a biztosdöntés.hu szakértőjét. Zenével megyünk tovább, aztán egy kulturális érdekességgel, 10 órakor pedig a legfrissebb hírekkel jövünk, 10 óra után pedig már arról lesz szó, hogy az informatikai munkaerőpiacon egyre értékesebbek azok a szakemberek, akik más területen is szereztek tudást.

kíváncsi kislány, hanem a mindennapok kihívásai, a karrier, a párkapcsolati elakadások és az elvárások között próbálja megtalálni önmagát. Egy rejtélyes lift segítségével jut el Csodaországba, ahol a jól ismert figurák, köztük a fehér nyúl, a hernyú, a kalapos és a szív királynő tartanak tükröt elé. A Margit Szigeti Színház és a Magyar Színház koprodukciójában készülő előadás nem egyszerűen újra meséli Lewis Carroll klasszikusát, hanem látványos, futurisztikus világba helyezi a történetet. A főbb szerepekben mások mellett Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt látható. Az élőzenés produkció rendezője Nagy Viktor, a díszlet és jelmez tervező Kenta úr. A készítők Broadway hangulatú előadást ígérnek látványos jelmezekkel, koreográfiákkal és energikus dallamokkal.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Gyáli úton a Könyves-Kálmán körút előtt, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után. Az első kerületben az Attila utat egyirányosították a Vérmező út előtt, a Szél-Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös autóbusz Rákospalota felé terelt útvonalon közlekedik, a Szél-Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat nem érinti. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Megyeri út után burkolatot javítanak, ezért lezárták a külső sávot, itt lépésben halad a forgalom. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcában a Soroksári út szerviz útjára és a Lechtenődön fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedési járművei hajthatnak majd be. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát,

0: Küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Először szólalt fel Forsthoffer Ágnes a parlament előtt, mint ideiglenes köztársasági elnök.
2: Az ideiglenes államfő arról beszélt, hogy bár megszűnt a köztársasági elnök megbízatása, az alaptörvény garantálja az államfői jogkör folytonosságát, amelyet most az országgyűlés elnökeként ő gyakorol. Forsthoffer Ágnest hallják.
3: A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a higgadtság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet.
1: Nyomozást indít a rendőrség a Fradi város ügyében.
2: Még június közepén derült ki, hogy a Ferencvárosi Cégközép Facebookos közösség adminisztrátora hűtlen kezelés gyanújával fordult az állami számvevőszékhez a beruházás ügyében, amely részeként összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott az FTC a Népligetbe tervezett sportvárosa. Ez azonban 10 év alatt sem készült el. Az AAS júniusban közölte, továbbították és a rendőrség vizsgálja is a közérdekű beadványt.
1: Nyomozást rendelt el a rendőrség egy Tiborcz István érdekeltségeit érintő ügyben Hadházi Ákos feljelentése nyomán.
2: A politikus szerint az ügy egy tőzsdei társasághoz kapcsolódik, amely túlárazottan vásárolhatott meg egy Tiborczhoz köthető cégben lévő tulajdonrészt. Hadházi állítása szerint Tiborcz miközben később kiderült, hogy a megvásárolt cég értéke jelentősen elmaradhatott a vételártól. A leírás és a csatolt dokumentum alapján az érintett tőzsdei cég az Alteo. A vállalat közölte, hogy eddig nem kapott rendőrségi megkeresést, az Éltex ügyben pedig nem kíván nyilatkozni.
1: Tömeges gyomor és bélrendszeri megbetegedések miatt őrizetbe vették az Észak-Macedon Gosztivár vízművének igazgatóját és két alkalmazottját.
2: A 32 ezres városban egy hét alatt több mint 3100 embert láttak el hasonló panaszokkal, ezért járványhelyzetet hirdettek. A nyomozás első megállapításai szerint a szennyeződés oka az lehetett, hogy vízhiány miatt a közeli Várdár folyóból szivattyúztak vizet a települési hálózatba. A vezetékes ivóvíz használatát megtiltották, a lakosságnak naponta mintegy 50 ezer liter palackozott vizet osztanak. A labor eredményekre még várnak, az ügyészség pedig a vizsgálat lezárása után dönt a további jogi lépésekről.
1: Öten fulladtak a Scioto folyóba az amerikai Ohio államban, miután többen egy bajba jutott társukat próbálták kimenteni.
2: A társaság Columbus közelében pihent a folyóparton, amikor egyikük úszni ment, majd fuldokolni kezdett. Négyen a segítségére siettek, de valamennyien elmerültek a vízben. A hatóságokat az egyik gyerek riasztotta, aki kiszaladt az útra segítséget kérni. A sheriff szerint a folyó vízállása magas volt, a sodrás pedig rendkívül erős.
1: Orosz légi csapások értek több észak-ukrajnai célpontot Szumiban és Csernyihivben.
2: Csernyihiv belvárosában egy közigazgatási épületet talált el a drón. Az épület részben romba dőlt és kigyulladt, egy ember megsebesült. Szumiban egy 9 emeletes lakóház és egy bevásárlóközpont is megrongálódott. A támadásokban két felnőtt és 4 gyerek sérült meg. A mentés közben újabb drónok csapódtak be, de ezek már nem okoztak személyi sérülést. Az ukrán légierő szerint Oroszország 58 drónt indított, és ezek közül 46-ot sikerült elfogni.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde 0,5%-kal megy felfelé, 143.711 ponton a BUX, a forgalom közelíti a 8,5 milliárd forintot. 0,8%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.256 forinttal jegyzik őket. Az OTP 2,7%-os pluszban, a Balti Bank felvásárlásának hírére 46.010 forinttal jár. A Richter 0,4%-kal drágul 11.980 forinton, a Magyar Telekom 0,4%-os emelkedésben 2646 forinton jár. Érdemi a forgalma a Dunahausnak, amely 2,1%-os pluszban 1235 forinton, drágul a Panergy 0,4%-kal 2500 forinton jár, csökken viszont a Rába 1,8-del 2210, és gyengül a Waberers 1,3-del 4640 forinton. Európában a főbb tőzsdemutatók közül a londoni FTSE 2%-kal gyengül, a német DAX 1%-os pluszban jár, csak úgy, mint a francia CAC-án, az olasz és a spanyol tőzsde egyaránt 0,5%-os pluszban. 1,1425 az euró dollárral szembeni árfolyama, néhány 10%-kal csökken a kőolaj, a Brent 88,44 dollár, míg az amerikai könnyolaj 82,71 dollár, az arany árfolyama 4075 dollárról jár. Legalább 27-en meghaltak a Guyana partjainál történt kombalesetben, több tucat embert még keresnek.
2: A miniszterelnök szerint a hivatalos utaslistán szereplőknél jóval többen, mint egy 180-an lehettek a Barima nevű hajón, amikor a szombat éjjel elsüllyedt. A mentők 69 embert találtak meg élve, 83-an továbbra is eltűntek. A tragédia okait vizsgálják, a komp feltehetően túlterhelt volt, a kapitány Marihuana tesztje pedig pozitív lett. Guyana elnöke független, minden részletre kiterjedő vizsgálatot ígért.
1: A piac egyértelműen 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít a monetáris tanács mai ülésén.
2: A K&H vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hossza viszont nagyban függ a külső körülményeken túl a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve annak lefarogásának tervezett tempójától.
4: A kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés, ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen hiánylefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
1: A jegybanki kamatvágások ellenére továbbra is találni 6-8%-os akciós betétlekötési lehetőségeket a bankoknál, amelyek akár konkurálhatnak az állampapírok hozamaival.
2: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ennek oka, hogy az MNB eddigi kamatcsökkentése még óvatos volt, a bankoknak pedig továbbra is fontos a pénzszerzés. Tóth Leventét hallják.
5: Egyelőre a jegybanki kamatvágás még óvatos volt, hiszen idén kétszer vágott kamat az a jegybank, mind a kétszer 0,25%-ot. Általában a bankok a betéti ajánlataikban erre szoktak reagálni, de úgy tűnik, hogy most a forrásszerzés még fontosabb volt annál, hogy általánosan elinduljon egy betéti kamatcsökkenés. Az várható, hogyha a jegybank betartja az ígéretét, tehát a nyári hónapokban még vág újabb 4,4%-ot, az már ugye összesen 1% lenne, akkor azért ez előbb-utóbb meg kell, hogy jelenjen a betéti kamatokba is, tehát valamennyire lejjebb mehetnek ezek.
1: A kínai gazdaság lassulása mögött nem hirtelen sok, hanem évek óta gyűlő strukturális problémák állnak.
2: A korábbi pekingi nagykövet szerint Kína még mindig gyorsabban bővül, mint az amerikai, európai vagy japán gazdaság, de korábbi előnye jelentősen csökkent. Kusai Sándort hallják.
6: Úgy lehetne fogalmazni, hogy nagyjából az ország gazdasági helyzete olyan, mint eddig volt. Most jelennek meg a statisztikákban azok a folyamatok, amelyek a kínai gazdaságban hetek, hónapok, sőt inkább évek óta gyülekeznek, halmozódnak. Úgyhogy nagy tragikus változás nincs. A növekedés 4% körül van, de inkább 1,5%-pontos csökkenés van a növekedési ütemben, de még mindig a kínai gazdaság egyébként gyorsabban növekszik, mint az amerikai, vagy az európai, vagy a japán, vagy bármelyik, de az előny, a növekedési előny, az vitathatatlanul jelentősen csökkent.
1: Andy Burnham hivatalba lépése után átalakította a brit kormányt. Az új miniszterelnök legfontosabb döntése, hogy John Healey korábbi védelmi minisztert nevezte ki a pénzügyi tárca élére, míg Rachel Reeves nem fogadott el más magasrangú kormányzati posztot.
2: A Shabana Mahmood maradt belügyminiszter, Ed Miliband külügyminiszter lett, Yvette Cooper pedig az egészségügyi tárcát vezeti. Burnham első munkanapján Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett, és jelezte, hogy nem változik az Ukrajnának nyújtott brit támogatás. Ursula von der Leyennel folytatott megbeszélésén pedig a brit uniós kapcsolatok szorosabbá tételét nevezte kulcsfontosságúnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: senkit sem hagyunk az út közepén egyedül pityeregni a dugóban. Reggeli Monitor, itt a Trend FM-en, az FM 94.2-n. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Az informatikai munkaerőpiacon egyre értékesebbek azok a szakemberek, akik más területen szerzett tudásukat ötvözik IT ismeretekkel. A Progmasters alapítója szerint különösen a jogi, orvosi, pénzügyi, oktatási vagy műszaki háttér jelenthet előnyt, mert az informatika ma már szinte minden ágazat működését kiszolgálja. A karrierváltóknak meg kell tanulniuk az informatikai rendszerek alapjait, például a backend, frontend, adatbáziskezelés, üzemeltetés és biztonság kérdéseit, de korábbi munkatapasztalataik jelentős előnyt hozhatnak a pályakezdőkkel szemben. A mesterséges intelligencia közben átalakítja a szakmát, a full stack fejlesztők, tesztelők, üzleti elemzők és product ownerek szerepe egyre fontosabbá válik. Philip Szabolcsot Kecső Rihárd kérdezte.
2: Nagy az igény a jogi, orvosi, pénzügyi, oktatási vagy a műszaki előképzettséggel és munkatapasztalattal rendelkező informatikusokra. Itt azért nagy összegeket is elérhetnek ezek a képzettséggel rendelkező emberek.
3: Igen, a különböző szakmai tapasztalattal rendelkező emberek, ha jól kombinálják az informatikai tudással a korábban megszerzett tapasztalataikat, akkor nagyon értékes munkavállalóként dolgozhatnak ezen a piacon. Ennek leginkább az oka, hogy az informatika nem egy önálló szektor, nem egy önálló iparterület, hanem gyakorlatilag a legtöbb ipar részt kiszolgálja automatizmusokkal, szoftverekkel, rendszerekkel. Ezért talán érthető, hogyha valakinek van más területről tapasztalat, és ezt kombinálja egy új informatikai szaktudással, akkor jó esélyekkel indul ezen a területen.
2: Miért vált ennyire értékessé az informatikai munkaerőpiacon az, hogyha valaki ekkora tudást tud, ekkora tudása van más területen az informatika mellett? Ugye azért az informatika egy ilyen szempontból érdekes és különleges szakterület, mert hogy azért ott nagyon sok mindenhez kell tudni, érteni, de vannak ugye ezek a imént is említett területek, amik kiemelkedőek.
3: Egészségügyi területet nézzük például, akkor azért az egészségügyi berendezéseket gyártó cégek részben informatikai szoftverfejlesztő cégek, hiszen ezek a berendezések mögött szoftverek dolgoznak, akár a képalkotást nézzük és azoknak az elemzését, akár különböző vizsgálati berendezéseket. Ugyanez igaz egy építész szakmára is, vagy építő szakmára, ahol már nem csak a tervezésben segít az informatika, hanem a kivitelezést is tudja követni, és akár paraméteresen lehet változtatni is a menet közben felmerült problémáknak a megoldását. Úgyhogy nagyon sok területen ezek jól együtt tudnak dolgozni.
2: Melyik egyébként a legkiemeltebb, melyik terület iránt érdeklődnek a leginkább?
3: Most nem tudnék kiemelni egy ilyen területet, de például a fintech, mint a pénzügyi szektornak a technológiai forradalma már régóta zajlik. A biotech, ami a biológiai és technológiai kombinációja, ez szintén keresett, nem csak itthon, hanem világszinten is. És hát érdekes, hogy például a jogi területen is kezdenek egyre jobban megjelenni az informatikai megoldások, amelyek segítik a jogászok munkáját.
2: Amikor valaki belevág egy karrierváltásba, akkor mennyire kell kvázi egy új szakmát megtanulnia ezzel, vagy mennyire kell plusz tudást a jelenlegi tudásához hozzáadnia?
3: Hát maga az informatikai alapokat, hogyan épül fel egy informatikai rendszer, mindenképpen magába kell szívja. Mi az a backend, frontend, adatbázis, adatok kezelése, hogyan lehet nagy mennyiségű felhasználót kiszolgálni, vagy éppen nagy mennyiségű adatot jól feldolgozni biztonságosan, hogyan lehet ezeket a rendszereket üzemeltetni, hogyan épülnek be akár egy fizikai eszközbe, egy specializált területen. Ezekről kell egy viszonylag jó rálátása legyen egy olyan embernek, aki belép az informatikai szakmába dolgozni, legyen az programozó vagy tesztelő is.
2: Mi a helyzet a pályakezdő junior informatikusokkal ezen a területen? Ők mennyire vannak hátrányban a mondjuk karriervártókkal szemben?
3: Mindenképpen, akinek még nem volt semmilyen munkatapasztalata, és fésdiplomásként vagy érettségi után valaki vág bele az informatikai szakma elsajátításában. Egyrészt előnye van a frissességével, erejével, lelkesedésével, és ugyanakkor pedig az, hogy a munkatapasztalat hiánya abból a szempontból pedig hátrányban van, és munkáltatók gyakran keresnek inkább már olyan tapasztaltabb szakembereket, akik már megtapasztalták, milyen a napi 8 órás munkavégzés, a felelősségvállalás, és ilyen szempontból pedig fontos, hogy a fiatal pályakezdők is ezt minél hamarabb rázódjanak, akkor lesznek értékesek a munkaerőpiacon. A karrierváltóknál ugye nincsen ilyen gond, ők pontosan tudják, hogy mire vállalkoztak.
2: Anyagilag hogy állunk ezen a téren, milyen összegeket tudnak keresni akár a juniorok, akár a karrierváltók?
3: Idei tavaszi kutatásunk alapján, amit a Progmasters több mint 1000 fős végzetti körében végeztünk, kezdő fizetés, tehát amit az első munkabálásuk követően egy éven belül már kerestek, ez már megharadta a bruttó 800.000 forintot. Sőt, akik így más munkatapasztalattal jól kombinálják ezt a szaktudást, akkor a 800 és 1 millió forint közötti kezdőbér sem ritka. Aki már ebben a szakmában szeniorként dolgozik, ott azért a bruttó 1,5-2 millió, vagy akár a 2,5 millió forintos fizetés is gyakori.
2: Mitől függ az, hogy mennyi idő alatt tud eljutni valaki, akár így a medior, akár a senior szintig? Mert azért nyilván itt vannak egyfajta betanulási időszak, próbaidőszak, aztán azért rengeteget kell dolgozni, meg egyébként azért nagyon sok helyen elvárás az is, hogy legyen nem tudom x év munkatapasztalatod, azért ez legtöbb helyen így szokott menni.
3: Így van, erre elég jó statisztikáink vannak. A maga képzés az 5 hónap vagy 8 hónap, attól függ, melyiket választja az ember, a programozó képzésre, a tesztelő képzést. Ezt követően körülbelül 2-3-4 év, amíg az emberek eljutnak egy ilyen medior szintre. Van, aki persze ennél hamarabb is elér akár egy senior szintet is, de ez a jellemző, hogy mondjuk 3-4 év egy ilyen medior szint. De 6 év alatt meg már el lehet érni egy senior szintet, és ez is az átlag, amit így mértünk a kutatásban.
2: Képbe került a mesterséges intelligencia, ez hogyan alakítja át az informatikai állásokat?
3: Nagyon izgalmas most a mesterséges intelligencia, a cégek lassan-lassan elkezdik adaptálni ennek a használatát. Magát a programozás szoftverfejlesztésnél nagyon kinyitja a lehetőséget arra, hogy komolyabb, komplexebb szoftverek készüljenek akár rövidebb idő alatt, és emiatt ez generál egy magasabb igényt is a piacon, hogy ezek a szoftverek gyorsabban elkészüljenek, illetve egyszerűbb szoftverek akár olcsóbban is el tudjanak készülni, vagy jobban testre szabottan, mint mondjuk megvásárolt dobozos társaik. Így most van egy ilyen felpezsdülés ezen a területen, hogy hogyan lehet ezeket a mesterséges intelligencia által adott lehetőségeket kiaknázni. Egyszerű programozókat egyébként már 5-10 évesen vettek fel a cégek csak azért, mert valaki tudott egy programozási nyelvben dolgozni, ismerni kellett azokat az építőkockákat, amiből a komolyabb rendszert össze lehet tenni. Most ez a tudás még jobban felértékelődött. Komolyabb rendszereknek az átlátása, ez szükségszerű. Tehát a Progmastersnél is egyre komolyabb és komolyabb, komplexebb szoftvereket készítünk, annak érdekében, hogy megfelelő szinten legyenek a junior végzettjeink. A mesterséges intelligencia itt meg két helyen tud igazán segíteni. Már nem feltétlenül kell egy programozási nyelvnek pontos szintaxisát ismerni, mert ebben nagyon jól tud segíteni a mesterséges intelligencia, sőt, akár az ember megtanult egy programozási nyelvet, akkor egy másikban is tud hasonló hatékonysággal dolgozni. De továbbra is neki kell ellenőrizni a munkát és felelősséget vállalni azért, hogy amit akár közösen az AI-ja megalkotott, az azt csinálja, amit kell, jól működik és megbízhatóan és biztonságosan.
2: Melyek most a legkeresettebb informatikai szakmák? Meg milyen tudásra érdemes ezekbe belevágni?
3: Jelenleg a generalistább, tehát a full stack fejlesztő például, aki a teljes spektrumát átlátja egy szoftverfejlesztési folyamatnak, ők a legkeresettebbek, de egyre jobban felértékelődnek a minőségbiztosítók, azaz a tesztelők is, hiszen a mesterséges intelligencia nagyon jó, csak úgy mindenben olyan 90%-osan teljesít, hogy így jó, de nem tökéletes. A mérnöki szakmában, szoftverfejlesztésben meg nem megengedhető, hogy valaki valami egy rendszerre működjön 100%-osan, és ezt a 20-10%-ot ahhoz, hogy hozzá tudjuk tenni, nagyon fontos az ellenőrzés és a tesztelés. Ezért ez a szakma is erősödőben van, illetve az üzleti oldalról az igények megfogalmazása, ami úgynevezett product owner-i vagy üzleti elemzői szakmákat érinti, hiszen ott mindig is volt egy szűk keresztmetszet, de most így az AI korában még inkább úgy tűnik, hogy az üzleti igények megfogalmazása az egy fontos szerepkör.
1: Philip Szabolcsot, a Progmasters alapítóját hallották. 10 óra 23 perc van, 7 perc múlva 10:30-kor mondom el a legfrissebb híreket a reggeli monitor végén.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén. Csepp folyósított gázszállító libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás már a virradó éjszaka a Fekete-tenger romániai vizein 20 mérföldnyire a parttól, ezt közölte Nikuszor Dan román államfő. A román tengeri életmentő ügynökség két hajója teljes legénységet kimenekítette, köztük 3 égési sérüléseket szenvedett tengerészt. A román elnök szerint a súlyos incidens az Oroszország által Ukrajna ellen indított illegális agresszív háborúval hozható összefüggésbe. A román hatóságok megkezdték a vizsgálatot, a felelősség megállapítása az okok és körülmények tisztázása érdekében. Egyre több a hajók elleni támadás, és vannak már áldozatok kereskedelmi hajóknál. Odessa kikötőjét rendszeresen támadják így az oroszok, de az ukránok is támadnak egyébként orosz hajókat, és nem mindig hadihajó egységeket. Először szólalt fel idehaza a Forsthoffer Ágnes a parlament előtt, mint ideiglenes köztársasági elnök. Arról beszélt, hogy bár megszűnt a köztársasági elnök megbízatása, az alaptörvény garantálja az államfői jogkör folytonosságát, amelyet most az országgyűlés elnökeként gyakorol. Forsthoffer Ágnest hallják.
4: A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a higgadtság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet.
3: Friss információ, Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indult a parlament rendkívüli ülése, és egyébként, hát fogalmazok úgy, hogy a szokásos vitákon kívül volt egy érdekesség, méghozzá az, hogy Magyar Péter miniszterelnök kihívta egy személyes vitára Orbán Viktort, aki egyébként ezre nem reagált még, most jön haza a volt kormányfő az Egyesült Államokból. A Fidesz elnökségi és frakcióülésén vesz majd részt, és ott döntenek arról, hogy ki legyen Gulyás Gergely utódja, aki múlt héten mondott le a Fidesz frakció vezetői posztjáról, és hát vélhetően majd tusványosan is beszédet mond a korábbi kormányfő. Nyomozást indított a rendőrség a Fradi város ügyében. Még június közepén derült ki, hogy a Ferencvárosi C-közép Facebookos közösség adminisztrátora hűtlen kezelés gyanújával fordult az állami számvevőszékhez a beruházás ügyében, amely részeként összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott az FTC a Népligetbe tervezett sportvárosra. Ez azonban 10 év alatt sem készült el. Az állami számvevőszék júniusban közölte, továbbították, és a rendőrség vizsgálja a közérdekű beadványt. A rendőrség nyomozást rendelt el egy Tiborcz István érdekeltségeit érintő ügyben Hatházi Ákos feljelentése nyomán. A politikus szerint az ügy egy tőzsdei társasághoz kapcsolódik, amely túlárazottan vásárolhatott meg egy Tiborczhoz köthető cégben lévő tulajdonrészt. Hatházi állítása szerint a Tiborcz időközben értékesítette részvényeit, miközben később kiderült, hogy a megvásárolt cég értéke jelentősen elmaradhatott a vételártól. A leírás és a csatolt dokumentum alapján az érintett tőzsdei cég az Alteo. A vállalat közölte, hogy eddig nem kapott rendőrségi megkeresést, és az úgynevezett Éltex ügyben nem kíván nyilatkozni.
0: Tőzsde hírek.
3: Az Alteo részvényei a mai kereskedésben egyelőre gyengülnek, igaz nem nagy forgalomban. 3590 forinttal jegyzik a papírt 3,1%-os mínuszban. A blue chipek közül a MOL 1,7%-os erősödésben 4294 forinttal jár, az OTP 3,3%-kal ugrott meg 46240 forinton, miután felvásárol majd egy balti bankot. A Richter 1,1%-kal csökkent 11920 forint, a Magyar Telekom 1,2%-os pluszban 2668 forinton, komoly 10 milliárd 862 millió forint ideig a forgalom, ennek döntő részét az OTP adja 8,2 milliárddal. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde stagnál 10501 ponton, a frankfurti DAX 1,1%-os erősödésben, csak úgy, mint a francia kakkarán, az olasz tőzsde 7,1, a spanyol 6,1%-os pluszban jár, 1,1425 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Az euró 360 fölött valamivel, egészen pontosan most az euróért 360 forint 20 félért kell adni, ma a kamatdöntő ülés, délután 2-kor lesz nyilvános, hogy valóban csökkente újra a Nemzeti Bank, 3 órakor pedig majd sajtótájékoztató Varga Mihály egy bankelnökkel.
0: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Ez volt a Reggeli Monitor. Az adást M. Szűcs Péter szerkesztette. A hírek megírásában és összeállításában Kecső Richárd, illetve Kovács Gergő volt a segítségemre. A zenei kínálatot Bukowski József állította össze. A technikusunk Urbán Szabolcs volt. Nagy Károly vagyok. Ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást.
0: A Reggeli Monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét, Orbán Viktor, ezt közölte a Facebook oldalán. A Fidesz

0: Ma tart elnökségi és frakcióülést, ahol döntenek a vezető személyéről. Ezt követően holnap délelőtt Orbán Viktor közösen tart sajtótájékoztatót az új frakcióvezetővel. Nyomozást indított a rendőrség a Fradi város ügyben. Még június közepén derült ki, hogy a Ferencvárosi C-közép Facebookos közösség adminisztrátora hűtlen kezelés gyanújával fordult az állami számvevőszékhez a beruházás ügyében, amely részeként összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott az FTC a Népliget betervezett sportvárosa. Ez azonban 10 év alatt sem készült el. Az állami számvevőszék júniusban közölte, továbbították és a rendőrség már vizsgálja is a közérdekű beadványt. Újabb nyílt levélben tiltakozik a Budapesti Operettszínház társulata. A művészek a korábbi kérdéseikre nem kaptak világos választ, miközben továbbra is alacsony anyagi megbecsülést és csökkenő szakmai lehetőségeket tapasztalnak. A levélben bírálják, hogy a forráshiányra hivatkozó vezetés közben jelentős energiát fordított egy külsős szerző, Orbán János Dénes nagyértékű projektjeire. A társulat közölte, emberileg és szakmailag is elhatárolódik Orbán János Dénestől és Rózsás Pétertől, és ugyanezt várja a színház vezetésétől is. A levél szerint a Budapesti Operettszínház vezetése elveszítette a társulat szakmai és emberi bizalmát. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken. A hajó cseppfolyósított gázt szállított. A román tengeri életmentő ügynökség két hajója a teljes legénységet kimenekítette, közöttük három égési sérüléseket szenvedett tengerészt. A román elnök szerint a súlyos incidens az orosz-ukrán háborúval hozható összefüggésbe. A román hatóságok megkezdték a vizsgálatot az ügyben. Orosz légicsapások értek több észak-ukrajnai célpontot Szumiban és Csernyhívben. Csernyhív belvárosában egy közigazgatási épületet talált el a drón, az épület részben romba dőlt és kigyulladt, egy ember megsebesült. Szumiban egy 9 emeletes lakóház és egy bevásárlóközpont is megrongálódott. A támadásokban két felnőtt és 4 gyerek sérült meg. A mentés közben újabb drónok csapódtak be, de ezek már nem okoztak személyi sérülést. Az ukrán légierő szerint Oroszország 58 drónt indított, ezek közül 46-ot sikerült elfogni. Legalább 27-en meghaltak a Guyana partjainál történt komp balesetben, és több tucat embert még keresnek. A miniszterelnök szerint a hivatalos utaslistán szereplőknél jóval többen, mint egy 180-an lehettek a Barima nevű hajón, amikor az szombat éjjel elsüllyedt. A mentők 69 embert találtak meg élve, 83-an továbbra is eltűntek. A tragédia okait vizsgálják, a komp feltehetően túlterhelt volt, a kapitány marihuána tesztje pedig pozitív lett. Guyana elnöke független, minden részletre kiterjedő vizsgálatot ígért.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-ot emelkedik 144.362 pontra, a részvénypiac forgalma már átlépte a 13 milliárd forintot. A vezető papírok többségében jól teljesítenek. Az OTP már 3,2%-kal rallizik 46.190 forintra, a MOL pedig 2%-ot emelkedik 4.310 forintra. A Richter papírok árfolyama viszont 3,1%-os mínuszban 11.890 forinton. A Magyar Telekom 1,5%-kal korrigál felfelé 2.674 forintra. Nyugat-Európában is jó a hangulat, a londoni FTSE stagnál, a frankfurti DAX 1,1%-ot emelkedik, a párizsi CAC40 pedig szintén 1,1%-kal korrigál felfelé, a milánói börze 0,5%, a madridi IBEX szintén 0,5%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forint 10 fillért, 1 amerikai dollárért 315 forint 30 fillért kérnek, 1 svájci frankért 389 forint 20 fillért kell adni. Az olajárak most valamivel lejjebb mennek, 0,5%-kal olcsóbb a Brent és a WTI, a Brent jegyzésára 88 dollár 70 cent, míg az észak-amerikai könnyű olaj 82 dollár 80 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A délnyugati ország részben egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Az erdő nem csak fák összessége, hanem egy történet is. Egy életközösség története. Ahhoz, hogy értsd az erdőt, hallgatnod kell rá. Mondja beszélgető társam, aki erdőmérnökként és vállalkozóként egyaránt az erdő és az emberek közös jövőjén dolgozik. Beszélgetünk a fenntartható erdőgazdálkodásról, az ember és természet kapcsolatáról és arról, hogyan lehet egyáltalán a rövid távú gazdasági érdekeket összeegyeztetni a hosszú távú környezeti felelősséggel. Vendégem Lomnici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezetője. Szia!
3: Szia! Üdvözlök mindenkit!
2: Évvégén közé tettél egy videót, amiben azt mondtad, hogy mit szeretne a Pannon Örökerdő, mint olyan identitás, és abban azt írtad, hogy minél több erdő legyen a világon. És bennem felvetődött, hogy tényleg jó ez? Mert értem az elfogultságodat, egy erdész sok erdőt szeretne, de vannak olyan hangok is, hallottam olyan véleményeket, hogy ez nem biztos, hogy jó, például Magyarországon. Te hogy látod, tehát miért kell minél több erdő Magyarországon?
3: Egy nagyon érdekes előadást hallottam a talajról, és a egészséges talajoknak a működéséről, és az a kutató, aki ezzel foglalkozott, hogy hogyan működnek az egészséges talajok, az emberi szervezethez hasonlította a talajt, hiszen részben ugyanazok a lebontó mikroorganizmusok, baktériumok találhatók meg az ember szervezetében, amik részben a talajban is benne vannak. Erre egyébként a saját kutatásait mutatta példaként. És hát az volt a végkövetkeztetés, vagy konklúzió, hogy mi magunk emberek, és a társadalom is, az egyének is, és a társadalom is akkor tud egészségesen élni, hogyha a környezet egészséges. Hiszen egymásra vagyunk utalva, és egymásból merítjük adott esetben az energiát. És hát az egészséges környezethez, itt a mérsékelt égövben, ahol élünk, abszolút hozzátartoznak az erdők, és nem csak, hogy hozzátartoznak, hanem az egyik stratégiailag fontos szereplői ennek az egészséges környezetnek a Kárpát-medencében. Úgyhogy nem csak azért szeretnénk, hogy minél több erdő legyen, hogy erdészként melengesse a szívünket, hanem egész egyszerűen azért, mert jól érezzük magunkat itt a Kárpát-medencében, és szeretnénk egészséges, jó környezetben élni, és szeretnénk itt nevelni a gyerekeinket.
2: Na jó, de itt a mérték volt a kérdés, hogy minél több, tehát nyilván nem érdemes, vagy nem lehet egy bizonyos mértéken felül növelni az erdőterületeket. Az ellenvélemény, vagy az óvatosságra intő vélemény úgy szólt, hogy egyre kevesebb a víz itt a Kárpát-medencében, egyre mélyebbre kerül a talajban a víz, a talajvíz szintje csökken, és a fák a mélyre lenyúló gyökereikkel ugye felszívják ezt a talajvizet, és minél több fát ültetünk, annál jobban mélyül, tehát a fák is hozzájárulnak ahhoz, hogy a talajvíz szintje egyre mélyebb lesz, és ez persze azon túl, hogy ez nem jó, a mezőgazdasági termelést is nagyon megnehezíti például. Tehát ez a fajta ökológiai egyensúly, az nem biztos, hogy persze az erdő önmagában egészséges, de nem biztos, hogy létrejön, tehát óvatosnak kell lennünk.
3: Igen, az ökológiai egyensúlyt, hogyha említed, abszolút indokolt, hogy óvatosnak kell lennünk, hogyha emberként bármilyen módon bele akarunk szólni a természetbe. Óvatosnak kell lennünk akkor is, amikor elvezetjük a vizeinket, amikor lecsapoltuk Magyarországot. Óvatosnak kell, vagy kellett volna lenni akkor, amikor kiirtottuk az eredeti vegetációt. Óvatosnak kellett volna lenni, és akkor sorolhatnám még ezt a vonalat. De nyilván a mai korban meg óvatosnak kell lenni azzal, hogy hogyan és mit alakítunk vissza. Viszont ha egy rendszerről beszélünk, akkor rendszerben is kell gondolkozni, és nem csak egyetlen tényező van, amit figyelnünk kell, hanem a rendszer eredőjét kell megnézni.
2: Na erre utaltam, amikor nem biztos, hogy jó, ha még több erdő van.
3: Attól függ, hogy hol. Tehát lehetnek és léteznek olyan területek, ahol víz gazdálkodási szempontból az erdők pároloktatása az egy kibocsátási tényezőként jelenik meg. Kockázat, és figyelembe kell venni. De ez nem azt jelenti, hogy a nem kell figyelembe venni mondjuk az egyenlet végén a pozitív hatásokat. Szerintem nincsenek generál megoldások, főleg a természetben nincsenek általános érvényű kijelentések és mondások, főleg nem a Kárpát-medencében, ahol egy olyan változatos tájon gazdálkodunk, hogy ugye például ez a víz kérdés az a Dunatisza közén a Kiskunságban a legnagyobb kérdés. Ott akár egy bucka alja vagy egy bucka tető lehet néhány méter vagy 10 méter szintkülönbsége lehet teljesen más termőhely és teljesen más élőhelyi viszonyok, tehát nem beszélhetünk általánosságban. Én inkább azt az elvet követném, hogy igen, óvatosnak kell lennünk és vizsgálni kell a víz gazdálkodási kérdést, de mellé kell tenni mondjuk a talajképzést, szerepét, az árnyalási szerepét, a hűtő szerepét, a szél csökkentő szerepét, ami meg mind mondjuk a felszíni kiszáradáshoz hozzá, vagy meg tudja akadályozni az erdőt. Tehát, hogy ez egy nagyon sok tényezős, sok elemből álló, bonyolult egyenlet, nem lehet csak a gyökerek által felszívott és hasznosított talajvíz oldaláról szemlélni. Fontos, kell, kockázatot jelent, de adott esetben lehet olyan plusz hatása, ami miatt megéri akár ezt a kockázatot is vállalni. Más helyzetekben meg úgy alakulhat az egyenlet, hogy nem, és ez a kockázat nyom többet a latba, ezért nem szabad erdősíteni.
2: Most te ilyen bonyolult beavatkozásokat vázoltál fel, vagy villantottál fel, de én hallottam erdésztől egy olyan mondást, hogy tulajdonképpen az erdőnek az ég egyet a világon semmi szüksége az erdészre. Ez egy érdekes szakma akkor.
3: Ez egy érdekes szakma, és igazából igazat tudok adni, talán egy pici módosítással, és ez a gondolat, ez szerintem úgy folytatódik, hogy alapvetően a társadalomnak és nekünk embereknek van szükségünk erdészre, meg erdőkezelőre.
2: Az emberek követei vagy képviselői az erdőben?
3: Talán igen, talán úgy határoznám meg magamat is, mint aki a természet és a társadalom közötti közvetítő meg kapocs. Nyilván a társadalomnak és az embereknek vannak igényei a természeti környezettel kapcsolatban. Ez az igény, ez lehet egy fenntartási igény, lehet egy hasznosítási igény, tehát ugyanúgy igény a természetvédelem, mint ahogy igény mondjuk a faanyagnak a hasznosítása, és ezt az igényt tudjuk mi lefordítani olyan nyelvre, ami a természetben működik, és amit a természet megért. Én a saját munkámban ezt tartom a legfontosabbnak. Vannak, akik ezt leegyszerűsítik, és vannak, akik azt gondolják, hogy elég egy szegmensre fókuszálni, és mondjuk faanyagot termelni. Vannak, akik azt mondják, hogy elég csak a védelemmel foglalkozni. Én ezt így próbálom sokkal komplexebben megközelíteni.
2: Hát igen, de amikor itt érdekek küzdelméről beszélünk, mert mondjuk nyilván a természetnek is vannak érdekei, meg vannak az embereknek is érdekei, akkor általában az ember érdeke szokott győzni. Tehát ezt szépen mondtad, hogy igen, én az emberek képviselője vagyok az erdőben, de hát a túlzott igényeket egy erdész vagy az erdészek tudják-e szelídíteni, befolyásolni. Tehát nagyon sok faanyagra van szükség bármire az erdőből, tehát fokozott használat pusztulással jár az erdő, akkor képes az erdész bármit is tenni ez ellen?
3: Ha azt mondjuk, hogy, és ez egy jó kép, ez tetszik nekem is, hogy mi a emberi igények képviselői vagyunk az erdőben, akkor ez igaz fordítva is. Tehát a természeti igények megismertetői, bemutatói és képviselői vagyunk az emberi társadalomban. Tehát én szerintem az erdész hivatásnak nagyon fontos része az, hogy a korlátokat megszabja az emberi igénynek, és azt mondjuk, hogy kérem szépen, lehet, hogy nekünk ez az igényünk, meg az az igényünk, de itt a természeti környezet nem erre alkalmas, hanem mást tud, lehet nekünk igényünk a rengeteg faanyag, vagy jó minőségű ipari fa, hogyha az a terület csak legfeljebb tűzifát tud termelni. Vagy ha azon a területen mondjuk egyáltalán nem szabadna fát termelni, mert a természet képessége, meg ereje arra elég, hogy föntartsuk az erdő borítását, és az a fő cél, az a legfontosabb, hogy ezt a zöld felületet működtessük, és föntartsuk, és egyáltalán nem a faanyag, az csak a másodlagos. Tehát én egy oda-vissza kapcsolatot gondolok ebben, és szerintem egyébként nagyon sokat vált, ez sokkal értőbb a társadalom ezekre a gondolatokra, vagy ezekre a hangokra, mint 30-40-50 évvel ezelőtt. Tehát egyre inkább... Van tér a fellépésre. Van tér úgy beszélni az erdőről, mint egy egységes életközösségről, és nem csak mint fa gyárról. Van tér arra, hogy az erdő, az erdei életközösség, az ökoszisztéma szolgáltatásairól beszéljünk, és ne csak egyetlen dologról, a faanyagról. Van erre fogékonyság, sőt, kifejezetten keresi szerintem a társadalomnak egy része az erdőnek az egyéb értékeit, legyen ez a biodiverzitás, legyen ez a szénmegkötő képesség, vagy legyen éppen mondjuk egy települési területen a klímavédelmi funkciója az erdőnek.
2: A ti munkátokban van egy nagyon erős időbeli inkonzisztencia. Tudnék, a fáknak az időhorizontja az 100 év. Az emberi társadalom időhorizontja, hát talán jó esetben egy generáció, az mondjuk 25 év.
3: Már optimista vagy, igen.
2: Már optimista vagyok. Ezt a kettőt szerintem borzasztó nehéz összehozni, és meggyőzni mondjuk az embereket arról, hogy egy pillanatra helyezkedjenek mondjuk az erdő időtávjába, vagy te nem éreztél ilyen ellentmondásokat a munkád során?
3: Ó, dehogy nem. Ez egy komoly kérdés, de megint csak visszautalok, amivel kezdtem a tegnapi talajtani előadásra, mert ott teljesen megnyugodtam, hogy én erdészként egy rövid életű kisfiú vagyok a talajképződési folyamatokhoz képest, tehát hogyha azt mondjuk, hogy az erdész évszázadokban gondolkozik, akkor a talajjal kapcsolatban meg évezredekben, vagy évtízezredekben kell gondolkozni.
2: Nekem új, hogy a talajjal foglalkozók ilyen távokra gondolkoznak, mert azt hittem, hogy ez gyorsan lehet változtatni a talajminőséget.
3: Rontani nagyon gyorsan lehet.
2: Ja, értem.
3: Tehát eltüntetni, elpusztítani, egy-két év alatt tönkretenni. Nagyon jó módszereink vannak arra, igen, hogy hogyan tegyünk tönkre talajokat, akár néhány évtized alatt ez, vagy néhány év alatt egy eróziós sújtott a domboldalba ez meg tud történni. Helyreállítani és talajt képezni, tehát a talaj képződés az, ami évezredes folyamat, és igazából ez az, amin nem nagyon tudunk gyorsítani, ugyanúgy, ahogy az erdő esetében is. Egy 100 éves tölgy nem tud 50 év alatt 100 évesre megnőni, egy 100 éves tölgyhöz 100 évre van szükségünk. Tehát, hogyha mi most öreg erdőket keresünk mondjuk az országban, és az a problémánk, hogy kevés az öreg erdő, akkor nem a mai körülményekben kell keresnünk az öreg erdőket, hanem vissza kell néznünk 100 évvel ezelőttre, és azt kell megnéznünk, hogy mi történt 100 évvel ezelőtt, mondjuk egy háború, egy ostrom, vagy két háború közötti olyan válság, amiben nagy faanyag igénye volt az országnak, mert a 100 évvel ezelőtti erdők sorsa az egész konkrétan 100 évvel ezelőtt dőlt el, nem pedig ma.
2: Nekem még az jutott eszembe, hogy igen, legyen minél több erdő. De hát ma az élelmiszer, hát nem mondanám, hogy hiány is itt, nem, különösen nem Magyarországon, de azért az élelmiszerre mondjuk úgy, hogy végtelen igénye van az emberiségnek, tehát a kereslet az nem korlátos. Ebben az erdők elvesznek a mezőgazdaságtól, tehát egyre kisebb területet elhódítanak, tehát kevesebb élelmiszertermelési lehetőség van. Tehát ugye létezik ez a konfliktus a mezőgazdaság meg az erdészet között, legalábbis elméleti szinten. Ezt hogy lehet feloldani, vagy van ennek valami közös halmaza?
3: Én azt gondolom, hogy konfliktus az intenzív és természetromboló gazdálkodási formák között van. Tehát amikor...
2: Ezt úgy kell érteni.
3: Ezt úgy kell érteni, hogy, és akkor mindjárt elmondom, hogy kell érteni, tehát konfliktus akkor van, hogyha a természetet kizsigerelő módon gazdálkodunk. Hogyha úgy gazdálkodunk, hogy a természeti értékek megmaradjanak és támogassák egymást, akkor ezek között a rendszerek között nem konfliktus van, hanem segíteni tudják egymást, mire gondolok. Az elmúlt 40-50 évben hatalmas növekedés és robbanás történt a mondjuk a termés átlagokban, sokkal több kukoricát tudunk termelni egy hektáron, sokkal hatékonyabb minden mezőgazdasági tevékenységünk, de ez nagyon jelentős részben a borzasztóan intenzív, és például megint csak visszatérek a talaj
2: kemizálás,
3: tehát a talaj erőforrásait felélő módon történt. És ez ma már nem működik feltétlenül. Tehát egyre több műtrágyát kell beletennünk, ma már nem elég ugyanaz a műtrágya mennyiség, ami 10 évvel ezelőtt volt, ugyanahoz a termés átlag fenntartásához. Tehát észreveszünk, hogy kezdenek ezek az erőforrások, amit egyébként eddig végtelennek gondoltunk, ezek kezdenek kimerülni. És talán a 21. századnak ez az egyik, vagy a 20. század végének ez az egyik fontos felismerése és üzenete a 21. századi ember számára, hogy az erőforrásaink, főleg a természeti erőforrásaink bizony nem végtelenek. Akkor van konfliktus, hogyha nem törődünk az erőforrásainkkal. Ha az a fontos nekünk, hogy a természeti erőforrás egy önfenntartó rendszer legyen, újra termelődjön, akkor szükségünk van a agráriumnak is, szüksége van a fákra, szüksége van a fás területekre, megint csak visszautalok például a talaj, de visszautalhatok a víz visszatartás kérdésére, a párologtatásra, tehát a mikroklíma alakítására, vagy akár agrárszinten a mezoklíma is érdekes lehet. Tehát magyarul nekünk igazából az az érdekünk, hogy olyan rendszert alakítsunk ki, amiben ezek a természetes adottságaink, a termőtalajunk, ami az egyik legnagyobb érték, a termőtalaj formálásában résztvevő zöld vegetáció, de ide sorolom az állatvilágot, hiszen az is az élő helynek a számtalan lebontó szervezettől kezdve a fogyasztókig mind a része. Tehát ugye ez az élet közösség, ez az ökoszisztéma az egészségesen működjön és egyensúlyban legyen. Tehát ebben a gazdálkodási formában nem nincs ki-ki kérdés, nincs vagy-vagy kérdés, hanem ennek mind egyszerre kell jelen lennie.
2: Hát igen, de az egész társadalom régóta a növekedésre van berendezkedve. Egyre több ember, egyre nagyobb gazdasági teljesítmény, egyre több élet, mindenből, minden évben több kell. Ha tetszik, ha nem. Hát amit most elmondtál, ez minden, csak nem ennek a kiszolgálója. Tehát nagyon erős ütemkülönbség van. Nyilván a természet a maga ritmusa szerint fejlődik, de a mezőgazdaságban van a termelési kényszer, stb. Tehát nyilván nem véletlenül találták ki ezt a termés átlag növekedést, a kemizálást, mert hogyha mondjuk szántás vagy ásásmentes módon kezdenék el termelni, vagy megpróbálni az élelmiszert, vannak erre Magyarországon is példák, hát akkor nyilván töredéke lenne a termés átlagnak, meg egyáltalán az egész természeti természetből nyerhető javaknak a töredéke állna rendelkezésre szemben a mostaniban.
3: Én úgy alapvetően bízok az emberi leleményességbe, meg innovációba, meg alkalmazkodási képességbe, és én azt látom, hogy az az irány, és ezt szolgálja az általunk végzett erdőkezelés is, és erdőgazdálkodás is, hogy igen, a növekedés az benne van az életünkben, meg ez működteti a rendszereket, de nem mindegy, hogy valaminek a kizsigerelésére és kárára növekszünk, vagy pedig, és ugye itt jön be a fenntarthatóság meg a körforgásos gazdaságnak a fogalmai, vagy pedig megpróbáljuk újra termelni az erőforrásainkat, és a növekedést nem valami pusztításból finanszírozzuk, hanem új megoldások egy körforgásnak a működéséből finanszírozzuk. Aztán én itt meg is állok, mert hogy ez gazdaság, filozófia, mit tudom én, hogyan ez, hogy lehetséges, abban nyilván én azt nem tudom, én a természet oldaláról látom azt, hogy tehát egy olyan rendszer, ahol amit a természeti törvények tiszteletben tartásával működtetünk, az nem ad számunkra hosszú távon kevesebb hasznot, mint egy olyat, amiben megpróbáljuk megerőszakolni ezt a természeti rendszert. Ugye egy példa, ami ugye a cégünk nevébe is benne van, például az örök erdő, ez egy gazdálkodási módszer, ami a természetes folyamatokra alapoz, szemben azzal, amikor mesterségesen ültetünk, növeljük, levágjuk, ültetünk, növeljük, levágjuk. Nyilván az is mondjuk a kukoricához képest egy sokkal természetközelibb, hiszen hosszabb távú gazdálkodási mód, de mégis lehet úgy csinálni, hogy megmaradjon a folyamatos erdőborítás, és hosszú távon, évtizedes távlaton hoz ugyanannyi eredményt az örök erdőgazdálkodás, mint ez a nagyon intenzív erdőkezelés. Most ezek nyilván, az elején azt mondtam, hogy nem szabad általánosítani, itt is nehéz általánosítani, hely, termőhely, fafa és nagyon sok összetevőtől függ.
2: Nyilván mindenütt nem lehet
3: örökerdő, gondolom. Minden, így van, tehát hogy mindenütt nem lehet örökerdő, ezt is fontos tudni, de ahol lehet, tehát ahol ez fizikailag létrehozható, megvannak rá az adottságok, ott abszolút meg lehet élni, és jó tudja a fejlődésünket és a növekedésünket táplálni az örök erdő gazdaságnak a működtetése.
2: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Lomlici Gergővel.
1: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 12:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Holnap bejelenti a Fidesz új frakció vezetőjét Orbán Viktor, ezt közölte a Facebook oldalán. A Fidesz ma tart elnökségi és frakcióülést, ahol döntenek a vezető személyéről. Ezt követően holnap délelőtt Orbán Viktor pártelnök közösen tart sajtótájékoztatót az új frakció vezetővel. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revolut magyarországi számláin. Erről az érintetteket e-mailben értesíti a bank. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már 3 éve arra figyelmeztette a magyarokat, hogy nem érdemes az adótartozásukat a Revoluton rejtegetni, mert az ott tartott számlákat is inkasszózni tudják. Akkor erre voltak is példák, a magyar NAV kérésére a litván állami adófelügyelet zárolt néha összegeket a magyar államnak tartozó emberektől. Azóta viszont a Revolut elkezdte átrakni a magyar felhasználóit a litván fióktelepről a frissen létrehozott magyar fióktelepre, amellyel a számlák könnyebben hozzáférhetőek lettek a bírósági végrehajtóknak. Ecuadori halászhajókat támadhatott meg az év első hónapjaiban az Egyesült Államok, ezt állítja a Human Rights Watch. A jogvédő szervezet azt állítja, hogy 2 hajót fegyveres drónok támadtak meg, mielőtt a túlélőket fegyveres katonai egyenruhát és amerikai zászlós jelvényt viselők őrizetbe vettek volna. Egy harmadik hajó pedig január 20-án tűnt el 8 fős legénységével együtt. Az amerikai hadsereg 1 éve indított olyan műveleteket hajók ellen, amelyek a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon folyó kábítószerkereskedelemmel vádolnak. Ezek a támadások eddig több mint 200 halálos áldozatot követeltek. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor soha nem nyújtott be meggyőző bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a célba vett hajók valóban részt vettek volna illegális kereskedelemben. Az Egyesült Államokban ismét jelentős mértékben drágult az üzemanyag átlagára az iráni konfliktus mélyüléséhez kapcsolódó világpiaci olajáremelkedés nyomán. Az amerikai autós szövetség összegzése szerint a gallononkénti, vagyis 3 liter 8 deciliter átlagára ismét 4 dollár fölé emelkedett az egy héttel korábbi 3 dollár 87 centről. Csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunai Vasmű energiaellátásáért felelős ISD Power Kft. Felszámolója. A 150 fős elbocsátása a munkavállalók felét érinti. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a leépítések és az állam megóvásra fordítható kormányzati támogatások megnyírása miatt a megmaradt géppark a téli időszakban helyrehozhatatlan károkat szenvedhet, ami teljesen ellehetetleníteni a létesítmény amúgy is csekély értékesítési esélyeit. Erről ír a Telex.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,1%-os emelkedés mellett 144.550 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 14 milliárd 650 millió forintot. A vezető papírok jól teljesítenek, a MOL 2,2%-kal rallizik 4.316 forintra, az OTP nagyot emelkedik 3,4%-kal, 46.290 forinton a papír, a Richter árfolyamok stagnál 11.920 forinton, a Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.662 forinton. Nyugat-Európában is többségében pozitív mutatókat látunk, a londoni FTSE 2%-os mínuszban, a frankfurti DAX viszont 4%-kal emelkedik, a párizsi CAC-on 3%-kal megy fölfelé, a milánói börze 6%, a madridi parket 7%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 315 forint 20 fillért, egy svájci frankért 389 forint 10 fillért kérnek, egy lengyel zlotyért 83 forint 20 fillért kell adni. Az olajárak stagnálnak, a Brent típusú jegyzésára 88 dollár 90 cent, míg az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 82 dollár 90 centen. Az aranyára 1,3%-ot emelkedik, egy uncia aranyért 4070 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Túlnyomóan napos idő várható, az észak-nyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A délnyugati ország részben egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
5: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Lomlici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezetője. Ugye az első világháború után a trianoni békekötés nyomán a magyar erdők, hát vagy a hozzáférés Magyarországon, a megmaradt Magyarországon az erdők között az igen lecsökkent. És megindult egy számomra egyébként megható sok esetben egy végtelen erőteljes erdősítés, az emberek bizonyos helyeken vödörbe meg nem tudom milyen eszközökbe vitték fel a földet a sziklákhoz, hogy legyen fájuk. És nagyon komoly erőfeszítéseket tettek arra, hogy legyen fa, és bekerült egy csomó idegen fa is, például a fenyők többsége ilyen. És itt csatolnék vissza az, hogy legyen több erdő. Tehát ott is azt akarták az emberek, hogy igen, legyen sok erdőnk, fánk. De most ezek a fák jelentenek többek között gondot. Nem a fő gondot, de gondot jelentenek. Az idegen honos fajok összeesnek, stb. Tehát nem akarok itt nagyon belemenni a dologba. Ezt te hogy látod?
6: Úgyhogy ez egy folyamat. Tehát ahogy a természet is nem egy adott időpillanatban gondolkozik, hanem van egy előzménye, és van következménye a dolgoknak, és a természet egy rend szerint, egy folyamat szerint halad előre, és teszi a maga dolgát. Ugyanígy a trianoni veszteség után, ahol egyébként erdőből sokkal többet veszített az ország, mint például területből, hiszen területből ugye a kétharmad dos veszteségről beszélünk, és tudunk még az erdőterületnek 82-84%-át elvesztette az ország, így van.
5: Tehát alig nagyon, maradt fánk.
6: Alig maradt fánk, de a Trianon utáni, tehát a 20-as, 30-as évek erdőtelepítéseit nem csak a faigény határozta meg. Pont amit említettél, a kopároknak a fásítása, vagy éppen a Dunatisza közi homokvidéknek a fásítása, az nyilván ott volt a faigény is, tehát az adott egy áttörési lehetőséget, de annak az igénye már sokkal korábban felmerült, csak ekkor kezdett megvalósulni, annak sokkal inkább környezeti elemei voltak.
5: Azaz?
6: Azaz például a futóhomoknak a megkötése. A futóhomok megkötése miért volt fontos? Azért, mert rengeteg TBC-s megbetegedés volt abban az időben, amit a szállópor súlyosbított. Tehát kifejezetten egészségügyi és környezet. Tehát ott az egy mai szóhasználattal élve, az egy abszolút Green Deal-be illeszkedő zöld projekt csomag volt, ahol a környezeti állapot javítással egy egészségügyi állapot javulást reméltek elérni, és értek is el abban az időben. Ugyanígy a kopárok fásítása egy helyreállítási folyamat volt, egy élőhelyfejlesztési, élőhelyhelyreállítási folyamat, hiszen általában valamilyen mezőgazdasági kultúra, jellemzően szőlők vagy gyümölcsösök felhagyása után lettek kopárra azok a területek, mondjuk itt Budapest térségében például a Hármas Határhegy vagy a Budaörsi kopárok, ahol korábban szőlőt termeltek, a filoxéra elpusztította a szőlőt, a talaj néhány év alatt elpusztult, és az erózió elvitte a termőtalajt. Tehát amikor ott újra erdősítettek, nem a legjobb fatermőképességű helyet keresték meg, ahol hú, majd azonnal rengeteg fánk lesz, amire szükségünk van, hanem igenis egy környezeti javítási programot hajtottak végre. Részben az 1800-as évek végén egyesülő főváros érdekében, turisztikai céllal, részben pedig környezeti állapotjavítás céljával, amikor újra erdőt kezdtek el ültetni.
5: Lám, nincs új a nap alatt.
6: Nincs új a nap alatt, új fogalmakat használunk, és újra feltaláljuk
5: a
6: melegvizet, igen. Nyilván egy picit a hangsúlyok változnak, meg a hangsúlyok eltolódnak, de egy kopárfásítási program az a mai napon is ugyanúgy relevanciája lehet, és értelme lehet. Nyilván figyelembe kell venni egy olyan fontos tényezőt, amiről akkor még nem beszéltek, a klímaváltozást, tehát más, ami átrajzolta eléggé a termőhelyi adottságokat Magyarországon, de hogyha ezt a tényezőt figyelembe vesszük, az alap gondolat az abszolút tovább vihető.
5: Az a cégetek nem, hogy örök erdő. Ez a fajta erdőművelés, mert nekem ez a gazdálkodás, ez valahogy nem jön össze. Tehát tudom, hogy így hívjátok, de nem,
6: nem
5: áll.
6: Nem, nagyon jó, nem én kifejezetten erdőkezelésnek hívom.
5: Igen, tehát nem áll össze ez az erdőgazdálkodás a fejemben, hogy már szóba került a klímaváltozás, de hogy ezzel fenntartható a klímaváltozás körülményei között is az, hogy folyamatos maradjon az erdő borítás?
6: Én azt gondolom, hogy lesznek olyan területek, ahol nem lehet erdőt fönntartani.
5: Ahol most van erdő, de később nem lesz.
6: Igen, de ennek vannak fokozatai. Tehát, hogy ez nem úgy kell elképzelni, hogy most dzsungel van ott, és akkor holnap meg Szahara. De úgy mondjuk el lehet képzelni, hogy most zárt erdő van, és később nem lesz teljesen zárt erdő, hanem gyepfoltokkal tarkított, vagy ahol most ilyen gyepfoltokkal tarkított erdő van, ott átmegy a gyep vegetációba. Tehát lesz Magyarországon olyan terület, sőt, talán már abszolút most is van, ahol a zárt erdőállomány fenntartása nem lehet cél. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyen ott fa, csak ez egy felnyíló erdő lesz. Ez egy füves puszta.
5: Ez a szakszó azt jelenti, hogy ritkásabb?
6: Ritkásabb, tehát mondjuk a zárt erdőben úgy képzeljük el, hogy a koronák összezárnak, és árnyalják a talaj teljes felszínét, a felnyíló erdőben pedig mondjuk a 30-40-50%-át árnyalják a talajnak, és a többi helyen besüt a nap.
5: A talaj is tök más lesz, nem? Mert teljesen nem mindegy, hogy éri folyamatosan a nap, vagy nem éri.
6: Igen, és ezért aztán más fajta vegetáció lesz, hogyha más a vegetáció, akkor más folyamatok zajlanak, más tápanyagot hasznosítanak, más, hogy kötik meg a szenet, tehát hogy sok minden változik. Nincs erre az emberiségnek tapasztalata. Tehát ilyen gyors változásra...
5: Ez gyors egyébként az a változás, mert ez sokan, van, akik riadtan azt mondják, hogy túl gyors, van, akik azt mondják, hogy ez teljesen természetes, semmi gyorsaság nincs ebben, te hogy látod?
6: Én gyorsnak látom.
5: Már az erdőhöz képest gyors.
6: Az erdőhöz.
5: A száz éves
6: időhorizonthoz
5: képest.
6: A mi időtávunkon, tehát az erdész horizonton ez gyors változásnak látom, és ez azt mutatja jól, hogy például azok a termőhelyi elemzések vagy előírások, amit hagyományosan használ az erdész szakma arra, hogy meghatározza, hogy milyen fafajt ültessen egy területre, ezek korábban állandóak voltak. Tehát ez egy rutin szerint, hogyan döntöd el, hogy milyen fafajt alkalmazzá, előveszem a termőhely leírását, tavait a 62-be készítetted, tehát ezek ilyen állandó dolgok voltak, vagy a típusjelző növények 1700-es évek, 1800-es években leírt dolgai, azok olyan állandók voltak, és ezek a termőhelyi állandók, ezek változnak, és ha azt mondjuk, hogy az erdők évszázadok alatt képesek változni, akkor az, hogyha néhány évtized alatt megváltoznak a klimatikus viszonyok, ami most már nem fikció, hanem tény, mert ha visszanézünk 10-15-20 évet, ugye megint legmelegebb január volt, tavaly legmelegebb év, tavaly előtt megint legmelegebb év volt, tehát hogy ezek jelenlévő trendek, azt nem tudjuk, így folytatódik-e, de már most így volt, ezek igenis az erdő és a természetes vegetáció szempontjából gyors változásnak minősülnek.
5: Na most ilyen körülmények között egyáltalán reális céle, hogy jó, minél több erdő legyen, mert most arról beszélgetünk, hogy hát bizony az erdők veszélyben vannak.
6: Igen, azt gondolom, hogy teljesen reális cél, és pont azért kell ezt tudatosan célként meghatároznunk és kimondanunk, mert nem maguktól vannak. Tehát mostantól kezdve...
5: Hát eddig maguktól voltak az erdők szinte, nyilván.
6: Hát nyilván igen, ez is azért túlzás. Sokkal többet kell tennünk azért, hogy ezek az erdők megmaradjanak. Tehát sokkal tudatosabban abba az irányba kell menni, hogy a mi munkánk, tehát az erdész munkának az eredménye az nem valamilyen termék az erdőből, legyen ez a termék jó levegő, vagy rekreáció, vagy faanyag, teljesen mindegy, hanem a munkának az eredménye az maga az erdő. Az, hogy ott él valami.
5: Ökoszisztéma.
6: Az az ökoszisztéma, így van. Tehát, hogy ez kell, hogy a fókuszba kerüljön, eddig lehetett arra. Az ökoszisztéma van, az erdő van, tudunk belőle elvenni, arra kell figyelnünk, hogy fenntartható módon vegyünk el belőle. Eddig ez volt az alap logika. Most arra kell figyelnünk, hogy ez az erdő, ez az ökoszisztéma, ez legyen.
5: Nem sok megújuló alapanyag van a világon, ugye, mert ami van, azt bányásszuk, elfogy, ahogy energia, megújuló energiából is kevés van, hát szerintem megújuló alapanyagból végképp nem nagyon van. Hát ennél a mainál nagyobb igény nem lehet megújuló alapanyagról, de hát ez megint azt mutatja, hogy úristen, jó, de hát akkor vágjuk ki a fákat, nyerjük ki a fákat, minél több kell. Hát ez megint az erdő úgymond érdekei ellen, vagy a rendszer ellen dolgozik, nem?
6: Igen, ez egy érdekes kettősség megint csak, és itt európai szinten, sőt világszinten van szerintem egy furcsa ilyen szemléletbeli gát bennünk, emberekben, meg általunk kialakított rendszerekben, mert miközben egyre több megújuló nyersanyagot szeretnénk felhasználni, meg alapanyagot.
5: Tehát én nagyon szeretnék közben egy faházat is, hát milyen jó, hogy sok-sok faház lenne.
6: Sok-sok faház lenne, és
5: fabútorral,
6: és fával fűteni, és tudjuk is, hogy ezt meg is lehet, tehát újra lehet növelni, és újra lehet termeszteni, tehát az erdő, a faanyag, az tényleg egy megújuló, megújítható erőforrás. Igen, csak tudni kell, hogy ez nem máról holnapra, nem tegnapról mára, hanem azért ennek is van egy legalább néhány évtizedes, de inkább évszázados időtávja.
5: De hát a piac nem erről szól, a mai piac.
6: A mai piac nem. Tehát a mai piac arról szól, hogy ma kitaláltam, holnap valósuljon meg.
5: És minél Minden évben több.
6: És minden évben több, ha több faanyagot akarunk, tehát mondjuk gondoljunk bele, hogy a rendszerváltás után a 90-es évek elején nagyon komoly erdőtelepítési aktivitás volt, hasonló a mostanihoz, de azok az erdők, 30 évvel ezelőtt ültetett erdők, az első faanyag mennyiség még csak most kezd el belőlük kikerülni. Ami ilyen tölgyes erdők, azokból még talán nem is. Tehát, hogy a mostani faanyag igényben gondolkozunk, az a 70-es, 80-as években létrehozott és létesített erdőkkel gazdálkodunk, mint alappal. Tehát, hogy ezek ilyen érdekes, én szerintem érdekes ez a időperspektíva, amiben be kell helyezni.
5: Téged ez lelassít? Mert ahogy elmondod, ebből nekem arra gond, az jön, hogy hát tulajdonképpen az erdészek, meg az erdészeti gondolkodás az sokkal lassultabb, mint mondjuk a környezeté, a piacgazdasági pesgés, menjünk, csináljunk, stb. Tehát talán óhatatlanul lassíthat szerintem az, ha valaki erdész, lassabb személyiség. Hogy ez működik?
6: Igen, hogy a személyiség milyen, azt nem tudom, de pont most egy vezetett erdei túra tematikáját állítom össze, és az a gondolatom támad, vagy az lesz a téma, azzal kezdjük, hogy na, akkor megérkeztünk, akkor most itt szépen lelassulunk. Azért, mert nem értjük meg az egészet, akkor, hogyha megérkezünk a mobiltelefonunkkal, a menet közben nyomkodott e-mailekkel, azzal az életritmussal, amiben most élünk. Ha ezzel megérkezünk az erdőbe, és meg akarjuk oldani egy valamilyen helyzetet, vagy kezelni akarjuk, akkor nem fogjuk jól tudni kezelni. Ha csak érdeklődünk iránta, nem fogjuk megérteni, hogy mit miért csinál az a szakember benne, aki hozzálassult az erdőhöz, akkor, hogyha mi magunk nem lassulunk le. És tehát én azt mondanám, hogy igen, le kell lassulni, tudatosan is le kell lassulni, de ezt a lelassulást értékként értelmezem, és nem pedig egy tehetetlenségként, lustaságként, működésképtelenségként, hanem sokkal inkább olyan értékként, ami összhangban van azzal a természeti környezettel, amitől a jól létünk, a társadalmi jól létünk függ.
5: Hát én így értettem, tehát a lelassulás az nem azt mondja, hogy állunk, hanem hogy ez egy gyökeresen más gondolkodás, mint az erdőn kívüli környezet.
6: Gyökeresen más, és egyébként ez például a vállalkozásban is megjelenik. Ha már itt a műsorban ugye vállalkozásról beszélünk, ez egy érdekes kettősség, hogy miközben a nagy többség az a pörgés, a pörgetés, nem, az előrevívő dolog, miközben egy olyan, a mi tevékenységünknek egy olyan tárgya van, ami egy bizonyos megfontoltságot, lassúságot, jó értelemben vett lassítást igényel.
5: Láttam filmeteket, hogy igen, az újulat, vagy oszem így hívjátok, a kis fákat, amiket igen. Elültettek, hát tulajdonképpen szinte kis hurkapálcák, tehát nagyon picik. És az erdő, tehát hogy úristen, mikor lesz, tehát én elültetek valamit, gyakorlatilag nagyon, de valószínűleg nem biztos, hogy a haszonélvezője leszek.
6: Elképesztő
5: tehát
6: ereje
5: van. Remény,
6: de a természetnek elképesztő ereje van, és ezt jó megismerni, jó érezni. Tehát, hogyha azon gondolkozunk, hogy korábban volt egy vállalat, ami megtartott, és ez a keretrendszer, ez adta a háttérerőt, hogy na, menjünk előre. Most a mi cégünk mögött van egy hatalmas erő, ez pedig a természeti erőforrás, és mi ismerjük ennek a működési mechanizmusát, akkor ez egy hatalmas nagy erőként és támaszként tud akár a vállalkozás mögött is ott állni.
5: És a partnereitek, megrendelőitek ezt érzik? Tényleg, hogy jó, hát akkor oda hívnak, csinálj ebből az erdőből valamit, legyen így, vagy legyen így, de hát nagyon más az időhorizont.
6: Igazából azért csináljuk ezt a vállalkozást, mert egyre több olyan ember van, aki ezt érzi, és ezt keresi, és ezt igényli. És én bízok is benne, hogy egyre több ilyen ember lesz, nem csak azért, hogy sikeres legyen a vállalkozásunk, hanem azért, mert én úgy gondolom, hogy ez az az út, ami előttünk Kárpát-medencében élő, Európában élő, vagy a világon élő, a Földön élő emberek előtt van.
5: Számodra mi az erdő?
6: A legelső szó, ami eszembe jutott, az az életközösség, amiben fontos az élet rész, fontos a közösség is. Tehát egy olyan egymást támogató rendszer, rengeteg elemből, rengeteg szinte megismerhetetlen mennyiségű kölcsönhatásból, aminek a célja maga az, hogy éljen, hogy létezzem.
5: És nem mehet egyik a másik rovására, gondolom. Ha az életközösségről beszélsz, akkor egyensúlyról is beszélünk valahol.
6: Ez egyens, így van, ebben az életközösségben vannak természetesen vesztesek, meg győztesek, vannak vetélkedési folyamatok, de az egész abba az irányba mutat, hogy mint közösség éljen és létezzen.
5: És te, mint erdész része vagy ennek az életközösségnek, vagy kívülről nézed?
6: Nem csak, hogy én vagyok ennek része erdészként, hanem ennek az életközösségnek azt gondolom, hogy ma a Földön nem gondolkodhatunk máshogy, mint hogy minden ember a részese, és ezért van indokoltsága az erdész, vagy beszélhetünk bárki mással, a természetvédelmi szakember, az agrár szakember mindenkinek a munkájára, mert nem úgy van, hogy vagyunk mi, meg van rajtunk kívül egy környezet, és mi szépen vehetünk el a környezetből, hanem olyan, annyian vagyunk itt a Földön, hogy nincs tőlünk független környezet, és mi nem tudunk függetlenek lenni a környezetünktől. Ismernünk kell egymást, és csak úgy dolgozhatunk, akár vállalkozásba, akár nem vállalkozásba, hogy ez az összhang és kapcsolat meglegyen.
5: Lomici Gergő, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
6: Köszönöm a meghívást, és remélem nem volt túl dzsungelharc.
5: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Lomnici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezetője volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzletben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revolut magyarországi számláin. Erről az érintetteket e-mailben értesíti a bank. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már 3 éve arra figyelmeztette a magyar ügyfeleket, hogy nem érdemes az adótartozásukat a Revoluton rejtegetni, mert az ott tartott számlákat is inkasszózni tudják. Akkor erre voltak is példák, a magyar NAV kérésére a litván állami adófelügyelet zárolt néha összegeket a magyar államnak tartozó emberektől. Azóta viszont a Revolut elkezdte átrakni a magyar felhasználóit a litván fióktelepről a magyar fióktelepre, amelyen a számlák

0: Ák könnyebben hozzáférhetőek lettek a bírósági végrehajtóknak. Nyomozást indított a rendőrség a Fradi város ügyben. Még június közepén derült ki, hogy a Ferencvárosi cégközi Facebookos közösség adminisztrátora hűtlen kezelés gyanújával fordult az állami számvevőszékhez a beruházás ügyében, amely részeként összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott az FTC a Népliget betervezett sportvárosra. Ez azonban 10 év alatt sem készült el. Az állami számvevőszék júniusban közölte, továbbították és a rendőrség vizsgálja is a közérdekű beadványt. Tömeges gyomor- és bélrendszeri megbetegedések miatt őrizetbe vették az Észak-Macedon Gosztivár vízművének igazgatóját és két alkalmazottját. A 32 ezres városban egy hét alatt több mint 3100 embert láttak el hasonló panaszokkal, ezért járványhelyzetet hirdettek. A nyomozás első megállapításai szerint a szennyeződés oka az lehetett, hogy a vízhiány miatt a közeli Várdár folyóból szivattyúztak vizet a települési hálózatba. A vezetékes ivóvíz használatát megtiltották, a lakosságnak naponta mintegy 50 ezer liter palackozott vizet osztanak. A laboreredményekre még várnak, az ügyészség pedig a vizsgálat lezárása után dönt a további jogi lépésekről. Hacker támadás érte a román földhivatali rendszert, egy hete áll az ország ingatlan piaca. A támadó elmondta, hogy pénzszerzés motiválta, emellett elnézést kért az ügynökségtől és a román emberektől. Az Országos Kataszteri és Földnyilvántartási Ügynökség szerint történetük legnagyobb kibertámadásával néznek szembe. A hacker a bejelentésében zsarolóvírusról is írt, és miután nem sikerült pénzt kicsakarnia, minden általa megszerzett adatot törölt, ezért is tart eddig a helyreállítás. A Román Kibervédelmi Intézet vezetője elmondta, hogy nem találtak arra utaló jeleket, hogy személyes adatokat vagy dokumentumokat szedtek volna ki a rendszerből. A hacker elmondta, hogy nem adja el csak úgy bárkinek az általa megszerzett adatokat, a tárgyalás csak az érintett felekre vonatkozik. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken. A hajó csepp folyósított gázt szállított. A román tengeri életmentő ügynökség két hajója a teljes legénységet kimenekítette, közöttük három égési sérüléseket szenvedett tengerészt. A román elnök szerint a súlyos incidens az orosz-ukrán háborúval hozható összefüggésbe. A román hatóságok megkezdték a vizsgálatot az ügyben.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os pluszban 144.484 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd 630 millió forintot. A vezető papírok még mindig jól teljesítenek, az OTP már 3,4%-kal rallizik 46.270 forintra. A MOL papírok árfolyama 2,2%-os pluszban 4.314 forinton. A Richter viszont 2%-ot megy lefelé 11.900 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-os pluszban 2672 forinton. Nyugat-Európában is jó a hangulat, a londoni FTSE 0,2-del, a frankfurti DAX pedig 0,4%-kal emelkedik, a párizsi börze 0,3-del, a milánói 0,7-del a pozitív tartományban, a madridi IBEX 0,7%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forint 30 fillért, egy amerikai dollárért 315 forint 40 fillért kérnek, egy svájci frankért 389 és 50 fillért kell adni, egy lengyel zlotyért 83 forintot kérnek. Az olajárak most valamivel följebb mentek, igaz pár centet, a Brent típusú jegyzésára 89 dollár 90 cent, az észak-amerikai könnyolaj a VTI 83 dollár 82 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik, a délnyugati ország részben egy-egy zápor sem kizárt, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották, maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság, ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Köszöntjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, Messzes Balázs, a Punani Masszívnak az énekese. Szia Balázs, tegeződni fogunk a műsor során, mert ismerjük egymást, örülök, hogy itt vagy.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem.
2: Picit aggódtam, hogy ebben a nyári csúcs szezonban hogy fogunk tudni leülni beszélgetni, de szerencsére találtunk időpontot. Mennyire vagytok most elfoglaltak? Ennyire van csúcsra járatva ez a nyári időszak nálatok, vagy van egy pici idő pihenésre?
3: A pici idő a pihenésre, hoppá, ezt Grécsi László is megirigyelte volna. Ez mindig a téli időszakban jön el. Ugye főállási zenészek vagyunk, és nekünk ez a csúcs szezon. A közelmúltról beszélek egy kis, akkor elég húzó hétvége van most mögöttem, mert két koncert is volt, meg a kettő között podcast vendég is voltam egy műsorban, úgyhogy megyünk szépen. De hát ides tova több mint 10 éve megy a Punani ezzel az élőzenei felállással, és én már előtte is zenéltem. Ha egész pontos akarok lenni, akkor körülbelül 3 éves korom volt a zenélek. Pénzt még akkor nem kaptam érte, de szóval megyek, és úgy érzem, hogy a szervezetemet sikerült ráállítani erre az életformának.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy emlékszel a zenével való első találkozásodra? Amikor nem az ágynak a tetején ugráltál mondjuk a, nem tudom, a rádión?
3: Valójában én ezt nem tudtam egyszerűen kikerülni, mert a nagypapám, ő prímás volt egy zenekarban, lakodalmakat, családi esteket, egyéb rendezvényeket játsztak Baranya megyében. Édesapám gitáros lett a szakmája mellett, ami a postás volt, amikor én gyerek voltam, tehát ő is gitározott, aztán a testvérem elkezdett zongorázni, miután a Zenovit kijárta, én is bekerültem a Zenoviba, és én is zongorázni kezdtem, mert azt akartam, amit a bátyus csinál. Szóval végigjártam a létrát. Megkerülhetetlen volt a zenélés.
2: És anyukád?
3: Édesanyám 40 évig volt óvónő, az éneklés nem áll távol tőle, illetve a közönség előtt való megjelenés.
2: Na ez az egyébként, az ember akarhat mondjuk valamit csinálni, amit hoz ilyen családi tradíciót, de az kérdés, hogy egyrészt megvan-e benne a tehetség, vagy csak inkább a lelkesedése van meg, illetve hogy megvan-e mondjuk a bátorsága, hogy kiálljon, mert azért ez szerintem egy nagyon fontos része a ti munkátoknak. Most már nyilván kevésbé gondolom, hogy van mondjuk druk az emberbe, amikor felmegy a színpadra. Bár egy-egy új dolognál talán még nálatok is megvan, hogy hogyan fogadja a közönség. De amikor elindul ezen az úton, hogy benne van-e az, hogy hogyan fogadja a közönség, hogy át tudom-e adni azt, ami itt van, bennem összeáll, nyilván a kép, hát én vagyok az alkotó, de hogy a közönség ezt hogy tudja átvenni vagy megérteni?
3: Ezt két részre bontanám. Az egyik az, hogy van még druk, kell, hogy legyen druk, mert a lámpaláz az az energiaszint, amivel a hitelességet megadjuk az előadó művészetnek. Amikor az eltűnik, akkor viszont látás a színpad. Kell izgulni, mert azáltal lesz tétje a történetnek. A másik dolog pedig az, hogy két kezem összeteszem, csodálatos gyerekkorom volt, és abban része volt és helye volt a mindennapoknak az, hogy én kiálltam emberek elé. Visszaemlékezve az óvodára, még nyilván csak produkálja magát az ember, de hogy az általános iskolában már szavaltam, énekeltem kórusban, jelen volt az életemben folyamatosan az, hogy szerepelni kell, ki kell állni, ott produktum kell, az elismerés, a tapsolás, az megmutatja, hogy amit csináltunk, az jó, fontos, érdemes folytatni. Aztán a lendületem még a mai napig tart.
2: Ugye te is sok mindent csináltál, volt neked több civil foglalkozásod is, ha én jól tudom, tehát nem úgy volt, hogy elindultál a zeneóvi vagy zenebölcsi irányába, és akkor onnantól kezdve maradt a zenélés, hanem hogy azért volt más tapasztalásod is, ami szerintem nagyon fontos, hiszen minél többet tapasztal az ember, annál több muníció van benne, amiből aztán tud építkezni.
3: Azt szokták mondani, hogy ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Én azt ugyanúgy átraknám arra is, hogy ahány munkába belekóstoltál, ahány munkáján voltál, ahány emberek közegébe benne voltál. Voltam konzervgyárba, szoknigyárba csomagoltam, recepciós voltam hotelban, újságíró voltam, rádiós műsorvezető voltam. Annyi mindent kipróbáltam, és az mindegyik egy-egy más szituáció, másik közeg, más emberekkel való kommunikáció, és az csak színesítette az én palettámat, de mindig visszalökött az élet a zene irányába.
2: Mennyire hiszel benne, hogy egyébként tényleg az embert valahogy ráteszik arra a sínre, ami az övé, ami mennie kell?
3: Hát nekem muszáj elhinnem, mert ez történt. Mondhatunk bármit, sorsszerűség, ez így alakult.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy miben hiszel? A sorsszerűség az lehet egy irány.
3: Abban hiszek, hogy nyitottnak kell lenni mindig, és figyelni, mert tudom én, a válunkra ült kis angyal az mindig megsúgja azt, hogy milyen irányba mozduljunk el, meg hogy jó, amit csinálok, vagy rossz, amit csinálok. Szerintem a nyitottság az baromi fontos. Hinni kell abban is, hogy valaki mozgatja a szálakat, nem baj, hogyha van egy erkölcsi tartás az embernek, és hisz valamiben, mert az egy kapaszkodó, az egy támasz. És akkor az egy bizonyosság, hogy van értelme dolgozni. Mert jönnek a visszajelzések. Sok kicsi emberi fejek ott elől. Nagyon tapsolnak, nagyon boldogok, vagy nem, és ezekből összetevődik a lélek ereje.
2: Hogyha picit visszamegyünk a gyerekkorodra, és meséltél egy picit a szüleidről, hoztad tulajdonképpen a zene iránti szeretetet, megnyitottságodat, de mondjuk ők mit tanácsoltak, a szüleid, a nagyszülők, mit adtak, mit kaptál a csomagodba, amivel útra tudtál indulni? Vagy mennyire tudták például benned tartani a lelket, amikor más irányba mentél? Benned megvan az a plusz, ami miatt te biztos, hogy a zenével kellene, hogy foglalkozzál, vagy hogy majd eljön az az idő, amikor ez lesz az egész életed.
3: A mai napig hála jó Istennek a legnagyobb támogatóim. Anyu az mindig erősít. Csinálom a szóló projektet is, ami építkező ágazatában van most éppen, építkező állapotjában, és ott még nincsenek ilyen hatalmas visszajelzések, mint a Punani Masszívnál, bár írtam már én is fesztiválhimnuszt, készítettem saját szólólemezt, sok koncertem van, csinálom a dolgomat, de az igazi áttörés ott még nem történt meg, és anyu mindig megerősít, hogy ne adjam fel, nagyon jók a dalok, csináljam, és ez mindig is ott volt. Apu is. Annyi volt, hogy akkor leérettségiztem, de nem vettek föl sehova. És akkor ugye apu a racionálisabb, anyu meg, nem tudom, a szentimentálisabb volt egy kicsit, csinálj valamit, kezdj magaddal valamit. Sokat nem várattam magamra, hanem elmentem dolgozni, és akkor most belevágtam az életbe. Pénzt kerestem magamnak, amiből ruháztam magam, megcsináltam a jogosítványt. Szóval fordítottam magamra időt, energiát. Jöttek az első kis pénzek, és nem tudom, aztán felvettek a főiskolára, Kaposvári főiskolára jártam irodalom magyar szakra, és az tetszett is. Újságíróként dolgoztam mellette, és az nagyon jó kis időszak volt, de valahogy mindig jött a zene az életembe. És akkor azért néha láttam anyuék fején, hogy Jézusom, amikor a biztosat hagytam ott, a bizonytalanért, mert hogy megtörtént az, amikor túl főiskolán újságíráson minden kívül, egyszer csak valahogy egy ilyen parkolópályára kerültem, recepciós lettem egy hotelben, ami amúgy baromi jó állás volt, mert hogy hatalmas juttatások voltak, nagyon jó közeg, jó társaság, az emberekkel kellett foglalkozni, amit én imádok, dumálni kellett sokat, az embereknek a jó kedvébe járni, és nagyon szerettem. És aztán elkezdődtek a koncertek besűrűsödni, annyira, hogy az időbeosztáson már vagy az egyiket, vagy a másikat engedte volna csak. És úgy döntöttem, hogy én itt felmondom. És az akkori főnök azt mondta, hogy felmondasz. Hát innen nem mond föl senki. Hát mondom, azt tudom, és nem is úgy néz ki a történet, nem is olyanok a juttatások, hogy nekem ezt meg kéne tennem, de úgy érzem, hogy nekem most mennem kell. És azóta fennülök ezen a színes szagos vonaton.
2: Mesélj egy kicsit róla, hogy jött a Punani az életedbe.
3: Hát ez egy kacifántos történet, regény lapokra kívánkozik. Ugye gyerekkorom óta zenélek, a zongorát lecseréltem, vagy váltottam klarinétre, aztán szaxofon, fúvószenekar, jazzband, és akkor olvastam egy újsághirdetést, Pécset, egy pécsi újságban, hogy a Zagasztik, egykor jó hírű, létező, csodálatos regi zenekar, országos szintű regi zenekar, énekest keres. És akkor én jelentkeztem oda. De úgy, hogy csak kórusba énekeltem előtt, tehát akkor még fogalmam nem volt erre az egész. De jelentkeztem, hogy szaxofonozom, meg megpróbálom az éneklés is, és ott nagyon jó barátságba kerültem a fiúkkal, és bevettek a bandába, és elkezdtünk együtt dolgozni, aminek lemez lett az eredménye, és nagyon szép sikereket értünk el, nemzetközi reggi fesztiválra, és eljutottuk Rototom Soundsplash-re, ami egy Barcelona melletti nagyon híres reggi fesztivál, ott léptünk fel, országos versenyt nyertünk, és az egyik pécsi koncertre az Uránia moziba eljött a Máté meg a Roli, Felcse Máté és Farkas Roland, és megnézték a koncertet, és azt mondták, hogy figyelj, mi vagyunk a Punani Masszív zenekar, hogyha nem ismerné minket, is most készül egy lemezünk, és ez a hang kellene nekünk az egyik dalba. Mit szólsz hozzá? És akkor valahogy együtt töltöttük az estét, dumáltunk, és akkor megbeszéltünk egy időpontot, amikor felmentem Pécsett a Máté stúdiójába, és az egy dalból lett 5 vagy 6, ott maradtam egy hétig. És így indult a sztori. Ez volt a Senkik album, és akkor ott vagy 5-6 dalba éneklek, ott jött mindjárt a Hétvégre című szám, akkor ahhoz videoklip a pécsi Zionba, és akkor ott beindult az élet. Akkor még a Máték DJ felállással jártak, hol 2, hol 3, hol 1 DJ-vel, és akkor így hakniszkadtak így ketten a körkor képes dalokkal, meg az új lemez bemutatója, stb. És volt egy ilyen vicces szituáció, hogy a pécsi Zionban, ami egy ilyen ifjúsági, zenei ifjúsági otthon volt, ott tartottak egy ilyen koncertet. Ilyen mini fesztivál volt, és az egyik színpad az övék volt, és én már énekeltem az új lemezre, de sehol nem léptünk fel. Csak megvoltak az adott dalok. És soha nem felejtem el, hogy a színpadon ment a koncertjük, és a Máté lekiabált, gyere fel! És mondom, de mit csináljak? Tök mindegy, gyere fel! Hát valahogy így nyílt az a barátság.
2: Említetted, hogy azért féltettek, hogy a biztos a bizonytalan, érted, hogy egyébként ezt nagyon sok zenész elmeséli, meg sikeres ember, hogy azért a környezet az pontosan ezzel az érvel állt mögöttük, hogy kellene egy olyan szak, ma, amiből mindig meg fogsz tudni élni, vagy még egy plusz láb, amiből meg fogsz tudni élni, de hogy sokan érzik azt a fajta belső hívást, mint amit te is mondasz, hogy ott kell hagynod a munkahelyet, mert menni kellett, mert azt úgy belülről érezted, hogy menni
3: igen,
2: kell.
3: De azért mostában, de azért az elmúlt időszakban, hogy én profi zenész lettem, azért voltak olyan időszakok, amikor igencsak elgondolkodtam, szerintem többen magammal azon, hogy a fenébe nem fejezted be ezt az iskolát, a fenébe nem maradtál, ott nem folytattad és képezted magad tovább, és akkor vannak ilyen nagyon-nagyon bizonytalannak tűnő helyzetek, na és akkor kell az a hit, amit mondasz. Jó, de azért nem véletlenek ezek a sikerek, meg van érte dolgozva, ennek vissza kell jönni, csináljuk tovább, tegyünk bele a munkát.
2: Ezt hogy élted meg egyébként, amikor jöttek az első igazán nagy sikerek például ugye a zenekarban, amikor már nem csak Pécs szerte tudták azt, hogy te ki vagy, hanem amikor már mondod, hogy a fejek is arcok ott a színpad előtt, hanem egy ország ismeri a hangodat, a tiedet is, vagy énekli a dalaitokat.
3: Rádión volt egy ilyen akusztikus műsor, 2010-es évek elején, ott csináltunk egy ilyen akusztikus koncertet, az nagyon nagyot szólt. Rengeteg koncert kezdett el jönni, és akkor szépen lassan egyszer csak jött az Élvezd, a Másfélte, és akkor hát az, hogy mi volt. Nem is tudom, hogy mihez hasonlítanám. Fluor Tomi mesél ilyen történeteket itt-ott, hogy mikor csinálta a Fluor formációt, akkor kergették az autóját is, és olyan rajongások voltak. Hát itt is voltak azért nagyon durva dolgok.
2: Mesélj.
3: Hát az Élvezd, az hatalmasat szólt.
2: Mint a Beatles, hogy egyik oldalon be a kocsiba, másik oldalon ki, és mentek utána hát a rajongók.
3: A rózsától a melltartóig minden repült a színpadra. És az, hogy elmenjünk valahol fellépni, és hosszabb az ideje a dedikálás fotózkodásnak, mint maga a koncert, az ilyen mindennapos dolgok voltak. Elég érdekes. Szóval Magyarországon én nem is tudom, ez egy ilyen kulturális jelenség, ami nem létező dolog volt Magyarországon. Ha létezett volna, akkor valószínűleg a Hungária zenekar az, amit ilyen kegyben tartottak volna. Én nem is nagyon láttam, a Flór az előbb volt, mint mi. Neki elhiszem, hogy ilyen sztorik voltak, de ilyen zenekaros szinten láttam megőrüléseket mások iránt, de nem ilyen jellegűt. Nem akarom magunkat így ilyen piedesztára emelni, de én úgy vettem észre, hogy ez a fajta őrület, ez így nálunk indult el, amit most már így lazán megkapnak más zenekarok, amiket látunk. Szóval ez ilyen kulturális dolog, aminek így ki kellett alakulni, ki kellett fejlődni.
2: Szoktunk arról beszélgetni egyébként mellzenészekkel is, ilyen értelemben művész alkotó emberekkel, hogy amikor elindultak, akkor milyen csatornákon tudtak ugye közölni, hogyan tudtak szólni, volt-e már internet, social media felület, és hogy amikor ez kevésbé volt ennyire minden másodpercnek a része, hogy akkor mennyire nehezen, vagy éppen nem nehezen tudták megszólítani a rajongókat, vagy eljutatni az üzenetet, és hogy akkoriban a rajongás hogyan működött, és most milyen a rajongás. Meg egyáltalán, hogy hol tudnak megjelenni, mert ma már az ember előkapja a telefonját, de mondjuk szerintem még 10 évvel ezelőtt sem volt ez ennyire egyértelmű. Mondjuk lehet, hogy 10 éve igen, de mondjuk a 2010-es években nem volt ennyire sok felület. 1-2 már volt, de nem ilyen sok.
3: Nagyon sarkos lenne azt mondani, de azért ne vitassuk el annak az igazságát, hogy akkor tényleg jó dalokat kellett írni. Mert akkor a rádióba az bekerült, és akkor azt hallgattak az emberek, rádiót, volt türelmük végighallgatni dalokat, illetve, hogy aki megtehette és készített videóklipet, akkor az a nagy videó megosztón, az ott felkerült, és akkor azt nézték. Tehát, hogy ilyen csatorna szinten, meg hogyha a tévében esetleg volt valami olyan műsor, nem tudom, hogy akkor lottósóban lehetett menni zenét, de hogy ilyen, ennyi, viszontlátásra, ezek a lehetőségek. És most meg azért tudjuk, most az van, hogy szét van bombázva az emberek agya, gyakorlatilag. Fiatal korosztán meg egyszerűen türelmetlen. Önmaguk ítéseiért 3-4 másodpercet eldöntik, hogy valami jó vagy rossz. Nem adnak semminek esély.
2: És mert na,
3: ebben a sztoriban itt aztán. De hát úgy csinálják nyilván, hogy vannak nagy zenei kiadók, és akkor ott a napalmot minden felületen szórják az embereket. Hogyha nem talál be ezen a csatornán, akkor van még 18 csatornánk. Úgyis eljutatjuk az agyadig a dalt, és úgyis meghallgatod, és hogyha minél többen meghallgatják, akkor már megnyertük a csatát. Csak ezzel meg az a baj, hogy ez ott fog visszaütni, ne a proféta szóljon belőlem, de sajnos a tapasztalat az az, hogy ezek kérészéletű dalok. Azt, hogy mi volt a tavaly legnagyobb slágere? Ja, nem tudom. Szóval most voltunk egyébként az EFOT-on, és készítettek velünk interjút, a hazai televízió, és ott tök jó dolgok szóltak, hogy jöttek fiatal kis riportek, és mondták, hogy úristen, hogy érzitek magatokat, hogy itt vagytok, még hát nem öregezett le, de azért régi motorosok vagyunk már így a pop palettán. És azt mondta, hogy érzitek magatokat, hogy itt vagytok, és akkor gyakorlatilag 10 éve így a legnagyobb slágerekkel bombázzátok az embereket. Hát igen, ezek ilyen kőbevésett cuccok. Ilyen örökérvényű dalokat kell írni, és ezeket egyre nehezebb megírni.
2: Na jó, de nektek ugye a szövegeitek is olyanok. Tehát mondjuk, hogyha csak az élvezetet megemlítetted, tehát hogy annak konkrétan minden sora valamilyen óriási nagy igazságot rejt magába. Tehát, hogy szerintem az nincs ember, aki így ne tudna bármelyik sorával valamilyen szempontból hogy azonosulni.
3: A nagy slágerek azok az óriási nagy igazságok. És az a lényege, hogy a hallgató amikor azt gondolja, hogy ugyanez jár a fejembe, csak nem tudtam volna ilyen szépen leírni. Na, ez.
2: És ti meg letudtátok.
3: Hát az jó Isten, hogy adománya érted.
2: Igen, hogy készült az a dal, hogy szedjük össze a legnagyobb igazságokat? Lehet fél egészség, vagy nem tudom, tehát hogy azt hogy írtátok meg? Zseniális dal.
3: Hát a Roli hozott 4 sort, a refrént, és akkor ott beültünk a Mátéhoz a stúdióba, és akkor ott voltunk. Elkezdtük összeírogatni ezeket a dolgokat, ami figyelj, ez olyan, hogy jönnie kell egy ilyen valaminek, ami, mit tudom én, szerelem, háború, vallás, és akkor egy jó bemondás ahhoz, hogy tudom, úristen, ki ez a lány, vagy valami. Egy ilyen, és akkor utána meg megindul az agyad, mint a lavina, és köré írod életet, nagy tapasztalatait. És hogyha jó szerző vagy, akkor ezeket úgy tudod tolba mondani, hogy annak súlya van. Hát és így akkor leültünk, a Roli ott maradt, amíg felreppett a részét, mi a Mátéval még maradtunk reggelig, hajnalba bementünk a kisboltba, vettünk, mit tudom, egyes sört vagy valami, de akkor már a nem tudom, MP3 lejátszó, már itt volt a dalnak az első verzió, és úgy hallgattuk, és akkor mondom a Máténak, fú, ez nagyon durva lesz.
2: És az lett.
3: És az lett.
2: Nagyon-nagyon jó lett.
3: Egyszerűsége egyébként szerintem az, ami nagyon működtető, hogyha meghallgatod, akkor csak egy ilyen, hát ilyen majdnem regi lüktetés, minimális zenei alap.
2: De hogy a dallama is elképesztően jó. Tehát ez a mindenki tud rá bólogatni, mindenki tud rá ilyen nagyokat egyetérteni, hogy hát ez tényleg így van. Na de majd folytatjuk szünet után, kedves hallgatók. Ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Messzes Balázsral beszélgetek a Punani Masszívnak az énekesével, és egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a készülékektől, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
1: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 12:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, ezt közölte a Facebook oldalán. A Fidesz ma tart elnökségi és frakcióülést, ahol döntenek a frakcióvezető személyéről. Ezt követően holnap délelőtt a pártelnök közösen tart sajtótájékoztatót az új frakcióvezetővel. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revolut magyarországi számláin. Erről az érintetteket e-mailben értesíti a bank. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már 3 éve arra figyelmeztette a magyar ügyfeleket, hogy nem érdemes az adótartozásukat a Revoluton rejtegetni, mert az ott tartott számlákat is inkasszózni tudják. Akkor erre voltak is példák, a magyar NAV kérésére a litván állami adófelügyelet zárolt néha összegeket a magyar államnak tartozó emberektől. Azóta viszont a Revolut elkezdte átrakni a magyar felhasználóit a litván fiúktelepről a magyar fiúktelepre, amellyel a számlák könnyebben hozzáférhetőek lettek a bírósági végrehajtóknak. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT, miután áprilisban egyszerre vitték el 4 lottó főnyereményét. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a Skandináv Lottó, a 6-os Lottó, az 5-ös Lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt döntött így. A hatóságok megállapították, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, de az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Az STFH szerint az ellenőrzés tapasztalatai alapján ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. Hacker támadás érte a román földhivatali rendszert, egy hete áll az ország ingatlan piaca. A támadó elmondta, hogy a pénzszerzés motiválta, emellett elnézést kért az ügynökségtől és a román emberektől. Az Országos Kataszteri és Földnyilvántartási Ügynökség szerint történetük legnagyobb kibertámadásával néznek szembe. A hacker a bejelentésében zsaroló vírusról is írt, és miután nem sikerült pénzt kicsikarnia, minden általa megszerzett adatot törölt, ezért is tart eddig a helyreállítás. A Román Kibervédelmi Intézet vezetője elmondta, hogy nem találtak arra utaló jeleket, hogy személyes adatokat vagy dokumentumokat szedtek volna ki a rendszerből. A hacker elmondta, hogy nem adja el csak úgy bárkinek az általa megszerzett adatokat, a tárgyalás csak az érintett felekre tartozik. Adományokat gyűjtenek a mecsekben álló védett műemléknek számító Márévár helyreállítására, miután nemrég ismeretlen bulizók a vár falából kibontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet. A várat a rongálás miatt jelenleg nem lehet látogatni. Az üzemeltető magyaregregyi önkormányzat szakértők bevonásával méri fel a károk mértékét, de annyi már most látszik, hogy a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége elérheti a 2 millió forintos költséget is. Ha a sérült falszakasz megtámasztása elkészül, a becslések szerint 1-1,5 hét alatt a vár újra fogadhatja a kirándulókat, a teljes helyreállítás várhatóan csak később történik meg.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,9%-os pluszban 144.341 ponton, a részvénypiac forgalma már átlépte a 16 milliárd forintot, a blue chipek még mindig jól teljesítenek többségében, a MOL papírok majd 2%-ot ralliznak 4306 forintra, az OTP majdnem 3,3%-ot emelkedik 46200 forintra, a Richter viszont egy 1%-os mínuszban 11920 forinton, a Magyar Telekom árfolyama 1,3-del drágul 2670 forintra. Nyugat-Európában jó a hangulat, a londoni FTSE az, amelyik egyedül mínusz mutat 2%-del, de ahogy kimondtam, át is fordult 3%-os pluszra, a francia Kakaron 3%-del korrigál felfelé, a német DAX index 0,5%-os emelkedésben, a milánói bőrze 7%, a madridi parkett 8%-ot emelkedik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forint 20 fillért, egy amerikai dollárért 315 forint 20 fillért kérnek, egy svájci frankért 389 forint 40 fillért kell adni. Az olaj árak most valamivel olcsóbbak, de pár centtel lejjebb ment a Brent, 89 dollár 75 cent a jegyzés, a WTI 83 dollár 50 centen.
0: Időjárás jelentés.
4: Túlnyomóan napos idő várható, az észak-nyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A délnyugati ország részben egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
5: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazin műsorban, Meszes Balázs, Meszka. A mai vendégem, még ki sem mondtam így a becenevedet egyébként. Az jutott eszembe, és úgy zártuk a beszélgetést a szünet előtt, hogy a nagy sikerekről gondolkodtunk, és említetted, hogy nyilván tudjuk, hogy neked van szóló projekted is, és jó pár éve is van már ez is. És mondod, hogy a nagy áttörés még nem történt meg, vagy legalábbis nem érezted azt. Pont ezen gondolkodtam, hogyha van egy ilyen óriási siker, mint a zenekar, egyébként ott van a te saját projekted is, akkor az egyik jó, mennyire tudja beborítani a másikat? Mennyire nehéz ezen az oldalon kitörni a nagy sikereken túl? Tehát mondjuk a nagy ragyogása ennek mennyire árnyékolja le a lehetőségeket? Vagy éppen ezt nem így kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy ez a nagy ragyogás tudja megvilágítani a másikat.
6: Szerintem ez független a kettő. Úgyis betalál az egyik. Én lelkesen írom a dalokat, meg vannak a felületek, amikről beszéltünk, ahol ezek megjelennek. Közönségnek kell ráérezni. Persze a punan is múlt, az tud segíteni, de azért a történelemben látjuk, hogy a szóló projektek azok mindig nehezebben. Van egy Phil Collinsunk, akinek ment, meg a Cikora Robi itthon, és aztán elég nehéz egy nagy formáció árnyékából csinálni valamit.
5: Összehasonlítjuk, az a probléma? Vagy mi lehet a
6: nehézség? Elképzelhető. Az elején én is összehasonlítottam, kérdezték, hogy én hogyan kategorizálom azt, ami dalokat írok, és akkor mondtam, hogy húzzátok le a két repet, és minden, ami marad, az. De hát ennél sokkal bonyolultabb nyilván a kérdés.
5: Hogyan írsz zenét, hogyan szerzed a zenét, amit te akarsz közölni? Egyáltalán mit akarsz közölni?
6: Mindent, ami jön. Az ilyen ösztönös szerintem. Sokszor jártam futni, meg járok is, az is egy csomószor megindított bennem dolgokat Margit szigetre. Két koncert, két turné között csomó gondolat van a fejemben. Amúgy ilyen bedolgozóként, meg részszerzőként ott vagyok én a Punaniba is, csak ezeket nem terjesztettem ki teljes dalokra. És aztán jött a Covid, amikor eljött ennek az ideje, és akkor nekiálltam megírni a dolgokat.
5: És mik azok a témák, amik egyébként így megérintenek? Említetted a szerelem, a háború.
6: Hát figyelj, az elején olyan volt, hogy szeretem azt a Motown stílust, amit például a Cikoráik is meg a Charlie csinálgat dalokba, és akkor írtam egy karácsonyi dalt, amit a Tóth Verával éneklünk. Csináltam hozzá videóklipet. Szóval azt tetszett meg nekem ebbe az egészbe, hogy írok egy dalt, kitalálom, hogy hogy szóljon, mint szóljon, szervezek hozzá videóklipet, így az egészet menedzselni. Már jutottam el odáig, hogy szeretnék most már csak a dalszerzéssel foglalkozni, mert baromi fárasztó egyszerre mindent csinálni. A mai napon meg úgy szerzek már dalokat, hogy nekiálltam gitározni, és megtanulni az akkordokat, hogy ne legyek rászorulva senkire. És írtam is már így egy pár dalt, amiket most Dorogi Péterrel rögzítünk.
5: Te kiket hallgatsz? Hogyha ugye a nagyvilágból ismeríthetünk a zenei palettából, akkor ki van rád hatással, vagy milyen országoknak a dallamai?
6: Hát ez nagyon vegyes. Ez gyerekkoromtól kezdve volt egy nagyon komoly felépítmény ennek az egésznek, mert én nagyon szerettem a nu metalt, a 90-es évek eleje, meg ugye azért nem tudok elmenni a Guns N' Roses komolyabb albumai mellett, de aztán a 2000-es években meg elkezdődött az elektronikus zenék világkora, úgyhogy az is nagyon magába szippantott. Fatboy Slim, meg Crafty Cuts, meg mindenféle, drum and bass-ek. Iszonyatos bulikba jártam. Hát aztán nem tudom, amióta meg komolyabban zenélek azóta, meg nyilván meghallgatok mindenfélét, de kicsit úgy bezártam, hogy arra koncentráljak, amivel foglalkozom. Nekem az működik, nekem az jön be. Sokan azt mondják, hogy nyitottnak kell, és folyamatosan bújni kell az internetet az új előadók iránt. Persze, sorolhatnám én is a hip-hop előadókat, de mindenkiket, akik inspirálnak, akiket hallgatok, de legtöbbször befelé hallgatok. Meg amúgy szimfonikus zenét hallgatok, meg operát hallgatok, meg nagyolas slágereket.
5: Ez menő.
6: Jó, ezek ilyen kikapcsoló dolgok. Kikapcsolnak, és utána meg vissza jövök magamba, és akkor meg nekiállok zenét én.
5: Gyere, tudom képzelni, ahogy operát hallgatsz.
6: Azt imádom, a Pavarottit, azt nagyon szeretem.
5: Hogyha már így a zenei palettát szóba hoztuk, akkor azon gondolkodtam, hogy mindig beszélünk róla, hogy kis ország vagyunk, és hogy mekkora az a torta, amit igazából fel lehet osztani. Neked is említetted, hogy több mindenkivel dolgoztál és dolgozol együtt, hogy ezekben a közegekben vannak barátok, vannak barátaid? Lehet nem vetélytársnak, hanem pályatársnak tekinteni a többi zenészt, lehet együtt gondolkodni, mert egyébként én azt látom, hogy megoszlanak erről is a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy jó, együtt dolgozunk, de azért nem járunk össze. Van, aki azt mondja, hogy ilyen a legjobb barátok, akikkel együtt is dolgozik, de hogy vagy ezzel? Lehet igazi barátságokat kötni, amikor ugyanarról a piacról élünk?
6: Szerintem megkerülhetetlen. Mindig vannak új előadók, akik bejönnek, értik a gyémánt krajcárjukat, de aztán ott is leomlik a fal, mert hogy mindig ott lesz a közös nevező, hogy zenészek vagyunk. Ezer éve benne vagyunk a szakmában, itt 1 millió backstage történet van a tarsolyunkban, tehát ott megkerülhetetlen, hogy egy Fishing on Orphan, ahol rengeteg zenekar egy kis helyen össze van rakva. Sok a fesztivál, sok a fellépés, azokon általában, ha nem városi napokról beszélünk, vagy valami speciális megjelenésről, akkor mindig több zenekar van. Óhatatlanul kialakulnak a barátságok, de szerintem ez jó is, ennek így kell lennie, mert ha csak mindig a zenésztársainkkal beszélgetnénk, meg a főszervezőkkel, meg szervezőkkel, akkor kicsit uncsi lenne a sztori. De ez itt tök jó, hogy hello, sziasztok, hol voltatok, mit csináltatok, meséljetek már egy kicsit. Ilyen barátságban rengeteg van. És ezek nem felszínes barátságok, hanem tényleg az, hogy annak most született a kislánya, annak ennyi idős a fia, ez történt, azzal az történt, és persze akkor összejönnek közreműködések is, megkerülhetetlen. Hát ezek így születnek ezek a dolgok. Együtt lógunk.
5: Azon gondolkodtam, hogy tudod, hogy hány napot dolgozol?
6: Egy évben?
5: Igen.
6: A fellépéseket tekintjük mindent, csak annak, vagy
5: mindent? Mindent össze. Tehát 365-ben hány napot dolgozol? Amikor nem gondolkodsz, és nem éppen fellépsz.
6: Ja, akkor 365. Hogyha az alvás időket kivesszük, de valamikor akkor is koncerttel álmodok, meg stúdióval, meg ilyenekkel.
5: És neked is van valami olyan, hogy mondjuk így éjszaka felébredsz, hogy álmodsz mondjuk egy dallamot, vagy egy szöveg, és akkor gyorsan le kell írni, fel kell mondani.
6: Volt ilyen, feleségem mondta, te mi a csinálsz? Mondom, megvan az a 4 sor, amit kerestem.
5: Az éjszaka jutott eszedbe?
6: Persze.
5: És felmondtad, vagy leírtad?
6: Ne, telefonomba bepötyögtem. Valami rendezvényről értünk haza, épp, hogy elájultunk, és akkor fél államban, úristen, hát erre vágytam.
5: Mi az a, egyébként az a zenei stílus, amit kipróbálnád, de még sose volt rá alkalmad, ami már nagyon határmesdjen állad? Van olyan?
6: Hát beszéltünk itt a nu metalról, meg az ilyenekről, hogy hát én nagyon szerettem volna ilyen zenekarban frontember lenni. De azt azért be kell lássuk, hogy bármennyire is jó a hangom, megvannak a határai, és ami megfelelő a Punani Masszív, vagy saját szóló cuccai, Bitcoin hangtartományának az nem felel meg abban a stílusban, ami nagyon közel a szívemhez. Hiába szeretnék mondjuk Korn-t, Rage Against the Machine-t, Metallica-t, Nirvana-t énekelni, vagy Pearl Jam-et énekelni. Egyszerűen nem állna jól, mert van, amit nem tudok megcsinálni.
5: Hát igen, de akkor meg a saját stílusodat tudnád kialakítani igazából, és az a hangterjedelem lenne, ami ugye neked megvan. Akkor meg azt szeretnék, hogyha egy új formációról lehet beszélni. Külföldre nem akartál menni zenélni sosem?
6: Á, nem. Én nagyon szeretem ezt az országot. De tényleg, ez olyan kérdés, hogy Amerikába kimennék-e? Persze, de szerintem semmi értelme nincs így két hétre meg hónapra kimenni. Hogyha az életembe adódna lehetőség, hogy 5-10 évre kimenjek, akkor abba látok racionalitást, de így. Meg annyi látnivalóval, most már azért el tudom mondani, hogy ha jól számoljuk, akkor 15 éve, legalább, vagy 16, mert a zagasztikkal is azért pörögtünk szépen az országba. És gondolod, hogy hány éven keresztül én hányszor jártam körbe ezt az országot? Amikor tudom, hogy a borsodi kis településen mennyi a korsósör, meg itt.
5: Igen, megértem.
6: Tehát, hogy így annyi mindent tudok, és még annyi szépség van itt. Külföldön voltunk, a Bunanival is voltunk, Eurotúron, meg ugye a zagasztikot is mondtam, ott meg voltunk Spanyolországban. Szóval megadott a lehetőség, de az, hogy én kint éljek, és amúgy meg hány olyan zenész van, aki Magyarországról indult, és ilyen Azi Lazaria is kiment európai turnéra, hát nem hallottunk róla olyan visszajelzéseket, amiket itthon kapott. Pedig nem hiszem, hogy a produkció gyengébb lett volna. Megpróbálták ők is, de innen azért, na. És az elmúlt időszakból, amit mondjuk egy ilyen nagy 20 évre tegyük, akkor Romániából kimentek három fiú, aki a repülőgépen forgatta videoklipet, ennyi. Az a szám itt megpörgött, és viszont látásra nem ment kéne semmilyen dal. Itt egy dal kell, és akkor Magyarországról meg a Hevesi Tamás kiment a Csíkos Napernyőt, vagy nem is tudom melyiket játszották az MTV-n. Mikor volt az? Nem lehet innen kitörni. A Hien kint tanult a Juilliardon, tudjuk, hogy mik az eredmények, de hogy meg a Radics Gigi kint dolgozott, a Quincy Jones-nál volt a stúdióban. Az a durva, hogy ezek ilyen pontosan látható és mérhető eredmények, amik nekik csodálatos életre szóló élmények, de nem olyan teljesítmény, hogy nem tudom. Én is nagyon várok, drukkolok, hogy Magyarországról legyen egy olyan nagy kitörés, hogy valaki csinál egy világhírnevet, de
5: szerintem mi lehet az oka?
6: Nem tudom, jó az angolunk.
5: De hát, hogy az ő angoljuk, az tökéletes, meg egyébként tehát a hangjuk is, meg a tehetségük
6: hát
5: is
6: ez
5: abszolút világszínvonal.
6: Megvan minden egyébként, minden. Ott vannak a csatornák, szerintem tőke is van rá, hogy szétbombázzanak valami felületeket, hogy mindenhová jusson a dal. Egyszerűen nincs Eurovízió. Hányszor voltunk én, és voltak közöttük nagyon jó dalok, nem lett bőle semmi. Valami extrémitás kell.
5: Azon gondolkodtam, hogy neked milyen terveid vannak a saját szóló projekteden belül? Most ott hol tartasz? Tehát, hogyha ha kitörést beszéljük, akkor mi vár rád mondjuk például ezen a területen még idén?
6: Még idén? Csináltam most már másfél lemezt, dalokat ünnepekre, egy csomó videoklippet barátokkal együtt. Ez is egy ilyen mini útkeresés, mint ami megelőzte a Punanit, hogy most tanába jutok el majd a zenei stílusomhoz, ami úgy az enyém tud lenni, az meg ilyen, hogyha Bunanira vetítem, akkor ilyen másfél hetés utolsó táncos vonal, és ilyen magyar zenés romás dolgokat csinálok mostanában, és ebbe segítségem nekem a Dorogi Peti, ilyen tök jó hangszere, illetve amit tavaly lehetett hallani, hogy én boxoltam tavaly, és ennek írtam egy bevonuló dalt, és azt baromi jó roma zenészekkel vettem fel, és idén is velük dolgozom, és készül egy album, ami csak ilyen tematikájú dalokat vonultat fel. És itt elég jó kis dalokról beszélünk.
5: Mert ugye neked nem volt ez kérdés, hogy amikor bevonulsz, akkor saját zenére vonuljál be.
6: Hát az abszolút egyértelmű volt. De most nem. Ekkor az ígyszert kihagyni.
5: Az milyen volt? Mennyire volt komfortzónán kívüli történet az a Starbucks-os időszak, felkészülés, a mérkőzés?
6: Jó leső érzés volt, hogy amúgy a sport nem állt tőlem távol. Ez a fajta sport, ez még nem volt ilyen az életemben. Azt most nem számítanám ide, hogy általános iskolában kungfúztam, mert annak semmi köze nincs ehhez, hogy egy kisgyerek mit csinál a Bruce Lee plakát előtt. Ez jól esett nagyon. Az egész felkészülési időszak, én a Madárfészek klubban voltam, ott többször is találkoztunk Madárral, baromi jó sportembereket ismertem meg, és mind a mai napig járok is boxolni. Jót tett a fizikumomnak, jót tett a lelkemnek.
5: Megmaradt a box az életed részeként?
6: Meg, nagyon szeretem. Sokáig fociztam, csak aztán Ott elegem lett egy idő után a túlfűtöttségből, hogy nem a BL döntőben vagyunk, amikor éppen a mini pályán játszunk, és nem szeretek sérülni, meg azzal foglalkozni, hogy most akkor ki hogyan áll hozzá. A boxnál meg tudod, úgy van, hogy ha te jól állsz hozzá, akkor csak magadat okolhatod, ha okolod, ez egy ilyen amatőr kategória, itt csak a jó érzések hatnak át.
5: Hogy indultál egyébként akkor a ringbe be? Arra emlékszel, hogy milyen lelki és ideg állapotban voltál? Milyen tanácsokkal indultál el aztán?
6: Nem volt egy tanács. Ez komoly volt. Figyelj, de hát olyan volt, mint bármilyen színpadra felmenni, show műsor, csak utána a ringben ott a csépelés van. Az egy kicsit más, de hát nyilván nem úgy mentem oda, hogy nem kesztyűztem volna előtte legalább 50-et, szóval ez benne volt. Amit sajnálok az, hogy a párosítás az nem a legszerencsésebb volt. De azt hiszem, a maximumot kihoztam a történetből.
5: Egyébként érdekes, mert többen voltak már a műsor vendége azok közül, akik a boxos témában is szerepeltek, és érdekes, hogy mindenki azt mondta, hogy az egy ilyen leírhatatlan érzés, ami akkor volt bennük, amikor már mentek tényleg a ring irányába, és hogy be kellett lépni a szorítóba. Ezt mondta az Iván, szerintem a Németh Kristóf is ezt mondta, és Sidi is.
6: A lámpalázis eufória.
5: Igen, valami
6: csodálatos
5: elképesztő keverék volt az.
6: Az első kijózanító pofonig.
5: Igen.
6: De nagyon jó élmény, tényleg. Én magamat kisgyerekként simán elképzeltem. Tehát amikor, ugye 80-as éveken születtem, amikor kisgyerek voltam, akkor volt a boxnak a virágkora. Kokó, Erdei Zsolt. Itthon. És akkor külföldön ne is beszéljünk róla, hogy mik voltak akkor. Tysont nézni, meg ezek kisgyerekként. Nem volt ez az elérés, amiről beszélünk, ez visszatérő téma, hogy nem volt itt okostelefon, meg ilyenek, hanem a tévébe adták, akkor mindenki tudta. És egy zenével visszatérve, az egy csodálatos műsor volt, amikor a Michael Jackson új videoklippel jött, és azt mondták, hogy pénteken este 8-kor a Michael Jacksonnak az új videoklipje jön az MTV-n. És akkor azt mindenki tudta, a szerencsésebb akik külföldről kaptak egy videót, akkor azt fel is vették. Így jöttek be a dolgok. És akkor annak presztízse volt minden dolognak.
5: Az egy ilyen tévé aranykora volt szerintem az a 80-es évek. Nekünk
6: aztán
5: meg, amikor...
6: jött a Barátok közt.
5: Igen, igen. Nekünk meg egy picit később ott a 90-es években, amikor már így tényleg az a korszak eljött, hogy abszolút amerikai filmeket lehetett nézni, és nem csak egy hangon volt szinkronizálva minden, hanem...
6: Ja, az alábeszélés ott a csodálatos volt.
5: Hanem többen. Úgyhogy valóban egy nagyon klassz korszak volt, és tényleg egyébként azokért kár azokért a tévéadásokért. Nyilván most már ez a premier, tehát hogy így minden így magatoknak megy. Tehát a felületeket is ti választjátok meg, hogy mikor lesz a klip premier, a bemutató, tehát hogy most a más oldalra kell dolgozni.
6: Hát azért mondtam, hogy kicsit elfáradtam ebben. Igen, mert ez egy munka. Azért vannak a menedzserek, meg a social, meg minden, hogy a menedzser régen is volt, de most akkor lettek social-ösök, meg nem tudom, és akkor ők csinálnak. Menedzsen, és akkor így tudod, minden le van osztva.
5: Igen.
6: És az a legjobb leosztás, hogyha a zenész csak a zenével foglalkozik.
5: Mert ez az egy ilyen áldásos állapot, ja. Amikor másra nem kell figyelni, és amikor nem a zenével foglalkozol, akkor te mivel kapcsolódsz ki? Tudod, a 365 napot ledolgozod, igen, és akkor maradott még néhány óra, vagy valami.
6: Hát figyelj, hétköznapom az úgy néz ki, hogy most 8 éves a kislányom, és gyakorlatilag 2,5 éves kora óta hordom reggel az óvodába, és akkor vissza, utána az iskolába, és akkor vissza, és most itt tartunk. Aztán hétköznap meg dalszerzés, haverkodás, sportolás, moziba járás, sok. Azt imádom. Az is halálom volt, amikor eltörték délelőtti mozit. Képzeld, hogy megtörténtem, elmentem a imád, ez a Covid előtti időszak. Imádtam elmenni délelőtt moziba. 10, minden le van tudva, 10 óra, és bennülök, senki, sehol, nyugodtan megnézel egy film. És egyszerűen a diákok dolgozhatnak csak ilyen helyeken, és kérdezi tőlem a srác, hogy ne haragudj, te mit keresel itt? Hát mondom, moziba jöttem, most? Hát mondom, ne haragudj, hogy mi köszönt neked hozzá, hogy én mikor dolgozom, hogy teljesen ledöbbente, hogy micsoda kérdés volt ez, hogy én mit keresek. Most már lehet menni megint délelőtt. Szóval azokat nagyon szeretem. Az kikapcsolt.
5: És olvasni?
6: Például. Azt is szeretem, nagyon. Rengeteg könyv van.
5: Mit olvasol? És mit nézel a moziba? Milyen témák érdekelnek a világból?
6: Megvan az összes Havas Henrik. Tényleg a tanár urat, azt nagyon szeretem a könyveit. Amikor nagyon megszerettem az olvasás, Beat generáció. Abszolút. Kerouac, és a többiek. Azt szerettem a legjobban. Tőlük minden megvan.
5: És a moziba mit nézel? Mit néztél?
6: Hát egyre kevesebb dolgot nézek a moziba, mert ugye minden streamingre készül. És pont most olvastam, hogy a Nolannek jön ugye az Odüsszeája, és hogy hát, hogy még meddig lett így a Matt Damon nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy vajon, hogy mindenképpen el kellett, hogy vállalja ezt a filmet, mert nem lehet tudni, hogy mikor ad a stúdió még egyszer ilyen költségvetést, ennyi statisztát, meg ennyi helyszínt egy produkciónak. És akkor erre mondta Nolan, hogy valóban tényleg régen volt ilyen, hogy Új-Zélandon át Angliáig minden, hova el tudnak menni, és nem csak stúdióba, hanem helyszíneken forgatni, hatalmas tábokkal. Ugye ez a kardos, szandálos filmekre jellemző, hatalmas, de hogy most meg már tudod CGI, meg kisképernyőre, egyre nehezebb beülni olyan filmre, ami szerzői. Pedig én nagyon szeretem az ilyen hangulatú dolgokat.
5: Színház?
6: Most ott régen voltam, nem is tudom, hogy mit néztem. Woody Allen? Kern András volt a főszereplő. Woody Allen.
5: Majdnem.
6: De a Jászlőre szemet azt láttam. De a színházat is szeretem. Gyerekkoromban sokat jártunk, annyi az állandóan vitt minket. Vagy Kaposvárra, Csiki Gergelybe, vagy Pécsre. Sokat néztünk.
5: Mennyire vagy kritikus? Akár magaddal, akár a világgal szemben.
6: Ha az is vagyok, már vagyok annyira tapasztalt, hogy rájöttem, hogy az embereket nem érdekli az igazság. És csak annak mondom el a véleményetek, aki kérdezi. Nem érdekli az embereket.
5: Megértik egyébként az emberek szerinted? Akkor is, hogyha kérdezik.
6: Figyelj, megértik. Hogyha leszűrnek belőle valamit, és egy kicsit a magukévá teszik, akkor már megérte.
5: Igen, csak hogyha az embernek elmondják az igazságot, tudod, azt mondják, hogy betörik a feje, vagy legalábbis az egó néha.
6: Mondom, hogy nem szeretik az emberek. Igen. Figyelj, hogy attól, mert neked van egy tükröd, attól még nem kell oda tartani az emberek felé. Az lehet, hogy én felismerem magamba, hogy tök jó dumálhatnékom van, nagyon jó ráérzek emberekre, tök jó rezonálok velük, tudom, hogy mi bánthatja, tudom, hogy mi játszódik le bennem, és ettől még nem feltétlen kíváncsi erre. Ez veszélyes játék a nagyítóval rohangálni a hangyák között.
5: Te csinálnál más, hogy bármit, így a saját életedben, munkásságodban?
6: Nem. És most visszatérünk a hithez. Hát, hogyha most így hirtelen 180 fokot váltanék, akkor lehet, hogy megijednék, hogy tehát, hogy eddig mindig hittem magamban, meg abban, hogy a dolgok nem ok nélkül valóak, csak lehet, hogy megijednék, hogy elrontottam. Nem, mert akkor is megveregetném a vállamat. Figyeljenek, így kellett lennie.
5: De jó. Ez egyébként egy tök jó végszó volt. És én úgy beszélgetnék még veled tovább, de erre a mai adásra csak ennyi idő jutott. Hol lehet benneteket legközelebb látni? Azt azért még elmondod. Így most a nyáron például. Téged vagy benneteket?
6: Programnaptár?
5: Igen.
6: Még lesz nagyon
5: csapjuk
6: sok minden.
5: Fel.
6: Hát most nem sokára Nyergesújfalun játszunk a Masszívfal, aztán játszom a szóló projektemmel a Balatonon, több helyen is, meg DJ-zek a Tilos a Tilosban jövő héten. Ha valaki arra jár, olasz est.
5: Ó, de jó.
6: Olasz est, az nagyon jó lesz. Hát bárhol lehet velünk találkozni.
5: Én úgy örülök, hogy ma itt voltál a rádióval, is találkoztunk és beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
6: Köszönöm a meghívást.
5: És nagyon sok sikert kívánok neked minden fronton. Áttöréshez is,

Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2. Trend FM. 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: Jó napot kívánok, egy óra van, üdvözlöm Önöket. Az elkövetkezendő 30 percben az OTP Bank történelmének legnagyobb felvásárlásáról is fogunk beszélgetni. Erre jól reagált a tőzsde egész szépen, és hát a maga az OTP-nél is örülnek. Meg reggel már hallhatták, hogy ismét megjelent a körbetartozás a magyar vállalati szférában. Szó lesz erről is, de első körben jönnek a legfrissebb hírek, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Először szólalt fel Forsthoffer Ágnes a parlament előtt, mint ideiglenes köztársasági elnök. Az ideiglenes államfő arra beszélt, hogy bár megszűnt a köztársasági elnök megbízatása, az alaptörvény garantálja az államfői jogkör folytonosságát, amelyet most az országgyűlés elnökeként ő gyakorol. Forsthoffer Ágnest hallják.
2: A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a higgadtság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen

0: Közöttünk az indulat, és több a kölcsönös tisztelet.
1: Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét, Orbán Viktor, ezt közölte a volt kormányfő a Facebook oldalán. A Fidesz ma tart elnökségi és frakcióülést, ahol döntenek a vezető személyéről. Ezt követően holnap délelőtt 10:30-kor Orbán Viktor közösen tart sajtótájékoztatót az új frakcióvezetővel. Rendkívül jó üzletet kötött az OTP azzal, hogy megvette a Baltikum harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatóját, a Luminort, a Blackstone-tól és a norvég DNB banktól, méghozzá a bank könyv szerinti értékénél olcsóbban. A tranzakcióval az OTP történetének legnagyobb felvásárlását hajtja végre. A hazai tőzsde kedvezően reagált a tranzakció hírére, emelkedett az OTP részvény árfolyama. A befektetők pedig már régóta vártak a banktól egy nagyobb értékű akvizíciót. Bukta Gábort, a Concord ZRT elemzési üzletág vezetőjét hallják.
2: Az is elképzelhető, hogy ilyen 1,4 milliárd euró körüli szinten kell mindössze megvásárolnia majd az OTP-nek a Luminort, ami elképesztően jó dealnek tekinthető jelenleg. Mert ugye azt látom, hogy az OTP a menedzsment tudása miatt ezen a profitabilitási mutatón jelentősen tud javítani, majd vagy javíthat a következő években, miután átveszik, talán leghamarabb 2027 végén vagy 2028 elején, és ez pedig egy nagy felértékelődési potenciált jelenthet majd a bank számára.
1: Tőzsde hírek. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,9%-ot erősödik, 144.264 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti már a 17 milliárd forintot is. A vezető részvények között egyedül a Richter esik 3%-kal 11.900 forintra. Majd 2%-os pluszban a MOL 4306 forinton, 3,2%-kal realizik az OTP 46.160 forinton, és 1,1%-kal erősödik a Telekom 2664 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 315 és fél forintot kérnek. Európában jó a hangulat, pluszban mindegyik főbb index, a londoni FTSE 3/10, egyébként a párizsi CAC-on is 3/10, a frankfurti DAX pedig 0,5%-on erősödik. A milánói tőzsdén 7/10, a madridi IBEX pedig 9/10%-kal van följebb. Ázsiában vegyes volt a kép ma, a tokiói Nikkei 3,3%-kal erősödött, a dél-koreai Kospi 3,6%-os pluszban zárt, a Shanghai Composite 1,8%, a szingapúri tőzsde pedig 0,5%-ot erősödött. Gyengült viszont a hongkongi Hang Seng pár tized ponttal, és mínuszban zárt az indiai börze is 0,3%-kal. Az olajárak 1%-kal erősödnek, az észak-amerikai könnyű olaj a VT 84,10 dollár, a Brent pedig 90 dollárba kerül. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revolut magyarországi számláin. Erről az érintetteket e-mailben értesíti a bank. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már 3 éve arra figyelmeztette a magyar ügyfeleket, hogy nem érdemes az adótartozásokat a Revoluton rejtegetni, mert az ott tartott számlákat is inkasszózni tudják. Akkor erre voltak is példák. A magyar NAV kérésére a litván állami adófelügyelet zárolt néha összegeket a magyar államnak tartozó emberektől. Azóta viszont a Revolut elkezdte átrakni a magyar felhasználóit a litván fióktelepről a magyar fióktelepre, amelyel a számlák könnyebben hozzáférhetőek lettek a bírósági végrehajtóknak. Nyomozást indított a rendőrség a Fradi város ügyében. Még június közepén derült ki, hogy a Ferencvárosi C-közép Facebookos közösség adminisztrátora hűtlen kezelés gyanújával fordult az állami számvevőszékhez a beruházás ügyében, amely részeként összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott az FTC a Népligetbe tervezett sportvárosra. Ez azonban 10 év alatt sem készült el. Az ÁSZ júniusban közölte, továbbították, és a rendőrség vizsgálja is a közérdekű beadványt. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT, miután áprilisban egyszerre vitték el 4 lottó főnyereményét. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága a Skandináv lottó, a 6-os lottó, az 5-ös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt döntött így. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, de az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Az STFH szerint az ellenőrzés tapasztalatai alapján ez az eltérés a vizsgás sorsolások eredményét nem befolyásolta. Nyomozást rendelte el a rendőrség egy Tibor István érdekeltségeit érintő ügyben hatházi Ákos feljelentése nyomán. A politikus szerint az ügy egy tőzsdei társasághoz kapcsolódik, amely túlárazottan vásárolhatott meg egy Tiborhoz köthető cégben lévő tulajdonrészt. Hatházi állítása szerint Tibor időközben értékesítette részvényeit, miközben később kiderült, hogy a megvásárolt cég értéke jelentősen elmaradhatott a vételártól. A leírás és a csatolt dokumentum alapján az érintett tőzsdei cég az Alteo. A vállalat közölte, hogy eddig nem kapott rendőrségi megkeresést, az Éltex ügyben pedig nem kíván nyilatkozni. Végül pedig arról, hogy közleményben reagálta a Budapesti Operettszínház főigazgatója, miután a társulat több mint 50 tagja nyílt levélben jelentette be, hogy a színház vezetése az Orbán János Dénes ügy miatt elveszítette bizalmukat. Kis Beatilla azt írta, megérti a felháborodást, de párbeszédre kéri a dolgozókat, mondván ő is partner a közös gondolkodásban. Abba viszont nem szeretne belenyugodni, hogy a vezetés elvesztette a társulat bizalmát. Reagált arra a felszólításra is, hogy határolódjon el Orbán János Dénestől és dr. Rózsás Péter ügyvezető igazgatótól. Álláspontja szerint különbséget kell tenni Orbán János művészi teljesítménye és az operett kultúráért kifejtett tevékenysége, valamint az általa más szervezettel kötött megkérdőjelezhető szerződései között. Kisbé Attila azt írta, hogy az ügyvezető igazgató színházban végzett munkájával kapcsolatban nem merült fel kifogás, ő pedig, mint főigazgató, csak ezt értékelheti.
3: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A délnyugati ország részben egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő. A fővárosban egyébként 26 fok van.
3: Sporthírek a 94.2.
1: A harmadik helyen kiemelt Udvardi Panna bejutott a nyolcad döntőbe a hamburgi salakpályás női tenisztornán, így két magyar szerepelhet majd a 16 között. A világranglistán 71. magyar játékos jól kezdte a selejtezőből föltáblára jutott orosz Jelena Pridankina elleni keddi meccsét. Már a harmadik játékban brékelte ellenfelét és 3-1-re elhúzott. A folytatásban mindketten eredményesen adogattak, Udvardi pedig megtartotta az előnyét és a harmadik játszmalabdáját kihasználva 43 perc alatt szettelőnybe is került. A második felvonást rögtön egy breakkel kezdte, majd még kétszer elvette rivális adogatását, miközben a sajátját csak egyszer bukta el, így 5-2-nél már a meccsért adogathatott. 4 mérkőzés labdát elpuskázott, az 5-et azonban már kihasználta, és készülhet a folytatásra. A Dél-amerikai Labdarúgó Szövetség elnöke támogatja az újabb létszámemelést a világbajnokságon, erről írt a közösségi oldalán. A tervek szerint a következő VB elején az 1930-as centenárium emlékére az első tornán házigazda Uruguayban, valamint Argentinában és Paraguayban is rendeznének egy-egy találkozót, majd a teljes mezőny már Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban játszana tovább. A FIFA elnöke egy hete beszélt arról, hogy a most 48-ra emelt létszámot 64-esre lehetne bővíteni, és a három dél-amerikai ország nem csupán egy-egy mérkőzésnek, hanem a házigazdák részvételével egy-egy csoport küzdelmeinek adhatna otthont. Ebben az esetben plusz egy csoport 6 mérkőzésre terhelni meg a másik három rendező országot.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecsű Rihárd.
1: 13 óra 11 perc. Történetének legnagyobb felvásárlását hajtotta végre az OTP a Baltikumban. A régió harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatóját, a Luminor Bankot, a norvég DNB Banktól, valamint a többségi tulajdonos a Blackstone magántőke alaptól vásárolja meg, méghozzá a bank könyv szerinti értéke alatt. A hazai tőzsde kedvezően reagált a tranzakció hírére, hiszen már régóta vártak az OTP-től egy nagyobb értékű terjeszkedést. Bukta Gáborral, a Concord ZRT elemzési üzletág vezetőjével mindenről Péli Nagykata beszélgetett.
4: Miért van egyáltalán szüksége az OTP-nek erre a bankra, és ennyire illeszkedik bele a terjeszkedésébe? Az OTP elsősorban ugye a fákországokban, balti országokban terjeszkedett, Közép-Európában terjeszkedett. Volt-e egyáltalán tervbe véve az, hogy a balti államokat megcélozza ilyen szempontból?
2: Ha visszapörgetjük az időkerekét, akkor 24 elején volt egy Bloomberg report azzal kapcsolatban, hogy a Luminortól megválna a Blackstone vezette konzorcium. Ugye Blackstone az egy magántőke befektető, és ezt a Luminor bankot 80%-ban ők birtokolták, és mellettük volt ilyen közel 20%-os tulajdonosként Norvég DNB bank, és az a Luminor Holding tulajdonolta tulajdonképpen a bankot ebben a struktúrában. Aztán 24 tavaszán volt egy közgyűlés, ahol Csányi Sándor akkori elnök vezérigazgató úr megemlítette, hogy egy nagyobb európai felvásárlásra készül a bank. És akkor ott összeállt a puzzle, hogy ugye van egy eladósorban lévő bank a Baltikumban, ami egyébként ilyen tökéletes meccs is lehetne akár az OTP számára. Akkor egyébként az OTP adott is ajánlatot legjobb tudomásom szerint, és vele párhuzamosan az UniCredit is próbálta megszerezni ezt a bankot, de végül nem lett belőle semmi. És most úgy látom, hogy azok után, hogy itt politikai dezsinváltáson ment keresztül az országunk, a környezet a magyar cégek számára akár terjeszkedés szempontjából is sokkal pozitívabb lehet, és nyitottabbá válhatnak a nyugat-európai, illetve akár északi balti államok arra, hogy magyar cégek terjeszkedjenek.
4: Ennek a politikához milyen köze volt?
2: Magyarországgal kapcsolatban nagyon sokszor felmérősebb Fidesznek nagyon közeli kapcsolatai vannak.
4: Az orosz területen?
2: Így van. És hát azért tudjuk történelmileg ezek a balti államok, Észország, Lettország, Litvánia, hát mondjuk úgy kevésbé szimpatizálnak a velük szomszédos Oroszországgal.
4: Tehát magyarul nem akarták volna eladni az akkori OTP-nek.
2: Így van, nem szerették volna, hogy egy olyan országból kerüljön ki egy vásárló, akik egyébként közeli kapcsolatban állnak az orosz politikával.
4: OTP egyszerűen csak a jó ajánlatra lecsapott, vagy egyébként is akart abba az irányba terjeszkedni?
2: Gyakoriban a híresztelések azt sugalták, hogy a saját tőkeérték 1,2-szeresén szeretné értékesíteni a bankot a többségi tulaj Blackstone. Tehát akkor nagyjából ilyen 2 milliárd euróra taxálhattuk volna a piaci értékét ennek a banknak. De az OTP hagyományosan nem szeret prémium árazáson venni, inkább olyan lehetőséget keres, amikor vagy saját tőkeértéken, vagy esetleg saját tőkeértékhez képest diszkonton képes vásárolni. És 2024-ről 2025-re a jövedelmezőség ennek a banknak jelentősen lecsökkent. Ugye ezt az úgynevezett return on equity, vagy saját tőkearányos megtérésben szoktuk mérni mi elemzők, és azzal, hogy ez a megtérülési mutató valahol az elvárt hozam, vagy akár még az elvárt hozamtól is alacsonyabb szintre esett, ez azt implikálta, hogy az a szorzó, amit korábban a Blackstone szeretett volna, az 1,2-es szint, az véleményünk szerint tarthatatlan. Tehát, hogy ott nem fogják tudni eladni. És ezért először az alapszenáriunk azt feltételezte, hogy talán egy körül lehet majd ez az értékeltségi szint, ahol a tranzakció végbe vehet. Később kijött egy közlemény a DNB banktól, és itt bizony azt láttuk már, hogy ők le fognak írni ezután közel 1 milliárd koronát. Ez pedig azt sugallja számunkra, hogy nemhogy egyes a saját tőke értéken vásárol az OTP, hanem az is lehet, hogy ilyen 0,75-0,8 körüli saját tőke értéken. Nagyjából ez lehetett az a szorzó, ami kijöhet a DNB banknak a kimutatásai alapján.
4: Lehet, hogy valaki elvesztette a fonalat, a DNB bank másik tulajdonos a Blackstone-on kívül, a Luminornál.
2: Kettő tulajdonos van, 80% körül van a Blackstone, és közel 20%-ban ez a norvég DNB bank, ők tulajdonolják.
4: Nem hozták nyilvánosságra a tranzakciónak az értékét, tehát az, hogy mennyire vásárolta meg az OTP, de most a DNB bank legújabb híre után hogyan gondoljátok, mennyi lehetett a vételár?
2: Mi még hajnalban úgy gondoltuk, hogy ilyen 1,9 milliárd euró körül alakulhat majd a vételár. Most a plusz információk tudatában úgy látom, hogy az is elképzelhető, hogy ilyen 1,4 milliárd euró körüli szinten kell mindössze megvásárolnia majd az OTP-nek a Luminort, ami elképesztően jó dealnek tekinthető jelenleg. Mert ugye azt látom, hogy az OTP a menedzsment tudása miatt ezen a profitabilitási mutatón jelentősen tud javítani, majd vagy javíthat a következő években, miután átveszik, talán leghamarabb 2027 végén vagy 2028 elején, és ez pedig egy nagy felértékelődési potenciált jelenthet majd a bank számára.
1: Az elmúlt percekben Bukta Gábort, a Concord ZRT elemzési üzletág vezetőjét hallották.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Hát ezt jól meg is nézzük, mert hogy a vonalban itt van Miró József, az Erste részvény stratégiája. Szervusz, hogy látod, mi a helyzet most ebben az órákban itt fél időnél?
5: Szervusz, a helyzet az tatlan, bár egy kicsit javult a reggelihez képest. Ugye egyrészt Európában is, de nem számottevően, tehát néhány tized százalék ponttal vannak magasabban a részvény árak, vagy az index szintek. Ugye a Eurostox 57 tized százalékkal, a FTSE 100 két tizeddel, a Kekkeron valamivel több mint 1/4 százalékkal, a DAX pedig közel 2 százalékkal emelkedik, tehát ott nincs számottevő változás. Itthon egy kicsit erősödött a helyzet. Annyiban, hogy ha jól emlékszem, reggel, mikor beszéltünk, akkor az OTP árfolyama olyan 2-2,5% pluszban volt, most már valamivel több mint 3%-ot emelkedik, majdnem 3,1%-ot, és 46.120 forinton áll. A forgalom is magas, több mint 12 milliárd az OTP-ben fél időben, és hát ennek köszönhetően ugye a BUX-ban is 17 milliárd forintos forgalmat mérhetünk, és 1,8%-os emelkedést 144 ezer pontra fölé. A MOL is emelkedik 1,8%-kal 4300 forintra. Ugye ott tegnap volt, illetve a hétvégén volt ugye egy pozitív üzenet, hogy a széndioxid kvóta adót kivezeti a kormány, és visszafizeti az unió kérésnek megfelelően ezt a kivetett adót. Hát ugye ennek szárnyán lovagolhat továbbra is a MOL. A Richter az 4%-kal csökken 11.900 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal emelkedik 2.664 forintra.
1: Ugye délután kamat döntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ugyanez a tőzsdét ritkán szokta befolyásolni, azonban a forint mennyire változhat? Most azt látjuk, hogy egy euró 360 forint 30 fillér, egy dollár pedig 315 forint 60 fillér, néhány tized százalékos erősödése van a forintnak ezzel a két devizával, de hogy ez valamilyen mértékben módosulhat délutánra?
5: Hát ugye nyilván nem maga a döntés fog valószínűleg hatással lenni, ha lesz a forint, euróforint kereszt árfolyamra, hiszen eléggé biztosra veszi a piac, hogy 25 bázisponttal tovább csökkent a jegybank, hiszen Varga Mihály jegybank elnök úr ugye elmondta legutóbb egy hónappal ezelőtt, hogy bizony egy mini kamatcsökkentési ciklusban vagyunk, aminek az első lépését láthattuk egy hónappal ezelőtt, most lesz a második, és lesz egy harmadik is majd augusztusban. Tehát ugye ezt eléggé biztosra vette maga a jegybankelnök is, meg a piac is. Én azt gondolom, hogy ettől nem fog eltérni a döntés. Nyilván az nagy meglepetés lenne, ha ettől eltérne, bármelyik irányba is. Ugyanakkor viszont a későbbi kommunikáció ugye az számítani fog ezzel kapcsolatban, hogy most hogyan látják a helyzetet, és az kihatással lehet a forint árfolyamat. Tehát ott látok nagyobb valószínűséget, ami esetleg forint mozgató hatás lehet.
1: Mindenesetre.
5: De ott se várok különben olyan bejelentést, vagy olyan mondást, amitől különben nagyon megváltozna a forint körüli hangulat.
1: Minden esetre meglátjuk, hogy majd mi lesz a délután folyamán. Miró Józsefnek, az Erste részvénystratégiájának köszönöm az elemzést.
5: Köszönöm szépen.
3: Monitor.
1: 13 óra 21 perc van, folytatjuk tovább. Ismét megjelent a körbetartozás a magyar vállalati szférában. Az Atradius friss felmérése alapján a hazai cégek mintegy 80%-ának vannak lejárt számlakövetelései. A késések fő oka pedig sokszor az, hogy a vevők maguk is likviditási gondokkal küzdenek. A számlák jelentős része már 30 napon túl késik, 8%-uk pedig már több mint 90 napja kint ragad, ami közvetlen veszélyt jelenthet a cégek működésére. A leginkább sérülékeny ágazatok közé az építőipar, a logisztika, az IT és elektronikai kiskereskedelem, az agrárpiac és a kisebb benzinkúthálózatok tartoznak. A szervezet országigazgatója szerint a helyzetkezeléséhez professzionális kintlévőség kezelésre célzott KKV támogatásokra és a beszállítói láncokat védő középtávú stratégiára lenne szükség. Mindenről Vannek Balázsral Nagy Károly beszélgethet a Reggeli Monitorban.
6: Volt pár olyan év, hát ez nem most volt, amikor azért adósságról, körbetartozásról kevésbé kellett beszélni, viszont az elmúlt pár év, amikor nem volt olyan gazdasági növekedés, vagy néha visszaesés volt, igazából egy helybe topogás, ez megtette a nem annyira jótékony hatását. A legutóbbi nyilatkozatukban azt írták, hogy visszatért a körbetartozás szelleme. Ez mit jelent? Nagyon-nagyon megnövekedtek a 30 napon túli késedelmek?
7: Hát ez arra vonatkozik, hogy a vállalatoknál mennyi szabad pénzeszköz van, ha úgy tetszik, milyen a cash flow. Ugye itt a bevételeket, költségeket tervezik a vállalatok, és ez a rendelkezésre álló szabad pénzmennyisége szűkült le folyamatosan az elmúlt években. Ha föltesszük magunkba a kérdést, hogy miért történhetett ez, akkor ez nem csak egy magyar jelenség, jelenleg hanem régiós is. Igazából az alacsony kamatszintek eltűnése egy lassú apadást hozott a vállalati likviditásba a szabad pénz.
6: Mert hogy az alacsony kamatok mire ösztöröztek?
7: Az alacsony kamatok az egy olyan segítség, hogy a nehéz időkben is egy vállalat forráshoz jut, és az olcsó a forrás, van nagymértékben elérhető, és akkor így túl tud akkor is élni, amikor adott esetben nem versenyképes, vagy nem annyira életképes. Tehát az megkönnyíti a úgymond vegetálást, vagy túlélést. De mivel ez egy pár éve eltűnt itt Magyarországon és Nyugat-Európában is, így a tartalékok picit kifogyóban vannak, és így ez a körbetartozás ez újra jelentkezik a gazdaságban.
6: Van egy terület, ami a magyar gazdaságban speciálisan érzékeny, de kapásból az építőipar jut ilyenkor az ember eszébe, de lehet, hogy nagyon sztereotíp gondolkodása az ember. Itt van probléma, vagy igazából nem lehet teljesen behatárolni az, hogy mely gazdasági területre jellemző ez?
7: Terjeszt több ágazat is van, így az elektronikai kiskereskedelem, a logisztika területe, vagy a sertés területeket beszélhetünk is róla, de az építőipar az egy olyan állatorvosi ló, ami egy korai indikátor, egy korai jelző, amikor a gazdaság lassul és a recesszió jeleit mutatja, akkor először jelez, és amikor kifelé kezd jönni a gazdaság, akkor is először jelez. Tehát most sajnos inkább befelé megyünk ebbe az erdőben, mint kifelé itt Magyarországon vagy Európában, ugye ennek egy jó jelzőszáma a beruházások mértékének visszaesése Magyarországon.
6: Mik a tipikus jelek arra, amikor látszik, hogy már ebből fizetési problémák lehetnek egy gazdaságban? Mik szoktak emelkedni? Túl hosszúak egy idő után a fizetési határidők, vagy azok be nem tartása a jelentkező első probléma?
7: Hát mikor követelésbiztosításra, vagy ez a szállítóvevő kapcsolatra vonatkozó kreditmenedzsment kezelése vonatkozó ajánlatot teszünk, akkor például megnézzük azt, hogy mennyi a 90 napon túli lejárt tartozások aránya. Ez, hogyha egy jó működő cég van, egy jó működő ágazatban, egy jó működő országban, gazdasági értelemben, akkor ez tud ilyen 1-2% körüli lenni. És amikor ez a 90 napon túli lejárt tartozású, tehát a vevőnek már fizetni kellett volna 3 hónappal ezelőtt, de még nem tette meg, ez 5% környékére ér, vagy a fölé, akkor az mindenképp egy olyan üzenet, hogy hiányzik a likviditás a vevő körébe, és ez egy ilyen, hát egy emelt kockázatú állapot, tehát ilyenkor már mindenképp úgymond felemeljük a szemöldökünket, és nyilván azért is keresnek minket, mert egy külső támogatást keresnek.
6: Brutális egyébként a 90 napon túli, tehát ha csak végig gondolja az ember a saját anyagi helyzetét, és hogy 3 hónapot úgy kéne túlélni, hogy egyébként nincs fizetés, vagy bármiféle jövedelem, és a meglévő tartalékokból, akkor rögtön érti az ember, hogy milyen probléma adódik. Még mindig nagyon magasak egyébként a fizetési határidők multinacionális vállalatoknál, hogyha beszállító az ember, vagy azért erről fogalmazunk úgy idézőjelben, mert leszoktak a multicégek.
7: Én azt gondolom, hogy ez egy normális és óvatos szintre állt be. Tehát ennek az előnye, hogy ez a, hogy mondjam, a maga jelzőszám, egyet hagyd lépjek vissza, hogy miből lehet látni, közé teszik havonta az újonnan induló felszámolási eljárások számát, és ez Magyarországon nagyjából duplázódott 2-3 évvel ezelőtt, havi 1000 darab magasságában van, és ezt így tartósan tudja is a gazdaság. És ez azt jelenti, hogy havonta 1000 vállalatról a közönyben is megjelenik, a cégjegyzékben is megjelenik, hogy ő tovább nem életképes. És ugye ez azt jelenti, hogy ez természetes, hogy vállalatokat alapítanak, és vállalatok fejezik be a tevékenységüket, de ez mindenképp egy magas szám.
6: Említette már a vevői cash flow problémákat, ez a felmérésük szerint az egyik leggyakoribb oka a nem fizetésnek, vagy a késve fizetésnek. A banki késedelmeket érti az ember, belső jóváhagyási késedelmeket is, amelyek ezek után jönnek. A hibás számlázás 11%, azért az nagyon durva.
7: Hát találékony a magyar, és úgy kell...
6: Direkt hibásak ezek a számlák?
7: Hát én nem is úgy mondom, hanem hogy ez a vitatást jelenti. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy fizetnem kellene, de nem azt mondom, hogy nincsen pénzem, hanem mondjuk úgy próbálom az időt húzni, és sokszor a vitatást egy ilyen időnyerési akciónak tekintjük, amikor el lehet egy-két hónapig arról beszélgetni, levelezni, hogy fizetnék én, de nem jó a számla, ez van vele, volt egy kis hibás teljesítés, tehát ez inkább időnyerési akciók ezek, ami mindenféle adminisztratív vagy egyéb más dolog, de ez egy nagyon fontos témakör, hogyha egy ilyen vitatás is van, akkor is finanszírozni kell az életet, akkor is fizetni kell a dolgozók bérét, akkor is fizetni kell a villanyszámlát, akkor is fizetni kell a hitel havi törlesztőjét, és ezeket, ha nem fizeti ki az adós a tartozását, akkor valahonnan máshonnan kell elővenni. Na, erre mondom, hogy a likviditás az szűkült a piacon, kicsit úgy, mint ahogy a Balaton vízszintje lejjebb ment most már egy fél méterrel a kívánatoshoz képest, ugyanígy egy kicsit visszahúzódott a gazdaságból ez a finanszírozás, és ennek volt egy nagyon nagy cégek bedőlésével, sok éven át nem találkoztunk az alacsony kamatok korában, hogy megbeszéltük, és tavaly év harmadik, negyedik, negyedévében egy trendváltozás következett be a gazdaságban. Két nagy vállalat körüli fizetési problémákról jöttek elő hírek, a Agráriumban, a Bász-Nagabona ügyében, ahol egy nagyjából 10 milliárd forintot nem fizetett ki a hitelezőinek, illetve karácsony előtti napokban érkezett a szerkezet átalakítás híre a Best Buy Kft-nél, ez egy elektronikai kisker, nagyker, sokaknak ismerős, a plázákban megtalálhatók a boltja, itt is egy több mint 10 milliárd forintos összeg nem került kifizetésre, és azóta így a választással és a gazdasági bizonytalansággal nagyon megnövekedett ennek a témakörnek a jelentősége.
1: Az elmúlt percekben Vanek Balást hallották, a Atradius országigazgatóját. Pillanatokon belül jönnek a legfrissebb hírek, ugyanis véget ért az egy órai Monitor című műsorunk. Időközben két friss az elmúlt percekben történt fejlemény. Az egyik az, hogy az országgyűlés elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a másik pedig az, hogy a Fidesznek saját, Magyar Péter posztolta mindkettőt a Facebook oldalán. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Azt mondta, hogy még további tájékoztatást is várnak ez ügyben. Úgyhogy ezek a friss hírek, de majd a legfrissebbeket Kovács Gergő fogja hozni, aki pillanatokon belül érkezik is be a stúdióba. Én pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Folytatásban tehát hírek, az elmúlt percekben pedig Kecső Richárdot hallották. Viszont hallásra, további jó rádiózást!
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo, indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Délután 1:30 múlt 1 perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Rendkívül jó üzletet kötött az OTP azzal, hogy megvette a Baltikum harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatóját, a Luminort, a Blackstone-tól és a norvég DBM banktól, méghozzá a bank könyv szerinti értékénél olcsóbban. A tranzakcióval az OTP történetének legnagyobb felvásárlását hajtja végre. A hazai tőzsde kedvezően reagált a tranzakció hírére, emelkedett az OTP részvényárfolyama, a befektetők pedig már régóta vártak a banktól egy nagyobb értékű akvizíciót. Bukta Gábort, a Concord ZRT elemzési üzletek vezetőjét hallják.
2: Az is elképzelhető, hogy ilyen 1,4 milliárd euró körüli szinten kell mindössze megvásárolnia majd az OTP-nek a Luminort, ami elképesztően jó dealnek tekinthető jelenleg, mert ugye azt látom, hogy az OTP a menedzsment tudása miatt ezen a profitabilitási mutatón jelentősen tud javítani, majd vagy javíthat a következő években, miután átveszik, talán leghamarabb 2027 végén vagy 2028 elején, és ez pedig egy nagy felértékelődési potenciált jelenthet majd a bankszámára.
9: Az OTP részvények árfolyama egyébként 3%-ot emelkedik jelenleg is a magyar tőzsdén 46.100 forintra. További híreink, elindultak a végrehajtói inkasszók a Revolut magyarországi számláin. Erről az érintetteket e-mailben értesíti a bank. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már 3 éve arra figyelmeztette az ügyfeleket, hogy nem érdemes az adótartozásukat a Revoluton rejtegetni, mert az ott tartott számlákat is inkasszózni tudják. Akkor erre voltak is példák, a magyar NAV kérésére a litván állami adófelügyelet zárolt néha összegeket a magyar államnak tartozó emberektől. Azóta viszont a Revolut elkezdte átrakni a magyar felhasználóit a litván fióktelepről a magyar fióktelepre, amellyel a számlák könnyebben hozzáférhetőek lettek a bírósági végrehajtóknak. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT, miután áprilisban egyszerre vitték el 4 lottó főnyereményét. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága a Skandináv Lottó, a 6-os Lottó, az 5-ös Lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó, jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt döntött így. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, de az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Az STFH szerint az ellenőrzés tapasztalatai alapján ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. Adományokat gyűjtenek a mecsekben álló védett műemléknek számító Márévár helyreállítására, miután nemrég ismeretlen bulizók a várfalából kibontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet. A várat a rongálás miatt jelenleg nem lehet látogatni. Az üzemeltető Magyaregregyi Önkormányzat szakértők bevonásával méri fel a károk mértékét, de annyi már most látszik, hogy a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége elérheti a 2 millió forintos költséget is. Ha a sérült falszakasz megtámasztása elkészül, a becslések szerint 1-1,5 hét alatt, a vár újra fogadhatja a kirándulókat, a teljes helyreállítás várhatóan csak később történik meg.
3: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os pluszban 144.143 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 17,5 milliárd forintot. A bluechipek jól teljesítenek, a MOL 1,9%-ot megy fölfelé 4.306 forintra. Az OTP, ahogy már említettem, 3%-kal rallizik, a Richter 2%-os mínuszban 11.900 forinton, a Magyar Telekom árfolyama 9%-os növekedésben 2.660 forinton. Nyugat-Európára rápillantva is jó mutatókat látni, a londoni FTSE enyhe 1 tized, a frankfurti DAX szintén 1 tized százalékot korrigál felfelé, A párizsi Cacaron 3 tizeddel, a milánói Börze 4 tizeddel a pozitív tartományban, még a spanyol Parkett 7%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forint 30 fillért, 1 amerikai dollárért 315 forint 50 fillért, 1 svájci frankért 389 forint 20 fillért kérnek. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1421. Vessünk egy pillantást az olajárakra is, itt viszont drágulás látszik, 1,4 és 1,5%-kal drágulnak a kőolaj árak, a Brenti jegyzés ára 90 dollár 50 cent, míg az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI 84 dollár 50 centen.
3: Időjárás jelentés.
9: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A délnyugati ország részben egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
10: Az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én nagyszabású koncertet szerveznek, ami a 80 éves Bródy János ünnepli. A produkcióban több mint 50 előadó és színész lép pályára. A rendezőt Novák Pétert hallják.
11: A Sziget úgy gondolta, ez a fesztiválnak egy régi hagyománya, tehát annak idején volt LGT nap, ott volt a Magyar Dal napja, tehát mindig minden nagy időszakos pillanatban a Szigetnek van egy ilyen visszaemlékező, nosztalgiázó, de egyben előremutató invenciója, amiben most ezen a koncerten azért tulajdonképpen az összes generáció képviselteti magát. Délután 5-kor kezdődik a koncert, és este 11-kor abba kell hagyni a legendás csendrendeletek okán. Viszont nagyon sokan jöttek a hívásunkra, és nagyon sokan jelentkeztek is, hogy lenne kedvük fellépni, így nem is volt más választásunk, mint hogy ezeket a fúziókat összehozzuk. Na de, ha belegondolunk a Bródy életmű egyik alapvető üzenetébe, ami az együttműködésről szól, hogy mindannyian mások vagyunk, de mégis egyben másban hasonlítunk, hogy őt idézzem, hát ennél szemben nem is lehetne visszaadni valaminek az üzenetét, hogy igenis olyan előadók, akik adott esetben még az életben nem dolgoztak együtt, azok most együtt lépnek a színpadra, hogy nincsenek műfai határok és korlátok, és a színészek és a zenészek, és mindenki, aki él és mozog, ezért tesz. Ráadásul készül egy dokumentumfilm, amiben megpróbáltunk megszólaltatni olyan teljesen más területről, a sport, a természettudományok, az irodalom területéről jövő embereket, hírességeket, akiknek az életében valamikor fontos volt Bródy János, és fontos is maradt. És ebből az egészből szerintem valami olyasmi alakul ki üzenet szinten, amit túlmutat magán az előadón, hogy azért valahogy minket egy csomó minden. Sokkal több bennünk a közös, mint a különbség.
10: Mindez tehát akkor augusztus 9-én is, ugye 50 fellépő, 70 dal, de én azt...
11: 80 fok.
10: Ráadásul 80 fok várható. Szóval nem baj, hogyha az ember ezt addig szépen átböngészgeti a Sziget honlapján, hogy kik is pontosan a fellépői.
11: Igen, és mindenki szeretettel várunk.
3: Film.
10: A Veszprém Balaton Film Piknike mintegy 60 filmalkotás lesz látható augusztus végén. A fesztivál idén megújult koncepcióval várja a közönséget Veszprémben és Balatonfüreden. Augusztus 27-e és 29-e között megújult filmes esemény várja a nézőket és a filmeseket a Veszprém Balaton 2023 szervezésében. Az esemény célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben még erősebben kapcsolódik a Veszprém Balaton régió közösségi és kulturális karakteréhez. A fesztiválon mintegy 60 játék és dokumentumfilm, valamint kisjáték és animációs filmes válogatás is látható lesz, valamint közönségtalálkozók, koncertek, gyerekprogramok, kerekasztalbeszélgetések teszik majd teljessé a programot. A fesztiválon megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltán színművészről, Tar Béla filmrendezőről és a 100 éve született Herskó János rendezőről. Lehetőség lesz újra nézni az elmúlt év legjobb alkotásait, és premierek is várhatók. A közleményben idézik a program művészeti vezetőjét, Kolozsi László forgatókönyvírót, egyetemi tanárt, aki szerint visszatérnek a veszprémi hagyományokhoz, amikor a fesztivál még a film ünnepe volt, mert hisznek abban, hogy Veszprém és a balatoni régió ideális helyszín erre. Kiemelte, hogy a Magyar Mozgókép díj lebonyolítására és átadására a Nemzeti Filmintézettől kapott támogatást nem használják fel, bízva abban, hogy ez az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
3: Kiállítás.
10: Francesca Todde, olasz fotográfus, Iuzza a láthatatlan jelenlét képei című kiállítása várja a látogatókat a mai Manóház Projektlab galériájában Budapesten. Az augusztus 23-áig látogatható tárlat Goliarda Sapienza kultikus olasz illónő életművéből alakul ki, de nem életrajzi rekonstrukció, hanem a fotoművész személyes hangvételű vizuális utazása, amely a hiány, az emlékezés és a láthatatlan jelenlét kérdéseit állítja középpontba. A tárlat címe Sapienza gyermekkori becenevére utal, a fotósorozat az írónő regényei, versei, levelei és feljegyzései nyomán születtek. Francesca Todde néhány fennmaradt archív felvételből kiindulva készített új képeket Szicília különböző helyszínein, a fotókon az Etna tájai, a szicíliai barokk építészet részletei, a mitológiai motívumok és a tengeri átkelés képei egy közös vizuális történetet alkotnak, egyszerre idézik fel Goliarda Sapienza világát és mutatnak egy önálló vizuális világot. Francesca Todde Milánóban él, a fotográfia mellett tervezőként és kiadóként is dolgozik. Az Iuzza című projekt forgatókönyvként 2024-ben jelent meg. A budapesti kiállítás ennek a vizuális és irodalmi kutatásnak fontos állomásait mutatja be. A kiállításra a belépés ingyenes.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
12: Selje két keréken. Arborétum, drávamenti túrák és vidéki hangulat. Kinek ideális Selje bringával? Ez a környék nem azoknak való, akik extrém szinteket keresnek. Sokkal inkább azoknak, akik szeretnek egyedül vagy kevés emberrel tekerni. Nem bánják, ha a látvány nem instagramos, értékelik a csendet, a zöldet és az egyszerűséget. Selje környékén a kerékpározás egyik nagy előnye, hogy nem kell túltervezni. Az utak többsége aszfaltozott, elég jó állapotú, a forgalom alacsony, különösen a kisebb falvakat összekötő szakaszokon. Emiatt nem csak tapasztalt bringásoknak ideális, hanem azoknak is, akik ritkában ülnek nyerekbe. Egy trekking, cross vagy városi kerékpár bőven elég. Vastag gumik nem kötelezőek, technikás terepre nem kell számítani. A hangsúly itt nem a felszerelésen van, hanem azon, hogy kényelmesen érezzük magunkat. Sisak viselete azonban ajánlott. Útvonal tervezés, lazán. Sejjéről indulva több irányba is könnyen el tudunk indulni, és ha menet közben változtatnánk, az sem okoz különösebb gondot. A térség kifejezetten alkalmas arra, hogy érzésből navigáljunk, amin manapság ritka luxus. Víz, pihenés, megállók. Érdemes vinni magunkkal elegendő folyadékot, mert hosszabb szakaszokon kevés a bolt vagy a büfé. Ugyanakkor pihenőhelyből nincs hiány. Padok, árnyékos fák, buszmegállók adnak lehetőséget a megállásra. Mi marad meg emlékül Selyéből? Nem egy ikonikus épület, nem kötelező látnivalók, inkább egy hangulat. Az érzés, hogy jó volt lassabban menni, kevesebbet akarni, és nem sietni vissza sehova. Selye Baranya megyében található, Pécstől körülbelül egy óra autóútnyira. Autóval egyszerűen elérhető, a környéken pedig több, kisebb forgalmú út is ideális kerékpározáshoz. Vonattal Pécs irányából szintén megközelíthető, a bicikli szállítása megoldható, így akár kombinált túrában is gondolkodhatunk. Mikor érdemes menni? Tavasztól őszig bármikor jó választás, de a kora nyári és kora őszi időszak különösen kellemes. Ilyenkor nincs hőség, a táj viszont már, vagy még, teljes zöldben pompázik. Ha szeretjük a nyugalmat, a hétköznapok kifejezetten ideálisak.
3: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnök elmondta, hogy a párt sem a politikai, sem a jogi fenyegetéseknek nem enged. Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, akivel ezután közös sajtótájékoztatót is tart. Ekvadori halászhajókat támadhatott meg az év első hónapjaiban az Egyesült Államok, írja a Human Rights Watch. A jogvédő szervezet azt állítja, hogy két hajót fegyveres drónok támadtak meg, mielőtt a túlélőket amerikai zászlós jelvényt viselők őrizetbe vettek volna. Egy harmadik hajó pedig január 20-án tűnt el 8 fős legénységével együtt. Az amerikai hadsereg egy éve indított műveleteket olyan hajók ellen, amelyeket a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon folyó kábítószerkereskedelemmel vádolnak. Ezek a támadások eddig több mint 200 halálos áldozatot követeltek. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor soha nem nyújtott be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a célba vett hajók valóban részt vettek volna illegális kereskedelemben. Közleményben reagált a budapesti Operettszínház főigazgatója, miután a társulat több mint 50 tagja nyílt levélben jelentette be, hogy a színház vezetése az Orbán János Dénes ügy miatt elveszítette bizalmukat. Kisbé Attila azt írta, megérti a felháborodást, de párbeszédre

0: kéri a dolgozókat, mondván ő is partner a közös gondolkodásban. Abba viszont nem szeretne belenyugodni, hogy a vezetés elvesztette a társulat bizalmát. Reagált arra a felszólításra is, hogy határolódjon el Orbán János Dénestől és dr. Rózsás Péter ügyvezető igazgatótól. Álláspontja szerint különbséget kell tenni Orbán János művészeti teljesítménye és az operett kultúráért kifejtett tevékenysége, valamint az általa más szervezettel kötött megkérdőjelezhető szerződései között. Kisbi Attila azt is írta, hogy az ügyvezető igazgató színházban végzett munkájával kapcsolatban nem merült fel kifogás, ő pedig, mint főigazgató csak ezt értékelheti.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os pluszban 144.079 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 18 milliárd 600 millió forintot. A blue chipek vegyesen teljesítenek, a Richter egyedül mínuszban 2 tizeddel 11.900 forinton. A többiek jól teljesítenek, az OTP papírok árfolyama most valamennyivel lejjebb jött, 2,8%-ot emelkedik, 46.040 forinton, de hát volt már 3,5%-nál is. A MOL viszont 2%-ot korrigál felfelé, 4.306 forintra. A Magyar Telekom árfolyama 1,2%-os drágulásban, 2.668 forinton. Nyugat-Európában is jó a hangulat, a londoni FTSE 2 tized, a frankfurti DAX 2 tized%-ot emelkedik, a párizsi Cacaron enyhe 1 tized%-os pluszban, a milánói Börze 0,5%-ot, a madridi IBEX pedig 6 tized%-ot megy fölfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forint 30 fillért, egy svájci frankért 389 forint 30 fillért, egy amerikai dollárért 315 forint 60 fillért kérnek. Egy cseh koronáért 14 forint 90 fillért kell adni, egy lengyel zlotyért 83 forint 20 fillért. Az euró-dollár árfolyama 1,1418. Tovább emelkednek a kőolajárak, a Brent típusú 1,7%-ot drágul, 90 dollár 10 centre, és az észak-amerikai könnyolaj, a WTI is drágul 1,6%-kal, 84 dollár 10 cent a jegyzés. Az aranyára 1,1%-kal megy fölfelé, egy uncia aranyért 4060 dollárt kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A délnyugati ország részben egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis, régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit, mai vendégem Juronis Tamás, táncművész, koreográfus, rendező, és még meg annyi minden, köszönöm szépen, és üdvözöllek a stúdióban.
3: Szervusz, köszöntök mindenkit.
2: Egyébként te most mennyire rohansz, mert a Szeged és Budapest között nagyon sokat szoktál ingázni.
3: Megszoktam, úgyhogy sokat ingázom, és beosztom az időmet, ahogy csak lehet, hogy jusson idő arra is, amire kell, ugye most interjú esetében nem rohanok egyáltalán.
2: Aha. Most volt egy pillangók is az, hogy bemutatótok a Szegedi Nemzeti Színházban.
3: Ugye ezért nem rohanok, igen, mert most ezen túl vagyok.
2: Igen, előtte rohanás volt, meg stressz, hát meg
3: előtte,
2: minden?
3: Előtte sokáig rohanás volt gyakorlatilag, most egy másfél-két hónapot rohantam végig, mert három bemutatóm volt ebben az őszi időszakban, és egyik Kecskeméten egy Leányvásár című operett, november 8-án, utána november 15-én már egy diótörő bemutatóm volt a csapatommal, a Szegedi Kortárs Balettel, és december 6-án pedig ugye a Puccini pillangók is azt mondjuk, hogy ez egy sűrű időszak volt, és közben még ment ugye egy tévéműsor is, amiben szerepelek, így aztán hát most végre, nem végre, mert ezek tényleg szép élmények voltak, de most felszabadultam, és a napi kreatív munka az már nem köt, úgyhogy jut időm ilyesmire.
2: Én fáraszt a napi kreatív munka? Az alkotás maga?
3: Alapvetően a kreatív munka nagyon fárasztó, tehát amikor az embertől azt várják, hogy állandóan kreatív legyen, és már előre sok-sok-sok időszakra már nekem okosnak és kreatívnak kell lennem, az nagyon fárasztó, mert az ember kizsigereli az agyát igazából. És ami még fárasztó, hogy azért ezek a próbák ezek este 10-ig tartanak, és most főleg a főpróbás hét, ugye, ami az utolsó hét egy bemutató előtt, az nagyon intenzív, olyankor mindenki a rendezőt kérdezi mindenről, és ott reggel 9-től este 10-ig be vagyok fogva. Ebből most volt 3, tehát az úgy elég sok, igen.
2: Úgy tudom, hogy ez egy viszonylag rövid próbaidőszakra állt a rendelkezésre most. Ez miért? Ez egy átlagos probléma egy színház részéről, vagy valamikor ennél több időtök van?
3: Nem, ez az én időbeosztásomtól is függött, hiszen nekem előtte bemutatóim voltak. Ezért ez egy rövidebbre húzott próbaidőszak volt, ami nem azt jelenti, hogy nekik, a szereplőknek is az volt, hiszen ők magával a zenei előkészítéssel nagyon régóta foglalkoznak, és én azt kértem tőlük, ami teljesen normális egy opera esetében, hogy amikor belépünk a terembe, akkor már ne legyen kotta a kézben, hanem az egész a fejben legyen, és nekem már, nekik is, meg nekem is azzal kell foglalkozni, hogy mit és miért csinálnak, és tudják is addigra már az olasz szöveg valódi tartalmát, és alapvetően a viszonyokat is. Tehát volt egy alapozó próbaidőszak, amikor ezeket a viszonyokat kezdtük elemezgetni. Alapvetően felvázoltam a gondolataim a darabról, és ők emellett már tudtak erre készülni, úgyhogy valóban maga a próbatermi effektív munka az 4 hét volt.
2: Miről szól számodra a Pillangó kisasszony?
3: Hó, hát ilyet
2: nehéz. Általános a kérdés. Egyszer ezt kérdeztem tőled a Manon Lescaut-val kapcsolatban 1 évvel ezelőtt, igen. És akkor is azt mondtad, hogy milyen, ennél konkrétabbat kérdezek, mert ezt igen, így nehéz megfogalmazni. De mégis van, hogy tudom, amikor színpadra állítanak egy darabot, akkor mindig ott van az a gondolat, hogy és akkor a rendező fő üzenete az volt, hogy. Vagy te foglalkozol nekem, vagy nem?
3: Nem, szoktam foglalkozni ezzel, hogyha van egy olyan mű, amelyben megengedett az, hogy az ember legyen saját üzenete. Puccini esetében sokkal nehezebb ezt elvárni a rendezőtől, miközben nyilvánvalóan vannak olyan szempontok, amik fontosak, és olyan üzenetek, de a szerző Puccini sokkal erősebben meghatározza a színpadi játékot, annak menetét és folyamát, és sokkal sűrűbb instrukciókkal is rendelkezik, ezért azoktól elszakadni az nehéz is, és egy kicsit azt is érzem, hogy dőreség is lenne. De azért meg lehet fogalmazni, és milyen érdekes, hogy pont a Manon esetében is azért nagyon van egy téma, ami nagyon hasonlatos. Talán az, hogy mit gondolunk a szerelemről, milyen kötelezettségeink vannak, milyen felelősségünk van a másikkal szemben a szerelemről. Ugye ez ugyanúgy egy konfliktus forrása a Manon esetében, ahol máshogy ítéli meg egy időszakban Manon a saját felelősséget az adott kapcsolatban, és még Degrieu lángoló odaadással és szerelemmel van, addig Manon könnyedebben gondolja ezt egy ideig, és felszínesebben, és inkább a könnyebb élet felé, a pénz felé, a gazdaság felé mozdul el, amit később persze megbán, de a lényeg az, hogy van a konfliktus maga, és a problematika az, hogy különböző felelősséggel vannak az érzéseik felé. És ugyanez van most azért a Pillangó esetében is, hiszen még Csocsoszán a teljes életét, szívét, lelkét, akár a népét megtagadva, a vallását megtagadva adja oda önmagát Pinkertonnak, addig Pinkertonnak, hát ez nem jelent tulajdonképpen ennyit, inkább egy könnyed hóbortot, ha úgy tetszik, egy hódítást valahol messze, ahogy ez Amerikától megszokott.
2: Uh-huh. Milyen szépen énekel, nem? De milyen szép szerelmi vallomást tud összehozni, még csak illazán is?
3: Hát melyikre gondolsz?
2: Hát van 2-3 nagy áriája, nem?
3: Hát igen, az egyikben pont arról énekel, hogy a Jenki nagyon milyen vagabondó, és hogy mennyire elveszi azt, ami neki jár, és a világ az övé, és leszakítja a virágokat, és feltűzi a pillangókat. Szóval azért ez inkább azt fogalmazza meg, hogy azért nem annyira felelősen tekint mások sorsára, inkább csak a sajátjával, a saját boldogságával foglalkozik. egy hódító mentalitás az, amit közvetít. Persze, erről ezt mondom, hogy pont közben meg a valamiféle érzés megszületik benne, egy vágy, egy vonzódás, de hogy azt szerelemnek lehet-e nevezni, abban nem vagyok biztos, vagy hát nekem is különböző pillanatokban különböző dolgokat nevezünk szerelemnek, ez is kiderül.
2: Ez egy tök érdekes téma, mi a szerelem?
3: Hát ez az, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ez kulturálisan is különböző módon lehet megfogalmazni.
2: Számodra mi a szerelem?
3: Ez, épp pont ezért, mert nagyon sok fajta ezért nem lehet szerintem megfogalmazni. Számomra mi, ez is egy nehéz kérdés, én azt is érzem, hogy azért ez összekeveredik már az ember számára, főleg így 55 évesen azért ez más az ember világlátása, mint mondjuk, hogyha 20 évesen kérdezted volna. Tehát ez egyrészt változik, korral is változik, állapottal is változik, egy házas ember vagyok, és nyilván ez is meghatározza az én gondolkodásomat a szerelemről, ami természetesen így módon a feleségemhez köt. Tehát ez mondom, ez nagyon sokat változik. Nem tudnám megfogalmazni. Most mi a szerelem? Azt se tudnám megmondani egyébként bizonyos állapotaira, hogy az jó vagy rossz. Hiszen pont...
2: A sötét verem, igen.
3: Hát igen. Igen.
2: De hát mégis nagyon sok művészet lényege. Nagyon sok darab erről szól.
3: Talán pont azért.
2: Minden zene erről szól, igen, minden poddal erről szól.
3: Pont a megfogalmazhatatlanság és az elérhetetlensége és a fájdalma miatt szól arról. És hát az egész kultúrtörténet tényleg arról tud szólni, hogy a szerelem milyen veszélyes dolog, és milyen fájdalmas, és milyen halálos tud lenni. Hát nagy drámák mindenről szólnak. Hát erről szól.
2: Aha, és a zene,
3: Puccini is.
2: Igen, hát a zene ezt baromi jó ki tudja fejezni, mert nagyon absztrakt.
3: Igen, és nagyon érzelmes. A zene alapvetően érzelmes dolog, és ez ennek megfogalmazására. Hát még egy dolog valami, ezt jól meg tudja fogalmazni, a tánc.
2: Igen, igen.
3: Úgyhogy ebben...
2: Igen, szoktad mondani, hogy a te gondolkodásodat a zeneiség határozza meg.
3: Igen,
2: mit kezden érteni? Hogyan tudnám megfogalmazni ezeket? Mire gondolsz, amikor ezt mondod?
3: Hogy én alapvetően zenében fogalmazok, zenét halva gondolkodom. És szerintem sokszor máshogy is hallom a zenét, mint mások. Máshogy hallom szerintem, mint a zenészek egy része. Én nem látom ugye a hangjegyek mozgását közben, vagy nem érdekel ez a része. Én valóban hallgatni szeretem, és nagyon hat rám a zene. És a zene rezdülésem, ezt is nehéz megfogalmazni, de érzem a zene rezdüléseit, és ezek mentén ezeket használva, ezeket az impulzusokat és ezeket a energiákat használva alkotok, és így fogalmazom meg a színpadi történéseket.
2: A szöveg, hogyha van szöveg egy zenéhez csatolva, mint az operák esetében, mennyire befolyásolja ezt a fajta első érzetedet a zenéről, akár a munkafolyamatban?
3: Hát az teljesen
2: jó megközelítést igényel?
3: Nem, az jó szerző esetében ez a kettő ez összecseng, és pont ez a különleges Pucciniban, hogy ez a kettő nagyon együtt mozog. Tehát Puccinira a szöveg és a zene nagyon szorosan hullámzik együtt, és mindez nagyon szorosan hullámzik együtt a színpadi történéssel is, tehát hogy ez egy olyan egységben létezik, ezért is nem érdemes nagyon megbontani ezt, vagy hozzányúlni nagyon, hogy ez az egység, ez nagyon, nagyon színházzá teszi az ő alkotásait. Volt olyan, amikor a zene jobban dominált. Nyilván azok a régebbi alkotók, akiknek még a zenei forma nyelve az jobban kötődik valamiféle zenei formához, vagy akár Mozartot is mondhatom, ahol adott témákat, zenei formák határoznak meg, és abban van verze, van refrén, az visszatér a refrén, ugyanaz, de szövegben is ugyanaz lesz, az milyen érdekes azért egy operában, hogy mondjuk többször hangzik el ugyanaz a szöveg, és akkor az viszont már rendezői feladat, hogy miért hangzik el másodszor, mit akarok, mi változik az első kimondott mondathoz képest, amikor még egyszer jönnek. Tehát ezek már, ma már ezek rendezői kihívások.
2: És tudsz ezekkel mit kezdeni? Tehát mondjuk egy Mozart opera esetében, amikor vagy egy barokk opera esetében, az még durvább. Amikor ötszre éneklik ugyanazt.
3: Még nem rendeztem barokk operát, így aztán szöktetést rendeztem, ugye Mozartot. Tehát azt rendeztem, és nagyon, nagyon élveztem is, és féltem, nagyon féltem tőle pont emiatt, hogy mit fogok kezdeni egy Konstanz áriával, amiben 8-9 perc hosszú az ária, és visszatérően mondjuk kétszer vagy háromszor mondja ugyanazt, akkor mit lehet az a kezdeni, és hál' Istennek volt rá gondolatom, volt rá ötletem, volt megoldásom, és a szereplőket végig tudtam vinni árján belül is egy olyan úton, ami pont az adott mondatok elhangzását indokolta, vagy számukra előre vitte, és fejlődött benne az ő karakterük.
2: Más Mozart opera érdekel esetleg színpadra vinni? Mondjuk a Da Ponte operák közül, a Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte esetleg?
3: Mert ott azért minden érdekel, értem, természetesen. Kihívásokat, igen. Még ott tartok, hogy felkérésre dolgozom. Nem én bízom meg önmagamat. De ennyi tudok, hogy a szöktetés egy nagyon, nagyon jó feladat volt, nagyon élveztem, és nagyon remélem, hogy lesz még utóélete, hiszen az még nincs, nem kidobott mű, az ugye játszott már Debrecenben, Győrben, Szegeden, most nagyon dolgozunk azon, mert megvan hozzá minden, hogy ez menjen még tovább máshol.
2: Wagner nem vonz? Csak kérdezem.
3: Hát, nem vagyok elég elmélyült Wagner műveiben, tehát az tanulmányoznom kéne. Ugyanakkor az ilyen nagy volumenű és képileg is nagy komponálást igénylő művek, azok szerintem az alapvetően jól állnának nekem. Úgyhogy nyilván még egyszer el fog jönni, azt remélem. A pillanat már azt is tudjuk, hogy Magyarországon azért Wagnert azt nem lehet csak az operában csinálni jelen pillanatban, mert máshol nincs nagyon lehetőség és hely erre a zenekar számára.
2: Tehát Wagner zenekar nem férne el a szegedi árokban?
3: Hát sehol nem játszanak Wagner vidéken, mert nincs akkor árok. Aha. Ezt azért játsszák csak az operában, és a műpában van ugye évente egy Wagner sorozat, hogy jól tudom, akkor ott lejátsszák az összeset 3 nap alatt, vagy valami ilyesmi, de
2: igen, nem. Van a Wagner napok, meg most a opera.
3: Tehát, hogy máshol nem is nincs repertoáron, hiszen nem tudják, és szerintem nem szereposztásban sem tudnák kiosztani.
2: A zenét szereted egyébként?
3: Hogy?
2: A zenét szereted?
3: Igen, természetesen igen. Mondom, de nem vagyok benne expert, hogy...
2: Puccini is sokat tanult tőle egyébként. Tehát az
3: igen, egész tudom, hát persze, maga a szerkesztés is. Hogyne. Csak hát az egyik olasz, a másik német, és így aztán. Aha. Valószínűleg nagy életérzésbeli különbségek vannak közöttük, és egyébként nagyon közel áll hozzám nyilván a Puccini féle gondolkodás.
2: Uh-huh. Neked a zenében ugye az érzelem a legfontosabb mindig, és csak második a dramaturgia és a intellektuális mondani való, ha úgy tetszik, ezek szerint?
3: Most így felfedezem, nem tudom, mire gondolsz, hogy intellektuális mondani való, mert azért ebben
2: a... Wagner esetében ugye van egy filozófiai mélység.
3: Ja, értem.
2: Mondjuk esetleg Bartóktól általa gyakran megfordulnánk, mandarin esetében is nagyon komoly. Az érzelmi töltet mellett van egy ilyen intellektuális, filozófiai többlet.
3: Ezek a pont a Bartókok azért szimbolista művek, és Kékszakállót is rendeztem ugye nagyon régen, és az a szimbólumrendszer az valahol működnie kell, az nagyon erős víziót kíván a rendezőtől szerintem, és egy alapvető filozófiai megoldást kíván arra a szimbolikára, amit ugye ők feldobnak Balázs Bélával. Tehát, hogy az egy filozofikus kérdés, a megoldása, aztán a lebonyolítása viszont egy csomó érzelmi kérdést vonz magával. Az alap tétel, amit az ember a színpadra tesz, abban van egy csomó filozofikus kérdés. Hát én ezt nem áll tőlem távol egyáltalán, nem. Sőt, nagyon élvezem az ilyen játékokat.
2: Filozofikus alkat vagy egyébként?
3: Igen, hogyha igen, de nem tudományos módon, hanem izgalmas útnak gondolom azokat, hogy egy ilyen filozófikus közegbe helyezzük ezeket a témákat természetesen. Szerintem minden műnél megtörténik, hiszen a pillangó esetében is az alap problémában ugye maga az, hogy ez egy kulturális különbségekből fakadó konfliktus, az önmagában hoz egyfajta ilyen, nem is tudom, társadalom vizsgálatot, hogy az adott kultúrák hogyan szemlélik az egót, az egyént a társadalmon belül, hát ez alapvető problematikája a pillangónak, hiszen az egyik kultúra az egót valahol hátrahelyezi a társadalmi érdek mögé, a másik kultúra, az amerikai, az meg jóval előrébb helyezi, mindenek elé helyezi az egót, és a sok egó egyesüléséből látja a jövőt. Hát ezek nagyon különböző világszemléletek, és ezek ütköznek ebben a darabban, és hát elég durva véget hoznak, ugye.
2: Igen. A te kifejező eszközöd a tárházad mennyit változott az elmúlt 20-30 évben, amióta koreográfiával, rendezéssel foglalkozol?
3: Szerintem rengeteget, tehát ez egy nagyon hosszú út. Hát 30, több mint 30 éve alkotok, az nagyon, azért nagyon hosszú út, és mindenben benne az, hogy 21 évesen kezdve, hát nyilván az ember akkor még csak egy ebihal, és nagyon, nagyon sok személyes fejlődés kell ahhoz, hogy az ember eljusson egy 55 éves állapotig, tehát itt átmegy az ember mindenféle olyan változáson, ami akár még világnézeti változás is okoz. Tehát,
2: az mit jelent a világnézeti változás?
3: Hát úgy értem, hogy máshogy látom a világot. Tehát más gondolok alapvető értékekről. Teljesen más gondolok. Biztos, hogy más gondolok a szerelemről. Mindenről, amit felvetnénk, szerintem változnak a dolgok, változnak az ember fejében.
2: Azt hogy ilyen két-három konkrét, ilyen nagy cezúrára gondolsz, ami megváltoztatta a gondolkodásmódodat, így nem, a művészi értékrendszeret, ilyesmi?
3: Nem, azok nincsenek ilyen nagy változáspontok, egyszer ez egy folyamat, amiben az ember alakul, és ezek, ha néznénk, szerintem még az is lehetne, hogy ebből láthatnánk valami, ha visszanéznénk az adott produkciókat, akkor láthatnánk ennek a fejlődési szakaszoknak a, nem tudom, különböző pontjain, hogy akkor vajon hogy álltam a világhoz, hogy álltam a szerelembe főleg, mert nagyon sok szerelmi témám volt azért nekem, főleg az elején, nagyon, a férfinő viszont, de sokáig boncolgattam, de utána nagyon sok filozofikus mű volt, hogyha táncműveket nézzük, akkor is rengeteg, nagyon tudnék mondani címeket, de most nem érdekes, csak hogy nagyon sok olyan mű készült, ami pont az egyén és a társadalom valamiféle viszonyát vizsgálgatta.
2: Érdekes, számomra a tánc alapvetően egy absztrakt kifejezési forma, és azt is szoktad nyilatkozni, hogy te alapvetően történeteket mesélsz. Mit tud hozzáadni egy adott történethez egy ilyen absztrakt forma? Mit tud kiemelni a lényegét? Hozzá tud tenni a lényegéhez valamit? Alapvetően?
3: Hát, nyilván hiszek benne, hogy hozzá tud tenni, különben nem csinálnám ezt a műfajt. Szóval a tánc, hiszek abban, hogy mindenre képes. Én alapvetően színházat csinálok, és a színház maga történetmesélés. Én ebben hiszek. Minden, ami nem ez, hanem absztrakció csak, vagy történet nélküliség, az is lehet valamiféle színház, de az már nem az a színház, ami klasszikusan a színház alap attitűdje szerintem. Ez olyan, hogyha mondjuk egy operát játszunk, vagy egy koncertművet, az egyik színház, a másik meg nem színház. Az egyik koncertteremben való, a másik nem. Tehát valahol itt húznék egy vonalat. Én nagyon szeretem a színházat, és nagyon hiszek abban, hogy ez hogy valami ilyen üzenetekkel tudunk a nézőhöz modelleket, nem tudom, életmegoldásokat eljuttatni, mint ami alapvetően a mese célja, hogy a gyerekeknek ugyanilyen modulokat tudjanak mutatni, vagy mintákat tudjanak adni. Hát a színházban. És a tánc pedig, ennek a tánc nyelvezete az hát nagyon szépen tudja megnyitni a néző szellemét egy tágabb értelmezésre. Még akkor is, hogyha sok esetben olyan művet látunk, ahol egyébként mondjuk úgy narratív módon lineárisan folyik a cselekmény, akkor is az, hogy közben van egy absztrakció benne, hogy van egy elvont része, és azon keresztül közlünk, már azok a pillanatok is mindig elemelik a nézőt az adott konkrét pillanattól, és adnak az egésznek valami szabadságot a szellemnek, hogy ő azt hogyan értelmezze, hogyan rakja össze a történetet, vagy éppen a karaktert, milyen színeket lát benne, és mellette még csodál valamit a testről, ami pedig hát valami izgalmasat tud üzenni a testén keresztül az előadó szerintem, hogy azok a mozdulatok, amiket ők képesek a testükkel kifejezni, azok valami csodát tudnak mutatni, és ez nem patetikusan, hanem valóságosan valami olyan különlegességet, olyan folyamot, olyan hát ezt nehéz megfogalmazni, látod, itt elfogynak a szavak, igen, minden másnál van.
2: Akkor jön a zene.
3: Hát meg a tánc, vagy valahogy. Igen, még én nem választom el soha a táncot a zenétől, ebben igazad van.
1: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a tekóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Délután 14:30, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot mai ülésén. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,75%, a kamat folyosó felső széle az egynapos hitel kamata 6,75%. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnöke elmondta, hogy a párt sem politikai, sem jogi fenyegetésnek nem enged. Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét, Orbán Viktor, aki evel ezután közös sajtótájékoztatót is tart. Nagyságrendileg 20 milliárd forint a negatív áru órákban realizált piaci veszteség, írt a kommentárjában a zöld energia kereskedő Green Cloud. A társaság szerint a gondot az okozza, hogy megváltozott az energiapiac szerkezete, miközben a beruházók és a fogyasztók még a múlt évtized fix logikájában gondolkodnak, pedig sokkal nagyobb rugalmasságra lenne szükség. A veszteség a negatív áramárból fakad, ami akkor alakul ki, amikor az itthon túlnyomó többségben napelemes megújuló energiatermelési kapacitások csúcsra járnak egy felhőtlen nyári napon, de nincs elég fogyasztó, aki ezt felhasználja, a termelők pedig a piaci ártól is függetlenül termelnek. Idehaza ráadásul a gyorsan növekvő napelemes termelés éppen azokban az órákban jelenik meg nagy mennyiségben, amikor a piaci árak a legalacsonyabbak. Ebből is fakad, hogy míg 2023-ban az ipari napelemes termelés 85%-át tudták magas, 50 eurós árszinten értékesíteni, addig 2026-ban a vizsgált időszakban 50%-ra csökkent ez az arány. Hacker támadás érte a román földhivatali rendszert, egy hete áll az ország ingatlan piaca. A támadó elmondta, hogy a pénzszerzés motiválta, emellett elnézést kért az ügynökségtől és a román emberektől. Az Országos Kataszteri és Földnyilvántartási Ügynökség szerint történetük legnagyobb kibertámadásával néznek szembe. A hacker a bejelentésében zsaroló vírusról is írt, és miután nem sikerült pénzt kicsikarnia, minden általa megszerzett adatot törölt, és ezért is tart eddig a helyreállítás. A Román Kibervédelmi Intézet vezetője elmondta, hogy nem találtak arra utaló jeleket, hogy személyes adatokat vagy dokumentumokat szedtek volna ki a rendszerből. A hacker elmondta, hogy nem adja el csak úgy bárkinek az általa megszerzett adatokat, a tárgyalás csak az érintett felekre tartozik.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-ot emelkedik 144.092 pontra. A részvénypiac forgalma közelít a 20 milliárd forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, egyedül a Richter árfolyama stabilan mínuszban 0,3%-kal 11.900 forinton. A MOL árfolyama 2%-ot rallizik 4.310 forintra, és az OTP is megy fölfelé 2,7%-kal 45.990 forintra, bár ma már járt ennél följebb is. A Magyar Telekom viszont 1,3%-ot növekszik 2670 forintra. A nyugat-európai tőzsdeindexek is jól teljesítenek, a londoni FTSE 0,3%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal emelkedik, a francia CAC40 átfordult mínuszba egy enyhe 1%-kal, a milánói börze 0,4%, a madridi IBEX 0,6%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forint 60 fillért, 1 amerikai dollárért 315 forint 80 fillért kérnek, 1 svájci frankért 389 forint 50 fillért kell adni. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1418. Az olajárak mondhatni stagnálnak, illetve pár centet még talán növekednek is. A Brent típusú kőolaj jegyzésára 90 dollár 60 centen, az észak-amerikai könnyűolaj 84 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
4: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik, a délnyugati ország részben egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
5: Itt az a szegedi kortársból lett egy szexi brand. Én a színház felől jövök, tehát akkor színházat tanultam, és akkor a szegedi kortársból lett az ilyen istenként lett.
6: Maradjon is így.
5: Abszolút.
7: Ezért kell tartani magunkat a trendekhez szerintem, hogy az is maradjon. Tehát az nem azt mondjuk, hogy de jó volt valaha, hanem mondjuk azt, hogy milyen jó, vagy milyen jó mi mindig, és ebben sok munkánk van egyébként erre figyelni.
5: Amikor külföldön adtok elő, akkor hogy fogadják a produkciókat, nyilván sikeres, stb. De mennyiben tud a magyar kortárs zenei széna hozzájárulni a világ tánztárához ilyen szempontból? Tehát mondjuk mennyiben vagyunk különlegesek mi, vagy mi az, amit mi tudunk hozni, egyáltalán beszélhetünk-e ilyen nációhoz köthető specifikumokról?
7: Hogy ez nációhoz köthető-e, vagy személyhez, azt nem tudom. Hiszen nálunk is olyan színes a paletta, hogy nem mondhatnák azt, hogy mi most magyarosan alkotunk, hiszen egyikünk sem alkot hasonlóan a másikhoz.
5: Miközben... Több magyar alkotónál megfigyelték ezt és ezt a jelenséget.
7: Hát ez így nem elmondható
5: amikor, szerintem. Amikor a magyar jazz ugye előszeretettel merít a fogol.
7: Igen, nálunk ez így nem adott. Abban azért bízom, és ez teljesen rendben van, hogy én itt az idősebb alkotókhoz tartozom, tényleg most már az országban, legalábbis abban a szempontban milyen régóta alkotok, hogy van figyelem rajtam, ebben hiszek, és abban is, hogy esetleg tudom valamilyen módon inspirálni a kollégákat, tehát hogy alkotók látják, amit csinálok, és hogy az abból merítkeznek, és ez nem baj, ez teljesen jó, hiszen hogyha valamit jónak látnak, akkor az muszáj inspirálódjak, ahogy mindenki inspirálódik, ahogy én is inspirálódom mindenből, amit látok, mindenből. Legyen az tánc, legyen az képzőművészet, vagy csak egy opera, amit rendezek, mindig hat a következőre. Külföldön azt látom én azért még mindig, hogy az a fajta bátorság, ahogy én történetet mesélek, az számukra egy kicsit idegen, amint az alkotók számára, és egy kicsit ijesztő is, és talán nincsenek is ennyire edukálva ebben. A legtöbb alkotó nem színházi területről jön, nem opera rendező és musical rendező, vagy meg mi mindent rendeztem, hanem koreográfus, mozdulatban gondolkodik. Én nem feltétlenül gondolkodom csak mozdulatban, sőt, én nagyon foglalkozom inkább a dramaturgiával, a dinamikákkal, a karakterívekkel, tehát egy nagyon színházi gondolkodás az, ami az enyém. Ez az ereje szerintem a Lírnek, ez az ereje a Kálmira Buránának, és ez az ereje még inkább a Fekete Hattyúnak is, mondjuk a legutolsó műveket mondom. Mert ezek nagyon működnek. Gyönyörű a történet, átélhető, erősíti a zene, amúgy is meglevő erejét, mondjuk a Csajkovszki esetében. Úgyhogy ezzel ők nem nagyon élnek. Vannak kint alkotók, akik nagy volumenben sztori baletteket hoznak létre, és nagy sikerük is van vele. Azt nem mérik fel, úgy látom én, hogy a közönség egy nagy része, és most nem tudjuk ki a közönség, mert az sokfajta, ugye? De van egy nagy szegmense a közönségnek, akik szeretik a sztori baletteket. akik vágynak arra, hogy be tudjanak kapcsolódni egy műbe, hogy értsék, hogy ne kelljen úgy gondolniuk, hogy ők most valamiről lemaradtak. Uh-huh. Szeretik, hálásak érte. És ez nem popularizmus szerintem. Ez egy gondolkodás arról, hogy hogyan kell színházat csinálnunk táncnyelven. Ez biztos, hogy a mi erőnk és különlegességünk külföldön is. Tehát azt látom, hogy olyan országokban, ahol egyébként nincs divatja a történetmesőr és baletteknek, ó, nagyon nagy lelkesedéssel fogadja a közönség mégis.
5: Most eszembe jutott két, az nem jó szó, hogy véglet ilyen szempontból, de mondjuk az egyik az a történetmesélős, amit te csinálsz, vagy te csináltok, mert hogy a Frenák féle, ez a teljes absztrakció. Ő a másik véglet adott esetben? Vagy ez a fajta megközelítésről beszéltél a mondjuk európai színházak kapcsán, vagy társulatok kapcsán?
7: Hát igen, de Palinak nagyon egyedi a látásmódja.
5: De ő tök absztrakt, tehát ő nem sztoriban gondolkodik at all.
7: Igen, nem, az biztos, hogy nem. Miközben voltak azért történet jellegű darabjai, de nem abban gondolkodik, és ugyanakkor maga az eszköztára is annyira különleges és felismerhetően egyedi, hogy az már nem lehet másra összehasonlítani. Tehát az megint az ő személyiségéhez és gondolkodásához köthető formanyelv is, az csodálatos. De azt mondom, az egyfajta. Az nem, annak nincsenek nyomai igazából Európában máshol, tehát az annyira egyedi, ez az ő különlegessége szerintem, és ez a egészen unikális benne. Én azt remélem, hogy a mi esetünkben sem nagyon találunk olyat, aki mondjuk egy Lear-t veszünk, hogy ezt a fajta fogalmazásmódot ezt így tudja alkalmazni, hogy mi, hogy végig tud vinni karaktereket, miközben maga az adott jelenet, az nem narratív. Sohasem alkalmazok narratív gesztusokat és szituációkat. Úgy írom meg a darabot, úgy találom ki a helyzeteket, hogy maga a helyzet, maga az állapot, amit eltáncol, az karakterizálja és a mozgása a térben, és a másik személlyel, az karakterizálja az ő, és meséli az ő állapotát, és az ő gondolatait a helyzetről. De nem úgy, mint a klasszikus balett esetében, ahol egymásra mutogatunk, és narratív módon jelezzük le a szituációt, és utána pedig csinálunk egy ehhez nem kapcsolódó variációt, hiszen annak nincsen variációnak igazából semmi köze az adott lelki állapothoz. Nálunk ez sokkal inkább összefügg a lelki állapottal, az, hogy mit táncol az illető. Nagyon érdekes, mert ugye az elmúlt időszakban már nagyon sokat dolgozom úgy a táncosokkal, hogy ők a nagyon aktív alkotói a saját lépéseiknek, amiért egyrészt nagyon hálásak, és én is az vagyok, hiszen ők nagyon, ha megértik, hogy mit akarok mondani a adott karakterrel és adott pillanattal és a viszonyrendszerrel, akkor abban tudnak gondolkodni, tehát sokkal jobban be vannak vonva magában a kreálási folyamatba. Nagyon izgalmas dolgokat. Ugyanakkor olyan táncosokat kell találnom nyilván, akik jól tudnak improvizálni, mozgásanyaguk nagyon igényes, és ebben van nekik felelősségük. Tehát ez egy új alkotási metódus a részemről.
5: Uh-huh. Mennyire foglalkoztattél az utódlás gondolata, hogy hagyod valakire a társulatot művészi szempontból? Persze még nyilván nem aktuális a kérdés, de adott esetben milyennek gondolkodott el az ember? Milyenkor már nem?
7: Vagy ez? Egyrészt nem aktuális a kérdés, és egyáltalán nem tudom, hogy van-e ennek később, mikor lesz ennek relevanciája. Reméljük minél később, mert még amíg azt érzem, és már remélem, majd szólnak, hogy mikor nem vagyok már egyáltalán képben, mármint abban, hogy mi folyik a világban. Vagy mikor, hát azt mondjuk azt érezni fogom már, amikor nem lehet semmit eladni, tehát például nem lesz néző, akkor azért azt érezi az ember majd, nem? Mert szerintem azért ez egyfajta...
5: Ez a veszély nem fenyeget azért.
7: Nem tudom, hát ez ki tudja. De egyébként pedig most bármikor oda tudnám adni, például a Czár Gergelynek. Egyik táncosom és próbavezetőm és alkotótársam. Tehát vele például együtt alkotunk most már jó ideje, és ő mindig megérti azt, hogy én hogyan akarok gondolkodni, a dramaturgiáról ebben segít, és egy nagyon karizmatikus alkat. Úgyhogy bármikor tudnám.
5: Oké, okay. Csak felvetődött bennem a kérdés a frissítéssel kapcsán. Most mi a következő új produkciónak a terve?
7: Hát most én több produkciót készítek elő általában egyszerre.
5: Most a kortárs balettről beszélek.
7: Ja, a kortárs balett. Jelenetek a házasságról, ez lesz a címe. Hát, hogy egy kicsit...
5: Van köze a Bergmanni...
7: amennyiben a cím hasonlít, és amennyiben jelenetek lesznek.
5: Aha.
7: Nem egy házasságról, ezért aztán a házasságról.
5: A házasságról.
7: Nem egy házasságból.
5: De te is tudsz mesélni, tapasztalatból. Meg
7: én is tudok mesélni, és azt látom, hogy a világ egyik legfontosabb alapkérdése lesz az, hogy a családban mi van. Hiszen a társadalom legkisebb és legfontosabb egysége a család, és a házasság ezen, annak intézménye, és ez az intézmény, ez láthatóan az elmúlt 40 évben ez megborulni látszik. Miközben nagyon fontos, mondom, egy alappillér, nem csak a párkapcsolati szempontból a leglényegesebb, de akár az utódlás szempontjából is nyilván egyik leglényegesebb, és azt látható, hogy ez nem működik. Vagy hát rendszer szerűen értem. Tehát, hogy mondjuk, ha nem tudom, a 100 válásból 70, vagy a 100 házasságból 70 válással végződik. Egyrészt a párkeresésben óriási problémák vannak.
5: Az ego, ugye? Az ego.
7: Az ego is. A nők szerepe a társadalomban, igen, a nők emancipálódása, a családok önfenntartása és pénzkeresete.
5: Igen, az ego többet akarnak, igen.
7: Elképesztő dolgok történtek az elmúlt 80-100 év, vagy inkább, hát nem akarom csak az utolsó időszakot kiemelni, de nagyon hosszú folyamat, és kb. Meg nagyon felgyorsult folyamat, de láthatóan ez egy probléma kör, és az is biztos, hogy mindenkit érint. Tehát egy olyan téma, ami ha voltam már házas, akkor azért, ha nem vagy azért, tehát a humor és a dráma terepe. Tehát, hogyha az ember igazi érzelmi hullámvasutat akar csinálni a
5: akkor
7: nézőnek,
5: meg,
7: akkor ez egy jó meg.
5: Ha házasodjak meg, és akkor lesz humor, meg minden, meg annak az ellenkezője.
7: Hát de annyi történetet tudnak mesélni, ami vicces a házasságról, annyi tipikus szituáció, amit felismerünk, és annyi érdekes sors. Egy picit azért inkább olyan lesz, mint a Love Actually, tehát egy kicsit igazából szerelem, tehát hogy sok történetet akarok felvázolni, és ezek a történetek valahol találkoznak, de különböző utakat járunk majd be a karakterekkel, és tervem szerint amellett, hogy van ennek ez a reál síkja, mondjuk úgy, a történetmesélő síkja, mindig van, majd mellette, mindig lesz mellette, azt remélem, valamilyen elvont sík, ami tud majd mutatni nekünk valamit a mögöttes gondolatokról, akár a tudat alattiról, azokról a belső érzetekről, konfliktusokról, amik nem kimondottam vannak jelen a kapcsolatban. Tehát valamilyen módon a tánc sajátja is akarom megjelenjen benne, ami pedig mindig az elvont, nem megfogalmazható szférája a mi létünknek.
5: Te egyébként sajnálattal veszed tudomásul, hogy ez a család mint társadalmi forma így kezd széthullani, vagy jelentősége kezd egy kicsit.
7: Én nagyon, igen. Nekem nagyon fontos a család, én nagyon kerek családban nőttem fel, és még mindig így van szüleim esetében, és én magam is abban élek, tehát egy nagyon, én jól kivártam, azért 44 évesen nősültem, tehát nem siettem el, de hogy ez egy nagyon fontos alappillérnek tartom. De én most nem a saját házasságomból fogok kínulni nyilván, hanem látom a világ ebben ennek a viszonyait. Úgyhogy olyan témát kerestem egyrészt, ami érdekes nekem, és ami pedig azt remélem, hogy mindenki számára érdekes tud lenni, aki majd kíváncsi rá.
5: Említetted a tévéműsort, amiről beszéltünk az elején, ez a Dancing in the Stars, ez a TV2-es.
7: Persze, igen.
5: Élvezed ezt a munkát? Hogy csöbbentél bele a dologba?
7: Hát én
5: ez egy más világ, mint ahol korábban dolgoztál.
7: Nézd, más világ. Én 2006-ban már ugye zsűriztem a Megatánc című műsorban is, tehát nagyon régen. Nyilván mindig van szükség azért ilyenkor egy szakmai potentátra, aki a szakmai részét hitelesíti a műsornak. Aki nem mellesleg, mondjuk tud mondjuk kerekmondatokban fogalmazni, az se baj. És
5: ez egy kritika is. A többiek felé, nem? Tehát, hogy azért ritka az, hogy valaki...
7: Ők keresnek ilyet, mondom.
5: Aha.
7: Hát, ahogy szoktam mondani, egyik kollégánk, mi altesti képzést kaptunk, ugye, és de ez a vicc része. Nem, hát ez nem egy könnyű munka, tehát azért azt nyilvánvaló, hogy az embernek egy élő műsorban megszólalni az érvényesen, az egy feladat, az egy képesség, az egy nem tudom mi, tehát egy, nyilván ez is benne van. Tehát, hogy volt ilyen előélete, az a lényeg a dolognak, hogy én már ott a TV2-ben voltam, ebben egy másik műsorban. Egyébként én dolgoztam kereskedelmében háttérmunkában többször is, tehát nekem volt ebben az belátásom. Úgyhogy nem, ez nem idegen tőlem, sőt, én ezt kivezetten élvezem, nagyon jó a társaság, egy olyan profi műsor, egy nagyon szép műsor, nem trash műsor, nagyon szépen emeli ki a szereplőket, nem rosszat akar kihozni belőlük, nem jót akar kihozni belőlük, tehát hogy minden olyan pozitívan megvan, ami miatt nem kell megijednem tőle.
5: És látsz például olyanokat, hogy a résztvevőket segíti a jelen fejlődésükben a tánc maga? Tehát más emberek lesznek akkor, amikor kijönnek a showból?
7: Sokan fogalmaznak így. Nagyon sokan fogalmaztak így, akik azt mondták, hogy nagyon sokat adott nekik, nagyon sok minden felszabadult bennük a tánc által, sokat megtudtak a testükről is, tehát hogy nagyon sok mindenben tudja őket fejleszteni, úgyhogy meg bátorságot ad nekik az előadásban, hiszen egy olyan dologban kell megnyilvánulniuk, amihez alapvetően nem értenek. Uh-huh. Tehát mondjuk, hogyha egy olimpikor úszónak táncolni kell az első körben, nyilván egy óriási zavar. Hát micsoda... a kitettség az, hogy az ember az, aki nagyon sikeres valamiben, és könnyedén ugrik be mondjuk a medencében százezrek vagy milliók előtt, ezt csak nézik őt mondjuk több százezren egy este, hogy na tessék, táncolj. Hát ez egy óriási kitettség, tehát egy komoly belső konfliktus, de megerősödik adásonként szerintem, és azt tudja mondani, hogy lám-lám szeretnek érte, díjaznak érte, tehát hogy van benne pozitív élményük, akkor ez mindenképpen fejleszti őket.
5: Jornics Tamás, köszönöm szépen, itt voltál, és mindenféléről beszélgettünk.
7: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 15 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy orosz hadihajó éles lövészetes katonai gyakorlatot hajtott végre, körülbelül 74 kilométerre az Egyesült Királyság partjaitól. Erről ír a Sky News. A gyakorlatot tegnap nemzetközi vizeken hajtották végre, 30 percig tartott. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy a királyi haditengerészet végig figyelemmel kísérte a hadgyakorlatot, és szorosan követi a hajó tevékenységét. Mint kiderült, az orosz hajó előzetesen tájékoztatta a királyi haditengerészet hajóját arról, hogy lövészeti gyakorlatot szándékozik végrehajtani, és arra kérte őket, tartsanak biztonságos távolságot. Véget kell vetni a Közel-Keleten a sem háború, sem béke állapotának, jelentette ki Irán legfelsőbb vezetője. Hozzátette, hogy egyre rendszeresebb a kapcsolat a síta állam kormányzata és Hamenei között, aki február vége óta nem mutatkozott nyilvánosan a nyilvánosság előtt. Bár a vezető egészségi állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudni, Teherán többször hangoztatta, hogy képes ellátni feladatait. Az iráni fegyveres erők mára víradóra drón és rakétatámadást intéztek Bahreinben, Kuwaitban és Jordániában lévő amerikai támaszpontok ellen. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot mai ülésén. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,75%, a kamat folyosó felső széle az egynapos hitel kamata 6,75%. A döntés megfelelt a várakozásoknak, ugyanakkor több elemző is további kamatvágásokra számít augusztusban. Erről beszélt Virovácz Péter is, az ING vezető elemzője.
2: A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot. És hát azért nem volt meglepetés ez a döntés, mert ugye ez beleillik abba a mini kamatvágási ciklusba, amit Varga Mihály júniusban bejelentett. Még akkor sem volt kérdéses egyébként a mostani döntés, hogy a forint ugye azért gyengülgetette az elmúlt egy-két hétben, és hát a hozamkörzet is bizony feljebb került. Én azt gondolom, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, és vélhetően augusztusban a jegybank tudja folytatni a kamatvágást.

0: vágási ciklust, sőt, mi az ING Banknál további kamatvágásokra is számítunk az ősz folyamán.
1: A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnöke elmondta, hogy a párt sem politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged. Holnap viszont bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, akivel ezután közös sajtótájékoztatót is tart.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os pluszban 144.158 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 20 milliárd forintot. A blue chipek még mindig vegyesen teljesítenek, a Richter immár 4%-os mínuszban 11.880 forinton. Az OTP is újra kapaszkodik felfelé, és már 3%-os az emelkedése, 46.080 forinton az árfolyam, a MOL papírok 2,2%-os erősödésben 4.316 forinton, míg a Magyar Telekom részvényei 1,3%-on 2.670 forinton. Nyugat-Európában is jó a hangulat többségében, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX szintén enyhe 1/10%-kal a pozitív tartományban, míg a párizsi CAC40 1/10%-os mínuszban. A milánói börze 0,5%, a spanyol parkett szintén 0,5%-ot megy fölfelé. A bankközi devizapiacon most valamelyest gyengül a forint a fő devizákkal szemben, de ahogy kimondtam, már erősödött is 1 forinttal, az euróért, 1 euróért 361 forint 60 fillért, egy amerikai dollárért 316 forint 80 fillért kérnek, egy svájci frankért 390 forint 70 fillért kell adni. Az olajárak tovább mennek fölfelé, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 90 dollár 80 cent, míg az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 84 dolláron. 1,1-del drágul az arany, egy uncia aranyért 4060 dollárt kell adni.
2: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napos idő várható, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A délnyugati ország részben egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Délután 3:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy orosz hadihajó éles lövészetes katonai gyakorlatot hajtott végre, körülbelül 74 kilométerre az Egyesült Királyság partjaitól, erről ír a Sky News. A gyakorlatot tegnap nemzetközi vizeken hajtották végre, 30 percig tartott. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy a királyi haditengerészet végig figyelemmel kísérte a hadgyakorlatot, és szorosan követi a hajó tevékenységét. Mint kiderült, az orosz hajó előzetesen tájékoztatta a királyi haditengerészetet arról, hogy lövészeti gyakorlatot szándékozik végrehajtani, és arra kérte őket, tartsanak biztonságos távolságot. Véget kell vetni a Közel-Keleten a sem háború, sem béke állapotának, jelentette ki Irán legfelsőbb vezetője. Egyre rendszeresebb a kapcsolat a síta állam kormányzata és Hamenei között, aki február vége óta nem mutatkozott nyilvánosan. Bár a vezető egészségi állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudni, Teherán többször hangoztatta, hogy képes ellátni feladatait. Az iráni fegyveres erők mára virradóra drón- és rakétatámadást intéztek Bahreinben, Kuwaitban és Jordániában lévő amerikai támaszpontok ellen. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot mai ülésén. A kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,75%, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos hitel kamata 6,75%. A döntés megfelelt a várakozásoknak, ugyanakkor több elemző is további kamatvágásra számít augusztusban. Erről beszélt Virovácz Péter is, az ING vezető elemzője.
2: A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot. És hát azért nem volt meglepetés ez a döntés, mert ugye ez beleillik abba a mini kamatvágási ciklusba, amit Varga Mihály júniusban bejelentett. Még akkor sem volt kérdéses egyébként a mostani döntés, hogy a forint ugye azért gyengülgetett az elmúlt 1-2 hétben, és hát a hozamkörzet is bizony feljebb került. Én azt gondolom, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, és vélhetően augusztusban a jegybank tudja folytatni a kamatvágási ciklust. Sőt, mi az ING banknál további kamatvágásokra is számítunk az ősz folyamán.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexen a BUX 1,7%-ot emelkedik 144.028 pontra. A részvénypiac forgalma közelít a 21 milliárd forinthoz. A vezető papírok jól teljesítenek többségében. A MOL árfolyama már 2,2%-os pluszban 4318 forinton. Az OTP 2,8%-on tartja magát 46.010 forinton. A Richter viszont tovább megy lefelé, már 4%-kal 11.880 forintra. A Magyar Telekom most valamivel lejjebb jött, 1,1%-os pluszban van 2.666 forinton. Nyugat-Európában is többségében pozitívak a mutatók, a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 1%-ot emelkedik, a párizsi CAC-on 0,5%-ot megy lefelé, a milánói Börze 0,5%-ot emelkedik, a madridi IBEX 6%-os pluszban. Elindult a kereskedés a tengeren túlon, a Dow Jones 4%-os pluszban, az S&P 500-as mutató 0,5%-ot megy fölfelé, a Nasdaq Composite pedig 8%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 317 forint 80 fillért, egy euróért 362 forint 70 fillért kérnek, egy svájci frankért 391 forint 60 fillért kell adni. Az olajárak tovább drágulnak, 2%-kal megy fel a Brent ára, 91 dolláron a jegyzés, és 2,3%-ot drágul a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj 85 dollár 20 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország délnyugati felén lesz sok felhő, arra felé előfordulhat egy-egy zivatar is, a legtöbb napsütés északkeleten várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Késő este 16 és 25 fok lesz, éjszaka 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Holnap napközben többnyire napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, helyenként megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában itt a Trend FM stúdiójában, a vendégem Nemes Péter galerista. A beszélgetésünk apropója pedig a Füred Art Week, ami július 24-én pénteken kezdődik, és 26-án vasárnap zárul, tehát most már mindjárt itt van, alig kell egy párat aludni. És hát arról fogunk most Péterrel beszélni, aki a Nemes Galériának a tulajdonos, a vezetője, hogy idén mivel fogtok készülni, nem ez az első alkalom, hogy jöttök, első, második, harmadik alkalom, hogy részt vesztek?
4: Szia Kata, én is köszönöm szépen a meghívást. Ez most már a harmadik alkalom, ugye ez a harmadik rendezvény a Balatonfüredi Kongresszusi Központ, ha jól mondom,
3: igen.
4: ez ugye az épület. És nagyjából az elmúlt évek tapasztalata alapján, ugyanazság, mint amit az elmúlt két évben, tehát ugye a mi galériánk az nagyjából 120 év magyar művészetével foglalkozik, tehát a 19. század legvégétől, mondjuk az 1990-es évek végéig forgalmazunk magyar festészetet és magyar szobrászatot, tehát ebből szokott általában nálunk egy válogatás lenni. Nagyjából azt tannunk is úgy néz ki, hogy három egyenlő részre van tulajdonképpen leosztva. Van egy klasszikus háború előtti válogatás, van egy háború utáni modernizmus, amelyben mind a figuratív, mind az absztrakt alkotók helyet kapnak, és van egy harmadik szekciónk, ahol pedig a általunk kezelt életművekből mutatunk be darabokat, illetve azok a kortárs alkotóknak a műveit tárjuk a közönség elé, amelyekkel a galérián foglalkozik, vagy akikkel kapcsolatban vagyunk a szerződésben.
3: Gondolom, amikor ez az esemény van, akkor egy picit könnyedebb témákkal készültök, nem? Vagy könnyedebb alkotásokkal. Ugye itt egy vásár családról beszélünk, van a Budapest Contemporary, ami szeptember közepén vége felé szokott lenni a Bálna rendezvényközpontban, aztán szokott lenni az Art & Antique Budapest, ami szintén a Bálnában látogatható, és akkor van ez a Füred Art Ferit a nyár közepén, hogy ilyenkor nyáron se kelljen művészet nélkül lennünk, és hát ilyenkor azért általában a galéristák egy picit ilyen könnyedebb, nyáriasabb, balatonosabb, vizesebb képekkel készülnek. Ti?
4: Szempont ez is, de hogyha szóba került a másik két kiállítás, akkor talán egy kicsit a relációkról beszélni. Hogy azt gondolom, hogy szakmai értelemben talán a legfontosabb és a legnagyobb seregszemle, ami tulajdonképpen a magyar vagy a hazai műkereskedelem szereplőit bemutatja, az ugye a tavaszi Art & Antique kiállítás. Tehát itt ez nekünk a vásár, ugye ezeket úgy hívják eredetileg, hogy kiállítás és vásár. Tehát itt nálunk a kiállítás jellege a sokkal fontosabb, mint a vásár jellege. Azt gondolom, hogy itt, mivel a hazai közgyűjtemények, múzeumok szereplői, tagjai is részt vesznek, a galériák egymásnak is meg szeretnék mutatni, hogy tulajdonképpen milyen anyagot forgalmaznak és mivel készülnek, és nem beszélve itt van szerintem a legnagyobb látogatottság. Tehát ez a legszakmaibb, hogyha szabad így fogalmazni. Az őszi bálnás rendezvény az már egy más típusú, ott ugye kimondottan csak háború utáni és kortárs alkotók műveivel lehet találkozni. Ennek ugye úgy nagy jelentősége van a tavaszihoz hasonlóan, és valóban a Füred Art Week az egy könnyedebb, de itt próbálunk, tehát a Füred Art Week-en ugye két év tapasztalata azt mondatja velem, hogy van sok olyan új érdeklődő, akik tulajdonképp lehet, hogy még nem vásároltak, vagy nem is tervezték műtárgyak vásárlását, vagy birtoklását. És itt ugye a nyári hangulatban ez is egy program, ez is egy lehetőség. Uh-huh. Sok olyan új emberrel találkoztunk már, akik például nálunk, vagy itt a Füredi kiállításon vásárolták meg az első darabjukat.
3: Műtárgyukat. És aztán később elkezdték leadogatni a galériát adott esetben?
4: Volt ilyen is, tehát uh-huh. volt ilyen is, tehát konkrétan volt, hogy két olyan ügyfelünk is volt, aki az első darabját nálunk vásárolta meg, és az egyikről azóta sem hallottam, de a másik viszont folyamatos látogatónk, nem csak nekünk, hanem a magyar műkereskedelem egyéb részvevőinek is. Tehát emiatt ez egy fontos dolog.
3: Ez egy klassz belépő pont itt.
4: Igen, és hogy ezáltal viszont sokkal nehezebb a válogatás. Tehát még a említett másik kettőnél van egy szempontrendszer, ami nagyon karakteres és határozott. Ennél az embernek egy szakmaiságot is hoznia kell, uh-huh. a galéria arcát is valamilyen szinten reprezentálni kell, tehát az, hogy mivel foglalkozunk, és milyen minőséggel foglalkozunk, de mellette szeretnék olyan képeket is bemutatni, amelyek esetleg egy ma még külsősnek, vagy kívülállónak, vagy nem éppen járatos embernek a figyelmét is felkeltik. Tehát ilyen szinten vannak könnyedebb képek, és most is készülünk direkt kimondottan olyan képekkel, amelyik vagy a nyárhoz, vagy a Balatonhoz, vagy a vitorlázáshoz kapcsolódóak, tehát amik már fél éve, vagy több mint fél éve erre a rendezvényre vannak figyeltéve, holott ezeket bármikor 24 óra alatt el lehetne adni, de pont amiatt, hogy ezek kapcsolódási pontok tudnak lenni, és hogy az új belépést tudják biztosítani esetleg újabb emberek számára.
3: Ez nagyon jó, egy két konkrétumot is hallhatunk tőled, hogy kik lesznek, milyen művészek?
4: Ha így a három szekciómra, vagy a három szekcióra, hogyha visszatérek, akkor a klasszikusban ugyanúgy azért a nagy kanonizált nagymestereket próbáljuk bemutatni, tehát lesz Vaszari Jánosnak egy nagyon szép csendélete, lesz egy Ferenczi Károly akt, de ugyanúgy a két világháború közötti modernizmus legjellemzőbb szereplői, Seiber Hugo, Schönberger Armand, vagy Kmeti Jánosnak egy-egy alkotása látható lesz a standunkon. A háború utáni időszakot szintén olyan ma már rangos és híres alkotók reprezentálják, mint például Bak Imre, vagy Konkoly Gyula, de akár kisebb életművekből is ilyenkor szoktunk és próbáltunk bemutatni. A háború utáni, illetve a kortárs válogatásban pedig például kiktől egy nagyon szép kiállítást csináltunk tavaly az üvegművészeink, a Lukácsi László és Lukácsi Boldizsár, apa és fia.
3: Ők is jönnek.
4: Egy-egy üvegtárgy. Ugye ezek elég időigényes és lassan elkészülő munkák, tehát hogy mindig abban bízunk, hogy a következő kiállítása lesz.
3: Készül valami.
4: És készül valami újdonság. De a Milosovszki Lászlótól kezdve a Mennyán Andráson át lesznek sokan. Csak így a egy nem teljes, de
3: van. Hát eléggé illusztris a névsor, mit nem mondjak. Az üvegtárgyak azok meg különösen ilyen Balaton hangulatok, különösen a főleg a Lukácsinak a nagyon izgalmas ilyen legyező formájú, meg kicsit ilyen hullám jellegű rétegelt üvegből készült alkotásai olyan nagyon kis hangulatosak, könnyedek.
4: Tavaly szerepeltettünk először a Lacitól munkát, tavaly előtt már volt a fia nálunk, akkor éppen nem állt rendelkezésre a Lászlótól kész alkotás, és tavaly előtt a Boldizsárt is eladtuk, és tavaly pedig a Lacit is eladtuk, pont a Füredi vásáron. Azt gondolom, hogy ezek kortól és helyszíntől függetlenül azért könnyen értékesíthető alkotások, nagy igény van rájuk, de hogy amiatt, mert nekik van egy elég erős nemzetközi jelenlétük is, tehát Londontól Amerikáig ugye vannak kinti galériák is, akik képviselik őket, mi a hazai partnereik vagyunk, ezért ugye korlátos számon állnak csak
3: mi tárgyak készen. Aha. A vásártól függetlenül van-e valami kiállítás, amivel mostanában készültök a Budapesti Galériában?
4: Három kiállítást szeretnék rendezni, de ezek majd az őszi meg a téli hónapokban. Így van. Majd csak az őszi meg a téli hónapokban fognak nálunk megnyílni. Itt még a sorrendiség az még sok mindennek a függvénye. Valamelyikhez szeretnénk kísérő kiadványt, egy katalógust is készíteni. Tehát ez most a következő egy-két hónapban kiderül, hogy melyik lesz az első és melyik lesz az utolsó. De lesz egy keramikus művésznek egy kiállítása nálunk.
3: Hogy hívják?
4: Őt még nem mondom el, titok. De majd, ha itt
3: Pedig a kerámia most egy annyira felfutó ága, nem? Nem a műtárgypiacon egyre népszerű.
4: Érdekes, hogy ugye annyira egy szűk fókuszom van. Tehát
3: festmények, igen.
4: Én ugye művészettörténészként is, az egyetemen is, utána pedig amióta az eszemet tudom, hogy annyira csak a festmények világában mozogtam.
3: De hát most kezdesz kitörni a Lukácsi, igen, kerámia.
4: Mert ezeket ugyanúgy, tehát olyan műtárgyként apostrofálom, és annyira különleges világnak tartom, hogy érdemes ugye beemelni őket a festmények szintjére, hogyha lehet így fogalmazni. Azért nálunk én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben is jellemző volt a festmények privátusa. Tehát, hogy azért ezekről írtak a legtöbbet, ezekről kerültek legelőször a köztudatba, ezeknek az árai döntöttek rekord után. Szóval, de mellette természetesen van nagyon sok olyan műtárgy, amely szerintem érdekes, és emellett meg szerintem fontos az, hogy az elmúlt években azért egy nagy ívet kapott a lakás belső építészet, az, hogy műtárgyakat, különböző korban és különböző médiumokból készült tárgyakat hogyan lehet együtt szerepeltetni. És hogy az embereknek egyre inkább fogékonysága van erre. Tehát amit külföldön már sok évtizeddel ezelőtt is láttam, hogy az egyiptomi szarkofágtól a 17. századi flamand csendéleten át a kortárs alkotásig egy térben hogyan tudnak megférni egymás mellett különböző kulturális jószágok. Ez most nálunk is egyre inkább divat lett, és trendi lett, és hogy ebben az ember ugye szeretné minél inkább kivenni a részt.
3: Hát egyébként ez egy nagyon szuper tendencia, mert azért jellemző volt szerintem a magyar interior kultúrára egyfajta ilyen beszűkültség, szegényesség, komolyan fantáziátlanság, és ez most annyira jó, hogy szerintem azáltal, hogy ott van az Instagram, meg egy csomó Pinterest, így mindenki tud lapozgatni és inspirálódni, most valahogy kezdenek az elmék egy kicsit felszabadulni és kinyílni.
4: Meg amiért, tehát olyan jó látni, hogy ugye van sok olyan gyűjtemény, van sok olyan otthon, ahol évtizedek óta megfordulok, és hogy hogyan alakulnak ez is a világgal együtt. Tehát, hogy az, hogy a kortárs dizájn bútorok mellett megtalálható egy-egy, nem tudom, 18. századi tabernákulum, vagy egy nagyon szép art deco stílusú bármilyen kis bútor kiegészítőként, és mellette a műtárgyak hogyan tudják ezt benépesíteni.
3: Igen.
4: Tehát én még gyerekkoromban, amikor a régi klasszikus gyűjteményekben jártam, ott ugye a földtől a plafonig tapétázva voltak a festmények, és minimum volt három bécsi barokk vagy Biedermeier vitrin, az egyikben voltak az ezüstök, a másikban voltak az üvegtárgyak és az elefántcsontfaragványok, a harmadikban pedig mondjuk a porcelánok. És ez ugye bármilyen lakásba mentem, általában ez a látvány fogadott. Valahol izgalmasabb, valahol kevésbé izgalmas ülőalkalmatosságokkal vagy egyéb bútorokkal, mert ez teljesen kicserélődő.
3: Igen. Hál' Istennek, ennek én nagyon örülök egyébként. Egyébként ez is érdekes, hogy most így arról beszélünk, hogy milyen jó, hogy vannak ezek a szép enteriőrök, amikben szép festmények kerülnek, de hogy itt mindig van egy ilyen kis polémia a műkereskedők, művészet szeretők, gyűjtők között, hogy van néha, vagy régebben tapasztalható volt egy ilyen lenézés ennek, hogyha mondjuk egy festményt valaki nem azért vásárol, mert magasztos gyűjtői szempontok vezérlik, hanem mondjuk azért vásárol, mert hogy szeretne valami nagyon szépre ránézni a falán, és szerintem ez olyan jó, hogy kezd így egyre jobban elfogadottá válni tulajdonképpen, még ezekben a szofisztikált körökben is tulajdonképpen.
4: Én azt gondolom, hogy ezek párhuzamos valóságok voltak, tehát, és ez a mai napig nem változott. Tehát ezt így a saját ügyfélkörömön keresztül látom, hogy vannak, akik nem tudom, mi az, hogy gyűjtő. Tehát ez még erre annyi definíció van, és annyiszor próbáltam megfogalmazni, de hogy azért ez szerintem sok szempontrendszer egymás mellettisége, és több optikán keresztül való látás. Tehát, hogy ez, hogy ma ki számít, vagy mi számít gyűjtőnek, ez szerintem ez egy nehéz dolog. De mondjuk az, hogy valamiféle előre eltervelt karakter mentén van egy olyan műtárgy együttes, amit folyamatosan bővít és vásárolni akar. De ott van mellette például, csak konkrét példákon, persze a nevek említése nélkül, van olyan ügyfelem, nagyon jó barátom, aki úgy hozott létre ma már egy nagyon komoly gyűjteményt, ő mindig csak a tetszés alapján vásárolt. Tehát ez nekem nagyon tetszik, hogy nagyjából lefedjük egymást, mert ő is tulajdonképpen több mint 100 év művészetét birtokolja a falain, de mindenből vagy művészettörténetileg nagyon jelentős darabokat birtokol, vagy olyan atipikus, ritka időszakból származó műveket, amelyek tényleg 10 évente egyszer bukkannak elő a piacon, vagy olyan, ami tulajdonképpen kohéziós, nem tudom, ilyen kapocsként összeköti ezeket a műveket, de olyan jó szemmel és olyan jó ízléssel válogatta ezeket össze, hogy egyszerűen, amikor a Bak Imre és a Gyarmati és a Csernus mellett ott van egy Ferenczi Károly kép, egyszerűen működik együtt. És hogy ezt ő megmerte lépni, és hogy megmerte.
3: És ő így született, hogy ez megvolt ez a képessége, vagy szépen lassan kialakított. Tehát nem kell ettől így félni, ha valaki így belép ebbe a témába, hogy rögtön így kell viszonyulni a művészethez, hanem ezt szépen fel lehet építeni, meg lehet tanulni.
4: Rengeteget foglalkozott, rengeteg tanácsot kért. Mi például volt olyan időszak, amikor mondjuk neki is ideje engedte, hogy napi szinten bejött hozzánk. Ha csak 10 percre, csak egy kávét ivott, körbenézzen, megnézzen, mi az újdonság, föltette kérdést, átküldött aukciós képeket, hogy erről meg erről mi a véleményem. Szóval, és utána folyamatosan olvasott, kiállításra járt, és bővítette azt a tudását, ami ma azt gondolom, hogy szakembereket meghazudtoló módon bír olyan információ halmazzal, amit ráadásul a saját nyelvére és a saját hasznára tud fordítani folyamatosan. És a másik pedig van olyan, és aki tényleg, amit előbb te említettél, hogy most költözött mondjuk egy lakásból egy házba, vagy egy házból egy lakásba, és hogy egyszerűen egy új interjút szeretne magának, és azért vásárol képeket. De hogy ezt az ember tulajdonképpen semmiféleképpen nem tudja az egyiket a másik fölé vagy alá helyezni, mert pont emiatt, hogy különböző szempontrendszerre jövünk erre a piacra.
3: De gondolom van olyan is, aki azért nem akar ennyi energiát belefetszölni a tanulásba, hanem mondjuk vagy rábízza magát, vagy más szakértőt igénybe vesz, nem, és akkor úgy választ.
4: Szerintem még azt sem mondom, hogy ritka, van ilyen, de folyamatosan eltűnnek, vagy átalakulnak. Tehát, hogy amikor ezt szerintem attól különleges a műtárgyűjtés, és azért más, mint mondjuk egyéb olyan lehetőségek, ahol az ember mondjuk amellett, hogy valami szépen szeretne együtt élni, és valamit szeretne birtokolni, és ez ráadásul még pénzbe is kerül, hogy itt valamilyen szinten egy gyűjtemény az a saját arcodat is, arcodnak egy lenyomata, szóval valamilyen szinten egy gyűjtő, vagy egy műveket, nem tudom, birtokul ember, ezen keresztül egy karaktert is megmutat magáról, az ő saját személyiségéről. És hogyha ebben más hoz döntéseket, nem pedig saját maga, akkor nem fogja sajátjának érezni, és ezek az emberek szoktak hamar távozni a piacról. Tehát én azért szeretem, amikor inkább sok energia, inkább sok idő befektetésével, de amikor az ember beszélteti a másikat, amikor a közös beszélgetések révén rájössz arra, vagy ő rájön arra, hogy tulajdonképpen ő mi az, amit szeretne, mi ezzel az egész a célja. Hol tud ebben valamilyen szinten kiteljesedni. Tehát ez szerintem fontos, és inkább ebbe az irányba, mint sem hamar megkötni egy üzletet és túl lenni rajta, mert ezek általában nem hosszú távú dolgok.
3: Itt nagyon belemerültünk a különböző gyűjtők, különböző vásárlói szokásaiba, vagy attitűdjébe az egész művészettel, műtárgypiaccal kapcsolatban, de félbevágtalak, mert hogy elkezdted mondani, hogy idén még 3 kiállítást terveztek, lesz egy titkos kerámia kiállítás, amit majd később árulsz el, hogy ki a művész, és még 2 kiállítás lesz idén. Nem tudod még pontosan, hogy milyen sorrendben, mi ez a 2?
4: Az egyik egy Bokor Miklós nevű általunk képviselt, illetve az életművének egy jelentős részét már nálunk 2-szer bemutatott alkotónak, most csak kimondottan a 70-es évekre és az akvarell vagy tempera képeire koncentráló kiállítás lesz, terveink szerint. A másik pedig Iványi Lászlónak lesz egy kamara kiállítása nálunk, Az Iványi László életmű is tulajdonképpen a galériánk gondozásában áll, vagy 1956-ban Párizsba emigrált magyar származású festő, aki már a festőiskolát kint a francia fővárosban végezte el, és most különben még július végéig, július 26-án zár, hogyha jól tudom, a Nemzeti Galériában van szintén kamarakiállítás az ő műveiből, illetve az 1958 és 1975 közötti időszakot megjelenítő alkotásaiból. Úgyhogy ha valakinek van ideje, van kedve, akkor még a Nemzeti Galériában ezeket tudja látni.
3: Utána pedig nálad a Nemes Galériában.
4: Már egy másik összeállításban, de már egy másik anyag lesz náluk látható.
3: Hát a műsoridőnk sajnos Péter lejárt. Nemes Péterrel, a Nemes Galéria tulajdonosával, vezetőjével beszélgettem. Köszönöm a beszélgetést, Péter.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Az apropója beszélgetésünknek a Balatonfüred, pontosabban Füred Art Week volt, amely július 24-től 26-áig vasárnapig tart, úgyhogy már alig kell egy párat aludnunk, ahogy a műsor elején is említettem, és már is itt van a vásár. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. A műsort vasárnap 15:35-kor ismételjük, a mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Now you're free to do it. You can kiss me if you like, but I hope you can handle me. Give me the room, give me the bar, give me everything you got. Clap your hands, move your feet. Now Goldie, bring the beat back. That feels better. Yeah, I like it how you push the button.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 16 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en. Véget kell vetni a Közel-Keleten a sem háború, sem béke állapotának, jelentette ki Irán legfelsőbb vezetője. Egyre rendszeresebb a kapcsolat a síta állam kormányzata és Hamenei között, aki február vége óta nem mutatkozott nyilvánosan. Bár a vezető egészségi állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudni, Teherán többször hangoztatta, hogy képes ellátni feladatait. Az iráni fegyveres erők már a virradóra drón- és rakétatámadást intéztek Bahreinben, Kuwaitban és Jordániában lévő amerikai támaszpontok ellen. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot mai ülésén. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,75%, a kamat folyosó felső széle, az egynapos hitel kamata 6,75%. A döntés megfelelt a várakozásoknak, ugyanakkor több elemző is további kamatvágásra számít augusztusban. Erről beszélt Virovácz Péter is, az ING vezető elemzője.
3: A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot. És hát azért nem volt meglepetés ez a döntés, mert ugye ez beleillik abba a mini kamatvágási ciklusba, amit Varga Mihály júniusban bejelentett. Még akkor sem volt kérdéses egyébként a mostani döntés, hogy a forint ugye azért gyengülgetett az elmúlt egy-két hétben, és hát a hozamkörzet is bizony feljebb került. Én azt gondolom, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, és vélhetően augusztusban a jegybank tudja folytatni a kamatvágási ciklust. Sőt, mi az ING Banknál további kamatvágásokra is számítunk az ősz folyamán.
2: 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT, miután áprilisban egyszerre vitték el 4 lottó főnyereményét. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága a Skandináv lottó, a 6-os lottó, az 5-ös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó játéktervektől történő eltérés miatt döntött így. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, de az online zárás során a szervező eltért a szigorú eljárásrendtől. Az STFH szerint az ellenőrzés és az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. A Nemzeti Lottó Társaság azt állítja, hogy ennek nincs köze az április közepén lezajlott sorsolásokhoz. Csendes Olivér a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezetőt kért fel, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Csendes Olivér a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett

0: mesterdiplomát, az Oxford Egyetemen pedig MBA-i képzést végzett el. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatója volt.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os pluszban 143.921 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd 710 millió forintot. A vezető papírok továbbra is vegyes képet mutatnak, a Richter még mindig mínuszban, már 1,2%-ot megy lefelé az árfolyama, 11.790 forintra. Az OTP 2,8%-ot rallizik fölfelé 46.000 forintra, a MOL papírok 2,3%-ot mennek föl 4.320 forintra, és a Magyar Telekom is pluszban 1,2%-kal 2.668 forinton. Nyugat-Európában is jobbára mínuszokat látunk, a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,1%-ot megy fölfele, a párizsi CAC-on enyhe 0,1%-os mínuszban, a milánói börze 0,5%, a madridi IBEX 0,4%-ot korrigál fölfelé. Nézzük, mi a helyzet a Wall Street-en, nos ott is pluszokat látni, a Dow Jones 0,5%-ot, az S&P 500-as mutató pedig 0,4%-ot emelkedik, a Nasdaq Composite 0,7%-kal erősödik. A bankközi deviza piacon ugyanez nem mondható el a forintról, ami most gyengébb teljesítmény mutat a dollárral szemben, egy amerikai dollárért 317 forint 30 fillért kell adni, és az euróval szemben is rontott a forint, egy euróért 362 forint 10 fillért kérnek, egy svájci frankért 391 forintot kell adni. Az olajárak tovább drágulnak, a Brent már 91 dollár 10 centen, a WTI jegyzésára pedig 85 dollár 10 cent.
1: Időjárás jelentés.
0: Az ország délnyugati felén lesz sok felhő, arrafelé előfordulhat egy-egy zivatar, és a legtöbb napsütés északkeleten várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Késő este 16 és 25 fok lesz, éjszaka 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Holnap napközben többnyire napos időre számíthatunk. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Jó rádiózást és szép napot kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Kedd van, hosszú műsorsáv, ma 6 óráig rádiózhatunk majd együtt. A műsor második felében turizmus, idegenforgalom, fókuszban a munkaerő, turizmus számít, egy összefoglaló beszélgetés a szektorról, fél 5 és 5 óra között építőipar, Markovics Béla, a MAPE ügyvezetője a vendég, most pedig néhány perc múlva sertés ágazati helyzetkép 2026 derekán, Gici Gergely, az AMC, az Agrár Marketing Centrum ügyvezetője lesz a beszélgetőtárs. Monitor délután egészen 6 óráig rádiózunk együtt.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Hát, ha nem tudnám, hogy súlyos a helyzet, nehéz a helyzet, akkor azzal kezdtem volna ezt a beszélgetést, de hát kezdjük talán mégis ezzel, hogy így a grill szezon kellős közepén, a nyár kellős közepén a sertéságazati helyzettel kell foglalkoznunk. Az Agrár Marketing Centrum ügyvezetője, Gici Gergely a telefonon a másik végén. Azt olvastam, és azt tudom is, hogy vannak biztató mutatók, és vannak negatív tényezők is, már ami a sertéságazat helyzetét mutatja, vagy vázolja fel. De egészen pontosan miért van nehéz helyzetben, rossz helyzetben, válsághelyzetben jelenleg a magyar sertéságazat?
2: Hát azt mondhatnám, hogy összetett és nehéz a sertéstartók szempontjából, mindenképpen nehéz. A felvásárlási árak, átadási árak, élő sertés felvásárlási árak továbbra is jóval az önköltségi szint alatt vannak. Ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon minden tenyésztő gyakorlatilag veszteséggel értékesíti a sertést. És hát itt ugye a gyökérokok azok szerteágazóak, hiszen van egy külpiaci probléma, és ugye az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi konfliktusra gondolok.
1: Elektromos autók kontra mangalica.
2: Elektromos autók kontra sertés, igen, többek között. Itt van az afrikai sertéspestis vírusa, ami ugye néhány héttel ezelőtt megjelent első ízben az a sertésállományban is Magyarországon, de szerencsére egy hatékony hatósági intézkedéssel ezt sikerült lokalizálni, és azóta új kitörés nincsen, és valószínűleg nem is lesz, tehát ez egy egyedi eset, de attól függetlenül a harmadik országok felé történő exportot ez tovább nehezíti, és hát van egy európai túltermelési válság, mindenképpen egy 5-10%-kal többet termel a kontinens, mint amennyit képes piacra tenni, tehát ez már középtávon is az európai összsertés létszám, sőt a koca létszám csökkenésével fog járni. Hát itt az a kérdés jelen pillanatban, hogy melyik ország termelői vagy tenyésztői bírják tovább, és hogy ki az, akinek ezt a csökkenést majd el kell szenvedni, és ki az, aki ebből ki tud maradni. Tehát a jelenlegi helyzet az egy túlélési verseny a tenyésztők szempontjából. Hát
1: nem tudom, meddig lehet túlélni, azt láttam a számokat, hogy a korábbi 750 forint per kiló helyett most 400 alá zuhant a felvásárlási ár. Hát így kell kitartani, úgy nagyjából ez a helyzet.
2: Hát 400 körül, és az önköltség pedig olyan 600-650 forint körül, attól függ, hogy ki milyen hatékonyan működik. Tehát egy masszív veszteséget jelent a termelőknek, úgyhogy ezért is gondolja úgy az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztérium, és itt nálunk az AMC-ben is így gondolkodunk, hogy szükség van arra, hogy ezt az ágazatot picit megtámogassuk a marketing és kommunikáció eszközeivel, és ezért is indult egy olyan kampány a fogyasztás, belföldi fogyasztás ösztönzésére, aminek az a célja, hogy itt a nyári szezonban egy picit minden honfitársunkat a szolidaritás felé ösztönözzük, és rávegyük arra, hogy tegyen fel a grillre, vagy tegyen a bográcsba minél több alkalommal magyar sertéshúst, és ezzel nem csak a magyar sertéstenyésztőket tudja megtámogatni, illetve az egész ágazatot, hanem a saját jól létét, szervezetét is, hiszen mindenki által ismert, hogy a sertéshúsban milyen kiváló alkotóelemek találhatók, amelyek táplálják a szervezetet.
1: Készültem a beszélgetés, és nézegettem a nagy áruházaknak a kínálatát, és hát nyilván most van ennek a szezonja. Legalább jó, hogy erről most beszélgetünk, nem tél közepén. Hogy, hát igen, és látom azt, hogy, igen, hogy árakban is azért ezt lekövetik a kereskedők, tehát szinte mindenhol azt láttam, hogy ez most akciós lehetőség, tehát a grill húsok, hazai
2: sertés. Igen, alapvetően igen, a grill szezon most láttam. Ennek egy jó pályát teremt, kedvező áron elérhetőek a sertéshús készítmények, jó idő is van hozzá, úgyhogy minden adott, hogy egy sikeres bélszezon zárjunk.
1: A külső válság tényezőkről beszélt már az imént. A pozitív eredményeket azért nem részleteztük, és én itt láttam megint csak az adatokat és a számokat. Itt azért nagyon sok minden történt az elmúlt években az ágazatban, hogy ne legyen túltermelés, hogy optimálisnak tűnjön az állomány. De azért itt nagyon sok minden változó volt az elmúlt időszakban.
2: Hát igen, hát ugye az export és az import is elég erős mértékben jelen van Magyarországon, azért ebbe különböző piaci beavatkozások, meg tényezők is közrejátszanak, hogy éppen mi az, ami folycsert és combol, például a behozatal az több száz százalékkal emelkedett, ugye itt az árestopnak köszönhetően, igen, vannak különböző olyan mozgások, ami a szokásostól eltérő, találunk ebbe pozitív, negatív tendenciát is, de a lényeg az mégiscsak az, hogy Európa túltermel, és azon kell dolgoznunk, hogy a magyar termelők ilyen helyzetében a lehető legkevesebb kárt szenvedjék el.
1: Mi ad okot, vagy mi adhat okot a bizakodásra? Azt láttam, hogy a közös agrárpolitika 29-ig mintegy 2900 milliárd forintot bocsát rendelkezésre vidékfejlesztési célokra, tehát nyilván itt a sertéstartók abban bízhatnak, hogy ebből az összegből egy rész, jó rész nekik is juthat. És milyen célokra juthat?
2: Hát igen, többek között ezért is fájó a helyzet, mert az egy jelentős forrás a rendelkezésre fejlesztésekre, és ezek a fejlesztések a magyar vidéken már zajlanak is. Ezek hatékonyságnövelő energetikai beruházások, állatjólétet támogató, kapacitásbővítő beruházások, és hát a jelenlegi helyzet az azt is jelentheti, hogy ezeknek a beruházásoknak a megvalósulása veszélybe kerülhet, hiszen az önrész finanszírozás kerülhet a veszélybe pont azáltal, hogy a sertéstartók, illetve ezeknek a vállalkozásoknak a likviditása ugye csökken és romlik, és ezeknek a említett beruházásoknak az önerejét ez azért veszélyezteti. Úgyhogy, de attól függetlenül, hogyha sikerül ezt a nagyjából 3 milliós sertés létszámot megtartani az országban, sikerül azokat a beruházásokat eszközölni a közepesebb, illetve nagyobb feldolgozóknál, illetve sertéstartóknál, amik folyamatban vannak, azt gondolom, hogy néhány év múlva azért egy jóval hatékonyabban termelő és piacképesebb ágazattal lesz majd dolgunk.
1: Akkor, hogyha a belföldi piac így marad, ugye? Tehát a belföldi piac felszívja ezt az állományt, ez kulcskérdés.
2: Igen, abszolút, mert a belföldi piac az mindig is az a sertéstartóknak a legfontosabb bázisa volt, és az is marad. Ha megnézzük az önellátási szintet a sertéságazatban, akkor az közel 100%, tehát elmondhatjuk, hogy amit megtermelünk, azt el is fogyasztjuk, illetve hogy amire fogyasztó igény van, azt képesek is vagyunk megtermelni, de mindemellett jelentős import és export is jelen van a termékpályán, de ez egy ilyen nyitott gazdaság, mert az Európai Unióban ez természetes, de az önellátásunk gyakorlatilag biztosított, és ehhez viszont szükségünk van erre a 2,8-2,9 millió sertésre, ami Magyarországon jelenleg is megtalálható.
1: Igen, meg szükség van a tudatos fogyasztókra, ugye, akik nem csak a pénztárcájukat nézik, meg az ártáblát nézik, hanem azt is, hogy kisebb környezeti terhelés, nyomon követhető, biztonságos hazai termelők életlehetőségét biztosítom azzal, hogy ha hazait választok.
2: Így van, a fogyasztók tudatosságának a növelése az régóta az Agrár Marketing Centrum tevékenységének, kommunikációs tevékenységének a fókuszában áll. Ezt sok oldalról megközelíthetjük, jelen pillanatban a hazai élelmiszer, illetve a hazai sertéshús vásárlása az, ami a legfontosabb ismérve a tudatos fogyasztása.
1: Hát arról nem beszélve, hogyha a hazai termelés bajba kerül, akkor előbb-utóbb a termelés visszaesik, és akkor előbb-utóbb jön az import, és az árak egészen biztosan emelkednek.
2: Hát igen, ezért mondom, hogy ez egy túlélési verseny, tehát aki most meg tudja tartani a termelését, nem véletlen, hogy mindenki a végsőkig próbál kitartani és húzni ezt a helyzetet, mert utána az egy tovább bűröző hatással is számolhat, aki kénytelen bezárni és kénytelen kocsalétszámot csökkenteni, nem biztos, hogy rövid középtávon azt vissza lehet építeni.
1: Sertéságazati helyzet 2026 derekán, fogyasztás ösztönző grill kampány, ugye? Agrármarketing Centrum és a minisztérium közösen szervezi.
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm Gici Gergelynek, köszönöm szépen, szép napot!
2: Én nagyon köszönöm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délután 5:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tűz volt a Seattle akkumulátorgyár debreceni telephelyén, az esemény az ott tárolt építési anyagok környezetében történt. Közleményben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a cég kihelyezett tűzoltó egysége eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette, az anyagi kár mértéke pedig nem jelentős. Egy orosz hadihajó éles lövészetes katonai gyakorlatot hajtott végre körülbelül 74 kilométerre az Egyesült Királyság partjaitól, erről ír a Sky News. A gyakorlatot tegnap nemzetközi vizeken hajtották végre, 30 percig tartott. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy a királyi haditengerészet végig figyelemmel kísérte a hadgyakorlatot, és szorosan követi a hajó tevékenységét. Mint kiderült, az orosz hajó előzetesen tájékoztatta a királyi haditengerészetet arról, hogy lövészeti gyakorlatot szándékozik végrehajtani, és arra kérte őket, tartsanak biztonságos távolságot. Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tiszapárt frakciójának, amely a héten többször is összeül majd egyeztetésre, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben. Bújdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban kell egyeztetniük. Majd jelezte, hogy sajnálják, hogy Polgár Judit sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntését. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnöke elmondta, hogy a párt sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged. Holnap pedig bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, akivel ezután közös sajtótájékoztatót is tart. Csendes Olivér a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője, ezt jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezetőt kért fel, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Csendes Olivér a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiplomát, az Oxfordi Egyetemen pedig MBA-i képzést végzett el. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatója volt.
0: Tőzsde hírek.
2: Fél órával tőzsde zárás előtt a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX majd 2%-ot emelkedik 144.331 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd 300 millió forintot. A vezető papírok jól teljesítenek, a MOL 2,2%-ot megy fölfelé 4.318 forintra. Az OTP már 3,2%-ot rallizik 46.190 forintra. A Magyar Telekom pedig tartja magát és 1,3%-ot erősödik 2.670 forintra. A Richter papírok árfolyama viszont 8%-os mínuszban 11.840 forinton. Nyugat-Európában is jobbára pozitívak a mutatók, a főbb tőzsdeindexeknél egyedül a párizsi CAC-on az, ami enyhe 1%-os mínuszban. A londoni FTSE 4%, a frankfurti börze 2%-ot emelkedik, a milánói mutató 0,5%-ot, a madridi IBEX pedig 6%-ot megy fölfelé. A tengeren túlon is jó a hangulat, a Dow Jones indexe 6%-ot erősödik, az S&P 500-as mutató 7%-kal a pozitív tartományban, a Nasdaq kompozit pedig 1,1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 317 forint 50 fillért, egy euróért 362 forint 20 fillért kérnek, egy svájci frankért 391 forintot kell adni. Egy lengyel zlotyért 83 forint 60 fillért kérnek. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1407. Az olajárak tovább emelkednek 2,3%-kal, a Brent jegyzésára 91 dollár 30 centen, az észak-amerikai könnyű olaj a VTI 85 dolláron hordonként.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország délnyugati felén lesz sok felhő, arrafelé előfordulhat egy-egy zivatar is, a legtöbb napsütés északkeleten várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Késő este 16 és 25 fok lesz, éjszaka 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Holnap napközben többnyire napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője a telefonnal másik végén. Jó napot kívánok, tiszteletem!
2: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát túl vagyunk a VB-n, de most nem futballról fogunk beszélgetni, de láttam egy hasonlatot, amit mondtál, arról, hogy most már 11 játékossal játszik az építőipar, ugye? Hogy van ez?
2: Igen, igen. 11-et szeretnénk játszani, inkább azt úgy mondom, ugyanis nagyon hiányoznak az építőiparból azok a nagyobb beruházások, amik korábban voltak. Ezek most hiányoznak, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb azért lesznek is. Ezért is írtuk azt, hogy 11 játékossal szeretnénk játszani. Előtte 10 játékossal játszottunk, most reméljük, hogy jön a 11-edik is.
1: Milyen állapotban van az építőipar? Azt hiszem, 2 vagy 3 hónapja beszélgettünk, akkor már lehetett nagyjából tudni a MAPEI első féléves eredményét, ami jó, és akkor már beszélgettünk arról, hogy az építőipar ebből a csipke rózsika álmából ugye ébredezni kezdhet, hogyha jó lesz a lapjárás, és minden úgy lesz, ahogy azt gondoljátok, vagy gondolják sokan.
2: Ugye nekünk a fél évünk nagyon jól sikerült, ez ugye adatokból is látszik, és sajnos azt kell mondjam, hogy a csipke rózsika ma még nem múlt el, illetve nagyon lassan ébredezik, ugyanis ez elmúlt néhány hónapban azt látjuk, hogy az építőipar egy bizonyos szegmense, tehát nem a teljes építőipar, egy bizonyos szegmense az egy kicsit lelassult. Talán olvasták a hallgatók is, vagy látták, a hallgatók is hallották, hogy az ingatlanok értékesítése, a lakások értékesítése az visszaesett, az újak és a használt lakás is, és ez okoz némi gondot egy a ingatlan beruházóknál, akik most építik a lakásokat náluk, illetve hát azok a nagyobb munkák, azok még nem akartak elindulni, ez is hiányzik. A mi szegmens viszont látjuk, hogy megy, működik, abból látjuk, hogy a kisebb és a jó vállalkozóknak és a jó szakembereknek van munkájuk, az a lakossági felújítások, a családi házépítések is egész jól mennek, illetve hát a egyes céges beruházások is elindultak és mennek, de ez az építőpart sajnos nem tudja annyira megtámogatni, amennyire szükség lenne rá.
1: Idézitek a KS adatokat is, a május adatok alapján még nem látszik fordulat az építőiparban. A termelés volumene éves összevetésben 10,7 az előző hónaphoz képest pedig 6,5%-kal csökkent. A MAPEI szakértői szerint viszont ennél azért jobb a helyzet, ugye?
2: Ezért is mondtam, igen, abban néhány szegmentben jobb a helyzet. Igen. Azzal, hogy volt egy váltás ezzel, most lelassultak az építési engedélyek kiadása, lelassultak az építkezések folytatása, ugye a finanszírozás. Elég sok olyan dolog történt, ami nem viszi előre az építőipart. Nagy szükség lenne arra, hogy a kormány mindenképpen beavatkozzon és valamiféle olyan rendelkezéseket hozzon, amelyek az építőiparnak biztosítják legalább azt a munkamennyiséget, ami ahhoz szükséges, hogy túl tudjon élni viszonylag, ha nem is magas szinten, de valamilyen szinten. Még egyszer mondom, hogy a kisebb munkák is a szakemberek, a jó szakemberek, a kisebbek, ők viszont dolgoznak, ők termelnek. Annyi van, hogy bármelyik vállalkozónak is, én azt tudom mondani, nagyon sokat kell kommunikálnia ahhoz, hogy megtalálják őt azok az emberek, azok a cégek, mert vannak céges beruházások, akik beruházni akarnak, fejleszteni akarnak, muszáj most kommunikálni, most nem lehet ezzel most leállni.
1: Milyen állami beavatkozásra gondoltál?
2: Nagyon egyszerű, én azt gondolom, hogy ugyan átfelehajtó hatása volt az Otthonstart programnak, viszont valamiféle olyan támogatott hitelprogramot mindenképpen kellene, hogy az kormány kidolgozzon, amely támogatás hatására a lakásokat meg tudják venni az emberek. Ez az egyik. A másik mindenféleképpen ugye nagyon nagy szükség van az energetikai felújításokra, akár cégeknél, akár magánlakásoknál, házaknál, és ennek is valamilyen úton egy támogatási rendszerét ki kell dolgozni. Ugye volt az EKR rendszer, azt is át kéne dolgozni szerintem, de valamiféle támogatási rendszert azt ki kéne találni, ami nagyon jól működött ugye 4 évvel ezelőtt, az a 3+3-as felújítási támogatás, az nagyon jól működött, és hát ugye most ha jönnek az EU-s pénzek, bízunk benne, hogy az EU-s pénzek egy részét azt építőipari beruházásokra szánta a kormány, és úgyis adta le az EU felé a jelzést, hogy ezekre a projektekre akarja szállni. Még egy dolog, nem is támogatásra gondolok, hanem van az emberekben egyfajta bizonytalanság a jövőt, illetően nem valamiért visszajött, és ezt a bizonytalanságot kellene olyan nyilatkozatok, vagy olyan irányjal eloszlatni, hogy nyugodtan beruházhatnak a lakosok, nyugodtan újíthatnak fel, mert a jövőjük itt biztosítva van.
1: Hát az uniós pénzekért azért sokan sorbálnak. Na csak hogy azért, hogy hát a vasúttól kezdve sorolhatnám nagyon sok szektor. De világos, egyrészt az uniós források hozhatják el a fordulatot, mondjátok, másfelől meg azt is olvasom, minden nyilatkozatban benne van, meg hát ezt józan paraszt észre is lehet tudni, hogy ez a mostani geopolitikai helyzet, ez komoly kockázatokat rejt magában. Tehát itt ez a húzd meg, erezd meg, tehát érthető, hogyha egyébként a magyar vállalkozás, vagy a magyar magánember, az óvatos. Ez látszik egyébként bármin, a szállodai költéssel, nagyon sok mindennel, nagyon sokféle szektorból lehet azt hallani, hogy egy ilyen óvatos visszafogottság jellemzi a saját büdzsénket is, már az állampolgári büdzséket is.
2: Igen, teljesen így van, és pont ezért kell, tehát mivel a geopolitika helyzet ennyire, hát, ahogy mondjam, finoman szólva is kockázatos, illetve nem előre látható, inkább úgy onnan, hiszen látjuk, hogy egyszer ez, egyszer az van, tehát össze-vissza nyilatkozottak a politikusok, és bármiféle felelőtte nyilatkozat azonnal ront a helyzetem, vagy javít, attól függ a felelős nyilatkozat. Egy biztos, hogy muszáj valamit csinálni itt a mostani kormánynak, és ők akarnak is ebben, ezt is tudom, hiszen ők, ahogy átvették a hatalmat, azt is azt nyilatkozták, hogy ők mindenképpen a gazdaság fejlesztésen dolgoznak. És mi is azt csináljuk egyébként, mi pedig azt csináljuk, hogy segítünk a kereskedőinek és a kivitelezőinek abban, hogy ők jobban is képzésekkel, fejlesztésekkel, nem csak szakmai képzésekkel, hanem ugye a szakember közösségen belül, az építőipari szakember közösségen belül olyan képzésekkel, amelyekkel a cégüket hatékonyabban tudják vezetni. Mert ma ilyen helyzetben, ugye, ahogy a lakosság, ahogy mondtad, a lakosság is igyekszik egy kicsit úgy hatékonyabban gazdálkodni a vagyonával, a pénzekkel. Ugye egy cégnek is az a dolga, akár magánvállalkozó, akár KST, akár bármiféle cég, hogy hatékonyabban kell termelni, és a hatékonyságot kell jelenleg megemelnie. Nem tudja másképp, csak úgy, hogyha képzi a munkatársait, odafigyel arra, hogy minden szabályt betartsanak lehetőleg, és hogy jól termeljenek. Ezekkel tudják hatékonyságot növelni, és ezzel tudnak költséget csökkenteni, és így kevesebb bevételből is úgymond jól meg tudnak élni. Ez talán az egyetlen olyan dolog, amit most tudunk tenni, meg menni a munkák után. Én azt gondolom egyébként, hogy az idei év az valószínű szeptember-október lesz egy kis változás, hiszen akkor ugye talán a kormány elkezd most már szabályozásokkal úgymond ösztönözni piacokat, nem csak építőipart, a teljes gazdaságot, és nagyon bízom benne, hogy 2027-től pedig lényegesen jobb lesz a helyzet minden területen.
1: Két dolog még, ami eszembe jut, hogy egyrészt szépen elindultak megint fölfelé az üzemanyagárak, ki tudja, hol áll meg, mi lesz ott a szorosban, és ez mikor és hogyan ér el hozzánk. Tehát, hogy alapanyagárak azok változhatnak ennek megfelelően, ezt a trendet követik. A másik pedig az, hogy van-e alapanyag, megfelelő mennyiségű alapanyag ebben a szűkített keresletben, ahogy fogalmaztál.
2: Igen, mert ugye két kérdés, az egyik az, hogy változhatnak-e az árak, illetve van-e építési termék. A másikra válaszolnék, nem látok semmilyen területen hiányt most, és nem is képzelem el, nem is gondolom, hogy lesz hiány. A gyárak termelnek, kapacitásuk megvan, az építőipari vállalkozások, kivitelezőknek kapacitása megvan, tehát ahhoz, hogy építkezések vagy építések, épületek megvalósuljanak, annak semmi akadály nincsen. Az árak az egy másik kérdés. Azok a termékek, amelyek nagyon közvetlenül kötődnek az olajhoz, tehát értem ez alatt a polisztirol szigeteléseket, a bitumenes vízszigetelemezeket, a bitumenes kent termékeket, azok a termékeknek az árára nagyon erős hatása van az olaj mozgása. Én most nem látok még emelkedést, de azt láttam, hogy például a polisztirolnál, amikor lement az olajára, valamelyest mérséklődött a polisztirol hőszigetelőapok ára, valószínűleg ott követni fogja ennek a változásnak, olajárváltozásnak a irányát az alapanyag is, de a többsége az alapanyagoknak talán hiszem nem fog változni, ha csak nem lesz olyan drasztikus olyan történés, amit okozott még a orosz-ukrán háború, ugye a gáz áremelkedés, mert ugye ezek befolyások, az energia befolyásolja nagyon a gyártóknak a költségeit. De én nem gondolom, hogy 2020-ban valamilyen nagy komoly áremelést tesz, 1-2% talán, azok a termékek kivételek, amely termékek nagy előállításra kötődik az olajhoz.
1: Oké, tehát akkor legyen pozitív a beszélgetés vége, hogy az uniós források, ők a 11. játékos, ezen a VP selejtezőn vagy döntőn, ez az a tényező, hogy 26 év második felében megfordíthatja az építőipar trendjét, ugye? Ha jól értem.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy ha még 26 második felében nem is fordít, de legalább lesz egy, tehát ennek lehet egy nagyon pozitív hatása az emberek fejében. Tehát az, hogy beérkezik pénz, vagy legalábbis a nagyon nagy ígéret ugye meg lesz, mert most az megvan, de ugye még nem látjuk a pénzt. Beérkeznek a pénzek, vagy elindulnak a pénzek, az embereknek a bizonytalansága, a cégek bizonytalansága, a fejlesztők, a beruházók bizonytalansága megváltozik, és ami nagyon fontos, hogy olyan irányt kell, hogy vegyen az egész társadalom, hogy a különböző jól átgondolt beruházásokat ne támadja, hanem támogassa. Ez is nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy a következő időszak, ha nem is lesz még kirobbanó, de legalább meg fog állni ez a enyhe csökkenés, és 27-ben pedig, 27 év elejétől kezdve, egy telegig a másik fél évtől kezdve pedig már nagyon komoly érezhető pozitív változás lesz az iparban is és a gazdaságban is.
1: Legyen így, Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője volt a beszélgetőtársam. Köszönöm szépen, szép napot neked.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallod.

0: Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból. A Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön-Fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délután 5 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tűz volt a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Az esemény az ott tárolt építési anyagok környezetében történt. Közleményben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a cég kihelyezett tűzoltó egysége eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és házakat nem veszélyeztette, az anyagi kár mértéke pedig nem jelentős. Rendkívül jó üzletet kötött az OTP azzal, hogy megvette a Baltikum harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatóját, a Luminort a Blackstone-tól és a norvég DNB Banktól, méghozzá bank könyv szerinti értékénél olcsóbban. A tranzakcióval az OTP történetének legnagyobb felvásárlását hajtja végre. A hazai tőzsde kedvezően reagált a tranzakció hírére, emelkedett az OTP részvényárfolyama, a befektetők pedig már régóta vártak a banktól egy nagyobb értékű akvizíciót. Bukta Gábort, a Concord ZRT elemzési üzletág vezetőjét hallják.
3: Az is elképzelhető, hogy ilyen 1,4 milliárd euró körüli szinten kell mindössze megvásárolnia majd az OTP-nek a Luminort, ami elképesztően jó dealnek tekinthető jelenleg. Mert ugye azt látom, hogy az OTP a menedzsment tudása miatt ezen a profitabilitási mutatón jelentősen tud javítani, majd vagy javíthat a következő években, miután átveszik, talán leghamarabb 2027 végén vagy 2028 elején, és ez pedig egy nagy felértékelődési potenciált jelenthet majd a bank számára.
2: Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revolut magyarországi számláin. Erről az érinteteket e-mailben értesíti a bank. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már 3 éve arra figyelmeztette az ügyfeleket, hogy nem érdemes az adótartozásukat a Revoluton rejtegetni, mert az ott tartott számlákat is inkasszózni tudják. Akkor erre voltak is példák. A magyar NAV kérésére a litván állami adófelügyelet zárolt néha összegeket a magyar államnak tartozó emberektől. Azóta viszont a Revolut elkezdte átrakni a magyar felhasználóit a litván fiúktelepről a magyarra, amellyel a számlák könnyebben hozzáférhetőek lettek a bírósági végrehajtóknak. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot mai ülésén. A monetáris tanács az inflációs folyamatok kedvező alakulása és az alacsony kockázati felárak miatt döntött kamatvágásról. Varga Mihály jegybank elnököt hallják.
4: Monetáris tanács úgy ítélte meg, hogy az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak. Eközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára szintén fennmaradt. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. A kedvező folyamatok fennmaradása esetén a monetáris tanács az alapkamat további csökkentésére állt lehetőséget a nyár folyamán, miközben pozitív reálkamatot tart fenn.
2: Egy orosz hadihajó éles lövészetes katonai gyakorlatot hajtott végre, körülbelül 74 kilométerre az Egyesült Királyság partjaitól. Erről ír a Sky News. A gyakorlatot tegnap nemzetközi vizeken hajtották végre, 30 percig tartott. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy a királyi haditengerészet végig figyelemmel kísérte a gyakorlatot, és szorosan követi a hajó tevékenységét. Véget kell vetni a közel-keleten a sem

0: háború sem béke állapotának, ezt jelentette ki Irán legfelsőbb vezetője. Egyre rendszeresebb a kapcsolat a síta állam kormányzata és Hamenei között, aki február vége óta nem mutatkozott nyilvánosan. Bár a vezető egészségi állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudni, Teherán többször hangoztatta, hogy képes ellátni feladatait. Az iráni fegyveres erők már a viradóra drón és rakétatámadást intéztek Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában lévő amerikai támaszpontok ellen. Letaszíthatatlan a hazai fagylalt fogyasztás dobogójáról a vanília, a csokoládé és az eper. Mostanság a dubai csokoládé sorakozott fel mögéjük negyedikként. Az árak idén már nem nőnek tovább, elérték a plafont. A fővárosban és a Balatonnál 800-900 forint egy gombóc ára. Ugyanakkor nem mindig járunk jobban a nagy adag olcsó fagyival. Szentgyörgyi Szabolcsot, a Manna Ice Marketing igazgatóját hallják.
1: A valóságban a fagylalt ára az nagyon sok tényezőből adódik össze. Igen, az alapanyag, a rezsiköltség, a munkabér, a neta, még a jó minőségű fagylaltoknál is, ugye hát ezeknek azért magas zsírtartalma van, magas cukortartalma, és ez nem olyan, mint egy szörp, ami ugye ott lehet, nem azt mondom, hogy bármennyi, de egy viszonylag magasabb tartalom. Azért ezek az adók nyilván sújtják ezt az ipart. Ennek ellenére eléggé fontos dolog, hogy Magyarországon a teljes fagylalt és jégkrém fogyasztás az ilyen 3-4 liter körül van éves szinten, ami mondjuk így Európában nem túl magas, sőt kiemelkedően alacsony, annak ellenére, hogy itthon is azért a jó minőségű fagylalt iránt nő a kereslet. Azoknak a kicsi fagyizóknak, akik szezonálisan vannak nyitva, tehát nem egy egész évben itt cukrázdák, nekik lényegesebben jobb egy külső gyártótól megvásárolni ezeket a termékeket.
0: Csendes Olivér a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője, ezt jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezetőt kért fel, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Csendes Olivér a Vécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiplomát, az Oxfordi Egyetemen pedig MBA képzést végzett el. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatója volt. Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tiszapárt frakciójának, amely a héten többször is összeül majd egyeztetésre, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben. Bújdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban kell egyeztetniük. Majd jelezte, hogy sajnálják, hogy Polgár Judit Csakozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntését. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnöke elmondta, hogy a párt sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged. Holnap pedig bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, akivel ezután közös sajtótájékoztatót is tart. Adományokat gyűjtenek a mecsekben álló, védett műemléknek számító Máré vár helyreállítására, miután nemrég ismeretlen bulizók a vár falából kibontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet. A várat a rongálás miatt jelenleg nem lehet látogatni. Az üzemeltető magyaregregyi önkormányzat szakértők bevonásával méri fel a károk mértékét, de annyi már most látszik, hogy a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége elérheti a 2 millió forintos költséget is. Ha a sérült falszakasz megtámasztása elkészül, a becslések szerint 1-1,5 hét alatt, a vár újra fogadhatja a kirándulókat, a teljes helyreállítás várhatóan csak később történik meg.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,6%-os pluszban 143.949 ponton zárt. A részvénypiac forgalma több mint 31 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 2,5%-os pluszban 4.328 forinton, az OTP 3%-os pluszban 46.100 forinton zárt. A Magyar Telekom árfolyama 1%-ot emelkedett 2664 forintra, míg a Richter mínuszban zárta a kereskedést 1,3%-kal 11.780 forinton. A 4IG 3%-os mínuszban, az Akkó 4, az Alteo 2,8%-os mínuszban zárt. Az autó Wallis 1,7%-os mínuszban zárta a kereskedést, a Duna House részvényei 2,5%-os emelkedésben. A Master Plast 3,6%-os mínuszban zárt, az MBH Jelzálog Bank pedig stagnált. Az Opusnál egy enyhe 4,1%-os mínuszt látunk, a Rába pedig 2,2%-os mínuszban zárta a mai kereskedést. Érdemes még megemlíteni a Waberst, ami 2,1%-os mínusszal zárt, a Cvak pedig majd 3%-os mínuszban. Nyugat-Európában is hamarosan zárnak a tőzsdék. A londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 0,5%-os emelkedésben, a párizsi CAC-on stagnál, a milánói börze 7/10, a madridi parkett 0,8%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 361 forint 90 fillért, 1 amerikai dollárért 317 forint 30 fillért, 1 svájci frankért 390 forint 50 fillért kell adni. Az olajárak vagy pár centtel most többe kerülnek, a Brent típusú olajár 91 dollár 60 cent, az észak-amerikai könnyolaj a VT 85 dollár 60 centen hordonként. Másfél százalékot emelkedik az aranyára, egy uncia aranyért 4070 dollárt kérnek a világpiacon.
2: Időjárás jelentés.
0: Az ország délnyugati felén lesz sok felhő, arrafelé előfordulhat egy-egy zivatar is, a legtöbb napsütés északkeleten várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, a szél megélénkül helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
2: Sporthírek a 94.2.
0: A harmadik helyen kiemelt Udvardi Panna bejutott a nyolcaddöntőbe a hamburgi salakpályás női tenisztornán, így két magyar szerepelhet majd a 16 között. A világranglistán 71. magyar játékos jól kezdte a selejtezőből főtáblára jutott orosz Jelena Prigyenkina elleni keddi meccsét. Habár a végén 4 mérkőzés labdát elpuskázott, az 5-et azonban már kihasználta, így 6-4-6-2 arányban legyőzte ellenfelét és készülhet a folytatásra. A dél-amerikai szövetség elnöke támogatja az újabb létszámemelést a labdarúgó VB-n, erről írt közösségi oldalán. A tervek szerint a következő VB elején az 1930-as centenárium emlékére az első tornán házigazda Uruguayban, valamint Argentinában és Paraguayban is rendeznének egy-egy találkozót, majd a teljes mezőny már Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban játszana tovább. A FIFA elnöke egy hete beszélt arról, hogy a most 48-ra emelt létszámot 64-esre lehetne bővíteni, és a három dél-amerikai ország nem csupán egy-egy mérkőzésnek, hanem a házigazdák részvételével egy-egy csoport küzdelmeinek adhatna otthont. Ebben az esetben plusz egy csoport 6 mérkőzése terhelné meg a másik három rendező országot.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Aktuális témával vendéglátás, turizmus, szezon, munkaerő. Szakértők szerint a vendéglátás alapjaiban írta újra a saját szabályt az elmúlt 2 évtizedben, ami korábban a mindenki pótolható szemlélet uralkodott, ma már két kézzel kapkodnak a megfelelő kolléga után, miközben a gazdasági nyomás sem csökkent. De hogyan lehet ebben a megváltozott környezetben egyensúlyt teremteni a tapasztalat és a fiatal generáció vagy generációk között? Miként motiváljuk, tartsuk meg és neveljük fel az utánpótlást úgy, hogy közben mi magunk is formálódjunk. A Tourism Summit híd a generációk között kerekasztal a beszélgetésen. A résztvevők arra a kérdésre keresték a választ, hogy hogyan tud együtt dolgozni a fiatal és a tapasztalt generáció, akár vezető, akár munkavállaló, és mit hozott magával a világjárvány a munkakultúrában. Semsei Rudolf, a Vakvarjú étterme és a Dobai cukrászdák alapítója, valamint Sári Tibor, a Félix Kitchen Bar étterem igazgatója saját példáikon keresztül adtak helyzetjelentést. A Check and Talk beszélgetés moderátora Csorba Miklós.
0: Monitor délután.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Check-in appon. A turizmus jövőjét kutatjuk, illetve azokat a jelenségeket, amik a hazai vonatkozásban meghatározhatják a turizmus jövőjét. A Híd a generációk között címet viseli a következő beszélgetésünk, ahol megpróbálunk a végére járni, hogy mit tanulhatnak és hogyan egymástól a fiatal és a rutinos szakemberek. Ebben kérem segítségét Semsei Rudolfnak, a Vakvarjú éttermek és a Dobai cukrászdák képviseletében, és Sári Tibor segítségét is a színpadon, aki a Félix Kitchen & Bar étterem igazgatója. Ugye ezt is mondtam, hogy a híd a generációk között nagyon-nagyon patetikus. Létezik híd egyáltalán? És hogyha létezik, akkor hogyan néz ki így a vendéglátás és gasztronómia területén? Tehát ti mit láttok, hogy egyáltalán ez a téma, ez a gyakorlatban milyen relevanciával bír? Mondjuk... Kezdjük veled, Rudi.
3: Ez a híd, ez szükséges. Tehát, hogy azért látjuk, hogy sok szempontból egyrészt izgalmas volt, amikor néhány éve azon gondolkoztam, hogy egyébként kik a Vakvarjú vendégei. És rá kellett jönnöm, hogy kevés fiatal van. Tehát amikor szoktam ilyen pályaorientációs beszélgetést tartani, vagy az egyetemen óraadóként dolgozom, akkor megkérdezem, hányan voltak már Vakvarjúban, és sokan felemelik a kezüket, de többen nem emelik fel. És ilyenkor mindig boldog vagyok, mert akkor még hányan tudnak hozzám jönni. Tehát, hogy akkor nagy a merítkezés. De hogy a fiatalok jönni fognak-e, az egy külön izgalmas kérdés, és nekünk ezeket a hidakat építeni kell, tehát, hogy például eszünkbe se jutott előtte mondjuk, hogy TikTok videókkal foglalkozunk, és most egy éve elkezdtünk ezzel. Gondoltuk, hogy majd akkor a hidat elkezdjük építeni, és rá kellett jönni, hogy egyébként nem a fiatalok nézik sokszor a TikTokot, hanem belünk egykorúak, és hogy ez egy, és hogy építgetjük így. És a másik a munkavállaló. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos a fiatal. Ugye több mint 150 tanulónk van most, ott a duális képzésnek köszönhetően. Egyik oldalon vannak gyakornokaink, és azt is látom, hogy a tanulók, akik nálunk végeznek, többen közöttünk maradnak, sőt vezetői pozíció, például a Vigvari étteremnek a séfhelyettese, vagy most a Puli és Juhász séfhelyettese szintén néhány éve még tanuló volt nálunk. 4-5 év gyakorlat után ott volt bennük az az elszántság, hogy egy ilyen pozíciót el tudjanak látni. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon pozitívan látom az ifjúságot, és mi erre nagyon erőteljesen nyitunk is.
2: Köszönöm. Tibor.
4: Hát én elsősorban nagyon szépen köszönöm így a megkeresést, mert ez a téma, hogy így kaptam pár kérdést, meg hogy ez lesz az egész beszélgetésnek a témaköre, így elkezdett egy ilyen megkérdőjelezést elindítani bennem, hogy hogy is működünk mi, mint cég, mint egység. És szuper volt egy kicsit így meginterjúolni a kollégákat, az idősebb és a fiatalabb generációt, és teljesen valid ez, hogy mind vendégkörben is nagyon fontos, hogy hova targetálunk, de ha mondjuk van az embernek 100 plusz alkalmazottja, akkor nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk őket motiválni, És mondjuk itt a sorokban látok olyan kolléginát például, aki tipikus képviselője a Z generációnak már itt.
2: Megnéztem, ki húzta a nyakát automatikusan.
4: A Julcsi, a CSS-ünk, tegnap pont megkérdeztem, hogy mi az, ami motivál itt téged, és mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. És örömmel hallottam, hogy sok olyan tényező van nálunk a cégben, amivel ő tud azonosulni, és sok olyanra viszont meg rávilágított, hogy mit tudnánk mi fejleszteni. És ugye bár itt fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk tanulni mondjuk mi fiatalok az idősebb generációtól, valamint vice versa. És így arra a konklúzióra jutottam, hogy talán nem működik az egyik a másik nélkül. Szóval mindenképp kell egy hidat teremteni, és megteremteni azt a szinergiát, amiben az idős azt mondja, vagy nem is idős, egy tapasztaltabb azt mondja, hogy jó, leteszem a büszkeségemet, és szeretnék tőled tanulni, valamint a fiatal azt mondja, hogy kérlek, taníts. És akkor közösen kialakul valami szuper. Szóval mindenképp van híd, és kell híd, és ezen dolgozunk, hogy ezt megteremtsük.
2: Tehát jól értem, hogy tulajdonképpen a meghívás ténye indított el egy olyan láncreakciót, aminek nyomán ilyen beszélgetések alakultak ki, mint például Julcsival. Julcsi egyébként pontosan idézett? Mert a legnagyobbaktól vagy pontosan, vagy sehogy? Jól van, rendítsek. Mert hogy az már önmagában egy érdekes szitu, amikor egy ilyen beszélgetésből fejlesztési javaslatok is előkerülnek, de ebben majd később belemegyünk. Tehát jól értettem, hogy pusztán az, hogy akkor ide meghívtak, elkezdett egy olyan gondolatmenetet inspirálni, aminek nyomán itt leültél mindenkivel.
4: De teljes mértékben, ugyanis ugyebár mindannyian tudjuk, a hétköznapok reggel találkoztunk, megkérdeztem, hogy vagy, az volt a válaszod, hogy fú, hát most sok van, és általában mindenkire ez igaz jelenleg, hogy sok van rajtunk, és így nagyon könnyű szerintem a fókuszt elveszteni, vagy nem is a fókuszt, hanem bizonyos dolgokra nem jut talán annyi idő.
2: Hát a sürgős fontos.
4: És pontosan. Uh-huh. És jó néha kicsit így egyet visszalépni, és megnézni, hogy hoppá, mi az, amit mondjuk te, Julcsi, szeretnél itt látni a házon belül, és mivel tehetjük, és nagyon sok esetben olyan apró változtatás szükséges ahhoz, hogy a munkavállaló boldog legyen, és az később azt eredményezze, hogy boldog vendégeink vannak, mert ugyebár vendéglátás, turizmus szektorban ugyebár az a végcél, de nem tudunk boldog vendégeket hazaküldeni boldog munkavállalók nélkül, szóval
2: figyelj, tök dicséretes, egyszerű. És hát nagyon szívesen.
4: Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük.
2: Pont említetted, hogy beszélgettetek, és akkor mondtad, hogy most sok van. Mikor nem volt sok az elmúlt évtizedek során? Volt olyan egyáltalán? Gondolom, ez ilyen általános azért abban a szakmában, amit te űzöl, vagy abban a pozícióban, vagy azokkal a felelősségi körökkel. Óvatosan ebből akarnék rákanyarodni arra, hogy egyébként hogyan változott a szakma így az évtizedek során. Volt-e olyan például, hogy aranykor, és ahhoz képest most hol vagyunk?
3: Hát néha azt érzem, minél nagyobb a cég, minden pozíciónak megvan a saját felelős, és azt kell mondanom, hogy jó vezetője, annál többet dolgozom. Tehát, hogy ez egy ilyen vicces szituáció, és egyben elkeserítő, de ez tipikusan olyan, ugye, mint az AI előadás, amiről hallgattuk, hogy mindenki azt gondolja, hogy ha elindul az AI, akkor egyre kevesebbet fogunk dolgozni, és a végén tényleg eljutunk az egynapos munkahétig, és aztán nem ez történik, hanem még gyorsabb lesz az egész világ, és még gyorsabban kell reakciókra adnunk, és még hatékonyabbá kell válnunk. Tehát, hogy ez a világ ebbe az irányba megy el. Hát itt a vendéglátásnál meg nagyon sokat változott. Néhány napja beszélgettem arról, hogy egyébként mi lehetett az a csúcspont a vendéglátásban. És nagyon nehezen tudtuk megfogalmazni. Ugye mindig azt gondoljuk, hogy a 2019 volt az egy olyan csúcspont, amikor mindenki fogyasztott, mindenki utazott, hogy mindig ahhoz mértük a Covid után is, hogy áll a mai turizmus. De aztán lehet, hogy ez előbb volt. Szóval, hogy ez a csúcspont, ez 15-16-ban volt, amikor olyan tényleg olyan flow-ba tudtunk dolgozni. De lehet, hogy ez olyan, mint a kocsi gyorsulás. Tehát, hogy az elejét éreztük erősebbnek, és utána pedig hozzászoktunk. De az biztos, hogy sokat változott a vendéglátás az elmúlt 15-20 vagy 30 évben, amióta én itt ezeket a deszkákat koptatom.
2: Mi volt 15-16-ban a flow? Tehát az miből állt össze?
3: Ugye ott érdekes volt, mert 2008 azért nagyon erősen érintette itt a turizmust. Bár mondjuk mi ugye nekünk nem is az éttermek, hanem még mindig a rendezvény gasztronómia Budapest Party Service-ként az egyik fő tevékenységünk. Ott egyértelműen lehetett látni, hogy visszagyengültek az üzleti rendezvények, és aztán ott volt az a pillanat, amikor újra elkezdtek rendezvényekkel foglalkozni, újra megjelentek az üzleti étkezések az éttermekben, és nekünk meg akkor nagyon sok nyitásunk volt. Akkor a Vakvarjú éppen egy nagyon erős, hát mi az éppen akkor mindig felszálló ágban volt, úgyhogy talán emiatt éreztük. Ezt nagyon nehéz így meghatározni. Inkább azt látom, hogy mi változott. És hogyha egy picit így a ifjúsághoz kanyarodhatunk, 10-15 évvel ezelőtt teljesen másképp álltunk a munkavállalókhoz. Tehát abban az időben tényleg itt az ifjúság nem tudja elképzelni, de mondjuk itt a vendéglátás területén rendszeres mondat volt az, hogy mindenki pótolható. Tehát ott nem volt olyan gondunk, hogy feladunk egy hirdetést, és nem jelentkeznek emberek. Aztán mondjuk a Covid után eljutunk egy olyan szintre, hogyha végül mégis valaki jelentkezik, akkor még két kézzel próbáljuk beráncigálni. Aztán persze észrevesztük útközben, hogy csak az egyik keze van meg, de az se zavar bennünket. Tehát, hogy bárkit hajlandóak voltunk felvenni, és akkor újra kellett gondolkozni ebben. Egy teljesen más világ volt a vendéglátásban. Tehát, hogy tényleg egy olyan tanulóként is, hogyha valaki elment abban az időben, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt egy szállodába, kevés olyan mester volt, aki mondjuk emberi szóval próbált instruálni. Abban az időben teljesen más volt. És ma viszont nekünk egy nagy változáson kellett keresztül menni, abban, hogy a munkavállalókat elkezdjük értékelni. Elkezdjünk úgy építeni jövőt, hogy nekünk is ugye a tanulók abban tudnak nagyon sokat segíteni, hogy ha nekik jó életpálya modellt tudunk adni, akkor nálunk tudnak maradni, vagy ha nem, akkor jó PR-osai lehetnek a cégnek, vagy lehet, hogy néhány év múlva vissza tudnak kanyarodni, vagy lehet, hogy úgy fognak visszakanyarodni, hogy megrendelőként lesznek nekünk fontos partnereink. Tehát, hogy ma ebben az informatika és online világában egyszerűen nem követhetünk el hibát. Tehát nem csak a vendégek irányában, tehát mondjuk 20-30 évvel ezelőtt még nem volt jó az étel, ki az anyja tudta meg, azon kívül, akinek kivittük, ugye? Senki.
2: Jogos.
3: Hát abban az időben én, bocsánat, egy másodperc, úristen, nosztalgikus érzések, így 52 évesen, a szaknévsorban és a Yellow Pages-ben úgy hirdettünk, hogy megkérdeztük, hogy a konkurenciának mekkora a hirdetése. És akkor én egy picit nagyobbat raktam. A Budapest Party Service név onnan jött, és előtte ugye a Bonus Party Service-t alapítottam, hogy maximum C-ig lehetett a kezdő betűt rakni, mert a telefonkönyvben a titkárnő odáig fog eljutni, amikor bekér 5 árajánlatot. Szóval, hogy annyira más volt a világ, és most meg itt vagyunk, és hirtelen kivetítik, itt angolul fordítják a dolgokat, és hogyha elszúrunk valamit az étterembe, 2 percen belül kapunk egy egycsillagot. És azt az egycsillagot rohadt nehéz visszadolgozni. Aztán, hogy igazságos néha vagy nem, ez teljesen mindegy, mert a vendég ma ezt érezte, ezt próbálom a kollégáknak elmondani. És akkor lezárom, és ugyanez van a munkavállalói oldalon is. Tehát, hogy nekünk azért nagyon-nagyon fontos, hogy elkezdjük mi vendéglátósok is a szebbik oldalunkat mutatni a munkavállalók irányába, és ezért volt mondjuk a budai üzletet nekem át kellett építeni, mert olyan botrányos munkakörülmények voltak, ha nem tudtam már normális embert odahúzni. És nekünk ma fontos az, hogy jó munkakörülményeket adjunk, jó kollektívát, jó karrier lehetőséget.
2: Tibor, milyen volt ez? Ne, tudod, mennyi fontos dolog benne volt, és ráadásul nagyon jó dramaturgiai észrekkel voltak benne olyan szünetek a vaskos mondatok után, amin éreztem, hogy így végigfut a libabőr a közönségen, úgyhogy szuper, szuper. Ide kell most fölmásznunk Tibor együtt, erre a csúcsra, és azt akartam megkérdezni, hogy neked, amikor hallgattad ezeket hát érted, amikor fölmerül a szaknévsor, hogy kicsit ilyen virtuális skanzen, nem? Tehát, hogy hogyan viszonyulsz azokhoz az időkhöz, amik most föl lettek emlegetve. És ehhez képest egyébként most, mivel ugye azt is említette Rudi, hogy most éppen már ugye úgy kell kapkodni azok után, akik hajlandóak a vendéglátásban dolgozni. Ugye nem lehet hibázni, de ez fölvet majd még egyéb kérdéseket, a következmények, illetve hogy ott mit lehet csinálni a nehezen megszerzett munkaerővel. Tehát, hogy egyébként a túloldalról, akik, hogy látod te most, akik most így megérkeznek a szakmába, milyen elvárásokkal? Mert hogyha kapkodás van mindenki után, akkor nem tudom nem feltételezni azt, hogy kicsit nagy a pofa.
4: Az a nagyon különleges, hogy én most itt a fiatal generációt képviselem, de már 31 évesen nem én vagyok a fiatal jelenleg a szakmában, szóval én valahogy így a közepén vagyok, és abszolút tapasztaltam azt, nekem az első vendéglátós munkahelyem még Debrecenben a Divinóval egy ilyen borbárban volt, és utána az igazi mérföldkövem, amikor felkerültem itt egyetemre, a Budapesti Gazdasági Egyetemre, és segédfelszolgálóként elkezdtem dolgozni a Costes Downtownba, ami Michelin csillag, vidékről feljöve, úristen, nem is értettem még abban a pillanatában, hogy most egy, kettő, három csillag, az mit is számít. Az ország legeslegjobb étterme, gondoltam én, és amúgy tényleg egy nagyon szuper helyre csöppentem be, ahol találkoztam egy iszonyú komoly szakmai közösséggel, sommelier, étteremvezető, gyönyörű öltönyben, mindenki tudja az ételeket, iszonyú komoly elvárások, és mindenki lecseszett, hogy rosszul törölgettem el az evőeszközöket.
2: Most visszanézve tényleg? Vagy csak azért cseszegettek?
4: Valószínűleg persze, mert mindenki, aki belép a szakmába, és minden kezdeti munkakörben bénázni szoktunk, csak a nagy különbség, amit a Rudolf is kiemelt, hogy régen mondhatták azt, hogy figyelj, ha nem megy, akkor ott az ajtó. Most meg kicsit, bár már kezd egy kicsit javulni a helyzet, szerintem így a Covid újra felépülés óta, de azért még mindig ott tartunk, hogy sokszor az a helyzet alakul ki, hogy a munkavállaló tesz egy kicsit szívességet a munkáltatónak, és hogy ebben próbálunk lavírozni. És igazából...
2: Na jó, de a lavírozás, itt megismételem az utolsó részét a kérdésemnek, az azt is jelenti, hogy van egyfajta mellény, amit ők fölvesznek, tehát ők tudják, hogy ilyen szempontból egy előnyösebb pozícióban vannak, vagy létezik még a szakmai alázat 2025-ben?
4: Szerintem nem a mellényről van itt szó, hanem ennek a változásnak van rengeteg pozitív előnye, és persze van pár negatív is. Egész egyszerűen most mindenkinek minden lehetséges, ami amúgy szuper, és ezt meg lehet lovagolni. Szóval mindenkit bátorítok, aki most pályakezdő, hogy nyugodtan próbáljon ki sok helyet, minél többet tapasztal, annál többet lát, és utána azt később összetudja gyúrni egy komplex tudásra. És igazából nagyon egyszerű a helyzet most, valahova elmegy, nem sikerül neki, tud menni B, C, D és kismillió más helyszínre. Igazából nekünk feladat az, hogy izgalmassá tegyük azt a munkahelyet, hogy ne az legyen, hogy első pillanatban, amikor érkezik egy munkavállaló, akkor azt mondja, ez a hely, ez marad, mint ahogy Rudolf is említette, néha át kell alakítani az éttermet, vagy a back-office részeket, hogy kövessük a modernkori trendeket. Például most kipróbáltam nyáron egy érdekes dolgot, hogy foglalkozzunk kicsit a mentál higiéniával, hogy kezdjük a legalapabbakkal, hogy vendéglátós, klasszikus példa mindig, hogy a vendéglátós az későn fekszik le, elszív egy cigit, iszik, egészségtelen, keveset alszik, etc. De most már a vendéglátásban sem ez a trend, most már egy új munkavállaló már úgy érkezik, felszolgáló pozícióra is akár, vagy egy szakács, vagy séf, bárki, hogy work-life balance-ról beszélgetünk, és azt mondja, hogy szuper, én szeretem ezt a szakmát, de mondjuk nem szeretnék itt bent aludni konkrétan, mikorábban teljes mértékben elfogadott volt szerintem, és ez már én is hiába a fiatal generáció vagyok, de visszamenőleg totál elfogadott volt a nagyon hosszú munkaórák, és a work-life balance-ról nem nagyon volt szó, abszolút. És például csináltunk egy Pilates órát reggel.
2: Biztos voltam benne, hogy elő fog kerülni a Pilates. És ebben a beszélgetésben.
4: És tudtam, hogy ezt előrántom, hogy csinálok a személyzetnek Pilates órát, akkor majd jön mindenki, hülye vagy, hogy erre majd úgyse fog senki se jönni. És hatalmas sikere lett. És érdekes volt, hogy fiatal és idősebb generáció is részt vett, és tök jó volt egy olyan napot indítani, amiben már mozgással kezdtük a reggelt, és utána pedig meglepetésként ért, hogy például van most olyan 22-3 éves bárosunk, új munkatárs, aki eljött egy ilyen órára, És utána odajött hozzám egy hónappal később, hogy úristen, nagyon szépen köszöni azt a Pilates órát, így esetleg azt hittem, hogy viccel, és így igazából nem, mondta, hogy ő ott rájött, hogy túlsúlyos, és hogy neki csak ez az egy lendület kellett ahhoz, hogy életmódot váltson, és pont tegnap megkérdeztem, azóta 20 kilót fogyott, és hétvégén meg maratont futott. És egy érdekes, hogy milyen aprósággal lehet milyen nagyot lendíteni emberek életén, hogy ha azt mondom, hogy ilyen nagy zenbe emelünk 50-100 forintot a béren, akkor azt úgy jó, kicsinyes, de mondjuk, hogyha kifizettünk egy oktatónak egy napi bért, abból meg így, wow, úristen, de jó, szinte már Google munkahely vagyunk egy Pilates órától, és nyilván a kettő közt van az igazság, de szerintem ez csak egy picike példa ahhoz, hogy kell nekünk is haladni a korral, és kicsit itt van is egy nemzetközi munkakörnyezetet teremteni.
2: Rudi, láttam, egy pontján fölemelted a mikrofont a válasznak. Melyik részére érezted?
3: Nem, azt gondolom, hogy mindig kategorizálunk, és így a munkavállalóinkat is elkezdjük kategorizálni, és tök izgalmas volt, hogy egy fiatal ugye azt magyarázza, hogy gyertek fiatalok, itt bármit meg lehet csinálni, sikeresek lehetnek, aztán így ezt így elkezd majd kopni, és azért látom az én vezetőimnél, hogy a legnagyobb baj, hogy hát mi azért megbecsültük a munkát, ugyanezt halljuk. Most a fiatalok nem akarják, ugye a tanulóknál, mikor megy ez a foglalkozás, hogy ugye nem is dolgoznak annyit. És hogy én szerintem a legfontosabb nekünk így vezetőként, hogy a saját kollégáinknál, az idősebb korosztálynál legyen egy nagy szemléletváltás. Tehát valahogy mindig azt érzem, hogy bármikor így akár más területen lévő kollégákkal is beszélgetek, akkor elkezdem hallgatni, hogy hát most az egyetemisták mennyire mások, mint mi voltunk. Ugye? De hát valószínűleg anyáink is ezt mondták, nem? Vagy tehát, hogy hát mi nem ugyanolyanok vagyunk, ez a korosztály már más. És én pedig pont ezt fordítva látom. Tehát mi vezetők, és így a kategorizálás jön elő, akkor mindig olyan ifjúságot keresünk, mint mi vagyunk. Csak elfelejtjük, hogy mi vezetőként ülünk most akár itt ezen a nézőterem. És akkor végignézzünk a saját régi osztályunkban, legyen szó középiskoláról, általános iskoláról, akkor rá kell jönnünk, hogy kevesen lettünk végül vezetők, és akkor a többiek azok viszont lehet, hogy tök hasonlóak, mint amilyen egy csomó diák van. És nekünk az a fontos vezetőként, hogy megtaláljuk a többiekkel a kapcsolódást, tehát azt a hidat, amiről az elején beszéltünk. És ez egyébként nagyon nehéz. És először nekünk kell ebbe formálódni, hogy ne ugyanazokkal az elvárásokkal menjünk a saját kollégáink, és a saját tanulóink, a saját gyakornokaink irányába, mint amit mi magunkkal szemben állítunk. Ez valószínűleg egyébként az összes többi kollégánál is érdemes ezt a gyakorlatot megcsinálni. 4 gyerekem van, tehát hogy nekem az alaptézisem az a súlykolás. Ezt is sokszor el szoktam mondani, a súlyokkal csapkodják a cölöpöket. Ráüt egyet, ugyanott áll az a cölöp, nem? Ráütök még egyszer, még mindig ugyanott áll. De ha visszanézek, akkor ez a cölöp az el fog tűnni a vízben. Na ez a súlykolás. Ugyanazt 28 ezerszer el kell mondanom otthon is. Jó? Tehát ma a gofrit senki nem etette meg, a kutyánkat. Ugyanúgy ma is el kell mondanom, hogy ezt a kutyát meg kell etetni. És ugyanezt történik bent a kollégáknál, hogy súlykolni, súlykolni, súlykolni kell, és ugyanezt kell az ifjúság irányában is. És tök izgalmas az a Pilates, megint van egy nyitott rész, mi is csináljuk, és ezt sokszor elmondtam, és bocsánat, ha ismétlem magam, minden évben van egy szó, amikor egy céges filozófiát rakjuk, az idei szó az a kedvesség. És akkor mindenki azt gondolja, hogy kedvesnek lenni a vendéglátásban, hát ez azért van, hogy még több pénzt keressek. Hogy legyen kedves a vendéggel, ha kedves a vendéggel, akkor ő is pénzt keres, borravalót kap. Ráadásul nekünk még jobb lesz a értékelésünk, ezáltal még feljebb megy a reputáció, és több pénzt keresünk. És ez összesen, a negyed évekre bontjuk, egy negyed év szól arról, hogy a vendéggel hogy tudunk kedvesebbek lenni. Az összes többi arról szól, hogy tudsz magaddal kedvesebb lenni. Hogy tudsz a kapcsolataidban kedvesebb lenni? Hogy tudsz a saját egészségi állapotoddal kedvesebb lenni? 550 alkalmazottunk van, ingyenes orvosi vizsgálatot ajánlok fel, iszonyú elkeserítő, hogy egyébként mennyire kevesen jelentkeznek erre. Úgyhogy vérképet csinálunk, minden kielemezzük ott az orvosra, stb. Nincs 100 az az ember, aki elmegy. Tehát, hogy nagyon izgalmas, pedig én szerintem ez nagyon fontos. Vagy az, hogy sportoljanak, nálunk van nagy fogyás verseny. Tehát, hogy minél többet leadnak, az elmehet egy wellness hétvégére. És hogy hihetetlen, hogy ott is mindig beáll ez a 60 ember vesz részt ezen a versenyen. De egyébként én meg a súlykolásban azt hiszem, hogy magamat is súlykolni kell. Tehát, hogy legyek elégedett ezzel, majd higgyem el, hogy úgy, hogy te érezted, és valaki hétvégén futott a maratonot, majd ő is fog. De egyébként én is futottam, és tök jó volt a hétvége.
2: Megtettünk egy kört azért onnan, hogy ugye mondtad, Tibor, hogy sok helyre menjenek és rakjanak össze egy olyan tapasztalati csomagot, amivel aztán majd sikeresen tudnak helytállni ebben a szakmában. Az ugye azt is jelenti, hogy feladja a leckét nektek, hogy mivel tudjátok motiválni, megtartani. Most hallottunk erre példákat is, de egyébként, tehát hogy megy? Mi a tapasztalat? Mert ugye most azt te mondtad a Pilates sikerét, most ugye említetted az egészség... Hát a felmérések kapcsán, hogy ott azért az egyötöd, de hogy egyébként a megtartás kapcsán mik a tapasztalatok, hogy az, hogy így kezelitek a munkavállalókat, hogy ilyen dolgokat, és nyilván itt a teljesség igényénél különeltünk csak ki egyet-kettőt, de hogy mit láttok, milyen eredménnyel zajlik ez a fajta mentalitás megvalósítása?
4: Hát szerintem alapvetően kifejezetten a vendéglátásban egy jelenség a fluktuáció, és nagyon diverz a munkaköröknek a sora, és nyilván vannak benne olyan munkakörök, amik klasszikusan egyetem mellett végezhető, fiatalkorban végezhető. Szóval ennek alapvetően is van egy természetessége, hogy bizonyos pozíciók bizonyos embereknek pár évre szólnak. És mi ezt szeretjük is. Szóval én nagyon szeretem a hostess lányainkat, akik mellette egyetemet végeznek, teljesen más közegből érkeznek, kreatív megoldásokkal rendelkeznek. Viszont így általánosságban, amit megfigyeltem, az nagyon fontos, hogy a motiváció megmaradjon, és azok a departmentek, azok a munkakörök, ahol a motiváció kérdése tisztázva van, ott sokkal kisebb fluktuációról beszélhetünk. Például nálunk a Félixben nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nálunk dolgozik az ország egyetlen master sommelierje, és mivel nálunk dolgozik Cinki Tamás, ezért elég komoly borlapunk van, és hogyha valakit érdekel a borok világa, akkor neki tudjuk azt garantálni, hogy gyere el, és nálunk meg fogsz tanulni mindent róla, és szabadon fejlesztheted magad ebben az ágban. És itt például a szomeliéknél, mivel megvannak az állandó képzések, van lehetőség arra, hogy nap mint nap szuper borokat kóstoljanak, és mondjuk az ország legjobbjától tanuljanak, ezért kialakul egy olyan szakmai belső klik, ami lehetővé teszi azt, hogy ott nem felvételiztetünk embereket negyed évente, hanem egy szuper zárt közösség. Természetesen ott is van olyan, hogy egy kollega elmegy, de a kollega akkor azért megy el, hogy ő el szeretne menni mondjuk Dániában egy 2 Michelin csillagos étteremben tudást szerezni, és őt pedig nagyon jó szívvel küldjük, és én hiszek abban, hogy sose zárjunk be ajtókat, se akkor, amikor mi megyünk, se amikor más megy, és igyekszünk mindenkinek azt mondani, hogy szuper, menjél, tapasztalj, és ha van lehetőség, nem ciki visszajönni, sőt, sok szeretettel és jó szívvel várunk vissza, és hál' Istennek ezekre vannak példák is, és nagyon jó úgy újra együtt dolgozni egy munkatársal, hogy hoz egy másik szemléletet, egy másik tapasztalást, mert közösen ettől tudunk fejlődni. Ugyanez igaz például bárban is. Most nyitottunk egy speakeasy bárt, ahol egy fiatal brigád van, totál zöld mindenki, de mivel olyan bárvezetőnk van, akinek mondjuk top 50-es báros tapasztalata van, és visszahozza a régi vendéglátós komoly szabályokat és számonkérést és mindennapi oktatást, valahogy ez hatalmas motivációt jelent a munkavállalóknak, és ott is szintúgy történjen bármi, ők stabilan, minden este nagyon precízen nagyon tudják a dolgokat. Szóval, és akkor jön az ellenpélda, hogyha van egy olyan munkakörünk, ami ami mondjuk kicsit ilyen nehézkes, és nem tudunk tökéletesen motiválni, mondjuk egy segédfelszolgáló. Nagy, számomra kihívás, hogy mondjuk ezt a munkakört, hogy tudnánk úgy igazán motiválni. Ugyanis bérben úgy megvan, hogy hol tudjuk adni a maximumát, és a munkavégzésben meg nem ő lesz az feltétlen, aki a vendég részéről mindig kapja a Úristen, köszönöm szépen, nagyon szuper volt minden válaszokat. Ezért például ott a fluktuáció az állandóan jelen van. De itt megigyekszünk egy olyan rendszert teremteni, amiben az integrációt fel tudjuk gyorsítani, mondjuk egy jó tréningbook, vagy egy jó tréner, és egy könnyen átlátható, érthető rendszer.
2: Abból, amit elmondtál, nálatok nagyon pezsgő HR élet van, de ezt képest mit figyelsz meg? Maradnak?
3: Szerintem az első komoly probléma, sose fogom elfejteni, ilyen board meetingen ültünk, és akkor egy miért szeretnek nálunk dolgozni a kollégák? És akkor egy tök aranyosok voltak ott az igazgatók, elkezdték mondani, és akkor hülyeség lenne megkérdezni a kollégákat. Tehát, hogy én szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt mindenkinek javaslom, hogy egy hülyenek már le is beszélgessenek a kollégákkal, hogy mi az, amiért szeretnek nálunk dolgozni, és lehet, hogy nem személyesen nekik kell első körben, de hogy vannak azok a fórumok, lehetőségek, ahol ezt el tudják mondani. Tehát nekünk nagyon nehéz például az, hogy van egy Vakvard newsunk, és ott az összes kollégának teszünk fel kérdéseket, és hogy őszinte válaszokat kapjunk, mert mindig attól félnek, hogyha őszinték, akkor ebből kellemetlenség lehet az ő főnökük. Valamilyen módon ezt visszajel ezekkel az információkkal. Tehát ez szerintem egy rendkívül fontos, hogy elinduljon ez. A másik, amit én nagyon-nagyon fontosnak és hasznosnak látom, és elsősorban a tanulóknál az, hogy nincs időnk velük foglalkozni. Tehát nem tudom, hogy érzitek ezt, hogy ugye ott van valaki, bejön az irodába, és igazából mocskosul útban van. Tehát, hogy az a 5 hónap gyakorlat, amíg ott van, 4 hónapig, az könnyebb kikerülnem, de tényleg bármit, de az a legjobb, be se jön, mert akkor foglalkoznom kellene vele. Tehát, hogyha más nem, lehet, hogy nem is ő lesz útba idő után, hanem a lelkiismeretem, hogy ez a szerencsétlen itt ül, én nyomorék feladatokat adok neki, és egyébként hasznos lenne, csak rá kéne szállnom néhány napot, hogy végre értékes dolgokat is teremtsem. És akkor mi most ezen dolgozunk nagyon, hogy egy ilyen mentorprogram legyen, hogy ugye mesterek, ahogy mi időnkben voltak mesterek, nekem is volt egy-két ilyen ember, akire felnézek így a szakmában, hogy ugyan, és azt mindig azt tapasztaltam náluk, hogy ők is időt szántak rám, és energiát, és nekünk ugyanez a fontos, hogy legyenek olyan szakemberek, akiknek legyen idejük, hogy egy picit foglalkozzanak a tanulókkal, és hogy tényleg végre hasznossá váljanak, és ne pedig úgy érezzem, hogy egy fa, amit ki kell kerülgetnem az irodában, hanem hogy tényleg ezek az emberek hatékonnyá tudjanak válni, de lehet, hogy egyedül vagyok ezzel a dologgal, nem tudom ki az, aki mondjuk van tanuló vagy gyakornok itt, hányan vannak itt, akiknél vannak ilyen? Oké. Okay. Nem sokan. Hát akkor ezt nem érhetik. Lehet, hogy többiek már átélték, és azért nincsenek náluk, ugye? Tehát jó van, megnyugodtam, de egyébként pont ez a legnagyobb bajunk, tehát az onboardingnál is, hogy tudunk szexivé válni. És hogy nem csak a saját kollégáinknál, hanem a tanulóknál. Tehát most gondoljuk végig, a tanulók az első élménye lesz, hogy belép a munka világába. Ugye előtte jó esetben egy McDonald's-ba dolgozott, vagy a Sziget Fesztiválon pultosként, de hogy ez az első élménye, és hogyha mi ezt rosszul csináljuk, akkor úristen, majdnem azt mondtam olyan, mint az első szexuális élménye.
2: Szerencsére csak majdnem.
3: De tényleg ilyen. Tehát, hogy a mi felelősségünk, és kell, hogy ilyenek legyenek most már, a mi felelősségünk az, hogy nekik tényleg azt mutassuk meg, hogy ők szívesen akarjanak a szakmába dolgozni, és én szerintem ezzel tudjuk csökkenteni az elvándorlást, hogyha ezekre elkezdünk odafigyelni. Ez egy mocskos nehéz munka, és hogy szerintem ezzel nagyon sokat kell hangolnunk, de és nem csak a saját új kollégáink területén, hanem a tanulók és gyakornokok irányába is. És a harmadik, így szerintem a képzés, amit mondtál, én szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk belül képezni. És akkor jön az a pillanat, hogy most a tök hülyét miért kezdjem el képezni. Tehát, hogy ez is benne van, ugye? Tehát, hogy megint az időnkkel játszunk, de hogy én meg azért hiszek abban, hogy egy picit a hülyébbeket is lehet képezni, majd úgyis le fog morzsolódni. És a képzésnek meg fontos része az elvárás. Tehát, hogy 150 tanulónk van, de mindig el szoktam mondani, mikor jelentkeznek hozzánk, hogy azok jelentkezzenek csak ide, akik akarnak is valamit elérni. Mert különben ne. Tehát, hogy azzal nincsen semmi baj, és hogy akik viszont akarnak, azokkal lehet lehet feltételeket szabni. Tehát lehet azt mondani, hogy legyenek keretek, és van egy olyan szép mondás, amit mindig használok így a gyereknevelésnél, hogy a gyerekkori korlátok lesznek a felnőttkori kapaszkodók. Tehát, hogy merjünk az ifjúságnak, vagy akár a kollégáinknak szabályokat szabni, és ne ijedjünk meg ettől, hogy ebben a mai világban nem lehet, mert egyébként a kollégák és az ifjúság is szeretik a szabályokat. Mert akkor tudják, hogy meddig tart az ő felelősségi körük. Tehát valamire azt gondoljuk, hogy az mostani generációknak teljes szabad dolgokat kell adni. Akarnak a francokat. Úgy csinálnak, mert hogy egyébként meg nem határozunk meg egyenes korlátokat, ahogy, és tudják, hogy meddig tart az ő feladatuk, munkájuk. És én szerintem ez nekünk nagyon fontos vezetőként, de nem visszaélve. Tehát, hogy én azért küldtem el üzletvezetőt azért, mert ezzel a dologgal visszaélt, mert nem tudott tisztességes, normális emberi hangon beszélni kollégákkal, amikor ezeket megszabta. De én szerintem ez fontos, hogy szabályok.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm szépen a mai figyelmüket, ez volt a keddi Monitor délután, a sertéságazat aktuális helyzetéről beszélgettünk Gici Gergellyel, Agrár Marketing Centrum, aztán a MAPEI ügyvezetője Markovics Béla beszélt az építőipar helyzetéről, most a műsor második felében pedig turizmus, számít munkaerő, piaci kérdések, helyzetkép. Ezt a beszélgetést hallhatták az imént. Köszönöm a figyelmüket még egyszer, legközelebb csütörtökön ugyanebben a műsorsában rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Petőfét budai hídfőjénél Pest felé. A külső sáv nem járható, lelassult a haladás. Nehéz az előrejutás a pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból. A Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton,

0: Ebben az Attila utat a vérmező út előtt a Szilkál mentér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Este 6 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tűz volt a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Az esemény az ott tárolt építési anyagok környezetében történt. Közleményben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a cég kihelyezett tűzoltóegysége eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revolut magyarországi számláin. Erről az érintetteket e-mailben értesíti a bank. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már 3 éve arra figyelmeztette a magyar ügyfeleket, hogy nem érdemes az adótartozásukat a Revoluton rejtegetni, mert az ott tartott számlákat is inkasszózni tudják. Akkor erre voltak is példák, a magyar NAV kérésére a litván állami adófelügyelet zárolt néha összegeket a magyar államnak tartozó emberektől. Azóta viszont a Revolut elkezdte átrakni a magyar felhasználó itt a litván fióktelepről a magyar fióktelepre, amellyel a számlák könnyebben hozzáférhetőek lettek a bírósági végrehajtóknak. Véget kell vetni a Közel-Keleten a sem háború, sem béke állapotának, ezt jelentette ki Irán legfelsőbb vezetője. Egyre rendszeresebb a kapcsolata a síita állam kormányzata és Hamenei között, aki február vége óta nem mutatkozott nyilvánosan. Bár a vezető egészségi állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudni, Teherán többször hangoztatta, hogy képes ellátni feladatait. Az iráni fegyveres erők mára víradóra drón- és rakétatámadást intéztek Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában lévő amerikai támaszpontok ellen. Csendes Olivér a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője, ezt jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezetőt kért fel, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Csendes Olivér a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiplomát, az Oxfordiai Egyetemen pedig MBA képzést végzett el. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatója volt. Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tiszapárt frakciójának, amely a héten többször is összeül majd egyeztetésre, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben. Bújdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban kell egyeztetniük. Majd jelezte, hogy sajnálják, hogy Polgár Judit sakkozó nem fogadta fel a felkérést, de tiszteletben tartják a döntését. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnöke elmondta, hogy a párt sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged. Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, akivel ezután közös sajtótájékoztatót is tart. Nyomozást indított a rendőrség a Fradi város ügyben. Még június közepén derült ki, hogy a Ferencvárosi Cégközép Facebookos közösség adminisztrátora hűtlenkezelés gyanújával fordult az állami számbevőszékhez a beruházás ügyében, amely részeként összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott az FTC a Népligetbe tervezett sportvárosra. Ez azonban 10 év alatt sem készült el. Az állami számbevőszék júniusban közölte, továbbították, és a rendőrség már vizsgálja is a közérdekű beadványt. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken. A hajó cseppfolyósított gázt szállított. A román tengeri életmentő ügynökség 2 hajója a teljes legénységet kimenekítette, közöttük 3 égési sérüléseket szenvedett tengerészt. A román elnök szerint a súlyos incidens az orosz-ukrán háborúval hozható összefüggésbe.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 ponton történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 32 milliárd forint volt. A vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL

0: 2,5%-kal 4328 forintra erősödött, az OTP 3%-kal 46100 forintra nőtt, a Magyar Telekom 1%-kal 2664 forintra emelkedett, a Richter 1,3%-kal 11780 forintra csökkent. A nyugat-európai tőzsdeindexek jól teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 6,1%-kal, a párizsi CAC-on 2,1%-kal emelkedett. A milánói börze 7,1%, a spanyol parkett 8,1%-os pluszban zárt.
1: Időjárás jelentés.
0: Az ország délnyugati felén lesz sok felhő, arra felé előfordulhat egy-egy zivatar is, a legtöbb napsütés északkeleten várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Futballra figyel a világ. Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat és a nézőket, önök a Napvendége című műsorunkat hallják, ismételten rendhagyóan, mert hogy négyen vagyunk, a négy napvendége. A mikrofonnál Kecső Richárdot hallják velem, szemben mellettem pedig Kovács Gergő, Nagy Károly és M. Szűcs Péter, így ülünk itt négyen, sziasztok!
3: Jó estét mindenkinek, sziasztok!
4: Jó estét mindenkinek!
5: Akkor három vendég van meg, te csak szólok.
2: Jó, mindegy. Hát négyen vagyunk, tök mindegy. Most a matekot az hagyja. Megvendégeztem saját magamat. Hát rendhagyó alkalom, egy nagyjából egy hónappal ezelőtt már ezt megcsináltuk, akkor beszélgettünk arról, hogy kezdődik a VB, most meg arról beszélgettünk így 104 meccset követően, hogy véget ért a világbajnokság. Örülünk, már aki úgy akar ez.
3: Én nem örülök.
2: Aki Portugália
4: tippelte. Aki Portugália szomorú.
3: Jó, hát úriember biztosan nem megy. Hát, gondoltam, egy életművet csak megkoronáz a Cristiano Ronaldo, hát gyakorlatilag az Üzbegisztán elleni meccsén kívül nem sok mindent csinált, de majd erről nyilván
2: beszélünk. Jó, Messi is megpróbálta.
4: Argentin drukkerek is ezt gondolták, igen.
2: Ide itt mellettem.
4: Hát ő már megkoronázta 4 éve, úgyhogy...
2: Persze.
5: Végül is ebben a korban mind a ketten azért a Cristiano Ronaldo és azért a Messi is tett olyat, amit ebben a korban nem szokás sokszor.
4: Most ezt sokszor elfelejtjük egyébként.
5: Messinek sikerült a döntőig, azért Ronaldónak nem, de azt nem lehet állítani, hogy tehát ilyen korban azért szerintem...
3: Nem szoktak már játszani, igen. Egyébként sokszor, persze.
5: Nem vállalják.
2: Minden esetre a végeredményeket nézzük most főképp. Első körön beszéljünk a bronzmeccs, ugye Francia, ország, Anglia. Vízilabda meccs volt, vagy valami ilyesmi, 6-4-re nyertek az angolok. A döntőben pedig Spanyolország, Argentina, hosszabbítást követően 1-0 a spanyoloknak. Így alakult a utolsó két meccs, de szerintem nem ez a kettő meccs, ami alapján megítéljük ezt az egész világbajnokságot, hanem az az egész minden, amit az elmúlt bő egy hónapban láttunk.
3: Ki kezdi?
2: Aki megszólalt.
3: Aki megszólalt, jó.
4: Ezt megnyerted.
3: Ezt megnyertem. Ezt a részét ezt legalább, meg majd a, ha esetleg szóba kerül a mi kisházi tippverseny, majd arról is beszélünk. Szóval nekem volt, ami nagyon tetszett ebben a világbajnokságban, eleve az, hogy láttam kis csapatokat, olyan válogatottakat, nem tudom, hogy sokan fanyalognak emiatt, de akit biztos, hogy az életben nem néztem volna meg, vagy nem tudatosult volna bennem, hogy vannak olyan üzbék labdarúgók, akik egyébként komoly bajnokságban játszanak. Mindig az üzbékekhez térek vissza egy kicsit, de Curaçao, vagy akár a Zöldfoki szigetek, aki látta őket, szerintem nagyon szimpatikusak voltak. És hát volt ez a bronzmeccs, és hogyha így nagyon-nagyon vissza kell pörgessek dolgokat, akkor lehet, hogy majd meg fognak kövezni, sokkal több pozitívum nem jut az eszembe. Megmondom, hogy miért, mert nyilván szóba kerül majd ezek a ivószünetek, ezek óriási blamás volt, gyakorlatilag ketté vágták a félidőket. Aztán hiába a VAR, hiába a visszanézés, ott is voltak nagyon érdekes dolgok, még a döntőben is volt érdekessége ennek. Notabene egy csomó szabálytalanságot így sem vesznek észre. Tehát, és akkor ott van Gianni Infantino, akiből, ha túl magyarkodnánk a dolgot, lehetne egy jó kis szóviccet gyártani, de most nem fogunk, hogy mit művelt az amerikai elnökkel kettesben, akár a díját adón egyébként.
2: Jó, erről is beszélünk majd.
3: Szörnyen kínos volt, de szerintem itt meg kéne állni. Tehát 48 csapat, oké, jó, 64 ne legyen.
2: Sok, nem?
5: Hát igen, és azt gondolom, annak a már lebonyolítása is, hogy az még több meccs. Ez a 104 sem volt kevés, főleg, hogy az időeltolódás miatt ugye azért belecsúsztunk a hajnali meccsekbe, azért az többségében szerintem az embereknek kuka volt, hogy ilyen csomószor hétköznapra esett, de önmagában ez a 48 csapat, ez még úgy pont elfér, és ugye beszéltünk róla már ugyan, hogy adásban, de ugye az, hogy mondjuk Afrika kapott több kvótát, és Afrika érkezett.
3: Az jó volt.
5: Hiszen a 10-ből 9-en ugye bejutottak a 32 közé. Ázsia ilyen szempontból talán kevésbé volt, de hát ez persze most ilyen legközelebb meg lehető fordítva. Tehát, hogy az és hogy tényleg ezek a kis csapatok tehát nem, olyan kis csapat nem volt, akire azt mondhatjuk, hogy a pofozókép szerepét töltötte csak be, és nem értjük, hogy mit keres itt. Tehát ilyen nem volt, leszámítva jó, hogy a Curaçao kikapott 7-1-re, de ugyan már ki nem kapott volna ki 7-1-re, hogyha elkapják a németek a tempót, és ami viszont elmondható, hogy azért nem olyan rossz a gól átlag, mert azért sok gól született, ugye 3 körüli
4: gólt. Megtölt a gólrekord.
5: Ja,
4: nyilván több meccs volt azért persze.
5: Oké, de ha az átlagot nézzük, akkor is a 3 körül, tehát azért ez nem érettentően rossz.
2: Igen.
5: Egy ilyen egy hónapos torna során. De kétségtelen én sokkal egy becsületesebbnek gondoltam, mondani, azt mondják, hogy elkaladunk reklámidőt, és akkor van ez a ibószünet.
3: Mint hogy ráfogjuk arra,
5: mert egyébként ugye bíró úr tudja, hogy ugye ez létezik. Tehát az már tisztességesebb lett volna, és akkor végül is amerikai földrészen ott hozzászoktak a 4/4-hez a kosárban. Kicsit elzigazították mindezt.
4: És én figyeltem, hogy egyébként direkt mindig megvolt a 3 perc. Szigorúan be volt tartva, igen. Sőt, még volt
5: hát az, mert ott a reklámidő miatt nyilván, tehát, persze. De mire is kereste magát a FIFA, ez nem kérdés.
4: A kis csapatokról beszéltél egyébként meg, szerintem, sőt, én azt mondanám, hogy olyan európai csapatok voltak, akik ezekhez az idézőjelben kis csapatokhoz képest, akik afrikai zöldfoki szigetek, Curaçao, sokkal gyengébben teljesítettek. Tehát nem tudom, egy Törökországtól sokkal többet vártunk. Oké, nem nevezném őket se pofozógépnek, de vagy egy Csehország
3: akár. Nem is volt szerencséjük egyébként a törökök, de csehek már gyengébbek voltak.
4: De hogyha most Európát hasonlítjuk össze az afrikai csapatokkal, akik még mondjuk nem annyira sűrűn járogattak ki be a VB-ken, ahhoz képest szerintem meglepően pozitív csalódás volt, mind mondjuk Kongó is, zöldfoki szigetek, de tényleg...
3: Akár Szenegál is, hogyha nem veszük az utolsó 10 percüket mondjuk kiesési
4: hát
3: szakaszban.
4: Azt lesz, hogy...
5: Egyiptom.
4: Arra a mérkőzésre majd beszélünk.
2: Melyik az abszolút meglepetés csapat számotokra, akár mondjuk így Európát, akár mondjuk az egész világbajnokságot nézve? Most kezdjük mondjuk innen.
4: Hát most nyilván egyből a zöldfoki szigetek ugrott be, most már elmondtuk 30-szor ezt az országot, de akkor mindjárt keresek egy másikat. Amúgy Egyiptom az akár lehet még ők is azok, mert tényleg az, hogy oké, nyilván a fociban nincs olyan, hogy ha, meg majdnem, de hogy tényleg majdnem legyőzöl egy címvédőt.
2: Ha majdnem.
5: Ott elvettek tőlük egy gólt, én ezt tartom továbbra is.
4: Igen, ebben egyébként vita van köztünk, de tényleg, tehát hogy hajszálon múlt, hogy Argentinát kiütik és tovább mennek a negyeddöntőbe, tehát szerintem nekem ők is egy meglepetés csapat. Igazából hát tényleg inkább a zöldfoki szigetek az, ami úgy közel áll mindenkinek szerintem valahogy a szívéhez, és amúgy nem tudom miért, tehát hogy mert egy kis ország, és valahogy akkora hittel játszottak, most nem akarom itt nagyon szét
5: hajnálozni őket. Volt egy kapusuk, aki kivéte a...
4: Kapusuk, aki 40 éves, ja, és gyakorlatilag...
5: Ha ő nincs, akkor ez nincs ez kivéte. A...
4: Igen.
5: Ha nem ő véd, akkor nem beszélgetünk ennyit róla.
4: Persze. De egyébként biztos. Meg amit Argentina ellen csinált az Zöldfoki szigetek, hát az valami elképesztő, hogy a srác, akinek szégyellem, hogy nem jut eszembe a neve, de hogy mekkora gólt rúgott, meg tényleg az, hogy rendes játéki időben nem tudták megverni az argentinok se. Úgyhogy nekem ők abszolút egy meglepetés csapat. És még, bocsánat, és mindjárt befejezem, és átadom nektek, mert most eszembe jutott még egy, Norvégia.
2: Őket akartam mondani.
4: Norvégia, abszolút. Tehát őket szerintem nagyon sajnáltam, hogy tekintetjük
5: a meglepetés kiestek. Csapatnak.
4: Ő nagyon, de ő már a torna előtt is így mindenki mondta, hogy hát, fekete ló norvégok, és ott lehetnek akár a top 6-ban. És végülis, tehát szerintem egyébként oké, megérdemelten jutott tovább Anglia, de én nagyon elnéztem volna még, hogy ez a Norvégia mit tud mondjuk Argentina ellen például.
3: Lehet, hogy jobban is jártunk volna egyébként, mert offenzívebbnek tűnt ez a csapat, akármennyire furcsa egy bronzmeccs után, amikor milyen jól teljesítettek az angolok, de jobbnak tűnt ez a norvég csapat, hát nem volt szerencséjük. Ha már itt a negatív dolgokat ugye előzetesen szóba hoztam, ez a minden felvétel, vagy minden szögből látunk mindent, és aztán még a játékot is befolyásolja a drónkamera, vagy akár a drón, vagy a pókkamerának a drótja. Szóval azért ezek egészen különleges dolgok voltak. De ha már így mondok egy negatív meglepetést, jó, Törökország mellett, nekem Dél-Korea negatív meglepetés volt. Az első meccsük alapján, amit láttam, én azt hittem, hogy simán tovább mennek, és legalább a 8 közé vártam őket, lehet, ez most furán fog hangzani, de a korábbi szerepléseik alapján, a technikájuk, a dinamikájuk alapján én többet vártam tőlük. A japánok viszont hozták azt, amit előzetesen lehetett várni, és hogyha van egy kis szerencséjük, akkor lehet, és mondjuk még nagyobb önbizalmuk, akkor lehet, hogy a brazilokat ki tudták volna ütni, hát végül nem úgy.
4: Ez egy nagyon jó meccs volt egyébként, az első félidőben nagyon jó
3: nagyon jó mérkőzés volt.
5: Még aki érdekes volt, Marokkó, ők elfáradtak a végére az utolsó meccsre, pedig bennük is volt szerintem potenciál, így akiket emlegettetek azokon túl.
3: Hát ha lehet, ha nem a franciákkal találkoznak, akkor a négyben vannak.
5: Könnyen lehet, ja. De ott nem hozták a játékot egyáltalán. Tehát meg nem is az, hogy most azt nem nyertek, hanem nem is érezted, hogy akár lenne esélyük, valahogy úgy elfáradtak. De Norvégia az egyértelmű, hogy a ilyen szempontból a VB meglepetés csapata.
2: Nekem a brazilok viszont negatív. Negatív meglepetés. Ilyen
4: csodálom, hogy nem is mondod, mert mindig szoktad mondani, hogy mennyire, hát inkább hozzájuk húz a szíved.
5: Most a pozitív meglepetésről beszélgettük leginkább, kétségtelen, hát szerintem otthon ők a karjukba dőltek.
3: Szerintem meg ennyi volt bennük.
5: Jajon.
3: Nem volt bennük több.
4: Ez egy ilyen kerettel?
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon túlértékelt csapat volt.
4: Azt mondod.
3: Igen. Szerintem mindenki a Carlo Ancelottitól várta a csodát, a vezető, vagy szövetségi kapitánytól. Ő ameddig lehetett ezt a nagyon furcsa keretet egybe tartotta, de hát amikor jött egy erősebb csapat, akkor jött az igazság pillanata. Hát szerintem a norvégok igazából lefocizták őket, tehát hogy most lehet itt...
4: Hát meg a Carlo Ancelottitól várod a csodát, de hát az ő felelőssége, hogy rakja össze a keretet. Persze. Tehát kiesett egy Rafinha útközben, meg egy Paqueta.
2: Ott volt egy Neymaros mezpont mellettünk.
4: Ott volt egy Neymaros mezpont, igen. Tehát kiesett két kulcsjátékos, és már rögtön látszott érezhetően, hogy nem ugyanaz a játék.
3: Na jó,
4: de
3: ezek támadó játékosok.
4: Igen.
3: Hát védekezésben se volt azért minden rendben.
4: Hát nem
2: túlzott, nem.
5: A jó korábban egy Brazília C csapat is komoly esélyeken
2: jó, indult. Igen, most azért
5: változott az
3: a, alapvetően szerintem egyébként, így, ha már így szóba kerültek a brazilok, a két nagy futball, nem, hát az olaszok ugye már jó ideje, mert nem jutnak ki, de a németek és a brazilok, hát ha nem is olyan válságban vannak, mint mi magyarok, hogy 40 éve nem jutnak ki a futball VB-re, de egyfajta ilyen mini válságban van mind a két ország. A németek is. Persze lehet azt mondani, hogy Paraguay ellen nem volt szerencséjük, de nem voltak annyira meggyőzőek a Curaçao elleni meccsen kívül, és hát a brazilok is azért lehetne jó pár dolgot mondani, ami miatt nem voltak annyira meggyőzőek. Az egyszerűen Vinicius meg nyilván nem tud csodát csinálni.
2: Egyedül nem lehetett, hogy a csapatjáték. Bronzmeccs.
3: Na, nagyot ugrunk.
4: Vízilabdára, igen.
2: Nagyot ugrunk, igen, egy kicsit a vízilabdára.
3: Ki látta élőben jelentkezzen?
2: Na igen, tehát ez az első problémám ezzel a mérkőzésen.
5: A bronzmeccs, én azt én néztem.
4: Végignézted? Én egy kis részét kihagytam, amíg kocsiban ültem, és mentem valahova, de...
5: Nem, hirtelen azt hittem a hajnal 3 órás meccs, de azt nem néztem meg, de ezt igen.
2: Nem?
3: Volt hajnal. Ja,
5: nem, egy másik
2: meccs. Elődöntő volt hajnal, nem elődöntő. Valamelyik meccs. Nem elődöntő, negyeddöntő volt hajnal 3.
5: Na, azt nem néztem meg.
2: A bronzmeccs, tehát
5: de ezt néztem, ez simán. Hát az 11-kor még.
2: Hát én már azért a 11 órakor éppen küszködök a alvás szélén, de hogy ez az egyik, hogy 11 óra. Jó, persze tudjuk,
5: de jó, de most... szombat volt, tehát hogy hétvége, tehát hogy az még most étközben azt mondom, hogy oké, okay, munka van másnap, de hogy akkor ki lehet pihenni.
2: Összességében, igen. De nem is a kezdés igazából, hanem maga a meccsről beszélgessünk egy kicsit. Ugye itt 6-4 lett a végeredmény az angoloknak, de hogy hát ez 4-0. 4-0 is volt, ugye?
3: Az első fél.
4: Az első fél idő is, ugye 4-2-re nyerték a franciák a másik félidőt, jól mondom?
3: Igen, jól mondod. Igen. De lehetett volna ez, hát ez, kiállta, sok, ez sok mindenfajta eredmény lehetett volna.
5: Lehetett volna 10-7
3: lehet volna is. 4-4 az 55. percben, vagy a 60-ban, mert annyira támadtak a franciák, és annyi helyzetet hagytak ki. Lehetett volna 5-4 után 5-5, és ehhez képest lett 6-4.
5: De és lehetett volna akár 8-4 is.
3: De akár 8-4, tehát elképesztő mennyiségű helyzet volt.
5: Mind a két oldalon.
3: És tehát nagyon jó volt nézni. Én nem tudom, én nem szeretem ezt a fanyalgást, hogy de hát nem akarták annyira, meg nem, meg hogy nem az a keret játszott. Ugyan már, hát aki látta a döntőt, hát nem tudom, persze szeretek, mit tudom én, néha túledzeni magamat, és akkor magamat sajnálni, de hogy ezt a nézed, ahogy szenvednek a játékosok, ütik, vágják egymást, és az a nagy meccs, hát nem tudom, nekem a futball ez egy kicsit azért szóljon már a gólokról persze. is. Ha így, ha ellazázva, ha 4-0 után felébrednek, és akkor majdnem 4-4, hát ez sokkal jövezel. Hát akkor úgy, ez
2: nekem, sokkal nekem az volt az érzésem az első félidőben, az első két, talán 3 gólnál, hogy a francia kapus 3-ból 2-szer így nézte a labdát, hogy gyakorlatilag elmegy mellette.
4: Hát azért ezt
2: nekem ez volt az érzésem, amikor így visszanéztem a...
4: Inkább csak ő is, nem tudom, tehát azonosult ezzel a dologgal, hogy így igazán nem volt így kedvük ezt lejátszani, de amit meccselőtt is igazából a...
3: Szerintem ez nem volt esélyük.
5: Ott nem nagyon, igen, tehát meglepte a kapust 2-szer.
4: És ja, igen, az
5: amikor, már, volt... amikor már tud, hát, ha rámozdulsz, voltál kapuban, álltál kapuban, hogy tudod, hogy mozdulnod kéne, de már mindegy, akkor már mindegy. És azért annyira meg nyilván profi kapus, hogy tudja jól, hogy most már nem tudok elindulni. Tehát ugye, ott szerintem meglepetés volt neki két olyan gólam. Igen, tényleg úgy tűnt, mintha nézné, de azért ott már minek indulsz el, amikor már látod,
4: inkább
5: hogy bent van.
4: Inkább a harmadik gól. Nem tudom, hogy arra emlékeztek, hogy
3: a harmadik angol gól?
4: Harmadik angol gól. Az, amikor ott így többször is blokkolták a franciák, először a kapus, aztán valamelyik védő,
3: és aztán még egyszer rárúgta.
4: És még el is esett, mert ott hanyat esett, és még felállt, és még valaki visszapasszolta neki az alapvonalról, és úgy sikerült belúrítani, de hát olyan szituáció volt az egész, hogy így nevetséges, tehát hogy volt, ilyen, mintha mi leülnénk teremfocizni. Tehát most nyilván nem ledegradálva minket se, de tényleg, tehát hogy én ott éreztem azt, hogy na itt most valahogy így átfordultunk a nem tudom...
5: Hát a kapu előtt azért vannak helyzetek, amikor össze-vissza pattom, mint egy biliárd, nem is, mint egy csocsó lenne, vagy mi az Isten flippert akartam
4: igen,
5: mondani.
4: Igen, de ott inkább így a francia védelemre gondolok.
5: Ja, hát én ezt nem gondolom, hogy ők úgy álltak oda, hogy jaj, hát így nincs kedvünk játszani. Ott egész egyszer az első fél időben azért az angolok lesokkolták.
3: Ott nagyon minden elment. Ja. Tehát, hogy ott eladott labdák voltak, támadás közben nem úgy ment a passz. Nem tudom, egy kicsit szerintem ez túl van dimenzionálva, ez a nem akarták, meg szerintem nincs ilyen.
2: Összességében a bronzmeccsnek...
5: Egész egyszer jó, hogy bajok voltak az angolok az első fél időben. Igen.
2: Szerintetek a bronzmeccsnek, mint olyan, van létjogosultsága? Abban a szempontból most, hogy ugye oké, osztunk a harmadik helyezetnek is egy sor medált, de hogy egyébként a lélektani
5: szeretném
2: szempontból...
5: még bronzmeccset játszani bármikor az életben.
2: Ez tény és való. Na,
5: szerintem más nemzet is így van vele.
4: Szerintem van, és én ezért nem is értek egyet ezzel, hogy akkor most álljunk úgy hozzá, hogy megsértődünk, mert nem jutottunk a döntőbe, és akkor nem akarunk játszani. És egyébként én se gondolom, hogy amúgy erről lett volna itt szó, hanem egész egyszerűen csak az egyik jobb volt, mint a másik, elfáradtak. Nyilván ez már nekik is a 8. meccs, jól számolok.
5: Szerintem a bronz meccs az jó, hogy van.
4: Szerintem egy jó, nem egy rossz dolog.
3: A törökök például, amikor bronzérmet nyertek, sorozatban a svédek, a belgáknak soha nem lett volna másmilyen érmük.
4: Marokkó.
5: Horvátország is.
4: Horvátország nyerte.
3: Igen, de hogy azért a kisebb nemzetek, a nem nagy futball nemzetek szerintem egy bronzéremnek is nagyon tudnak örülni.
2: Persze, ezt én csak arra voltam igazából kíváncsi, hogy ti, mert én azt gondolom, hogy most egy bronzmeccs önmagában egy ilyen torna, mert megszoktuk, hogy mondjuk vízilabdán, kézilabdában ezeknél van bronzmeccs.
3: Futball
2: Európa
3: bajnokságon valóban nincs.
2: Igen, tehát hogy...
3: Vagy most már nincs, mert egyébként korábban volt, és jelzem, a magyar válogatott volt bronzérmes, még az első Európa bajnokságon 1960-ban. Emlékeim szerint, vagy 64-ben, nem, 64-ben, bocsánat, a spanyolországin. Tehát, hogy ezt a minek nekünk ide bronzmeccs voltunk, mi olimpiai bronzérmesek is, tehát nem tudom.
2: Akkor
3: tehát...
2: inkább azt kérdezem, hogy jó lenne beépíteni mondjuk az európai futballba, akár EB, akár mondjuk BL.
3: Hát a BL-ben nem.
5: A BL-ben nem, mert nem. Más a, az eleve
3: de,
5: más.
3: De egy EB-n szerintem simán.
4: Akár elférhet.
5: Ja.
2: Egy kis reklámszünet, és társai, meg a hírek, aztán pedig hát megnézzük a...
3: Hidratációs szünet.
2: Így van.
5: Egy
2: hosszú hidratációs szünet. Jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a döntővel, meg egy kicsit arról, hogy hát hogy is sikerült ez a világbajnokság a FIFA-nak anyagilag és mindenféle tekintetben. Úgyhogy rövid szünet, és folytatjuk.
1: Hamarosan folytatódik a nap vendége.
6: And you'll learn it soon. Dig, dig, dig our band. If you want to get hip, then dig it.

0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Este 6:30 van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tűz volt a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Az esemény az ott tárolt építési anyagok környezetében történt. Közleményben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a cég kihelyezett tűzoltóegysége eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revolut magyarországi számláin. Erről az érintetteket e-mailben értesíti a bank. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már 3 éve arra figyelmeztette a magyar ügyfeleket, hogy nem érdemes az adótartozásukat a Revoluton rejtegetni, mert az ott tartott számlákat is inkasszózni tudják. Akkor erre voltak is példák, a Magyar NAV kérésére a litván állami adófelügyelet zárolt néha összegeket a magyar államnak tartozó emberektől. Azóta viszont a Revolut elkezdte átrakni a magyar felhasználó a litván fióktelepről a magyar fióktelepre, amellyel a számlák könnyebben hozzáférhetőek lettek a bírósági végrehajtóknak. Véget kell vetni a Közel-Keleten a sem háború, sem béke állapotának, ezt jelentette ki Irán legfelsőbb vezetője. Egyre rendszeresebb a kapcsolat a síita állam kormányzata és Hamenei között, aki február vége óta nem mutatkozott nyilvánosan. Bár a vezető egészségi állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudni, Teherán többször hangoztatta, hogy képes ellátni feladatait. Az iráni fegyveres erők már a víradóra drón- és rakétatámadást intéztek Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában lévő amerikai támaszpontok ellen. Csendes Olivér a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője, ezt jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezetőt kért fel, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Csendes Olivér a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiplomát, az Oxfordi Egyetemen pedig MBA képzést végzett el. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatója volt. Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tisza párt frakciójának, amely a héten többször is összeül majd egyeztetésre, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben. Bújdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban kell egyeztetniük. Majd jelezte, hogy sajnálják, hogy Polgár Judit Sakkozó nem fogadta fel a felkérést, de tiszteletben tartják a döntését. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnöke elmondta, hogy a párt sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged. Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, akivel ezután közös sajtótájékoztatót is tart. Nyomozást indított a rendőrség a Fradi város ügyben. Még június közepén derült ki, hogy a Ferencvárosi Cégközép Facebookos közösség adminisztrátora hűtlenkezelés gyanújával fordult az állami számbevőszékhez a beruházás ügyében, amely részeként összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott az FTC a Népligetbe tervezett sportvárosra. Ez azonban 10 év alatt sem készült el. Az állami számbevőszék júniusban közölte, továbbították, és a rendőrség már vizsgálja is a közérdekű beadványt. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken. A hajó cseppfolyósított gázt szállított. A román tengeri életmentő ügynökség két hajója a teljes legénységet kimenekítette, közöttük három égési sérüléseket szenvedett tengerészt. A román elnök szerint a súlyos incidens az orosz-ukrán háborúval hozható összefüggésbe.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 ponton történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 32 milliárd forint volt. A vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,5%-kal 4.328 forintra erősödött, az OTP 3%-kal 46.100 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.664 forintra emelkedett, a Richter 1,3%-kal 11.780 forintra csökkent. A nyugat-európai tőzsdeindexek jól teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,6%-kal, a párizsi CAC-on 0,2%-kal emelkedett. A milánói Börze 0,7%, a spanyol Parkett 0,8%-os pluszban zárt.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország délnyugati felén lesz sok felhő, arrafelé előfordulhat egy-egy zivatar is, a legtöbb napsütés északkeleten várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Futballra figyel a világ. Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: Folytatódik a labdarúgó világbajnokságról szóló kibeszélő műsorunk, ha úgy tetszik. A mikrofonok mögött továbbra is Kovács Gergő, Emszics Péter, Nagy Károly és Kecső Rihárd, csak hogy HBC sorrendben konferáljálok fel titeket.
4: Fú, én azt hittem, hogy csak így jutottunk eszedbe.
3: Szóval, döntő. Spanyolország Argentina meccs volt. Nem az a meccs, amire fogunk emlékezni hosszú távon, szerintem.
4: Hát arra fogunk emlékezni, hogy ez volt a döntő, meg hogy nyertek a spanyolok, nagyjából ennyi.
5: De hogy momentumot felidézni nagyon nem tudok, a gólok.
4: Figyelj, az, egy dolgot azért hagyd mondjak, hogy jó, hogy nem volt, persze, nem a bronzmeccs volt, de ha az ember a focit úgy is szereti nézni, hogy mondjuk látja, hogy játékosok a labdával tudnak bánni, akkor én azt gondolom, hogy a spanyol válogatott játéka, különösen az utolsó három meccsén, de mondjuk az elődöntőben a franciák ellen egyértelműen látszott, hogy írtózatosan magabiztosak, írtózatosan pontosak, és láthatóan élvezettel passzolgatnak, és olyan megoldásaik vannak néha, amit ugye a braziloktól szoktunk meg korábban. Tehát ugye olyan passzok.
6: Meg ilyen
4: olyan...
6: már az új brazil, vagy a Nico Williams mondjuk.
4: Ja, tehát hogy egész egyszerűen jó volt. Önmagában az, hogy most nem született gól, de engem azért, én azért szívesen nézem, amikor tényleg ilyen 70 méteres ezért labdát úgy vesz le valaki, mintha...
3: Legtermészetesebb.
4: Igen, és hogy ilyen jó passzok, jó elgondolások, legfeljebb nem sikerült. Tehát, hogy ha egy kicsit így nézem, ilyen nevezzük ilyen technikai szemmel, nem vagyok ugye ennek szakértője, de hogy a spanyoloknál ez a döntőben is így volt. Hogyha láttátok, hogy alapvetően tehát nagyon jól passzolgattak, volt elgondolás, legfeljebb nem jött össze, hát 21, ugye?
5: Kapura lövések
4: aránya. Tehát nem mondhatjuk, hogy a spanyolok nem tettek meg mindent, hát nem sikerült.
5: De igazad van egyébként, tehát annyira látszik ezen a spanyol csapaton, hogy egyrészt, hogy ez a spanyol foci, ez a eldugjuk a labdát, kis területen passzolgatunk.
4: És hogy? Tehát, hogy hogy hoznak ki labdákat a kapus előtt, és a kapus halál bátran cselez. Tehát, hogy a játék része, jobban játék része, mint más csapatoknál. Szóval igen, szerintem tényleg, azért ebből lehet tanulni.
5: Az is látszik szerintem, hogy itt sok játékos együtt focizik, ugye mondjuk a Barcelonába, ráadásul fiatalkoruk óta, tehát érzik egymást a pályán is, hova kell passzolni egy-két érintőből gyorsan, és látszott, hogy az argentinokat ez dühíti fel, hogy nem tudom, nem tudják ezt lekövetni, vagy nem a ő játékuk érvényesű, vagy nem az hát ő
6: az
5: akaratuk.
6: Az argentinok azok nagyon sötét arcokat mutatták
5: igen,
6: a döntőben.
5: A rosszabbik
4: meg nem
5: arcok.
4: Voltak, nem tehát egy csomó hibát követtek el. Hát hányszor volt az, hogy szélre rúgtak ki labdát, és ott nem volt senki. Tehát nyilván egy döntőben minden csapat ideges, mert hát na, mégiscsak a döntő. És azt el is fogadom, hogy egy negyed óráig esetleg zizegés van, de azután már láttak már azért egy pár meccset.
6: Lehet, hogy nem volt jobb ötletük egyébként a spanyol viszonyatos gyors játékosok meg passzolgatás megállítására, mint ez. Mert feltűnően brutálisak volt. Egyébként volt a spanyol középpályán is egy játékos, aki ütötte, vágta Messit, csak úgy egyébként jegyezzük meg az argentinok védelmében, tehát ott is volt.
4: De inkább a második fél időben volt ez, az elsőben nem is nagyon volt.
6: De aztán azok
5: bejött a Paredes.
6: Bejött a Paredes, és onnantól kezdve nem volt kegyelem, minimum kétszer ki kellett volna állítani. Sikerült is a lefújás után, óriási bravúr. Szóval...
3: Előbb vagy utóbb, de meg lett, ugye.
6: És amit nem értek, hogy... Persze, lehet, hogy fáradtabbak voltak az argentinok, de hogy azért az utolsó 8-10 percben a hosszabbításában igen, valamennyire tudtak támadni, tehát az egész mérkőzésen meg se próbálták azt, ami nekik nagy erényünknek mutatkozott.
5: Amikor már rákényszerültek, hogy eredménykényszer volt, akkor már tudtak. Addig meg valahogy eldöcögünk a 11-esig, főleg ugye a kiállítás óta az volt a fejükben, hogy valahogy menjünk el,
6: volt, de,
5: persze, de odáig... És én sem értetlenül láttam előtte én is.
3: 21-24 a szabálytalanságok aránya. 21 szabálytalanságot könyveltek el a spanyoloknak, 24-et az argentinoknak.
5: Ezt mondtam ez nekem még pont adás előtt, hogy...
6: Sok?
3: Szerintem sok.
5: Sok. Szerintem sok. Sok. Tehát ezzel beszélünk is a Ricsivel már, hogy...
4: Jó, de 120 perc nagyon... alatt.
5: Oké, de tényleg nagyon töredezett volt a játék.
4: Ja, tehát... Jó, de az első fél időben azért annyira nem, a másodikban kezdődött inkább. Szerintem vannak meccsek, ahol ennél magasabb ez a
6: maga
4: szám.
6: A szabálytalanságok mennyisége, inkább a minősége, tehát hogy
5: mennyiért volna lapot.
6: Igen. Tehát, igen. Főleg amikor kiállították egyébként csak második sárgával azt a játékost, aki...
3: Az nagyon narancssárgás volt.
6: Hát az olyan belépő volt, hogy pördőt hármat a játékos, akinek rátartott a lábára.
3: Hát meg ha megnézted az arcát, ahogy oda ment hozzá, tehát hogy oké, hogy elvileg felelőtlen szabálytalanság, de hogy úgy ment oda, hogy ő minden áron felfogja őt.
5: Látszott, hogy valahogy megállítja.
3: Igen.
4: Igazából ugye nem is felrúgta, hanem csak a csípővel lökte meg a lábát, úgyhogy...
3: Tehát ezért volt igazából felelőtlen, és ezért ért sárgát.
4: Igen, de a szándék,
3: azért mondtam, talán reggel is, hétfő reggel beszélgettünk még a reggeli monitorban, és akkor is mondtam, hogy szerintem ez egy kicsit narancssárgás volt már, valamennyire, tehát elfogadható ez is, meg az is nyilván. Mit gondolunk a spanyolokról? Már csak abban a tekintetben a labdarúgás szinten, mert ugye most megnyerték az EB-t, utána most a világbajnokságot is megnyerték, 38 mérkőzéses veretlenségi sorozatuk volt, 650 percig nem kaptak gólt, és egyébként egyszerre lett VB győztes a férfi és a női világ, egyszerre birtokolták a férfiak is és a nők is a világbajnoki címet, plusz egyébként utánpótlásban is most nyertek Európa bajnokságot. Úgyhogy összességében a spanyol foci az most a top.
4: Most az van, mint amit az angolok csináltak 8 éve. Tehát ugye akkor ugye 4 közé jutottak, úgyhogy előtte az U21 meg az U19 nyerte a VB-t, mind a kettő csapat. És azokból jött be 2-3 játékos.
6: Na jó, de azért nem nyertek VB címet az angolok, azért az nagy különbség.
4: Igen, de hogy az volt a lényeg, hogy 4 közébe jutottak, és ugye előtte sokáig messze voltak ettől, hogy egész egyszerűen, most az utánpótlásra akartam reagálni, hogy most ők a világurai.
5: Akkor és egy darabig még így lesznek. Szerintem, hogy ez elképesztő.
6: Szerintem simán meg lesz a következő EB cím.
5: Nem tudom, emlékszve, hogy ugye amikor megnyerték 2008-ban az EB-t, 2010-ben a VB-t, Tehát 12-ben megnyerték az EB-t, úgyhogy lehet, hogy most ismét hívja a történelemben magát.
3: Konteókat megnézzük.
5: Ez nem Konteó, ez...
3: De nem arra, hogy ilyen furcsa összefüggések, hogy például 2010-ben is Mexikó-Dél-Afrika ja, volt igen. a kezdőmeccs, a spanyolok 1-0-ra verték a portugálokat a legjobb 16 között, akkor 8 Barca játékos volt a spanyol keretben, és ezek most mind-mind ugyanígy összejöttek.
6: És akkor mi van?
3: Csak egy ilyen furcsa
5: összefüggés, vagy ilyen igen. véletlenek egyébként.
6: Hát a két kirakadt csapat, igen. Egyébként a döntőben az Atletico Madrid játékosokból volt a legtöbb, ha az argentinok.
5: Egy, de csak egy, tehát hogy abból volt 9, azt hiszem, és a Barcelona játékosok volt.
6: Hát a játék durvasága egyébként.
5: Ez
6: tükrözte
5: is. Igen, Simeone.
4: Egyébként, ha már ez szóba került, egy szempontból volt érdekes még pluszban ez a VB, hogy ugye most láttuk először azt, hogy mit lát a bíró.
6: Ugye, az mondjuk vicces volt.
4: Azért, az nem is az, hogy vicces, inkább tanulságos.
3: Igen.
4: Hogy drága a testvéreim, akik nézitek a meccseket, és anyázzátok a bírókat, hogy csak egy pillanatra gondoljál mindenki, hogy ő áll ott. És mit lát? Bármit is, ennyi, és nincs visszajátszás, nincs 20. kamera.
6: Ott van visszajátszás, csak ugye külön kérni kell.
4: Oké, de hogy ott azonnal valamit mondanod kell. Mondhatod a nem tudomot is, ugye akkor...
3: Csak
4: akkor,
3: az áll, ugye...
4: De nem, az tehát hogy mit lát, hogy miben... Hát nem egyébként nem az, mert miért is, hát ugye előfordulhat. De hogy milyen fontos például, ugye, hogy helyezkednek, meg hogy mit látnak, és hogy az alapján kell neki dönteni. És akkor ehhez tetszem hozzá, hogy akkor mégis akkor ott a VAR, ahol viszont 800 technika van, és még néha... Tehát nem is érted, hogy akkor ezt most ugyanazt néztük, ugyanazt a moziba voltunk, vagy nem?
6: Hát nagyon fura.
4: Szóval több tiszteletet a bíróknak, mert annyit látnak, amennyit néha megmutattak, és szerintem az egy nagyon tanulságos.
3: Abszolút, ezzel egyet tudok érteni, mert tényleg van egy szituáció, és van egy max. 2 másodpercet dönteni.
4: 100 másodperc. Hát most döntsd el, hogy hozzáért a kezéhez, vagy sem. Igen.
6: Dobta magát, vagy sem.
4: Na, igen, tehát és igen. Hogy ott mondanod kell, vagy fújni kell, vagy
5: nem,
4: valamit csinálni.
5: Milyen szögben voltál?
3: Persze, és lehet, hogy a pillanatban,
5: hogy láttad.
3: És lehet, hogy a következő pillanatban történik még egy szabálytalanság a másik csapat részére, és akkor, ha egy ütemmel később fújsz, már akkor jön ott a harc, hogy de hát, hogy miért ők, és miért nem, miért nem.
4: Na, szóval, hogy én azt mondom, hogy ilyen szempontból, aki ezt csak egy picit itt gondolja végig, lehet, hogy nagyobb tisztelettel beszél.
6: Nekem ami furcsa volt egyébként, hogy itt aztán lehetnek a konteók persze, hogy milyen rugásokat, ütéseket nem vettek észre, pedig ugye elméletileg van VAR, és minthogyha az asszisztensek nem annyira segítenék a főbíró munkáját, vagy nem tudom, mintha nagyon mindenki a technikára hagyatkozna, mert feltűnően nem vettek észre bordakönyökléseket, ütéseket, ami már sokszor így zavaró volt, és nehéz volt úgy külső szemlélőként azt gondolni, hogy ezt valamelyik bíró nem látta, de simán, persze
4: előfordulhat. A bíráskodásban a különböző nemzetek között ugye van különbség.
3: Persze.
4: Mert ugye a britek, vagy az angol bírók azért
3: engedik a
4: jobban engedték, vagy legalábbis nem fújtak be mindent. Mint ahogy és ez nem csak a fociban van így,
3: persze.
4: A jégkorong bíráskodásban, és más azért a tengeren túl, meg más Európa.
6: Hát azért dolgokat, mondjuk egy könyöklés rá
4: de úgy általában, nem az jogos persze, amit mondasz, de hogy általában a bíráskodásban azért van, és akkor ott néha ugye határeset, hogy most akkor ez mennyire volt direkt, vagy mennyire volt az a szándéka, hogy agressziót kövessen el. Nyilván, amikor semmi közel labdához, akkor ott nincs kérdés, mert az ebből is láttunk azért szép számmal példákat, de lehet, hogy ez filozófia is, nem? Vagy különbség a... Bár itt szoktak előtte nekik guide-ot adni, hogy mire kell figyelniük.
6: Hát szoktak, igen. Szoktak, az mondjuk biztos volt, hogy a száját akarásért már lehet...
4: Hát azért teljesen elmebaj egyébként.
6: Viszont én nem is értem, hogy miért szoktak rá erre a játékosok. De
4: önmagában ezért pirosat adni, én azt nem is értem. Tehát én őszintén nem értem, hogy a száját akarásért miért adnak piros lapot.
6: Mert mondhat valamit az ellenfélnek.
4: Hát jó, és
5: de csak azóta tűnt fel, hogy ebből egyébként ennyi van, igen. Amióta van ez a szabály, vagy persze. Amióta volt a Vinicius botránya a spanyol la ligában.
6: Én emlékszem időszakokra, amikor ez nem volt divat, hogy ordítottak 5 centiről egymással a játékosok, de nem takargatták a szájukat.
3: Most ha így álltak, nem súlyultak, vagy persze.
4: Mert ugye az edzői team szokta, hogy ne olvassák le, oké.
3: Okay. De rájuk például nem érvényes, és akkor sem volt érvényes például, hogyha a játékosok egymás között beszélnek, akkor sem volt ez probléma.
4: Hát a csapattársak beszélhetnek, mert ugye játék, hogy, hogy lövik a szabadrúgást. De önmagában most az, hogy eltakarja a száját, és akkor egy piros
6: lap. Na jó, oké. Két játékos készülődik a szabadrúgáshoz. Egyik eltakarja a másiknak a száját, hogy akkor ez a variáció jön. Gondoljátok, hogy az alatt, az idő alatt a kapus fülére szólnak walkie-talking, hogy figyelj, arra fogja, azt a szöget fogja rúgni. Kicsit ez szerintem túl van tolva, tehát bizonyos
4: hát
6: játék szituációnál.
4: Én azért bizonyos helyzetben a BL-ben simán el tudom azt képzelni.
6: Hogy a kapusnak van a fülében egy kis füles.
4: Nem,
6: azt nem is lehet.
4: Azt nem, de azt lehet.
3: Semmilyen elektronikai eszköz nem lehet.
4: Igen, de az edzőnek mérő. Mutatnak valamit simán telefonon. Én simán lehetom azt képzelni, valaki ott ül.
6: Na jó, de ez hogy jut el a játékoshoz az
4: azt most ugye nem vagyok ennek a része. Hát azért
6: az... Mondjuk volt táblás mutogatás.
4: Az edző meg a játékos között nyilván lehet jelbeszélt, hogy annyit mutat, persze. Hogy azért jobban, és akkor ebből érted.
6: Balficak.
4: Nem mondom, hogy az életszerű, csak el tudom képzelni. Bizonyos helyzetemben simán.
6: Nem tudom.
5: Egyébként én is el tudom képzelni. Nekem tehát annyi mindent kitalálnak már, annyira modern, hogy...
6: Nem tudom, nekem ez amikor az edző hadonászik a pályaszélen, az nekem eleve olyan bizonynek tűnik ilyen sóelemnek, hogy ez nem létezik.
4: Na, azért hogy... Kálmánt, azt olvasnátok le, aztán küldjétek.
5: Na, igen.
4: Az barátom így.
6: Igen, és ne idezik
4: szó szerint. Egyértelmű, mit tette, hogy mit szeretnél, a saját játékosától.
5: Igen. Azt nem kellett leolvasni.
4: Ja.
3: Viszont akkor, ha ezt nézzük, elmaradt egy piros a tegnapi meccsen.
5: De nem tudom, mit mondasz, hogy a Kukurella csinált egy ennyit.
3: Öda tette a száját.
5: Egy másodpercig, igen. Amíg a Messivel beszélgetett, amikor volt a kiállítás.
3: És akkor Messi már ment is árulkodni.
5: És a Messi már ment is, hogy referee.
3: Eltakarta a száját, igen.
5: Eltakarta, és akkor ne csináljuk. Ne. Tehát egy másodpercig oda
3: rakta.
5: De ezen nem úgy felhorpant az internet, nem tudom beszélni, hogy micsoda dolog, hogy a Messi ezt reklamálja, mert már csak így tudnak előnyhöz jutni.
6: Hát lehet, hogy csak lesz szélső jobb oszta, hogy ilyen bajusz kéne
5: örülni neked ilyen veszteni,
6: mert amennyit a
5: Feröer-szigeteket
6: emlegettétek, Malvinas-sziget néven, az már ez a szint.
3: Igen.
4: Az argentinoknál meg ráadásul még ennek oka is lehetne. Na mindegy, ez most nem megy.
6: Na igen, hát azért sok náci háborús bűnös volt. Argentinában pihent meg.
3: Jön a generációváltás, visszavonulnak a nagyok, és jönnek a fiatalok.
4: Várjunk még azzal,
3: azt mondom.
4: Hát Messi nem mondta, hogy visszavonul.
6: Ronaldo is ilyen képlékeimbe hagyta.
5: Na jó, ne csináljátok ezt velem.
3: Jó, persze, azért valószínűleg szerintem nekik már így elég
6: szerintem
3: volt.
6: Is.
5: De most esetleg még azért, mert hogy a Ronaldo még lehet a két év múlva az EB még ott akar lenni, esetleg
3: talán, 40, ha
5: 43 éves.
6: Hát legyen az ellenfeleknek esélyük.
5: Messinek nem tudom, mikor lesz Copa America jövőre.
6: Tíz
4: ember. Két év, nem?
5: Két év az is. Tehát hát, hogy lehet, hogy még azt mondják, mert nem tudják elengedni, de én ott a szövetséggel leülnék ott beszélgetni.
6: Itt az argentin drukkerek már megálmodták, hogy 4 év múlva, mikor lesz egy pár a centenárium miatt a 100 éves évfordulója a VB-k rendezésének miatt Argentinában is mérkőzés, hogy majd még Messi 42 egy évesen.
5: Portugáliában is merendező ország.
4: Az Roger Milla, ugye a jamaikai.
6: Kameroni, de egyébként 42 éves volt.
4: Nem több volt?
6: Nem, 42. Nem, volt egy 45 éves egyiptomi kapus még a talán a 18-as orosz VB-n.
4: Hát sőt, még a Shilton is védett 40 éves kora fölött.
6: Hát de kapus, ugye? Azért az, hát ha nem is teljesen más, sőt, de...
4: Sőt, a Buffon jut eszembe.
5: Buffon,
4: csak hogy ne is menjünk messzire.
5: Az más, mert a Buffon.
6: Kosta Jani is védett 53 évesen a megye egybe még, de hát azért
4: jó, de Buffon nem akárhol védett 40 évesen.
3: Megye kettőbe.
5: Széria D.
3: Igen. Na, de generációváltásra visszatérve, hogy most itt Messiről, Ronaldról, stb. Beszélgetünk 40 és társai, de hogy a Mbappé lett a gólkirály 10 góllal, Kubarsi lett a legjobb fiatal játékos, Rodri pedig a torna legjobb játékosa. És akkor, igen így a...
4: Hát itt vannak a sok 19-20 éves
3: aki ugye a VB megnézte az átadó ünnepséget, és az ugye látta. ezeket elmondták.
6: Én ezt nem néztem meg.
3: Na, hát azért, azért mondom. Szóval, hogy ők kapták meg ezeket a külön díjakat. Tehát, hogy azért itt van egyfajta generációváltás, a fiatalok azért most előtérbe kerülnek. Pont posztoltam is róla, hogy 2023-ban az U17-es Európa-bajnokságon fotózkodtam egyet Jamállal, akkor ott mindenki mondta, hogy hát ő mekkora tehetség lesz, és a nagy válogatottban esélye lesz, de arra szerintem senki nem gondolt, hogy rá három évvel később világbajnokságot nyer.
5: Három éve volt egyébként.
4: Mert hogy a más kultúrnemzetek, akik értenek egy kicsit a focihoz, azok ezeket a fiatalokat tolják szemben más nemzetekkel, ahol nem engedik őket akár egy bajnoki meccsen játszani. Értetetlen.
6: Mielőtt egyébként túl ünnepelnénk a dolgot, Giuseppe Bergomi 18 éves volt 82-ben, amikor VB címet nyert, Pelé meg ugye 17 éves, amikor 58-ban nyert először.
4: Aztán nem volt 17, amikor B1 győztes lett, és utána nem...
6: Tehát... De ettől függetlenül persze óriási dolog, de hát akkor, ha megválaszolva a kérdésed, ott van Jamal, ott van Nico Williams a spanyoloknál, a törököknél, na most nem fog eszembe jutni szegénynek a neve, ha több meccset játszott volna, akkor
5: Arda Güler.
6: Az angoloknál a Bakayoko.
4: A holland csehgyerek vénemben még azért lássuk be, a norvégoknál.
5: Persze, hát még
4: a következő, most láttuk a következő nagy csatárokat.
6: A németeknél is azért volt egy-két fiatal játékos, van egy.
5: Hát a Musiala fiatal, igen. A Virc is fiatal.
4: Sőt, hát ott a Kárl, egy fiatal óriási. Csapat volt a német csapat. Igen. Ez nem egy
3: erős csapat. Angolok, azért a Bellingham is viszont a fiatal, 23 éves.
4: Figyelj, most jönnek ők elő majd.
5: Igen.
3: Jön ez a korszak. No, hát még nézzük meg így a vége felé, hogy pénzben.
5: Anyagiakat.
3: A lényeget.
6: A mocskos anyagiakat.
3: A mocskos anyagiakat nézzük meg, hogy ez az egész világbajnokság, ez a Kanada-Mexikó Egyesült Államok.
6: Ez a gazdagok VB-je volt.
3: Hogy az érte
4: biztos.
3: Meg?
4: Figyelj, az biztos, hogy látszott, hogy ezek a stadionok mindenre, tehát tökéletesen alkalmas. Az, hogy tele van tökig, az is teljesen rendben volt.
6: Hát én nem úgy értem, hogy lehetett... több ezer dollár volt a jegy.
4: Tudom, ez a része az, ami szerintem is ilyen szempontból elveszi azt a lehetőséget, hogy az ember egy ilyenre, tehát az olimpián barátságosabb jegyárak vannak, de tényleg. Tehát,
3: hogy... A Reuters becslése szerint a 16 rendező város költsége városonként elérhette a 100-200 millió dollárt. A közvetítésekből, a támogatásokból, illetve a más kereskedelmi forrásokból pedig nagyjából 13 milliárd dollár folyhatott be.
6: Én úgy emlékszem egyébként, hogy a jegyárbevételből, vagy az összbevételből 11 milliárdot tervezett dollárban a 15
5: lett.
6: Igen. Ennyire túlárazottak voltak a jegyek valószínűleg. Aztán lehet, hogy ebben még a reklámpénz is benne
4: meg
6: van.
4: Meg azért a 3 percek ára azért az ott
5: van. Az ott van. Igen,
3: az ott persze.
6: Sokba került az a kis víz.
3: De nem is fizet ittak ráadásul, hanem azt a sportitalt.
6: Igen.
4: Ami számomra kicsit értetetlen, hogy kizárólag a TV közvetítésre megy az egész.
3: Igen.
4: Tehát én nem nagyon látom be és értem meg, hogy a FIFA-nak miért nem érdeke, hogy legyen egy stream oldal. Tehát ahol az összes VB meccs, meg az összes minden meccs fent lenne.
6: Lesz az szerintem, csak még elég sokat el lehet kérni a VB-ért. A TV-ért, bocsáss meg.
3: Jön a Netflix korszak.
4: Viszont egyértelmű, hogy jön a ott volt az olimpia Párizsban.
5: Olimpiát már érte, ezt még nem
4: abszolút.
5: Érte.
4: Az a vicc, hogy fordítva kellett volna,
5: mert ugye magasabb
4: mert
5: az egyik.
4: Mert a focit mindenki, tehát azt nézi, a 8 milliárdból 4 milliárd ember nézi.
3: Nem ennyi, mert ez a tenisz.
4: A teniszt is nézik, de azt inkább így.
3: De hogy az már szinte csak streaming, egy-kettő...
4: Hát legalábbis meg tudod nézni bármelyik meccset, igen.
6: Egyébként abban az értelemben
4: és
6: volt...
4: És a fociban nincs ilyen.
6: Minimális, hogy persze nem önálló streaming csatornán, de mondjuk a YouTube-on fenn voltak az összefoglalók, azt azért azokat meg lehetett nézni, de valóban nem a teljes meccset tudtad visszanézni.
4: Megtehetné, hogy az összes VB meccset, az elsőtől az mostanáig
6: felpakolja, és akkor utólag megnézed.
4: És bármelyiket meg tudni. Én például úgy megnézném még egyszer a 82-es argentin-magyar meccset, mert az 10-1 is lehetett volna, 4-1 lett, de azért, mert volt egy kapusunk, akit Mészáros Ferencnek, alias Búbunak hívtak, ami külön ő Maradonával egy külön meccset játszott menet közben. De hát most tök minden, most ez jutott eszembe, de
5: jó, az más helyzet, az még digitalizálni is kell.
4: Az egy dolog, de ezek megvannak, érted, és hogy minden nemzet nézné, és hogyha egy okosan árazná, hülyére keresné magát egyébként, csak azzal.
6: Egyébként most az jutott eszembe, hogy nem reklámozva, tehát Magyarországon nyilván mindenki tudja, hogy hol lehet még Bajnokok Ligája meccset nézni streamingen, és akkor itt nagyjából körbeírtam, hogy mire gondolok, és ott rámész, átkapcsolsz, ha azt akarod, igen, ha azt nézed, ha nem azt, akkor a másik meccset nézed. Tehát valóban még válogatni is tudsz az élőzés közben is, nemhogy egyébként utólag, ha visszakérdezni, és akkor nem lenne baj az időzónákkal, a hajnali keléssel, akkor nem kéne igen, a játékosok testépségét megerőszakolni, hogy
4: forróságban játszanak. Én csináltam most ilyet, hogy felkeltem, és nem néztem híreket, hanem éppen néztem a meccset.
5: Igen.
6: Hogy bírtad ki?
4: Hát nehezen, de az ember ilyenkor megteszi, hogy ne befolyásoljon semmi, így is volt, hogy buktam már be ilyen. De akkor legalább van esélyem arra, hogy úgy nézem, tényleg szűz szemmel, és egy csomó, tényleg a tenisz jó példa, mert az egyik szolgáltatónál ez abszolút minden pályát külön meg lehet nézni, igen, hogyha a többi csatorna nem tudom, mutatja, nem a Zverevet, de én a Fucsovicsot akarom, meg tudom nézni.
6: Ez addig lesz így, ameddig a tévék hajlandók ennyire túlállítottan fizetni.
4: Csak a focinál nem értem, ami a többi igen sport.
5: Ebben az irányba megyünk.
3: Igen, Halftime Show. Arra még azért ventilálunk egy kicsit?
4: Nem.
3: Nekem nagyon sok volt, és felesleges volt.
4: 12 percben belezúztak mindent, amit
3: igen,
4: tudtak.
3: Csak ott volt még maradék 18 perc.
4: De az nem rajtuk múlt, mert a show szereplői, azok tartották az időt szerintem.
3: Oké, de akkor lehetett volna mondjam, hogy 15 perc, vagy legyen 20 perc, és akkor...
4: Amerikában voltunk, és Amerikában ennek hagyománya van.
6: A háttérszereplőkkel, a Muppet figurákkal nagyjából lehet is elemezni. Mi volt Muppet Show?
5: Az volt, igen, egész döntő egy Muppet Show.
3: Igen.
6: Kedvencem a K-popos nyilván az ázsiai piac felé is nyitni kell, ez körülbelül hát arról szól.
5: Mindenkire kellett most itt, meg mindent egy lapra belesűríteni.
4: Most tetszik, nem tetszik, annak óriás rajongó tábora van, nem csak Amerikában, Magyarországon is, csak halka jegyzem meg. Nem én vagyok a fő támogatójuk, de tudom, hogy igen, tehát nagyon sokan. Ami engem a Justin Bieber lepett meg, hogy ahogy megkomolyodott.
3: Igen, egyébként igen.
4: Igen, tehát én nagyon rég láttam így. És csak te először hirtelen fel se ismertem. Persze nyilván láttam, ugye úgy jött be, hogy a neve fönt volt, csak egy JB.
3: Igen. Lényeg a lényeg. Túl vagyunk 104 meccsen. Spanyolok megnyerték a döntőt, és visszatérünk az élet rendes kis mókus kerékébe. Egy kis szünet, és aztán folytatódik a...
4: Azt hittem, hogy mi folytatjuk.
3: Nem, a meccs dömping folytatódik, mert nézhetjük a világ legjobb bajnokságát, az NB1-et. Úgyhogy all in all, megnyerték a spanyolok. 4 év múlva folytatjuk egy akkor már jubileumi világbajnoksággal. Köszönjük a figyelmet. Srácoknak köszönöm ezt a beszélgetést. Egy jót összeültünk így kétszer, plusz még a reggeli monitorban is jó párszor. Úgyhogy nekünk ez fán volt.
4: Hát ez egy csodálatos végszó volt, de tényleg.
6: Köszönjük szépen a figyelmet.
3: Köszönjük. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap

0: program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Este 7 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Tűz volt a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Az esemény az ott tárolt építési anyagok környezetében történt. Közleményben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a cég kihelyezett tűzoltóegysége eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revolut magyarországi számláin. Erről az érintetteket e-mailben értesíti a bank. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már 3 éve arra figyelmeztette a magyar ügyfeleket, hogy nem érdemes az adótartozásukat a Revoluton rejtegetni, mert az ott tartott számlákat is inkasszózni tudják. Akkor erre voltak is példák, a magyar NAV kérésére a litván állami adófelügyelet zárolt néha összegeket a magyar államnak tartozó emberektől. Azóta viszont a Revolut elkezdte átrakni a magyar felhasználó a litván fióktelepről a magyar fióktelepre, amellyel a számlák könnyebben hozzáférhetőek lettek a bírósági végrehajtóknak. Véget kell vetni a Közel-Keleten a sem háború, sem béke állapotának, ezt jelentette ki Irán legfelsőbb vezetője. Egyre rendszeresebb a kapcsolat a síita állam kormányzata és Hamenei között, aki február vége óta nem mutatkozott nyilvánosan. Bár a vezető egészségi állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudni, Teherán többször hangoztatta, hogy képes ellátni feladatait. Az iráni fegyveres erők már a víradóra drón- és rakétatámadást intéztek Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában lévő amerikai támaszpontok ellen. Csendes Olivér a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője, ezt jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezetőt kért fel, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Csendes Olivér a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiplomát, az Oxfordi Egyetemen pedig MBA képzést végzett el. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatója volt. Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tisza párt frakciójának, amely a héten többször is összeül majd egyeztetésre, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben. Bújdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban kell egyeztetniük. Majd jelezte, hogy sajnálják, hogy Polgár Judit Sakkozó nem fogadta fel a felkérést, de tiszteletben tartják a döntését. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnöke elmondta, hogy a párt sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged. Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, akivel ezután közös sajtótájékoztatót is tart. Nyomozást indított a rendőrség a Fradi város ügyben. Még június közepén derült ki, hogy a Ferencvárosi Cégközép Facebookos közösség adminisztrátora hűtlenkezelés gyanújával fordult az állami számbevőszékhez a beruházás ügyében, amely részeként összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott az FTC a Népligetbe tervezett sportvárosra. Ez azonban 10 év alatt sem készült el. Az állami számbevőszék júniusban közölte, továbbították és a rendőrség már vizsgálja is a közérdekű beadványt. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken. A hajó cseppfolyósított gázt szállított. A román tengeri életmentő ügynökség 2 hajója a teljes legénységet kimenekítette, közöttük 3 égési sérüléseket szenvedett tengerészt. A román elnök szerint a súlyos incidens az orosz-ukrán háborúval hozható összefüggésbe.
1: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 ponton történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 32 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,5%-kal 4.328 forintra erősödött, az OTP 3%-kal 46.100 forintra nőtt, a Magyar Telekom 1%-kal 2.600

0: 164 forintra emelkedett, a Richter 1,3%-kal 11.780 forintra csökkent. A nyugat-európai tőzsdeindexek jól teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 6%-kal, a párizsi CAC-on 2%-kal emelkedett. A milánói börze 7%, a spanyol parkett 8%-os pluszban zárt.
1: Időjárás jelentés.
0: Az ország délnyugati felén lesz sok felhő, arra felé előfordulhat egy-egy zivatar is, a legtöbb napsütés északkeleten várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven, az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
0: Trend Night.
1: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Selje két keréken. Kinek ideális selje bringával? Ez a környék nem azoknak való, akik extrém szinteket keresnek. Sokkal inkább azoknak, akik szeretnek egyedül vagy kevés emberrel tekerni. Nem bánják, ha a látvány nem instagramos, értékelik a csendet, a zöldet és az egyszerűséget. Az utak többsége aszfaltozott, elég jó állapotú, a forgalom alacsony, különösen a kisebb falvakat összekötő szakaszokon. Emiatt nem csak tapasztalt bringásoknak ideális, hanem azoknak is, akik ritkában ülnek nyerekbe. Egy trekking, cross vagy városi kerékpár bőven elég. Útvonal tervezés lazán. Seljéről indulva több irányba is könnyen el tudunk indulni, és ha menet közben változtatnánk, az sem okoz különösebb gondot. A térség kifejezetten alkalmas arra, hogy érzésből navigáljunk, ami manapság ritka luxus. Víz, pihenés, megállók. Érdemes vinni magunkkal elegendő folyadékot, mert hosszabb szakaszokon kevés a bolt vagy a büfé. Ugyanakkor pihenőhelyből nincs hiány. Padok, árnyékos fák, buszmegállók adnak lehetőséget a megállásra. Selje Baranya megyében található, Pécstől körülbelül 1 óra autóútnyira. Autóval egyszerűen elérhető, a környéken pedig több, kisebb forgalmú út is ideális kerékpározáshoz. Vonattal Pécs irányából szintén megközelíthető, a bicikli szállítása megoldható, így akár kombinált túrában is gondolkodhatunk.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 8 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot mai ülésén. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,75%-os

0: és szorosan követi a hajó tevékenységét. Véget kell vetni a Közel-Keleten a sem háború, sem béke állapotának, ezt jelentette ki Irán legfelsőbb vezetője. Egyre rendszeresebb a kapcsolat a síta állam kormányzata és Hamenei között, aki február vége óta nem mutatkozott nyilvánosan. Bár a vezető egészségi állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudni, Teherán többször hangoztatta, hogy képes ellátni feladatait. Az iráni fegyveres erők már a Viradóra drón és rakétatámadást intéztek Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában lévő amerikai támaszpontok ellen. Csendes Olivéra magyar turisztikai ügynökség új vezetője, ezt jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezetőt kért fel, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Csendes Olivéra a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiplomát. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatója volt. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT, miután áprilisban egyszerre vitték el 4 lottó főnyereményét. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága a skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó játéktervektől történő eltérés miatt döntött így. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, de az online zárás során a szervező eltért a szigorú eljárásrendtől. Az STFH ellenőrzése szerint ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. A Nemzeti Lottó Társaság azt állítja, hogy ennek nincs köze az április közepén lezajlott sorsolásokhoz. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnöke elmondta, hogy a párt sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged. Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, akivel ezután közös sajtótájékoztatót is tart. Ekvádori halászhajókat támadhatott meg az év első hónapjaiban az Egyesült Államok. Erről ír a Human Rights Watch. A jogvédő szervezet azt állítja, hogy 2 hajót fegyveres drónok támadtak meg, mielőtt a túlélőket amerikai zászlós jelvényt viselők őrizetbe vettek volna. Egy harmadik hajó pedig január 20-án tűnt el 8 fős legénységével együtt. Az amerikai hadserege egy éve indított műveleteket olyan hajók ellen, amelyeket a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon folyó kábítószerkereskedelemmel vádolnak. Ezek a támadások eddig több mint 200 halálos áldozatot követeltek. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor soha nem nyújtott be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a célba vett hajók valóban részt vettek volna illegális kereskedelemben.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 ponton történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 32 milliárd forint volt. A vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,5%-kal 4.328 forintra erősödött. Az OTP 3%-kal 46.100 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.664 forintra emelkedett, a Richter 1,3%-kal 11.780 forintra csökkent. A nyugat-európai tőzsdeindexek jól teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 6,1%-kal, a párizsi CAC-on 2,1%-kal emelkedett. A milánói Börze 0,7%, a spanyol Parkett 8,1%-os pluszban zárt.
1: Időjárás jelentés.
0: Az ország délnyugati felén lesz sok felhő, arra felé előfordulhat egy-egy zivatar is, a legtöbb napsütés északkeleten várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10-fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Nights.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán. This is a journey into sound.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 9 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot mai ülésén. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,75%, a kamat folyosó felső széle, az egynapos hitelkamata 6,75%. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak. Egy orosz hadihajó éles lövészetes katonai gyakorlatot hajtott végre körülbelül 74 kilométerre az Egyesült Királyság partjaitól. Erről ír a Sky News. A gyakorlatot tegnap nemzetközi vizeken hajtották végre, 30 percig tartott. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy a királyi haditengerészet végig figyelemmel kísérte a hadgyakorlatot, és szorosan követi a hajó tevékenységét. Véget kell vetni a Közel-Keleten a sem háború, sem béke állapotának, ezt jelentette ki Irán legfelsőbb vezetője. Egyre rendszeresebb a kapcsolat.

0: ebbe a gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezetőt kért fel, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Csendes Olivér a Vécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiplomát. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatója volt. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT, miután áprilisban egyszerre vitték el 4 lottó főnyereményét. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága a Skandináv Lottó, a 6-os Lottó, az 5-ös Lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó játéktervektől történő eltérés miatt döntött így. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, de az online zárás során a szervező eltért a szigorú eljárásrendtől. Az STFH ellenőrzése szerint ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. A Nemzeti Lottó Társaság azt állítja, hogy ennek nincs köze az április közepén lezajlott sorsolásokhoz. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnöke elmondta, hogy a párt sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged. Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, akivel ezután közös sajtótájékoztatót is tart. Ekvádori halászhajókat támadhatott meg az év első hónapjaiban az Egyesült Államok. Erről ír a Human Rights Watch. A jogvédő szervezet azt állítja, hogy 2 hajót fegyveres drónok támadtak meg, mielőtt a túlélőket amerikai zászlós jelvényt viselők őrizetbe vettek volna. Egy harmadik hajó pedig január 20-án tűnt el 8 fős legénységével együtt. Az amerikai hadserege egy éve indított műveleteket olyan hajók ellen, amelyeket a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon folyó kábítószerkereskedelemmel vádolnak. Ezek a támadások eddig több mint 200 halálos áldozatot követeltek. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor soha nem nyújtott be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a célba vett hajók valóban részt vettek volna illegális kereskedelemben.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 ponton történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 32 milliárd forint volt. A vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,5%-kal 4.328 forintra erősödött. Az OTP 3%-kal 46.100 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.664 forintra emelkedett, a Richter 1,3%-kal 11.780 forintra csökkent. A nyugat-európai tőzsdeindexek jól teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 6,1%-kal, a párizsi CAC-on 2,1%-kal emelkedett. A milánói Börze 0,7%, a spanyol Parkett 0,8%-os pluszban zárt.
1: Időjárás jelentés.
0: Az ország délnyugati felén lesz sok felhő, arra felé előfordulhat egy-egy zivatar is, a legtöbb napsütés északkeleten várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxe következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolas 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Nights.
2: A következő percekben Takács Nikolas énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kondzs Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 10 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot mai ülésén. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betéti kamat 4,75%, a kamat folyosó felső széle az egynapos hitel kamata 6,75%. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak. Egy orosz hadihajó éles lövészetes katonai gyakorlatot hajtott végre körülbelül 74 kilométerre az Egyesült Királyság partjaitól. Erről ír a Sky News. A gyakorlatot tegnap nemzetközi vizeken hajtották végre, 30 percig tartott. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy a királyi haditengerészet végig figyelemmel kísérte a hadgyakorlatot, és szorosan követi a hajó tevékenységét. Véget kell vetni a Közel-Keleten a sem háború, sem béke állapotának, ezt jelentette ki Irán legfelsőbb vezetője. Egyre rendszeresebb a kapcsolat a síta állam kormányzata és Hamenei között, aki február vége óta nem mutatkozott nyilvánosan. Bár a vezető egészségi állapotáról egyelőre semmi biztosat nem tudni, Teherán többször hangoztatta, hogy képes ellátni feladatait. Az iráni fegyveres erők mára víradóra drón- és rakétatámadást intéztek Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában lévő amerikai támaszpontok ellen. Csendes Olivéra magyar turisztikai ügynökség új vezetője, ezt jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezetőt kért fel, aki pályája során

0: Felügyeleti hatósága a Skandináv Lottó, a Hatos Lottó, az Ötös Lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó játéktervektől történő eltérés miatt döntött így. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, de az online zárás során a szervező eltért a szigorú eljárásrendtől. Az STFH ellenőrzése szerint ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. A Nemzeti Lottó Társaság azt állítja, hogy ennek nincs köze az április közepén lezajlott sorsolásokhoz. A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy várja az ügyészség tájékoztatását, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. A Fidesz sajtófőnöke elmondta, hogy a párt sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged. Holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor, akivel ezután közös sajtótájékoztatót is tart. Ekvádori halászhajókat támadhatott meg az év első hónapjaiban az Egyesült Államok. Erről ír a Human Rights Watch. A jogvédő szervezet azt állítja, hogy két hajót fegyveres drónok támadtak meg, mielőtt a túlélőket amerikai zászlós jelvényt viselők őrizetbe vettek volna. Egy harmadik hajó pedig január 20-án tűnt el 8 fős legénységével együtt. Az amerikai hadserege egy éve indított műveleteket olyan hajók ellen, amelyeket a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon folyó kábítószerkereskedelemmel vádolnak. Ezek a támadások eddig több mint 200 halálos áldozatot követeltek. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor soha nem nyújtott be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a célba vett hajók valóban részt vettek volna illegális kereskedelemben.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 ponton történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 32 milliárd forint volt. A vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,5%-kal 4.328 forintra erősödött. Az OTP 3%-kal 46.100 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.664 forintra emelkedett, a Richter 1,3%-kal 11.780 forintra csökkent. A nyugat-európai tőzsdeindexek jól teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 6,1%-kal, a párizsi CAC-on 2,1%-kal emelkedett. A milánói Börze 0,7%, a spanyol Parkett 0,8%-os pluszban zárt.
1: Időjárás jelentés.
0: Az ország délnyugati felén lesz sok felhő, arra felé előfordulhat egy-egy zivatar is, a legtöbb napsütés északkeleten várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Graband zenekar 2005 októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a Budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
0: Trend Night.
1: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.
3: Ennyi

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallott, hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagyközönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Night.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

tyúkasz. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Egy, csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Ott

0: egy legény vacapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Egy, csak egy legény vacapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre bár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltált zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

Vis jag slum vill han ta fe. Vet sålt av vin jordtas. All kan då gott, hår gott bärnskint. Beült a nyúl és buzdi, csóró teknős meg csak lesett, és a teknője egy akmót fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy muszta

Már csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? Boldog lehetné. Elment egy csávó, valakinek nem mustángja van. Már bocsánat a kifejezését. Hanem egy még drágább sportkocsi.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.